A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: álombirodalom.
1: Mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga, te pitypang virágja.

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok! Busavárkuti Melinda vagyok, Mogyoródon tanítok egy általános iskolában. A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatán első helyezést értem el. Ezt a mesét hoztam most el nektek, fogadjátok szeretettel! A zöld sapka. Ezt a mesét képzeljétek el, én írtam. Egyszer valahol, az óperenciás tengeren túl, a tölgyerdő szomszédságában, de lehet, hogy csak itt a szomszédkert rejtekében élt Kalagonya úrfi, a zöld sapkás kismanó. Sapkája végén egy kis fehér gombolyag üldögélt. Ebben persze semmi különös nem lett volna, hiszen sok ilyen sapka létezik a világon, de ez az egy mégis különleges volt. Amikor fejére tette a kismanó, és a bojtot egyszer jobbra billentette, utána meg balra, csodákkal lett tele a kert. Harmadcseppekkel muzsikált, levelekkel táncolt, sőt, ha akart, vidám parkot varázsolt a barátainak. Egy szép tavaszi reggelen a kismanó szokás szerint felkelt, nagyot nyújtózott, és már előre örült a szépen induló napnak. Azt tervezte, hogy elhívja a barátait, egy hatalmas tavat varázsol nekik, ahol kedvükre lubickolhatnak majd. A varázslathoz szüksége lett volna sapkájára, de azt sehol nem találta. Kereste ház az egzugában, a virágos ládikában, megnézte a füle mögött a kis polcon is. Megkérdezte az almafát, a kertben nyíló tulipánt, a hétpettyes katicát, de a sapkáról senki nem tudott. Galagonya olyan keservesen sírt bánatában, hogy a nap alig bírta felszárítani könnyeit. Lassan beesteledett. Hold bácsi bandukolt föl az égre. Nagyon öreg volt már, szemüveget kellett viselnie, hogy lássa a földi dolgokat. A kismanó hamar elaludt, úgy kimerítette a nagy szomorúsága. Álmában valaki megszólította. Kedves barátom, lehet, hogy én tudok neked segíteni. A nap elmesélte bánatodat, igaz, a szemüvegem nem volt rajtam, mert azok a huncut csillaggyerekek megint elvitték. Tudod, szeretnek doktorosat játszani, ahhoz kellett nekik. Szóval nem jól láttam. De feltűnt, hogy valaki ének idején kiszalad a házadból, és Bergen-Gócia felé siet. Csodálkoztam is, mi olyan sürgős neked, hogy ének évadján útnak indulsz. Galagonya álmában is tudta, hogy az öreg hold volt az, aki elmesélte, mit látott. Másnap reggel nem sokat gondolkozott azon, hogy mit tegyen. Elszaladt Elszabóhoz, hogy tarisznyát varrasson a nagy útra, Nyimnyampék pedig pogácsával kedveskedett neki. Felvette a legkényelmesebb csizmáját, elköszönt a barátaitól, és útra kelt. Hét nap, hét éjszaka vándorolt a tölgyerdőn keresztül, a zsebeit jól megtömte makkal. Amikor az óperenciás tengeren élő kurtafarkú malackához ért, elmesélte neki, mi járatban van errefelé. A kis malac azonnal segíteni akart Galagonyának. Beültette a ladikjába, és átevezett a tenger túloldalára, ahol már az út egyenesen Bergen-Góciába vezetett. A kismanó kiszórta a zsebéből a sok-sok makkot. Kettőt megtartott magának, és így szólt. Köszönöm a kedvességedet! A kismalac nagyon boldog volt azért is, mert segíthetett, és azért is, mert nagyon szerette a makkot. Megígérte Galagonyának, hogy amikor majd visszatér, süt neki egy szép makkal díszített tortát. Jár szerencsével, kismanó! Búcsúzott el a kismalac. Galagonya vidáman mendegélt tovább. Egy dombtetőre érve megpillantotta Bergengócia tornyait. Éppen vásárt rendeztek a várban, így a nagy tömegben észrevétlenül beosonhatott a vár kapuján. Csak szaladt, maga sem tudta merre. Egyszer aztán arra lett figyelmes, hogy hiába szalad, a lába nem viszi előrébb. Nagyon megijedt, és amikor oldalra fordította a fejét, egy szeplős arcú, mosolygos kis fiú nézett vissza rá. Ne siess úgy, kisember, mert megütheted magad. Én Balkó vagyok, téged hogy hívnak? Honnan jöttél? A kisfiú annyi kérdést tett fel egyszerre, hogy a Manó azt sem tudta, melyikre feleljen először. Galagonya vagyok, és ha szépen megkérhetlek, tegyél le, mert nagyon illetlen dolog valakivel úgy beszélgetni, hogy közben lógatják őt a grabancánál fogva. Balkó elnézést kért, és óvatosan letette újdonsült ismerősét a földre. Letelepedtek egy terebélyes fa alá, amely akkora volt, hogy alatta még a fiú is aprócskának látszott, nemhogy Galagonya. Meg is dicsérte, hogy ő még ilyet soha nem látott. A kisfiú nem tudta, mi érdekes van rajta, hiszen minden nap megmásza és a tetejéről kémleli a messzeséget. A kismanó belekezdett a történetébe, miként is keveredett ő ilyen messzire az otthonától. Balkó alig bírta kivárni, hogy a mesélésnek vége legyen. Lakik itt a városban egy furcsa öregember. Minden héten, amikor a vásárt tartják, megpakolt zsákkal megy útjára. A zsákja most is tele volt. Miért gondolod, hogy az én sapkám is ott van? Kérdezte Galagonya. A barátaimmal játszottam, amikor láttam, hogy az öreg megbotlik és elesik. Kihullott minden a zsákjából. Oda mentem hozzá, hogy segítsek neki összeszedni a földre hullott dolgait, de nem engedte. Gorombán elküldött, de láttam, hogy a sok kihullott portéka között volt egy sapka is, éppen olyan, amilyenről most te meséltél. Menjünk el hozzá, biztosan visszaadja, ha megtudja, hogy az az enyém. Kérlelte a kismanó Balkót, és már vette is a batyuját, de a kisfiú türelemre intette. Miért olyan fontos neked az a sapka? Kérdezte a fiú. Az édesanyám készítette nekem. Belevarta az összes szeretetét. A tetején egy fehér bojt van, azzal tudok varázsolni. A kisfiú ámulva hallgatta az úrfi történetét. Akkor azért kellett az öregnek a te sapkád, mondta Balkó. Ez a sapka attól is különleges, hogy csak az én fejemre illik, így varázsolni is csak én tudok vele. Balkó egyre csak gondolkozott, törte a kobakját, mit tehetnének. A fa tetejéről sokszor láttam, melyik úton indul el az öreg ember. A nagyapámtól hallottam, hogy az az út egy barlanghoz vezet. Hogy mit rejt a barlang, azt senki nem tudja. Sokan egy szörnyű sárkányról beszélnek. De tudod, én még sosem jártam a vár kapuján kívül, nem tudom, mi várna ránk odakint. Galagonyának már éppen lefele görbült a szája a szomorúságtól, amikor Balkó felpattant és felkiáltott. Mi lenne, ha mi ketten mégis megpróbálnánk megkeresni a barlangot? Erős vagyok, bátor vagyok, hiszen erre a fára is fel tudtam mászni. Segítek neked, Galagonya! A kismanó csüggedő arcacskája hirtelen kivirult, most már fülig ért a szája, olyan boldog volt. Egy új barátság és egy közös kaland kezdete volt ez. Örömükben táncra perdültek, és csak kacagtak, de olyan hangosan, hogy azt még a kurta farkú malac is meghallotta.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Csodás napra virrattunk. Legyen szép a reggeletek. Emlékezzetek arra, hogy minden nap egy új lap a történetetekben.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Petőfi Sándor, Anyám tyúkja. Előadja Kőszegi Ákos.
3: Ej, mi a kő? Tyúkanyú, kend a szobában lakik itt bent. Lám csak jó az Isten jótád, hogy fölvitte a kend dolgát. Itt szaladgál föl és alá, még a ládára is fölszáll. Eszébe jut, kotkodákol, s nem verik ki a szobából. Dehogy verik, mint a galambot etetik. Válogat a kendermagban, a kis király sem él jobban. Ezért aztán tyúkanyú, hát, jól megbecsülje kend magát. Iparkodjék, ne legyen ám tojás szűkében az anyám. Morzsakutyánk, hegyezd füled, hadd beszélek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jó légy, morzsa, kedvet ne kapja tyúkhúsra. Élj a tyúkkal barátságba, anyám egyetlen jószága.
4: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
5: Sziasztok! István bácsi vagyok, a ti mesepóstásoktok. Mostanában szerencsére gyakran találkozunk a Csukás Mese Rádióban. Én mesélek nektek egy olyan történetet, amelynek főhőse egy szemetes kuka. Fecske László, Kukánszki Konrád útra kél. Volt egyszer egy kuka, nevezetesen Kukánszki Konrád, mivel hogy becsületes munkája révén becsületes neve is volt neki, Konrád a Széplaktér 13-as szám alatti társasház földszintjén éldegélt immár jó ideje. A kedves lakók, akik között volt operaénekes, cipész, kárpitos, zöldséges, ács, fodrász, szabó, de még fagylalt árus is, nap mint nap Konrád böndőjébe hordták a szemeteiket. A mindig jókedvű kukát a három emeletes társasház földszintjén egy külön tárolóban helyezték el, ahonnan egy ablakon keresztül a jövő menő

0: embereket is láthatta. Éveken át így tengette a napjait, vidáman, elégedetten, megcsodálva a hóesést, a napsütést, a nyíló virágokat és a fákról szállingózó megsárgult leveleket. A kuka bár egyedül lakta be a szűk tárolót, nem érezte magát magányosnak, hiszen a kis ablakon keresztül állandóan látott valami érdekeset. Egyszer például tanúja volt, hogy a léggömbárus léggömbjei a magasba szálltak, mert egy huncut kisfiú elvágta a madzagokat, amelyekkel ki voltak kötve. De olyan is történt, hogy a postás télen elcsúszott a jégen, és a táskájából a levelek szana széthullottak. Bizony volt itt számtalan olyan esemény, amelyek Konrád életét érdekesebbé tették. Egy nap új lakó költözött a társasházba, aki még be sem mutatkozott Konrádnak, még akkor sem, amikor az első alkalommal levitte a szemetét és találkozott vele. Az úr, akit telhetetlen Oszkárnak hívtak, mindig úgy közlekedett, mint valami parancsnok. Az orrát magasan tartva, felemelt fejjel jött-ment, ami miatt egyszer-kétszer meg is botlott a küszöbben. S bár Konrád nem volt kárőrvendő, a jeleneten mindig kuncogott egy kicsit, mert viccesnek találta. Amikor Konrád megtelt, s a lakók kihúzták őt az utcára, büszkén állt a téren a sövények takarásában. Nyáron a fölé hajló fűzfák védték őt a meleg napsugaraktól, télen pedig örömmel adózott az érzésnek, amint a finom hópelyhekbe lepik őt. A természet szépségeit nem győzte csodálni. A kukás autó vezetője keddenként hangosan köszönt neki, és óvatosan ürítette ki, nehogy baja essék. A fekete szemetes kuka pedig szépen meg is köszönte a kedvességet. A lakók és az utcaseprők is szerették őt, elvégre ő végezte el a piszkos munkát. Újkorában alig-alig dobtak bele valamit az emberek, de idővel egyre több és több szeméttel pakolták tele. Főként telhetetlen Oszkár, de egy idő után már mindenki. Olyan is volt, hogy annyi lomot tuszkoltak szegény kukába, hogy még a teteje is nyitva maradt, mivel nem tudták lezárni a sok hulladéktól. Ollós Hedvig, a fodrász például az utóbbi időben gyakran telerakta elnyűlt parókákkal. Paprikapál, a zöldséges, azokat a megromlott zöldségeket dobálta bele, amiket már nem tudott eladni. Gerendás Gusztáv, az ács a műhelyéből naponta hazahozta zsákokban a forgácsot, és az is ment a kukába. De dobtak még bele törött hintalovat, almacsutkát és még karcos hanglemezeket is. Ez sajnos így ment napról napra, és a helyzet csak rosszabb lett. Ráadásul, ami már nem fért bele, azt mellé hajították, ami a fekete szemetesnek nem igazán tetszett. Felháborítónak tartotta a dolgot. Konráddal bizony egyre mostohábban bántak a lakók, de még a gyerekek is csapkodták a tetejét, célba dobóst játszottak vele, és a mellé esett szemetet fel sem vették. Kukánszki Konrád dull-fult mérgében nem értette, hogy az emberek hogyan képesek megváltozni, hiszen azelőtt olyan kedvesek voltak vele. De mivel ő csak egy egyszerű gyűjtőeszköz volt, nem tudott mit tenni. A szűk tárolóban olykor körülvette őt a szeméthalom, olyannyira, hogy már az ablakon át se látott ki. Ebbe szó szerint belebetegedett. Egy nap aztán megelégelte a dolgot. Amint kiürítették, fogta magát, s úgy, ahogy volt, üresen elindult világgá. Ha nem tanulják meg az emberek a mértéket, akkor dobják oda a szemetüket, ahová akarják, mondta dühöngve, csak ment, ment, pontosabban gördült a kerekein a virágos rét felé. Az emberek hamar pánikba estek, sorra jöttek le a lakásokból a szemeteikkel, amiket nem volt hová dobni. Ide-oda néztek, de sehol sem látták Konrádot.
1: Elment, csicseregte nekik egy fecske. Itt már ne keressék őt.
0: És hát hová ment? És miért? Kérdezte az egyik lakó.
1: A mező felé vette az irányt, elege lett abból, ahogyan az utóbbi időben bántatok vele. Talán kevesebbet kellene szemetelni, talán meg kellene tanulnotok újra hasznosítani a szemetet,
0: mondta a madár megróvóan.
1: Ő csak egy kuka, de mi lenne, ha az összes ember így használná? Egy idő után mindent ellepne a szemét.
0: Az emberek elszégyelték magukat. Még telhetetlen Oszkár is, aki az állandóan magasra emelt tekintetét ezúttal a földre szegezte szégyenében. A lakók elhatározták, hogy megkeresik Konrádot és visszahozzák. Mi több, megbeszélték egymás között, hogy változtatni fognak a szokásaikon, mert ez így nem mehet tovább. Belátták, hogy hibáztak. Napokon át keresték a kukát, de nem bukkantak a nyomára. Menjetek haza, mondta a többieknek telhetetlen Oszkár, aki hibásnak tartotta magát az ügyben, hiszen ő volt a társaság egyik legpazarlóbb, legfelelőtlenebb lakója, aki nem igazán foglalkozott a környezetével, de ez az eset igencsak elgondolkoztatta őt. Majd én megkeresem, ti addig találjatok ki egy észszerű megoldást arra, hogy ilyen többé ne történhessen. Az emberek hazatértek az otthonaikba, majd egy megbeszélt időpontban lent a téren összeültek, hogy megvitassák, mit is lehetne kezdeni a helyzettel. Mostantól papírban fogom kérni a kenyeret és a péksüteményeket a sarki kredencből, nem pedig zacskóban, vetette fel Gerendás Gusztáv az ács. Én pedig eztán az üveges tejet fogom vásárolni, szólt közbe Ollós Hedvig a fodrász. Régebben valamennyi üdítőt üvegben árulták, amit aztán újra ki tudtak tisztítani. Térjünk vissza ehhez a megoldáshoz. Sokkal jobb, mint a műanyag palackok, amelyek már elárasztják a fél világot. A jelenlevők az elhangzott javaslatok hallatán hevesen bólogattak, s már-már nagyobb távlatokban kezdtek gondolkodni. Nekem is van egy ötletem, jelentkezett Varró Margó a Szabó, mintha az iskolapadban ült volna. A kidobásra ítélt ruháitokat adjátok nekem, s én takarót, táskát, s bármilyen más hasznos dolgot el tudok belőlük készíteni egy kis átalakítással. Ne a kukát töltsük meg azzal is. Ez nagyszerű, lelkendezett Paprika Pál a zöldséges. S hogy én is csatlakozzam, mostantól kezdve nem nejlon zacskóba fogom belerakni a zöldségeimet, hanem papír zacskóba. Sőt, ezennel bevezetem a hozdobozt rendszert. Aki rist, babot, diót, magyarót, vagy éppen mákot akar vásárolni, az hozzon az otthonából egy lezárható dobozkát. A lakóknak miközben tanakodtak, még az is eszükbe jutott közben, hogy jó lenne időnként egy-egy közösségi napot tartani, amely sok egyéb dolog mellett abból is állna, hogy az ott élők együtt tartanák rendbe a lakótelep környékét. Valaki még faültetést és egy komposztáló megépítését is javasolta, amit ugyancsak helyeselt a többség. Eközben telhetetlen Oszkár rendíthetetlenül kereste az elvándorolt szemetes kukát. Több napon át baktatott, míg rá nem talált egy öreg fa tövében, ott búslakodott szegény egymagában. Oszkár összeszedve minden bátorságát, odalépett hozzá, és lehorgasztott fejjel kért bocsánatot a saját és a többiek nevében is. Ne haragudj ránk, a nagy rohanásban nem figyeltünk rád eléggé. Felelőtlenül dobáltuk ki a feleslegessé vált dolgainkat, mit sem törődve az adaggal. Gyere vissza hozzánk, szépen kérlek. Megígérjük, hogy ezentúl sokkal figyelmesebbek leszünk. Kukánszki Konrád úgy meg volt bántva, hogy sértődötten lecsapta a fedelét, és odébb gurult egy másik fához. Telhetetlen Oszkár azonban nem adta fel a próbálkozását, utána sietett, és kérlelte tovább. Tudom, hogy nehéz megbocsájtani, tudom, hogy nagyon megbántódtál, ám megígérjük neked, hogy ezentúl minden másképp lesz. A te munkád nagyon fontos, nélküled elönt minket a szemét. Nagy szükségünk van rád, kérlek, kedves Konrád, gyere haza! A szemetes kuka vonakodott még egy darabig, aztán eszébe jutott, hogy hány éven keresztül élt békességben a szép laktél 13-as szám alatt. Milyen boldog idők is voltak azok, gondolta, majd miután jól kimerengte magát, megkomolyodva nézett rá telhetetlen Oszkárra. Nem bánom, visszamegyek a városba, mondta határozott hangon. Aztán úgy legyen, ahogy ígértétek, nem szabad mértéktelenül kidobálni a holmiaitokat, mert egy nap majd azon kapjátok magatokat, hogy egy szemétdombon éltek, amely megfertőzi az egész földet. Oszkár lassú bólintással jelezte, hogy igazat ad a szemetes kukának, majd közösen indultak vissza a szép laktérre, ahol azóta, ha hiszitek, ha nem, minden vasárnap megtartják a tisztaság napját, amelyen a kisgyerekektől kezdve a nagyszülőkig együtt járják körbe a teret, s varázsolják még szebbé a büszke lakónegyedet. A példás magatartást pedig ezek után a város többi utcájában, mi több, számos településen is követni kezdték. Így tisztult meg elsőként a szép laktér, ahol Kukánszki Konrádnak attól a naptól kezdve kiemelt figyelmet szenteltek, hiszen a világ, még ha egy kicsit is, de tisztább, szebb lett általa.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Készen álltok egy zenés rejtélyre? Így szól a találós kérdés. Ez a hangszer hatalmas, tele fekete és fehér billentyűkkel. Ha leülsz elé, ujjaiddal dallamokat tudsz rajta varázsolni. Van, amelyiknek hosszú a teste, van, amelyiknek kisebb, és a zenében fontos szerepet játszik. Hangja egyszerre lágy és erőteljes. És még a lábaddal is változtathatod a zene hangzását. Na, mi lehet ez? Igen, jaj, de jó, a zongora! Szeretem hallgatni, amikor valaki szépen játszik rajta. Olyan különleges hangszer. Képzeljétek, többen is játszhatunk rajta egyszerre. Sajnos én nem tudok zongorázni, de mindig is meg akartam tanulni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.

0: Sziasztok gyerekek! Dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. A csoda óra, Benedek elek gyűjtése. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak csak egyetlen fia volt, de a jóisten tudja miért, erre is megharagudott, és elküldte a háztól. Fel is út, le is út. Hiába fogta pártját a királyné, hiába sírt, nem volt pardon. A kicsi királyfiúnak el kellett bujdosnia. Elindult hát nagy búbánattal a király úrfi. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által. Amint megy, hallja, hogy fut lélek szaladva utána valaki, s nevét kiabálja. Visszafordul, s hát egy inas az udvarból. Megörült, hogy talán visszahívja, de az inas elmondá nagy szomorún, hogy arra ugyan ne is gondoljon, hanem itt egy aranyóra. Ne, az édesanyja küldte, tegye el jól. A király úrfi elvette az órát, zsebébe tette, s nagy búsan ment tovább. Útközben eléveszi az órát, felnyitja a födelét, s hát uram teremtőm, valami láthatatlan lélek vagy mi, megszólal, s azt mondja. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Elálmélkodott ezen a királyfi, de nagyon. Nagy álmélkodásában nem is szólt egy szót sem, hanem az órát visszatette a zsebébe. Egyszerre csak kétfelé ágazott az út, s az egyik egy rengeteg erdőbe, a másik egy városba vitt. Gondolkozott, hogy melyik úton haladjon. Jó lett volna a városba menni, s ott meghálni, de nem volt egy eleső krajcárja sem. Ment hát az erdő felé, gondolta, hogy ott legalább tüzet csinálhat. Még talán madarat is foghat, aztán szed epret, gombát, s úgy megvacsorázik, hogy a király sem különben. Bement hát az erdőbe, s ott egy nagy fa alá telepedett. Előveszi az óráját, hogy lássa hány óra. Hát az a láthatatlan lélek, vagy mi, újra megszólal, s azt kérdi tőle. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Azt felelte a királyfi. Ha már csak ugyanazt akarod, hogy parancsolgassak, hát teremts nekem a föld alól is valami ennivalót. Még jóformán félre sem pillantott a királyfi, már ott állott előtte egy megterített asztal mindenféle drága jó ételekkel. Hozzá is látott a kicsi királyúrfi emberségesen, aztán lefeküdt a puha fűbe, s addig föl nem kelt, míg a hasára nem sütött a nap. Tovább indult, s addig ment, mendegélt, míg egy akkora nagy hegyhez nem ért, hogy annak sem a végét, sem a hosszát, sem a tetejét nem lehetett látni. Nézett jobbra, nézett balra, nézett fölfelé, kerülgette a hegyet erre is, arra is, de csak nem tudá módját ejteni, hogy valamiképpen átjusson rajta, olyan magas s olyan meredek volt az. De addig s addig keresgélt, hogy egy likra talált. Beindult ezen a likon, de alig ment egy jó puskalövésnyire, olyan erős sötétségbe jutott, hogy sem előre, sem hátra nem tudott mozdulni. Nyúl a zsebibe, hogy gyufát vegyen elé, s amint a gyufa után keresgélt, kezébe akadt az óra, s elévette. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Kérdezte az óra. Azt parancsolom, szólt a király úrfi, hogy teremts nekem világosságot. Ahogy kimondta a parancsolatot, már a kezében volt egy szál égő gyertya, s annak a világánál mendegélt tovább. Ment beljebb, beljebb, s egyszerre csak szélesedni kezdett a lik. Ott egy házat talált. Benyit a házba, s ott egy öreg törpe embert talál. Köszönti illendőséggel. Adjon Isten jó napot, édes apám uram, hát hogy van, hogy szolgál a drága egészsége? Adjon Isten, felelt a törpe. Én jól vagyok, hanem ki vagy te, s miféle járatbeli ember, hogy itt jársz, hol még az egér se jár? Elpanaszlá a király úrfi nagy keservesen az ő szomorú sorsát, hogy megesett rajta a törpe ember szíve. Biztatta, vigasztalta, hogy egyet se búsuljon, mert aztán ő éppen olyan helyet szerez neki, amilyet elhagyott. Aztán elbeszélte, hogy van a hegyen túl egy király, annak is csak egy fia volt, de eltűnt, és a király nagyon szomorú. Ha már mostan ő oda menne ahhoz a királyhoz, aki nagyon szomorú, s azt mondaná, hogy ő az az elveszett fiú, a király sem búsulna többet, s ő sem lenne a világvándora. De így, de úgy, mondta a király úrfi, az mégsem volna becsület. Hanem a törpe addig beszélt, hogy így, hogy úgy, hajlott a szóra. A törpe aztán jól a szájába rágta, hogy mit mondjon a királynak. Mondjad, hogy Pálnak hívnak, hogy 7 esztendeje mentél el hazúrról, s azért nem írtál levelet, mert fogságba estél. De olyan fogságba, hogy sem levelet írnod, sem szóval üzenned nem lehetett. Kérdezz a 3 leányka testvéredről, akiket itt hagytál, mielőtt nyomod veszett. Megköszönte szépen a király úrfi a jó tanácsot, elbúcsúzott a törpétől, s azzal elindult kifelé a hegyből. Mikor kiért, elévette az óráját, s azt parancsolta a léleknek. Vígy engem ezen a hegyen túl ahhoz a királyhoz, akinek csak egy fia volt, s akinek nyoma veszett. Jól van, lelkem, édes jó gazdám, mondá az óra, csak huny be a szemedet. A királyfi behunyta a szemét, s érezte, hogy a lába nem éri a földet, repül, mint a gondolat. De nem sokáig tartott ez, ismét földet ért a lába, s ekkor az óra azt mondta. Most már nyisd ki a szemedet! A királyfi kinyitotta, s szétnézett. Hát még az apjáénál is gyönyörű palota kapujában állott. Mikor jól körülnézegette a palotát, benyitotta kapun, s egyenesen a királyhoz ment. Nem sokat gondolkodott, hanem egyenest a nyakába borult a királynak. Ölelte, csókolta, hogy így drága, édes jó apám, s úgy felséges apám uram, éppen 7 esztendeje nem láttalak, s már azt gondoltam, hogy többet meg se látlak ez életben. A király csak ámult, bámult, nézte a fiút tetőtől talpig, szembe, hátba, mindenképpen, de csak nem ismert benne a tulajdon édes fiára. Hanem ez minden kérdésre úgy megfelelt, hogy a király nem gyanakodott többet, s nagy örömében olyan dáridót csapott, hogy még a pópa is szörpelette a puliszkát, s még a sánták is táncra kerekedtek. A király kisasszony mind a 3 élt, s a király úrfi gondolta, hogy jó volna valami szép ajándékkal kedveskedni a testvéreinek. Elévette az óráját, s megparancsolta a léleknek, hogy a 3 leánynak olyan 3 aranyvirág bokrétát hozzon, amilyet még emberi szem nem látott. Nem telt bele egy óra, s ott volt mind a 3 aranyvirág bokréta. Külön-külön elküldötte a 3 kisasszony szobájába úgy, hogy egyik sem tudott a másikéről. Na, telik múlik az idő. Egy este nagy bál volt a királyi palotában, s a legkisebb király kisasszony azt a szép aranybokrétát tűzte fel a ruhájára. Hát olyan ragyogó fényesség lett egyszerre, hogy akár el is lehetett a gyertyát oltani. Az idősebb király kisasszonyok nem hozták el a magukét, s mind a kettő azt hitte, hogy az övék is a testvérük ruháján ragyog. Megharagudtak reá, el akarták tőle venni. De bizony nem adom én, mondta a kicsi király kisasszony. Ha nektek is van ilyen, hozzátok el, bizonyosan ott van, ahová tettétek. Elszalad erre mind a 2 lány, s csak ugyan egy-egy aranybokrétával tértek vissza. De már akkor olyan fényesség támadt, hogy ennél még a nap sem világíthatott fényesebben. Híre kerekedett ennek az egész országban. Mindenki csak a csodálatos aranybokrétákról beszélt. A király nem győzte eleget dicsérni a fiát, hogy még távol létében is a testvéreire gondolt, s olyan takarékos tudott lenni, hogy 3 aranybokrétát vásárolhatott. Hanem a hopmester a fejét csóválta, s azt mondta a királynak. Már felséges királyom, meg ne haragudjék, de ebben valami ördöngősség van, és én fogadok, ha felséged azt parancsolná, hogy a palotájától az én palotámig holnap reggelre aranyhidat építsen, azt is megcsinálja a herceg. Kikacagta a király a hopmesterét, de ez addig erősködött, hogy utoljára is megígérte, próbát tesz a fiával. Elé fogta mindjárt a fiút, és elmondta, hogy mi az ő kívánsága. Öreg ember, de szereti a szépet, s azt gondolta, hogy ő, mint világlátott ember, talán tudná a módját, hogyan lehetne aranyhidat építeni. Azt mondta a király úrfi, hogy csak várjon reggelig, addig nem mondhat semmit. Mikor aztán elváltak egymástól, a király úrfi elévette az óráját, s elmondta, hogy mi a király kívánsága. Se baj, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra. Reggelre meg lesz a híd. S meg is lett. De olyan szép, olyan ragyogó, hogy mikor a király felkelt, s kitekintett az ablakon, majd hanyatt esett nagy csodálkozásában. Mindjárt hívatta a fiát, s azt mondta neki. Na, ezt jól megcsináltad, fiam, hanem ha ilyet tudsz, akkor tudsz te többet is. Ha holnap reggelre 7 emeletes palotát nem építesz csupa színaranyból, s az a palota nem egy vékony gyémántlábon áll, akkor nagy bajba kerülsz. A király csak ugyanazt gondolta, hogy ezt a fia nem tudja megcsinálni, mert attól félt, hogy ördöngősségével még a pokolba juttatja. A király úrfi maga sem hitte, hogy a csudaórának annyi lelke legyen, hogy ilyen palotát tudjon építeni, de azért mégis megmondta neki, hogy mit kíván a király. Azzal lefeküdt, s reggel fölkelt. Hát aztán nem állott-e az ablaka előtt a 7 emeletes palota? Csak hogy hanyat nem esett a csodálkozástól. Hát még a király, föl kellett mosdatni hideg vízzel, úgy elájult a nagy csodálkozástól. Hanem a királynak még mindig nem volt elég a csodából. Másnapra már az aranypalotához való udvar kellett. Mikor az megvolt, olyan kertet kívánt, melyben még a legkisebb fűszál is arany meg gyémánt legyen. Erre 3 napot adott. Jól van, gondolta a királyfi, megcsinálom ezt is, de ha még ezzel sem éri be, én bizony kereket oldok. Mert eddig is csak a kicsi király kisasszony kedvéért maradt itt. De míg a kertre került a sor, a hopmester azt ajánlotta, hogy menjenek vadászni, és vigyék el a herceget is, mert emlékszik, hogy eltűnése előtt nagyon szerette a vadászatot. Mindjárt el is határozták, hogy vadászni mennek. De mielőtt elindultak volna, azt mondta a hopmester a királyúrfinak, hogy jó volna, ha azt a szép órát itthon hagyná, mert az erdőben még könnyen elromolhatnék. És itt aztán nincs olyan mestere, mint külső országban, aki megreparálja. A királyúrfi megfogadta a tanácsot, és az órát a szobájában hagyta. Hanem alig értek az erdőbe, a hopmester, ki megleste egy éjjel a királyúrfit, amint az órájával diskurált, hazaszökött. Bemászott az ablakon a királyúrfi szobájába, elvette az órát, s felnyitotta. Azt kérdezte most az óra. Mit parancsolsz, rablógazdám? Azt parancsolom, hogy vígy olyan helyre, ahol még a szél is ritkán jár, s egérnél egyéb nem jut oda. Egy szempillantás alatt ott volt a hopmester a királyúrfi órájával együtt, ahová kívánkozott. Hazajön este a királyúrfi a vadászatból, megy a szobájába egyenest, s először is az óráját keresi. Keresi, de nem találja. Fölfordít, tűvé tesz mindent, de hiába, híre pora sem volt a csudaórának. Hely, megszomorodik a királyfi. Hát ő már most mit csináljon óra nélkül? Nagy baja lesz, ha hirtelen odébb nem áll. Míg valaki észrevehette volna, el is szökött a palotából, s ment, amerre a szeme látott. 7 nap s 7 éjjel folyton folyvást ment, kérdezősködött mindenfelé, de csak nem akadt a nyomára ennek a drága kincsnek. 8. nap, éppen naplementekor egy kis házikóhoz ért. Benyit oda. Hát ott éppen a nap lakik maga, és éppen akkor akart lefeküdni. Jó estét köszön, engedelmet kér, hogy ilyen későn háborgatja. Hát mi áradban vagy, fiam? Kérdi a nap. Elé mondja, hogy egy ilyen meg ilyen hopmestert keres. Ó, édes fiam, felelt a nap. Én csak kelettől nyugat felé járom meg a világot, de akit te keresel, arra nem jár, mert akkor én bizonyosan láttam volna. Hanem ide nem messze lakik a szelek királya, az ő fiai mindenfelé megjárják a világot. Bizonyosan tud a te hopmesteredről. Megköszönte a király úrfi a jó tanácsot, nyugodalmas jó szakát kívánt a napnak, és azzal ment a szelek királyához. De ez is csak azt mondta, hogy sem ő, sem a fiai nem láttak semmiféle hopmestert, és bizonyosan olyan helyre bújt el, ahová a szél is csak nagy ritkán kalandozik el. Talán az egerek királya tudná útba igazítani. Ment az egerek királyához. Az egerek királya mindjárt összeparancsolta valamennyi egeret, és megkérdezte, hogy nem láttak-e ilyen s ilyen hopmestert. Essék ki a szemem, ha láttam! Azt felelte valamennyi. Már nagy búsan vissza akart menni a király úrfi, mikor elé sántikált egy sánta egér. Kérdi az egerek királya ezt is, hogy nem látott-e egy hopmestert. De bizony láttam, felelte a sánta egér. Éppen onnét jövök. De a föld alatt egy olyan kőbarlangban s olyan szűk likban lakik, hogy még én is csak alig férek be oda. Odaértek a barlanghoz, s ott elkezdettek tanakodni, hogy már most mit évők legyenek. Azt határozták, hogy az egér bebújik a likon, s míg a hopmester alszik, elrágja az óraláncot, s kihozza az órát a király úrfinak. Jó fél óra múlva már jött az egér, hozta az órát, s a király úrfi ezért annyi gabonát hozatott a csuda órával, hogy az egér egész életére urasan megélhetett belőle. A hopmestert otthagyták a barlangban, ahol éppen jó volt neki. Visszament most a király úrfi a második apja udvarához, de szomorú nap volt a palotában, a második apjától akkor vettek búcsút. A királyságot a legkisebb leányára hagyta, mert ez volt a legügyesebb. A két idősebb leány két királyfihoz ment férjhez, ő pedig a legkisebbet kérte meg. Közben legyen mondva, megvallotta, hogy ő nem testvére a király leányoknak, csak a törpe tanácsára, hogy a király megvigasztalódjék, adta ki magát a király fiának. De hiszen nem kellett sokáig kérni a király kisasszonyt. Hamarosan deszkát vettek, padot, s egyszerre olyan lakodalmat csaptak, hogy talán még máig sincs vége.
1: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok! Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Piros és barna. Volt egyszer két testvér, egy lány és egy fiú. Úgy hívták őket, Piroska és Barnabás. Jó gyerekek voltak, szót fogadtak a szüleiknek, és sokat játszottak. Egy szép napon Piroska éppen epret majszolt, Barnabás pedig csokit eszegetett a kertben. Olyan finom ez az eper, sóhajtott Piroska. A világon a legfinomabb, talán csak a málna és a cseresznye ilyen finom még. Az én kedvencem a csoki, a kakaó és a rántott hús, mondta Barnabás. Na hát, nekem pont a piros ételek ízlenek, neked meg a barnák, nevetett Piroska. Akkor én mától fogva nem is leszek Barnabás, hanem csak Barna, vágta rá Barnabás, akarom mondani Barna. Jó, én sem leszek többé Piroska, csak Piros, kuncogott Piroska, jobban mondva Piros. Piros és Barna azt is megfogadta, hogy ezentúl csak Piros és Barna ételt esznek. Piros mindig csak lekváros kenyeret és paradicsomlevest kért, esetleg egy kis spagettit sok szósszal. Barna húst evett és lencsefőzeléket, néha-néha pedig diós tésztát. De se tejet, se sajtot, se banánt, se céklát, de még vanília fagyit sem kértek, soha többet. Fúj, sárga, fúj, fehér, fintorgott Piros. Utálom a zöldet és a lilát, nyafogott Barna. Szegény anyukájuk hiába kérlelte őket, apukájuk hiába mérgelődött, ők csak Piros és Barna ételt ettek. Olyan sok idő eltelt így, hogy a többi ennivalónak már az ízére sem emlékeztek. A hűtőszekrényben pedig mindenki szomorkodott. Nagyokat sóhajtott a tej föl, bánatosan zörgött a borsó. Ó, ha legalább egyszer, egyetlen egyszer megkóstolnának, merengett a vaj. Biztos rájönnének, hogy finom vagyok én is. Aztán egy nagyon meleg nyári napon, vidám csörgéssel egy tarka zacskó érkezett a hűtőbe. Színes csoki golyócskák nevetgéltek benne jókedvűen, előre örülve a hűtőszekrény hűvösének. Ti sem fogtok sokáig viháncolni, legyintett a sonka, azzal elmesélte a csoki golyóknak, hogy az ő kis gazdáik bizony csak a piros és a barna falatokat szeretik. De a csoki golyók cseppet sem bánkódtak, hanem nagy sürgés forgásba kezdtek, s a következő percben mindannyian piros és barna színben pompáztak. Ezt meg hogy csináltátok? Álmélkodott a vaj. Megmutathatjuk! Izegtek mozogtak a golyócskák, és elmagyarázták a hűtőszekrény lakóinak, mit kell tenniük. Mire eljött a vacsora ideje, a polcokon csupa piros és barna ennivaló hűsölt. A gyerekek boldogan kóstolgatták a barna vajat, a piros sonkát és sajtot. Milyen finom ma minden, örvendeztek. Másnap anyukájuk piros zöld borsóból főzte a főzeléket. Ribizli főzelék, ujjongott Piros, és boldogan befalta a borsót az utolsó szemig. Boldog idők következtek. Piros és Barna mindent megkóstolt, és mindent elégedetten megevett. Olyan finom volt a barna zöldségleves, a piros rakott zöldbab, a barna piros túrós bukta. Csak hogy lassacskán romlani kezdett a gyerekek étvágya. Unom már a sok pirosat, sóhajtozott Piros. Szomorú a szememnek, hogy minden barna, bánkódott Barna. Miért is nem lehet válogatni? A vaj és a sajt összenézett az asztalon. Talán végre eljött az ő idejük. Este a hűtőszekrényben összesúgtak az ennivalók, s végül elhatározták, hogy visszaváltoztatják a színüket. Jól emlékeztek a visszaváltoztató varázslatra, amit a csoki golyóktól tanultak. Reggel a gyerekek anyukája újra színes reggelit tett az asztalra. Sárga vajat és sajtot, rózsaszín sonkát, zöld paprikát, fehér tejet. De szép! Örvendeztek a gyerekek, és jó ízűen megették a reggelit. És milyen finom! Motyogott Barna, aki már meg is vajazta a kenyerét. Mire véget ért a reggeli, a gyerekek elhatározták, hogy ezentúl újra Piroska és Barnabás lesznek, akik minden finom ételt szeretnek.

Csukás Mese Rádió. Én minden évszakot nagyon szeretek. Ti hogy vagytok ezzel? A nyarat különösen kedvelem, de a nagy hőséget, a kánikulát, azt már kevésbé. A kánikula azt jelenti, hogy nagyon-nagyon meleg van, és a nap erősen süt. Ilyenkor könnyen leéghet a bőrünk, ezért nem jó sokáig a tűző napon maradni. A legjobb ilyenkor árnyékba húzódni, sapkát viselni és sok folyadékot inni. A víz a legjobb, mert segít, hogy ne száradjunk ki. Egy finom hűs gyümölcslé is jól eshet ilyenkor. Milyen érdekes, télen alig várjuk a nyarat, nyáron pedig néha hűvösebb napokat kívánjuk. A nagy melegben nem csak nekünk nehéz, hanem az állatoknak is. Ezért gondoljunk rájuk is. Tegyünk ki nekik friss vizet, hogy ihassanak és hűsölhessenek egy kicsit. Kánikulában sokan mennek a strandra vagy vízpartra, hogy lehűtsék magukat. Mások otthon maradnak és fagylaltot esznek, hideg italokat isznak, vagy árnyékos helyen játszanak. Otthon is hűsölhetünk, lehúzhatjuk a redőnyt, összehúzhatjuk a függönyt, hogy az erős napsugarak ne jussanak be a szobába. És egy kis vizes játék vagy lábáztatás is felfrissíthet bennünket. A legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra a nagy melegben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A király és a bognár. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
3: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, kidőlt kemencének bedőlt oldala volt, túl onnan túl, innenen innen, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az udvarában mindenféle mesterember volt, még bognár is. Dolgozott is valamennyi reggeltől estig, csak a bognárnak nem fért a nyakára munka. Az éjjel-nappal a kocsmában lakott, evett, ivott, muzsikáltatta magát, különb sora volt, mint a királynak. Csak tűrte egy darabig ezt a király, de egyszer mégis megsokallotta, s maga elé hívatta a bognárt. Na te ingyen élő bognár, rivalt rá a király. Nem érdemled meg, hogy Isten áldott napja rád süssön, de majd megdolgoztatlak én úgy, hogy vért izzadsz. Még ez órában menj ki az erdőbe, s holnap reggelre olyan százakós hordót csinálj nekem, hogy azon se fúrás, se faragás ne legyen, mert különben karóba kerül a fejed. De bezzeg elmúlt a bognár virágos kedve. Ment nagy búsan az erdőbe. Nézte, nézegette a fákat, egy-kettőt meg is kopogtatott a fejszéjével, de levágni bizony nem vágta le. Ugyan minek? Nem is törte többet a fejét, leült egy fa alá, s a nyakából kiakasztotta csikos tarisznyáját, kenyeret, szalonnát kotorászott elé, s nagy bújában, bánatában falatozni kezdett. Gondolta magában, jól lakik utoljára. Amint enne, eddegélne, oda sompolyog egy róka, köszönti a bognárt, s mondja neki. Vess egy falást nekem is, szegény bognár legény, két napja, hogy egy befaló falást nem sok, annyit sem ettem. Nesze, hogy ne adnék, mondotta a bognár, és vetett neki egy jó darab kenyeret, s szalonnát is mellé. No te bognár legény, köszönöm a jóságodat, meg is hálálom. Tudom én, hogy mitől fáj a fejed, de ne búsulj, mert reggelre meg lesz az a hordó, te csak aludjál bátran. Hitte is, nem is a bognár ezt a beszédet. Lefeküdt, s egész éjjel aludott, mint a fekete föld. Hát, szeme szája tátva maradt reggel, mert csak ugyan megvolt a százakós hordó, s nem látott azon emberi szem se fúrást, se faragást. De bezzeg tátva maradt a királynak is a szeme szája, mert ő is sok minden csodát látott, de még fúratlan, faragatlan hordót ő sem világ életében. Egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak csóválta a fejét jobbra-balra, mintha mennykő kerülgette volna. Ahogy virradt, hivatta a bognárt ismét, s mondta neki. Hallod-e te ingyen élő bognár? Adok én neked olyan munkát, hogy vért izzadsz belé. A holnap reggelre magától járó vasas szekeret nem csinálsz, bizony mondom, karóba kerül a fejed. Kimegy a bognár a palotából nagy szomorúan, nyakába veti a tarisznyát, karjára akasztja a fejszéjét, s megy az erdőbe, ott is az alá a fa alá, amelyik alatt hált, s elkezdett falatozni. Kettőt sem falt, ott volt a róka. Hely, édes rókám, éhes vagy. Az vagyok, szegény bognár legény. De nagyobb a te bajod az én éhségemnél, de csak feküdj les, aludj, egyéb gondod ne legyen. A bognár lefeküdt, aludt reggelig, s hát ott állott mellette a vasas szekér. Ott volt a róka is. O te szegény bognár legény, ülj a kocsira, oda visz, ahová parancsolod. De nesze, adok egy sípot is, s ha bajba kerülsz, csak fuvincsd meg, hasznát veszed, meglásd. Megköszöni a legény a róka jóságát, elbúcsúzik tőle. Aztán felül a kocsiba, s parancsolja annak, hogy meg se álljon a király udvaráig. A király, ahelyett, hogy megdicsérte volna a bognárt, rákiáltott keményen. Na, ilyen-olyan ördöngős bognárja, látom, hogy az ördögökkel cimborálsz, de mégis előbb-utóbb karóba kerül a fejed. Van nekem 100 nyulam, s ha azt 3 napig úgy meg nem őrzöd, hogy egy se hibázzék, kerékbe töretlek, s a fejed karóba húzatom. De most már igazán búsult a bognár. Hátra ment az ólhoz, kieresztette a 100 nyulat, s nagy nehezen kiterelte a mezőre. De azok, adta hét lelkét, alig, hogy odaértek, s ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Hely, szegény bognár legény! Futott erre-arra mindenfelé, csak úgy szakadt az izzadság a hátáról, de akár a világból is kifuthatott volna, pipadohány sem ért a futása. Na most csak ugyan vége az életének. Billegett, ballagott, meg-megállt, gondolkozott, és egyszerre csak eszébe jut a síp, amit a róka adott. Eléveszi, beléfúj, háta segít rajta. És én csak ugyan. Az első fovintásra összeszaladott mind a 108-100 felől, és olyan szépen eregéltek hazafelé előtte, mint meg annyi kezes bárány. A király már várta a kapuban, a lábát két felé vetette, úgy mentek el alatt egyenként a gyulak, s számolta pontosan. Na, azt ugyan számolhatta. Egy híja sem volt a 100-nak. Másnap reggel is kihajtotta a nyulakat, de most ügyet sem vetett rájuk. Hadd szaladjanak szét, lefeküdt egy fa alá, s aludt, mint a bunda. Hanem a királynak nem volt nyugta, most már csak ugyan szerette volna elpusztítani a bognárt, mert szentül hitte, hogy az ördögökkel cimborál. Rávette a leányát, hogy öltözzék parasztgúnyába, menjen ki a bognárhoz, s ha másként nem, csókért is, csaljon el tőle egy nyulat. Adjon Isten nyulak pásztora, köszönti a király kisasszony. Fogadj Isten, király kisasszony, hát te ismersz engem, nyulak pásztora. Ismerem bizony, király kisasszony. Noha ismersz, adj egy nyulat nekem. Annyi pénzt adok, hogy úr lehetsz belőle egész életedre. Egy sem eladó pénzért, király kisasszony, de 3 csókért adok 3-at is. Elég nekem egy is, nyulak pásztora. Adott a bognárnak 3 cuppanós csókot. És az a legszebbet kiválasztotta a király kisasszonynak. Szaladott nagy örömmel haza a király kisasszony, de búra fordult az öröme, mert amikor éppen ment fel a grádicson, a bognár belefújt a sípjába, a nyúl kiugrott a király kisasszony kezéből, s utcó visszaszaladt a mezőre a többihez. Este egy híja sem volt a 100 nyúlnak. De csak nem tudott megnyugodni a király, s másnap a feleségét küldötte a parasztgúnyában, ám a bognár azt is megismerte, s annak is csak 3 csókért adott egy nyulat. Az ám adhatott, azt is visszasípolta, mikor a király éppen a kilincsre tette a kezét. Na, erdegatta fattya, morbogta a király magában, megállj, holnap én megyek ki. Felöltözött ő is parasztgúnyába, jó zsíros bundát akasztott a nyakába, s köszöntötte a bognárt. Adjon Isten nyulak pásztora, fogadj Isten földi. Így fogadta, pedig tudta jól, hogy a királlyal van dolga, aztán kérdezte. Hát, mi jóba jár földi? Megvennék egy nyulat, ha eladná, jó pénzt adnék érte. Nem lehet, földi, pénzért a királynak sem adhatok, hanem ha a botommal verhetek kendre 12-t, Isten neki vigye a nyulat. Mit gondolt, mit nem a király? Ő bizony lehasalt, s biztatta a bognárt, hát csak számláld rám, fiam. Na, ennek ugyan nem kellett a biztatás. Olyan 12-t vert a királyra, hogy az bőgőnek nézte az eget. Akkor aztán odaadta a nyulat. Hiszen, gondolta magában a király, majd elfelejtem a botot, de te megemlegeted, ördögadta fattya. Keményen megmarkolta a nyulat, s futva futott hazáig, de amikor éppen a kilincsre tette a kezét, megszólalt a síp, s utcú neki vesd el magad, a nyúl kiugrott a kezéből, s meg sem állott, míg a mezőre vissza nem szaladott. Na te betyár, mondotta a bognárnak este, még egyszer elküldlek a nyulakkal, de jól vigyázz az életedre. Jól van, a bognár másnap megint kiajtotta a nyulakat, de ment csak hamar a király is utána, mégpedig a magától járó vasösszekéren. Vitt 3 üres zsákot is. Adj Isten, nyulak pásztorra! Fogadj Isten, felséges király! Adjak-e nyulat? Hallgass, ilyen-olyan teremtette, nem nyúlért jöttem, hanem azért, hogy töltsd meg ezt a 3 üres zsákot igazsággal. Én jó szívvel, mondta a bognár, hát az úgy volt, hogy idejött a király kisasszony, én is adtam, ő is adott, aztán kijött a királyné, én is adtam, ő is adott, kijött a király, én is adtam, és egy szót se többet, inkább a pokol fenekére kerüljek, sem hogy a csúságomat halljam. Hiszen csak a pokol fenekét kellett, hogy emlegesse, neki lódult a magától járó szekér, s nagy zörgéssel

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, most Mikula Péter Borcsa a Mi Kutyánk című meséje következik, de előtte mesélek röviden nektek arról, hogy nekem van Zsömi. Az én kutyám, illetve a mi kutyánk, ő ismert, hogy családtag, tehát a család kutyája, és egy hihetetlen, szelíd, kedves, aranyos és rettentően mozgásigényes kiskutya. Immár 5 éves, nem is annyira pici, de hát 6-7 hetes kora óta van nálunk, tehát akkor elfért a vállamon. Nagyon szeretem, nagyon sokat járunk. Én vagyok úgymond a falka vezér, azt arra szokták mondani, hogy a falka vezére hallgat legjobban a kutya. Ez még abból az időből származik, amikor úgy farkasok voltak, és ott ugye a farkasok falkában járnak, és ott mindig volt egy vezérfarkas. És amikor az emberek befogadták a kutyát, házi kedvencnek megmaradt ez az elnevezés. Tehát, ha mondok neki bármit, akkor ő hallgat rá, vagy sem, nagyon szeretem. Ha nem hallgat rám, akkor is. Szóval vannak saját tapasztalataim, képzeljétek, minden este megyünk egy órát sétálni. Bár már felszántotta a kertet, volt alagút, mindent csinált, mindent ellopott, mikor pici volt. De aztán megkomolyodott. No, ez a mese is nagyjából erről szól, hiszen van benne papucstolvajkodás, van benne harapó művészet, és egy pici csendháborítás. No, ha felkészültetek, akkor olvasom is. Jó? Tehát, Mikula Péter, Borcsa a mi kutyánk. Van egy pajkos kiskutyánk, Borcsa a neve. Családunk kutyatagja. Nagyon szeretjük, de ő még jobban szeret minket. Ezt onnan lehet tudni, hogy lelkesen ugrál és csahol, amikor hazaérünk. Körbe-körbe szaladgál körülöttünk, vigyorogva örömtáncot jár. Mi is örülünk neki, soha nem mulasztjuk el megsimogatni és megdícsérni, de nem járunk örömtáncot. Egyszer megpróbáltam én is körbe táncolni őt, de hamar kiderült, Borcsa jobb az örömtáncban, és én hamar meguntam a dolgot.

0: A mi kutyánk nem átlagos kutya. Papucstolvaj, harapó művész, haramia, csendháborító és nagy bohóc. Papucstolvaj, mert ha nem találod a papucsod, biztos lehetsz benne, hogy ő volt, aki eldugta. Harapó művész, mert élvezettel harapdál, ha csontot kap, játékosan, ha a sípuló labdája kerül a szájába. És egészen puhán, barátian harapdálja apa vagy az én kezemet. Ha azt szeretné, menjünk vele játszani. Csendháborító, ha korán kell és unatkozik, vagy arra téved egy kóborkutya, akivel szeretne kutyálkodni. Ilyenkor felcsahol minket, és sajnos a szomszédokat is. Ezt a korai ébredést a szomszédok sokkal nehezebben viselik, mint mi. Szelíden, de érezhető szemrehányással szokták tudtunkra adni, hogy ők még aludtak volna. Nagy bohóc is borcsa. Van, hogy a farkát kergeti, eszeveszett módon pörög-forog, máskor bukfencezik a fűben, vagy ugrál örömében. Ha ránézel, te is láthatod, hogy vigyorra áll a szája. Amikor meghozta apa a 8 hetes borcsát, annyira meglepődtünk Bercivel, hogy egy ideig meg sem tudtunk szólalni. Azután úgy sikítottunk örömünkben, ahogy a szánkon kifért. Pici volt, annyira pici, hogy belefért a sapkámba. Pöcse csupa sejmes puhaság. Nem tudtunk betelni vele. Simogattuk, gyömöszöltük egész nap. Cérna hangján így csaholt. Hangszínében inkább a macska nyávogáshoz hasonlított, csak a dallama után lehetett tudni, hogy kutya adja ki a hangot. Annyira nevettünk rajta, de annyira, hogy alig tudtuk abba hagyni. Szerencsére nem sértődött meg. Szaladt utánunk aprócska lábaival, néha elhasalt, csodálkozott egy kicsit, majd rövid idő után újra utánunk kerett. Hegyes fogacskáival harabdált minket, ahol ért. Mindenhol. Nem fájt, csak kicsit. De nagyobb volt az örömünk, mint a fájdalmunk. Eleinte a lakásban csurgatott és pottyantott. Szagolni valóit nem győztük takarítani. Lassan azonban megtanulta, hogy ha ilyen szagos dolga akad, akkor ki kell, hogy kéreckedjen az udvarra. Ha kiengedtük és sikeresen elvégezte a dolgát, akkor jutalomfalatot kapott. Milyen rafinált volt a mi kiskutyánk, naponta többször kikéreckedett. Leguggolt, hátranézett, ártatlan képpel, és pisilés nélkül jelentkezett a jutalomfalatért. Azt gondolta a kis lasszont, hogy a kikéreckedésért és guggolásért kapja a finomságokat. Anya azt szokta mondani, bocsá egy olyan házőrző, aki leültetné a betörőt a legkényelmesebb fotelba, főzne neki egy kávét, és megmutatná neki, hol tartjuk az ékszereket, meg a velős csontot. Apa ilyenkor hozzáteszi, de legalább utána pontos személy leírást adna a betörőről. Amióta megvan a mi kiskutyánk, barátunk, játszótársunk Borcsa, a fogócska a kedvenc játékunk. Mi elszaladunk előle Bercivel, ő pedig nagyukat szökelve, farkcsóválva lohol utánunk. Akkor van bajban, ha futás közben ketté válunk, és egyikünk balra, másikunk jobbra fut. Ilyenkor egy ideig tétovázik. Nem tudja, kit válasszon, ki utána szaladjon. Miután döntött, füleit lobogtatva, Borcsa sebesen valamelyikünk után ered. Az egyik fogócska után arra kértem Bercit, hogy vonja el Borcsa figyelmét, amíg elbújok, és keressenek meg. A kutyaházba bújtam. Nem mondom, hogy kényelmes egy gyerek számára, de annál izgalmasabb. Berci hamar megunta a keresést, és hosszan kiabált. Hol vagy, Zorka? Gyere elő! Egy ideig élveztem, hogy nem találnak meg, de azután kezdett szűk lenni a Borcsa háza. Azt szerettem volna, hogy vegyenek már végre észre. Már épp elő akartam mászni, amikor szerencsémre rám talált a kiskutyám, és kérdő tekintettel vizslatott. Azt kérdezte a nézésével. Hát te meg mit keresel a házamban? Jól van, nem akarom elvenni a helyed. Ne nézz így rám, mondtam neki. Ő még mindig csodálkozva nézett rám. Közben Berci is megérkezett. Zorka, te bemásztál Borcsa házába? Kérdezte. Gyere már ki, én is ki szeretném próbálni. Ezt már nem hagyhatta a mi kutyánk, és Berci elé tolakodva visszafoglalta a házát. Gyanakvó tekintettel nézett vissza ránk. Nagyon vicces volt. Próbáltuk kicsalogatni, de nem mozdult. Kíváncsian figyelte, mire készülünk. Csak akkor jött elő, amikor olyan messze mentünk már tőle, hogy csak a hangunkat hallhatta, ahogy a nevét kiabáltuk. Berci persze nem adta fel. Szerette volna kipróbálni, milyen lehet a kutyaházban. Borcsa figyelmét lekötöttem a kedvenc labdájával, amíg a tesó is bemászott az ólba. Hamar megunta, mert rövid időn belül visszajött hozzánk, és kicsit csalódottan azt mondta. Inkább maradok a saját ágyamnál. Berci, gyere, hajolj közelebb. Szeretnék neked súgni valamit úgy, hogy ne hallja meg Borcsa. Képzeld, amíg vártam rátok, megkóstoltam a kutyakaját. Fúj!
1: Nagyon rossz volt. Nem is értem, mit szeret rajta. Ehetetlen.
0: De el nem mondd apáiknak, mert ha kikotyogod, én is beárullak, hogy zokniban aludtál a múltkor.
2: Csukás Mese Rádió.

0: Jó reggelt, hétalgók!
1: A sátokra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Robert Desnos, a pelikán. Fordította Tamkós Irató Károly. Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Jonatán, a kapitány, 20 éves sem volt talán, messze-messze délen járt, és fogott egy pelikánt. Másnap látja Jonatán, tojt egyet a pelikán. Fehér tojásából kikelt egy második pelikán. Nála is szebb volt talán. E második pelikán, hát ez is tojt egyet ám. Fehér tojásából kikelt egy harmadik pelikán. Nála is szebb volt talán. E harmadik pelikán, na ez is tojt egyet ám, és ez így ment volna ám hosszú időn át. A Jonatán, a kapitány, a tojásból nem süt egy jó rántottát. Ideje korán.
4: Zokni és inkoz, a bravúros zoknipáros.
5: Sziasztok, hallgatók!
6: Sziasztok! Üdvözlünk benneteket innen a stúdióból. Én Zokni vagyok.
5: Én pedig Inkoz.
6: Sok ruha megmentő ötlettel készültünk ám nektek.
5: De miért is fontos megmenteni a már kidobásra szánt ruháinkat?
6: Egyrészről jó móka belőlük valamit teljesen újat és egyedit gyártani.
5: Igen, mondjuk egy Zokniból tolltartót. Na de erről majd később.
6: Másrészről pedig lehet, hogy így nem kell új ruhadarabot venni.
5: Manapság már olyan gyorsan cseréljük le a ruhatárunkat, hogy csak na. Pedig tudjátok, hogy milyen sok vizet használnak fel egyetlen egy póló elkészítéséhez?
6: Van tippetek? Én 3 litert mondtam először, ami 2 nagy flakon víznek felel meg. De tévedtem.
5: Na, ahogy én is. Képzeljétek, egy pólóhoz körülbelül 2700 litert használnak fel.
6: Felfoghatatlan, igaz?
5: Az.
6: 2700 liter vizet egy ember 3 év alatt használ el.
5: Egy póló pedig egyszerre.
6: Figyeljetek ti is a ruhadarabjaitokra. Nem kell mindent egyből kidobni, ha már nem szeretnétek hordani.
5: Mi is lyukas, elnyűjt zoknik voltunk, de megjavítottak minket. Az, hogy tudunk beszélni, már más kérdés.
6: Igen, ahhoz egy kis varázslat kellett.
5: Csiribú!
6: Viszont most tovább tipegünk.
5: Egy halom megjavítandó ruha vár ránk a ruhakuka aljában.
6: Tartsatok velünk legközelebb is!
5: Ó, igen! Sziasztok! Na, gyere, Inkoz, ahogy én

0: műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgass kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Te tudod, miért különleges nap szeptember elseje? Mert ezen a napon kezdődik a bölcsőde, az óvoda és az iskola. És még miért? Mert van, akinek éppen ezen a napon van a születésnapja. Te ismersz valakit, aki szeptember 1-én született? Elárulom, hogy ezen a napon 2 éves a Csukásmese Rádió. Ezt egész héten együtt ünnepeljük. Még több mese, vers, mondóka és ünnepi hangulat vár rád. Tarts velünk szeptember 1. hetében is, és ünnepeljük együtt a Csukásmese Rádió születésnapját. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukásmese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek! Blaskó Péter vagyok. Most én mondok nektek egy mesét. Az okos szabócska. Volt egyszer egy nagyon kevés királykisasszony. Ez a királykisasszony hírül adta 7-7 ország ellen, hogy ahhoz megy férhez, aki az ő találós meséjét kitalálja. Jöttek is az udvarba mindenfelől királyfia, hercege, grófok, bárók, nagysüvegű tótok, válogatott cigánylegények, de amit a királykisasszony feladott, egy sem tudta megfejteni. Na ez még nem volt elég, de még ki is csúfolta a legényeket, s lassanként nem akadt senki, aki szerencsét próbáljon. Mikor már azt hitték, hogy senki emberfia nem vállalkozik többet, 3 szabó legény összebeszélt, lesz, ahogy lesz, ha már annyian próbálták, ők is próbálnak, miért ne? A legkisebbik legény olyan teddels, eléseved legényecske volt, se szabni, se varni nem tudott becsületesen. A dolog sem fért a nyakára, fél kótya is volt szegény feje, mondta is a másik 2, jobb, ha itthon maradsz, s fótot fótra vetsz, te boldogtalan. De beszélhettek, ment ő is, hátha. Na majd meglátjuk. Hát fölmennek a palotába, jelentik magukat, a király kisasszony mindjárt feladja a kérdést. 2 féle hajam van, miféle szín az egyik, miféle a másik? Hát csak ennyi az egész, mondotta az első szabó legény. Fekete az egyik, fehér a másik. No, bezzeg, kacagott a király kisasszony. Felejte másik. Se nem fekete, se nem fehér. Barna az egyik, vörös a másik, felelt a második legény. Hogy is ne, kacagott a király kisasszony. Állj elé, te harmadik. Elé áll a szabócska, s mondja nagy bátran, a király kisasszonynak ezüst, meg aranyhaja van, az pedig 2 féle szín. Hely, lefittyent a király kisasszony ajka, bezzeg nem kacagott, mert a szabócska eltalálta az igaz valóságot. Szinte elájult ilyettében, hogy most már ehhez a cingár kasziba lábú szabócskához kell feleségül mennie, hanem mikor nagy nehezen magához tért, azt mondja a szabócskának. Ezzel még nem leszek a feleséged, szabócska, egyéb is vár rád, van az istálóban egy medve, azzal kell hálnod ma éjjel. Ha reggel életben talállak, akkor a feleséged leszek. Bizonyos volt abban, hogy a medve 1000 darabra szaggatja a szabócskát, de a szabócska nem ijedt meg, azt mondta, egy életem, egy halálom, érted, ezt is megpróbálom. Este bement a szabócska a medvéhez, és ahogy belépett, a medve már a 2 hátulsó lábára állott, a 2 elsőt ölelésre tartotta, Úgy ment a szabócska elé. Csak lassan, lassan, várj egy kicsit, mondotta a szabócska, aztán ügyet sem vetett a medvére, belenyúlt a zsebébe, onnét kivett egy marék diót, azt elkezdte ropogtatni, s a belé tenni. Olyan jó ízűen csámcsogott, hogy a medvének folyt a nyála szájából, s nagy étvágya lett a dióra. A szabócska ismét belenyúlt a zsebébe, adott egy marékkal a medvének is, ez azonban nem dió volt, hanem kavics. Bekapja a medve a kavicsot, rágja, ropogtatja, de bezzeg a kavics nem roppant ketté. Hát, mi dolog? Morogott a medve. Erősebb volna a te fogad, mint az enyém. Hallod-e, tört fel nekem a diót. Mit? Gúnyolódott a szabócska. Hát, te nem tudod feltörni ezeket a nyomorult kicsi diókat? Azzal elvette a medvétől a kavicsokat, hirtelen kicserélte dióval, sorba feltörte. De már ez csuda dolog, dörmögött a medve. Még egyszer megpróbálom. A szabócska ismét adott neki egy marék kavicsot. A medve rágta, ahogy csak bírta, de egyetlen egyet sem tudott ketté roppantani. Hát hiába be kellett lássa, hogy a szabócskának erősebb foga van, s hozzá sem mert nyúlni. Közben a szabócska hegedűt húzott elé a köpenyege alól, elkezdett muzsikálni. A medve meg hopp, elugrott, táncolt, majd kiugrott a bőréből széles jókedvében. Mikor jól kitáncolta magát, kérdi a szabócskát. De, szabócska, nehéz-e a hegedülés? Egy gyermekség, mondotta a szabócska, nézz ide. A bal kezemmel megfogom a hegedű nyakát, a jobbal húzom, vonom a vonót felfelé meg lefelé, ennyi az egész. Igazán? No, ezt én is szeretném megtanulni. Egész nap muzsikálnék és táncolnék akkor. Ez lenne csak a jó világ. Ugyan bizony megtanítaná-e? Hogyne, tiszta szívvel, ajánlkozott a szabócska. Hanem a körmeid nagyon hosszúk. Elébb le kell vágni azokat. Helyes, mondta a medve, vágd le. Azzal a szabócska becipelt egy gyalupadot, a medve lábát feltétette, jó erősen odacsavarta. Most várj egy keveset, mindjárt hozom az ollót. Volt is eszébe. Lefeküdt egy szegletbe a szalmára, aludt reggelig, mint a bunda, pedig a medve úgy ordított, hogy majd szétduvadt az istáló. Hallotta a király kisasszony a medve ordítását, szentül hitte, hogy a szabócskát miszlikbe szaggatta. Jókedvűen kelt fel reggel, úgy ment ki az istálóba, de bezzeg lefittyent az ajka, mikor látta, hogy a szabócskának kutya baja sincs. Most már hiába minden, nem másolhatta meg a szavát. A király sem vette tréfára a dolgot, befogott aranyos hintóba, azon ment a szabócska meg a király kisasszony templomba esküvőre. Ám alig, hogy a hintóba ültek, a másik két szabó legény, akik majd megpukkadtak az irítségtől, hogy azt a nyomorú kis szabócskát ilyen nagy szerencse érte, szaladott az istálóba, s a medve lábát kiszabadították. Nosza, a medvének sem kellett egyéb. Esze nélkül szaladt a hintó után, ordított veszettül. No most véged van, szabócska, mondotta a király kisasszony. De a szabócska nem ijedt meg, hirtelen a feje tetejére állott, a két lábát kidugta hátul a hintó ablakain, s torka szakadtából kiabált. Látod a gyalupadot? Megint ide kerül a lábad, medvekoma! De hiszen a medvének sem kellett egyéb. Megfordult, úgy elfutott, mintha szemét vették volna. A szabócska meg a király kisasszony az alatt a templomba értek, ott megesküdtek, holtomiglan, holtodiglan, úgy éltek, mint két gilice madár. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Göbölyös Attila, a nyuszi, aki napernyőt árult. Nimród nyuszi a kis falucskában, zöld mezőn élt, ahol a nap mindig ragyogott, a fák zöldeltek és a virágok színes pompával illatoztak. Nimród különleges mesterségre tett szert, napernyőket árult. Minden nap nagy boldogan vitte magával a legszebb, legszínesebb napernyőit, hogy védelmet nyújtson a falubelieknek a forró nap ellen. Nézzétek csak, itt van a legújabb napernyőm! Hirdette minden piacon, miközben az emberek megcsodálták a piros-fehér csíkos vagy éppen a virágmintás napernyőket. A falusiak nagyon szerették Nimródot, mindig kedvesen bánt velük és jó tanácsokkal látta el őket, ha a napernyőjük ápolásáról volt szó. Ám egy nap váratlanul megérkezett a vihar. Miközben Nimród éppen a piacon árult a napernyőit, sötét felhők gyülekeztek az égen, a szél erősödni kezdett, és az emberek izgatottan néztek fel. Felhők, vihar érkezik! Kiáltotta Anna a piaci kofák közül a legbátrabb. Nimród, aki serényen pakolta a napernyőket, hirtelen megérezte a szél erejét. A napernyők elkezdtek imbolyogni, és egyik-másik már szinte felemelkedett a földről. Gyorsan segítsetek! Kiáltotta Nimród, miközben próbálta megfogni az egyiket, de a szél továbbra is erőteljesen fújt. A falusiak összeszedték minden bátorságukat, és nekiláttak, hogy segítsenek a nyuszinak. Együtt megragadták a napernyőt, és amint azt a földön tartották, Nimród észrevett valamit. Ha a napernyőket egymásra raknánk, talán védelmet nyújthatnának a vihar előtt, javasolta. A falusiak bólintottak és gyorsan összefogtak. Egymás után pakolták egymásra a napernyőket, míg végül egy színes, nagy sátrat alkottak, amely megúvta őket a szél erejétől. Ahogy a vihar tombolni kezdett, Nimród és a falusiak biztonságban ülték körbe a napernyőkből készült védőpalotát. Közben a nyuszi történeteket mesélt, és mindenki nevetett, még a vihar dühében is. Ez nekem is jó ötlet volt, nevetett a nyuszi. A napernyők nem csak a napot védik, hanem a nagy szélben is segíthetnek. Amint a vihar végre elvonult és a nap ismét előbújt a felhők mögül, a falusiak boldogan néztek egymásra. Köszönjük, Nimród! Te mindig tudod, hogyan kell megoldani a dolgokat, mondta Anna, miközben szépen lassan elkezdték szétszedni a napernyőket. Nimród mosolyogva állt a színes napernyőik között, tudva, hogy a barátság és az összefogás minden viharban megmentheti őket. Ezután a falusiak sosem felejtették el a napernyőket, és Nimród nyuszit nem csak mint árus, hanem mint a bátorság és leleményesség példaképét is tisztelték. Így hát a zöld mezőn mindig a boldogság és a színek ragyogtak, még akkor is, amikor a szél fújt.
1: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és már mondom is a mai találós kérdésemet. Fúr farag, de mégsem ács. Kopog, mint a kalapács. Fák orvosa, doktora. Erdőben az otthona. Mit is mondtam? Fák orvosa. Akkor ez a kis bogárka a szó nem lehet. Az is fúrja a fát, de nem tesz vele jót. Kopogtatja az erdei fákat. Úgy bizony, de gyorsan kitaláltátok. Ez a harkály. Jó volt ma is együtt találgatni veletek. Nagyon okosak vagytok. Ti láttatok már harkályt?
3: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Az aranynyilvessző. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy öreg király, akinek a palotáját olyan csodálatos kert vette körül, hogy ez egész világ csodájára járt. Ugyanis ebben a kertben vakítóan zöld selyemfű nőtt, mely minden szemet elkápráztatott. De a király nem örülhetett sokáig a csodaszép fűnek, mivel valaki minden éjjel megdizsmálta. A király katonákat állítatott a kertjébe, először csak 2-3, majd 10, végül 100, de mint hiába. Mintha álomszellő terítette volna le őket a lábukról, egy sem tudott ébren maradni. A királynak pedig nem maradt más ötlete, mint hogy kihirdesse: aki az én selyemfüvemet megőrzi, annak adom a lányom és a fele királyságom. Jöttek is szerencsét próbálni az ifjak a világ minden tájáról, de bárhogy is próbáltak ébren maradni, végül mindegyiket elnyomta az álom. A bátor próbatevők kezdtek elfogyni, és a király egyre inkább kezdett elkeseredni. Ám akkor megjelent a palotában egy szegény legény, s kérte, hadd próbáljon ő is szerencsét. De nem akármilyen fiú volt az. A faluban az a hír járta, hogy olyan éles a szeme, hogy még a jövőt is látja. Örömmel fogadta hát a király, s a fiú már is kiment a kertbe, hogy közelebbről szemügyre vegye. Éppen a maradék selyemfüvet vizsgálgatta, mikor egy vékony hang megszólította.
1: Fiam, adnál egy kevéske kenyeret? Már vagy 3 hete nem ettem.
0: A fiú körbenézett, de nem látott senkit. Akkor valaki megrántotta a nadrágja szárát, egy egérke volt az. A jóságos fiú tört neki egy darabka kenyeret, és a kisegér nyomban be is falta.
1: Igazán köszönöm, hogy segítettél rajtam,
0: cincogta az egér.
1: És mivel olyan jó voltál hozzám, most én is segítek rajtad. Ha leszáll az éj, ülj le a kerítés tövébe, és akkor jöhet bármilyen álomszellő, te nem fogsz elaludni. Éjfélkor pedig jön majd Tündér király az aranyszínű paripájával. De te csak dobd elé ezt az aranynyilvesszőt, és akkor a fű reggelre újra kinő,
0: mondta az egér, majd átnyújtotta a fiúnak a nyilvesszőt, és elfutott. A legény pedig leült a kerítés tövébe, és csak várta, hogy mikor jön el az éjjel. Aztán egyszer csak megmozdultak a fák levelei, s fújni kezdett az álomszellő. Ám a fiún nem fogott a varázslat. Csak ült tovább, és várta a Tündér királyt. Nem sokára meg is érkezett. Hangos lódobogás közepette. A fiú pedig előkapta tarisznyájából az aranynyilvesszőt, s ledobta a paripa elé a fűbe. Aztán hagyta, hadd legeljen, amennyit csak akar, ő pedig lefeküdt a földre, és elaludt. Hely, volt ám nagy csodálkozás reggel! A király azt se tudta, hova legyen örömében, mert a selyemfűből nem hiányzott bizony egy centi sem. Na jól van, te legény, megőrizted a selyemfüvemet. Állom a szavamat, cserébe odaadnám a legszebbik lányomat. Igazán köszönöm, de addig meg nem házasodhatom, míg az aranynyilvesszőmet meg nem találom, válaszolta a legény. A király próbálta marasztalni, de a fiú a fejébe vette, hogy visszaszerzi az aranynyilvesszőt. Felkapta hát a tarisznyáját, kezébe vette vándorbottyát, és elindult. Gondolta legalább, világot lát. Éppen az országúton mendegélt, mikor szembe találkozott egy kocsissal. Hiszitek vagy sem, ott volt a kalapjában az aranynyilvessző. Itt kérsz azért a nyilvesszőért, komám? Szólította meg a legény a kocsist. Inkább én adok érte 100 pengőt, ha kihúzod a kalapomból, mert eddig akárhogy próbáltam, sehogy sem sikerült. Kihúzom én, de pénz helyett inkább arra kérlek, hogy taníts meg mindenre, amit tudsz. Ha csak ennyit kérsz, azt könnyen teljesíthetem, felelte a kocsis, legény pedig megfogta a nyilat, és már ki is rántotta a kalapból. Na, akkor bizony te voltál az a gazfickó, aki megdobtál vele. Majd adok én neked, gondolta magában a kocsis. Együtt mentek át tovább, és nem sokára beértek egy sűrű, sötét erdőbe. Miközben átvágtak rajta, útjukat állt a három kupacba rakott fa.
1: Élj fel az elsőre!
0: Kiáltott a fiúnak a kocsis, a fiú pedig engedelmeskedett. Aztán a kocsis fogott egy gyufát, és meggyújtotta a kazalfát.
1: Arra felelj most nekem! Tudsz-e annyit, mint én?
0: Kérdezte a kocsis.
1: Dehogy tudok!
0: Felelte a fiú, és a rakásfa egy szempillantás alatt porig égett. A fiúnak nem esett baja,
1: ám akkor a kocsis
0: felküldte a második halomra. És minden úgy történt, ahogy előtte, a kazal leégett, de a fiúnak a haja szála sem görbült. Akkor a kocsis a harmadikra is felültette, de közben sejtette már a legény, hogy mire készül a kocsis, és mikor nem figyelt, leugrott a farakásról.
1: Futott a szegény fiú, ahogy csak bírt, majd elérkezett egy patakhoz, és mikor fejest ugrott, hirtelen aranyhallá változott. Mire a kocsis odaért, az aranyhal már messze járt. Akkor a kocsis bukfencezett egyet, és ő pedig cethallá változott. De mivel a patak túl keskeny volt neki, ezért minduntalan beszorult a sziklák közé, és nem tudta utolérni a legényt. Közben az aranyhal kiúszott a partra, és mikor kiugrott a vízből, aranygyűrű lett belőle. Éppen arra járt egy király kisasszony, és felvette.
2: Kedves királylány, csak arra kérlek, ha kiugrik a vízből egy ember, akárhogy is kérlel, ne adj oda neki. Mondd, hogy építsen aranyhídat át a folyón, s akkor megkaphat.
0: A lánynak megtetszett a beszélőgyűrű, s mikor kiugrott a kocsis a vízből, nem adta neki. Megkaphatod a gyűrűm, de csak is akkor, ha olyan aranyhídat építesz a folyón, amilyet még nem látott a világ, mondta kacagva a király kisasszony, majd ott hagyta a kocsist. Másnap, mikor a királylány a folyóhoz sétált, legnagyobb meglepetésére ott állt a ragyogó aranyhíd. A kocsis pedig a híd lábánál várta, és már nyújtotta is a kezét a gyűrűért. Ám a leány óvatlan volt, s véletlenül lejtette a gyűrűt a földre. A gyűrű azonban zabszemmé változott, és elkeveredett a porban. De a kocsis nem ijedt meg, bukfencezett egyet, s menten kakassá változott. Majd elkezdte felcsipegetni a zabszemeket. Közben észre sem vette, hogy a zabszemből apró hangya lett, és mikor a kakas nem figyelt, felmászott a lábán, és jól megcsípte. A kakas menten összeesett, a hangya pedig hangosan felkiáltott. Úgy látszik, mégiscsak többet tudtam nálad. És mikor a hangya visszaváltozott szegény legényé, megköszönte a királynának a segítséget, majd visszaindult a király udvarába. Mikor megérkezett, olyan világra szóló lakodalmat csapta, hogy az alattvalók azóta is arról beszélnek. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és hoztam nektek László Noémitől a Lépcső mese című verset, ami eléggé csalóka, ugyanis az a neve, hogy Lépcső mese, mégis egy vers, úgyhogy ezt a speciális verses mesét fogom most nektek felolvasni, hát kezdjünk is bele. Merre visz a lépcső? Lefele. Onnan küld a lépcső teteje. Merre visz a lépcső? Egyre fel. Utamat az alján kezdem el. Középen a lépcső mit csinál? Fentjéről lentjére áldogál. Középen a lépcső mit csinál? Fütyül a világra, fel lejár.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Csukás István. Tóbiás, az esernyő. Jött egy felhőszakadás, futott Tóbiás. De jó, itt egy ernyő volt, de az éppen zárva volt. Mit tegyek? Elázok nagyon. Legyen ernyő a kalapom. Jött egy ember, csuromvizes. Ernyőm alá, gyere, siess. Jön egy kutya, jön egy macska. Ernyő alatt marakodna. Béküljetek, szólt Tóbiás. Nincs ugatás, nincs nyávogás. Jön egy mama gyermekével. Gyertek, itt sok ember fér el. Jön egy postás nagy táskával. Gyere, ne játszanád hával. Jön két veréb csiripelve. Gyertek, itt a veréb helye. Jön egy ember kalitkával. Gyere ide a madárral. Arra üget egy lovacska. Gyere, gyere, ne légy csacska. Ám, kik ernyő alatt vannak, így dohognak, tiltakoznak. Minek ide egy ázott ló? A ló nem ernyő alá való. Enye, mondta Tóbiás. Mi ez a nagy mormogás? Dühösen otthagyta őket, mormogókat, dörmögőket. Hatalmassá felnővé, átváltozott ernyővé. Gyere ide, szólt a lónak, a boldogan nyihogónak. Mind-mind oda tolongnak, és kitúrják a lovat. Nesze, itt a régi, te, ló, egy lónak még ez is túl jó. Tóbiás inti a lovat, ne búsulj, kisütött a nap.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.
4: Remélem, hogy mindenki felkészült. Kapaszkodjatok. Hűha, Marci, neked ez nagyon jól áll. De erősen fogóckodj, és remélem, hogy a fék is működik. Igen?

0: Jó.
1: Jó reggelt mindenkinek!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és egy újabb találós kérdés vár rátok. Így hangzik. Ez a dolog egy hosszú, ágas-bogas részből és sok apró levélből áll, és mindig a széllel táncol. Sok közülük tavasszal zöld ruhát ölt, ősszel színes lesz, télen pedig levetkőzik. Állandó lakója az erdőknek és parkoknak. Levele lehet szúrós vagy sejmes, magassága lehet kicsi, vagy akár hatalmas is. Sok állat lakhat benne. Mi lehet ez? Igen, ez a fa! Képzeljétek, az egyik barátnőm meg szokta ölelni a fákat, hogy megköszönje nekik a sok friss levegőt. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem tetszett. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
4: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
5: Grimm testvérek, a széttáncolt cipellők. Hajdanában réges-régen, hetet-hét országon túl élt egyszer egy király. 12 lánya volt, egyik szebb, mint a másik. Bőrük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nátszál. Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában, mint a 12. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe. A lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipőjüket. Hogy hogyan, s mint, annak senki nem volt a megmondhatója. A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül nem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választhat közülük magának, és holta után a királyságot is megkapja. Hanem aki jelentkezik a próbára, és 3 nap, 3 éjjel nem sikerül megfejteni a titkot, nem látja meg többé a napvilágot. Csak hamar elő is állt egy királyfi, hogy ő minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán mikor a nap leáldozott, bevezették a hálóhelyére. Amolyan kis előszobaféle volt, innét nyílt a lányok hálóterme. Azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hova mennek, hol táncolnak éjszaka. Mielőtt a királyfi lefeküdt, a legidősebb királylány bevitt neki egy kupa bort. Megkínálta vele, illendően megvárta, míg az ifjú iszik 1-2 kortyot, aztán magára hagyta. A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, mint egy erdei hiúz lesi a zsákmányt. Hanem egy idő múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végig dőlt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellőnek lyukas volt a talpa. Így történt ez a második, meg a harmadik éjszakán is. Negyed nap aztán irgalom nélkül vitték a tömlöcbe a királyfit. Utána még sok kérő jelentkezett próbára, de mindegyiknek ugyanolyan sorsa lett. Történt akkoriban, hogy egy szegény, kiszolgált katona éppen úton volt a király fővárosa felé, hogy ott valamilyen könnyű munkát keressen magának. Találkozott egy öreg asszonnyal, szóba elegyedett vele, meghányták, vetették a világ sorsát, aztán egy keresztútnál az anyóka megállt, azt mondta.
6: Én erre letérek. Hát te, hová tartasz, mi a szándékod?
5: Magam sem tudom, szólt a katona és vállat vont. És csak úgy tréfából hozzátette.
6: Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a király lányai a cipellőjüket. Bezzeg akkor, nem volna többé semmi gondom, királykodhatnám életem végéig.
7: Nem is olyan nehéz dolog, mondta az öregasszony.
8: Nem kell ahhoz semmi egyéb, csak annyi, ne idd meg a bort, amivel este a király kisasszonyok megkínálnak. Aztán tégy úgy, mintha aludnál, de azért jól figyelj mindenre. A többihez aztán már megvan a magadhoz való eszed. Egy köpenyeget szedett elő a kosarából, és átnyújtotta a katonának. Ha ezt a köpenyt magadra veszed, egyszeriben láthatatlanná válsz, és a 12 lány után lopakodhatol. Azzal eltipegett az általúton, és egy-kettőre eltűnt a katona szem elől. A kiszolgált vitéz meg fontolóra vette a dolgot. Én már úgysem sokat veszíthetek, gondolta, és másnap jelentkezett kérőnek a királynál. Jól fogadták őt is, akár leánykérő elődeit, felöltöztették pompás ruhába, estig szép szóval tartották, aztán mikor a nap lebukott, bevezették a kis előszobába. Lefekvés előtt nagynyájasan kiment hozzá a legidősebb király kisasszony. Egy kis bort hoztam, itt meg az egészségünkre. A fortélyos katona azonban már előre számított a dologra. Mielőtt bevezették volna a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötött az álla alá. Most aztán mind abba öntötte a bort. Egy csöpp nem sok, annyit sem ivott belőle. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig, majd mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett. A királylányok jót kacagtak rajta. Ezt is vihette volna másfelé a sorsa, mondta a legnagyobbik. Besiettek, szekrényt, ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elő, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tipegtek, topogtak, örültek előre a táncnak. Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam. Meglátjátok, valami baj ér minket, szólt a legkisebbik. Áj, te kis dunnalúd, mindig riadozol, mondta a legidősebb. Elfelejted, hány királyfi vigyázott már ránk hiába. Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom, úgy sem ébredne fel a mi haszna. Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét és meg sem moccant, úgy tett, mintha aludnék akár a bunda. A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidősebb oda ment az ágyához és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcsőn. Elől a legidősebbik, utána sorban a többi. A katona végignézte a dolgot, nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebb királylány után surrant. A lépcső közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára.
0: Jaj, ki kapaszkodott a szoknyámba?
8: Sikoltott fel ijetten a király kisasszony. Ugyan ne légy már olyan együgyű, szólt rá a legidősebb nénye. Biztosan valami kampós szögbe akadtál. Csak hamar mindannyian leértek a lépcsőn. A katona csak ámult-bámult, mert olyan gyönyörű fasorba jutottak, amelyet ő még életében sohasem látott. Színezüstből volt a fák levele, csillogtak, villogtak, ahogy a könnyű kis fuvallat mozgatta őket.

0: Ott is letört egy gallyat emlékül, és ez a fa is kondult egyet, de még szebben, még tisztább hangon, mint az ezüst fasorban. A legkisebbi királylány összerezzent, halkan felsikoltott, riadtan tekingetett jobbra-balra, de hát senkit sem láthatott, mert a katonát eltüntette a varázsköpönyeg. A nénye meg ismét összeszitta, hogy megint csak rémüldözik, pedig tudhatná, hogy a királyfiak harangoznak örömükben. Mikor a harmadik fasorba értek, a katona egészen elhűlt az ámulattól, mert még csak elképzelni se tudott volna soha olyat, mint ami itt eléje tárult. Gyémántból voltak a fák lombjai, és a levelek úgy tündököltek, hogy belekáparázott az ember szeme. Itt is minden úgy történt, mint az ezüst meg az aranyfasorban. A katona letört egy ágat emlékül, a fa kondult egyet, a legkisebbi király kisasszony felsikoltott ilyettében, a legidősebb nénye pedig megnyugtatta, hogy csak a királyfia kastélyában harangoznak. A gyémántfasor egyenesen egy tóhoz vezetett. 12 csónak ringott a vizen, mindegyikben egy nyalka királyfi ült, a 12 király kisasszonyt várták. Mindegyik lány beszállt egy-egy csónakba. Mikor már mind elhelyezkedtek, a katona is beült láthatatlanul a 12-be, a legkisebb királylány mellé. Mikor a tó közepén jártak, egyszerre csak azt mondja a királyfi.
1: Nem tudom mi ez, de ma olyan nehéz ez a csónak. Teljes erőmből húzom az evezőt, mégis alig haladunk, mintha valami terhet vonszolnánk.
2: Biztos a nagy meleg miatt van, felelte a király kisasszony. Engem is úgy folytogat a hőség.
0: Szép fényes kastély állt a túlparton, víg muzsika szállt belőle, trombita szó, dobszó. Kikötöttek és táncba fogtak a kastély előtt, kiki a párjával. Velük ropta a katona is, csak hogy láthatatlanul. Egyszer a legkisebbi királykisasszony megszomjazott, inni kért. Egy inas aranytálcáról egy teli boros kelyhet nyújtott oda neki, hanem a katona ott termett, s mindegy cseppi kiitta a bort. Egy kis riadalom támadt, mert a leány felsikoltott, és váltig hangoztatta, hogy itt valami nincs rendjén, ő már egész este olyan furcsán érzi magát, még utóbb valami baj éri őket. A legidősebb nénye azonban most is összeszitta.
1: Ne adjatok rá, mondta. Ez a kis ostoba mindig riadozik.
0: Hajnali 3-ig állt a tánc, akkorra mind kiukadtak a cipellők, abba kellett hagyni. A királyfiak visszavitték a lányokat a tavonát. A katona most az első csónakba szállt a legidősebbik király kisasszony mellé. A parton a lányok búcsút vettek a királyfiaktól, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Ahogy a lépcsőhöz értek, a katona előre szaladt és befeküdt az ágyába. Mire a lányok lassan, fáradtan felvánszorogtak, ő már javában húzta a lóbőrt, úgy hortyogott, hogy már messziről meghallották.
1: Ha, ettől ugyan békén lehetünk, mondták.
0: Másnap a katona nem szólt egy kukkot sem, mert még egyszer végig akarta nézni ezt a csodálatos dolgot. A második éjszaka is velük tartott. Akkor is ugyanúgy történt minden, mint az első alkalommal. Táncoltak, még szét nem táncolták a cipőjüket. És így volt ez a harmadik éjszakán is. De akkor a katona emlékül egy kelyhet is elhozott magával. Reggel a király hívatta a katonát.
3: Elmúlt a 3 éjszaka. Halljuk! Meg tudsz-e felelni a föltett kérdésekre?
0: Tüstént, uram királyom, mondta a katona, csak magamhoz veszem a bizonyságaimat. Beszaladt a kis előszobába, kivette a párnája alól az ezüst ágat, aranyágat, gyémántágat, meg az aranykelyhet. A lányok majd a szemüket kinézték, úgy lesték, mit művel. A katona azonban ügyes volt, hátat fordított a lányoknak, úgy rejtette a köpenye alá a kincseit. Visszament a trónterembe, a 12 király kisasszony meg az ajtó mögött lapult és hallgatózott.
3: Mondd meg hát, hol táncolják szét a lányaim éjszakánként a cipőjüket?
0: Kérdezte a király. Egy föld alatti kastélyban, felelte a katona. Ott mulatnak 12 királyfival. Azzal elmondta, hol járt, mit látott, és kirakta a király asztalára a bizonyítékait, az ezüst ágat, az aranyágat, a gyémánt ágat, meg a kelyhet.
3: A király erre behívatta a lányait. Feleljetek nekem, igazat szólt-e ez a katona? Kérdezte.
0: Azok látták, hogy leleplezték őket, és úgy is hiába tagadnának, bevallottak hát mindent töredelmesen.
3: Engedjétek szabadon a tömlöcből a királyfiakat,
0: rendelkezett a király, majd a katonához fordult.
3: Megtetted, amire vállalkoztál, én is megtartom, amit ígértem.

Itt a 12 lányom. Válasz közülük. Melyiket akarod feleségül? Hát, nem vagyok már mai legény, sodort egyet a katona bajuszán. A legidősebbik illik hozzám legjobban. Még aznap megülték a lakodalmat, és a király örökösévé fogadta a katonát.

0: Csukás Mese Rádió. Ti szoktatok olyat játszani, hogy megszámoljátok, hogy egy perc alatt hány fekvő támaszra vagytok képesek? Én bizony szoktam. Az elején nem fogtok kinevetni. Szóval az elején egyet sem tudtam csinálni. Na jó, egy felet. De aztán meguntam, hogy ilyen puhány vagyok, és elhatároztam, hogy addig fogok gyakorolni, amíg egy perc alatt 5 fekvő támaszt nem tudok kinyomni. Igen, tudom, hogy lány vagyok. De azt hiszitek, hogy a lányoknak nem kell sportosnak lenniük? Dehogy nem. Szóval minden nap nyújtózkodás után nekiláttam fekvő támaszozni. És gyakoroltam, és gyakoroltam, és gyakoroltam. Napokig, hetekig. Minden áldott nap felkelés után. Mostanra egy perc alatt már 5-öt is meg tudok csinálni. Gyakoroljatok ti is! Ha nem tudsz még időt mérni, akkor kérd meg a szüleidet vagy az óvónénit, hogy mérje le neked az egy percet. Jó edzést! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! Mészáros Eszti vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja, és örülök, hogy a részese lehetek, mivel nagyon szeretek énekelni és zongorán is játszom. Nagyon fontos számomra a zene. Most viszont nem énekelni fogok, hanem mesét olvasni. Sípos Gyula, angyalos mese. Ha azt hiszitek, hogy az angyaloknak semmit sem kell dolgozniuk, csak kényelmesen üldögélnek a felhő szélén és hárfájuk húrjait pengetve énekelnek, nagyon tévedtek. Nem mintha az angyalok nem tudnának a felhőkön üldögélni és a hárfájuk húrjait pengetve énekelni, de először is honnan van hárfájuk? Az bizony az angyalnak kell elkészítenie, a hárfa húrjai pedig napsugárból vannak. A kellő nap hajnali sugarai még vékonyak, és ha megpendítjük őket, vékony, magas hangon csilingelnek. Aztán, ahogy erősödik a napfény, úgy lesz egyre vastagabb, mélyebb a napsugár hangja is. A déli sugár a legerősebb, az kell a legvastagabb, legmélyebb hangzású húrokhoz. Délután aztán újra vékonyodik a napsugár, de még a hajnali hangja vidáman csilingel, ez inkább borongós, lágy hangzású, máshová kell illeszteni a hárfába. Sok idő, ügyesség és szakértelem kellem egyetlen hárfa felhúrozásához, és akkor még nem is szóltunk a többi hangszerről. A fúvós hangszerekhez a szelet kell megmunkálni. A kis szellő a legjobb a tilinkóhoz, a kis furujához. A klarinéthoz már erősebb szél kell, és az sem mindegyem, hogy északról vagy délről fúj. A déli szél sokkal élesebb hangzású, inkább a részhúvósokhoz használják, igen jó trombita készülhet belőle, míg a keleti szél vidámabb, csacsogó. A nyugati szélből készült fafúvós oboa lágyabban szól, az északi meg dörmög, mint egy medve. A dobokhoz a vihart kell befogni a szerszámok közé, az bizony angyalt próbáló feladat. Egy-egy jó üsdob elkészítéséhez legalább 2-3 angyal szükséges. Egyik a mennydörgés formája, a másik a villámlást kerekíti köré, a harmadik pedig összezárja őket, és ütőt szakít hozzá a felhőkből. Aki még nem próbálta, nem is tudja, mennyi ügyesség és szakértelem szükséges ehhez. És akkor még nem is beszéltünk a kórusról, a folyton egymás köz pusmogó kis angyalkákról, akiket a karmesternek kellene valahogy kordában tartani. Bizony, az angyali munkának se szeri, se száma. Gyönyörködnek a virágok nyírásában, de óvják is azokat. Nevetve futnak versenyt a kis őzikékkel, de ezzel edzik is azokat, hogy egyre gyorsabbak legyenek. Ők vigyáznak minden hegyre és völgyre, falura és városra. Biztos forrásból tudom, hogy amikor egyszer egy tűzhányó kitörni készült, a környék legnagyobb angyala repült oda, ráült a hegy tetejére, és 2 napig el sem mozdult, amíg minden embert ki nem menekítettek a falvakból. Szegénynek a feneke úgy megsült, hogy utána egy hétig kenegették gyógyírral a mennyei kórházban. A legnehezebb dolguk mégiscsak az őrangyaloknak van. Nem ők a legnagyobbak, nem is a legerősebbek, de nekik kell a legfigyelmetlenebb és legfegyelmezetlenebb gondozottakkal foglalkozniuk. Velünk, emberekkel. Amikor nem akarsz összepakolni magad után, az őrangyalod belesuttogja a szívedbe, hogy mégiscsak fogj hozzá. De az bizony már rajtad el, hogy hallgatsz rá vagy sem. Ő bíztat, hogy edd meg az ebédet, akkor is, ha nem a kedvenced. Ő áll melletted, ha elkeseredsz és elcsüggetsz, mert ő látja benned a legjobbat, és elő is szeretné csalogatni, hogy erősebb legyél, mint a legerősebb tölgyfa, és vidámabb, mint a legvidámabb cinege. Bizony, ha az angyalok öregedni tudnának, mellettünk úgy összeráncosodnának, hogy vénebbek lennének a legvénebb hegyeknél is. De az angyalok nem ráncosodnak és nem öregszenek. Tudod miért? Mert csupa-csupa szeretetből állnak. A szeretet pedig akkor is fiatalnak őriz meg, amikor a természet már öregszik. Ezért van az, hogy a nagypapák és a nagymamák tudnak a legjobban játszani az unokájukkal, mert az ő szívük tele van szeretettel, és így hozzáfiatalodik a nagyon szeretett és várva várt unokákhoz.

Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az ügyetlen polip. Valahol, nagyon mélyen a tengerfenék, köves, homokos és hínáros talaján terül el egy szép nagy városka, amit halak, rákok, cápák, medúzák és polipok laknak. Nem sűrűn jár arra ember, de én hallottam erről a városról egy történetet. Ez a történet pedig egy kis rózsaszín polipról szól, aki a mamájával és a papájával élt a város egyik takaros kis házában, és pont ugyanolyan volt, mint a többi polip. Pont ugyanannyi, vagyis 8 hosszú és hajlékony karja volt, amik tel is tele voltak tapadó korongokkal. A polipok mind nagyon ügyesen tudtak bánni a karjaikkal, kivéve őt. A mamája napközben egyszerre tudott főzni mindegyik karjával, takarítani és szép képeket festeni, mert ez volt a kedvenc időtöltése, a papája pedig az egyik leggyorsabb dolgozó volt a tengeri városka nagy gyárában. A barátai, a többi kis polip pedig egyszerre tudott homokvárat építeni, építőkockákkal játszani és labdázni. De ez a kis polip, akiről a történet szól, egyikben sem jeleskedett. Sőt, ő volt messze a legügyetlenebb polip. Nem csak a játékban volt ügyetlen, hanem majdnem minden másban is. Elejtette a tányért vagy a poharat, amikor segített a mamájának teríteni. A papája szerszámait is mindig rossz helyre rakta. De még az úszásba is folyton belegabajodott. Úgy tekerektek és csavarodtak össze-vissza a karjai. Édes kis polipom, mondta neki ilyenkor a mamája, hát hogyan lettél te ilyen ügyetlen? A kis polip pedig nagyon szégyelte magát emiatt, mert akárhogy igyekezett, akárhogy figyelt, valami mindig balul sült el. Ennyi tönkretett homokvárat és törött tányért bizony kevés helyen láttak a városban. Egyik nap, miután a haliskolában a kis polip véletlenül levert egy táblát a falról, egy barátjának meg összetörte a poharát ebédnél, majd a kidobós játéknál az összes labdát elejtette, délután nagyon szomorúan üldögélt egy göbön.
1: Semmire sem vagyok jó. Sosem lesz belőlem rendes és ügyes polip,
0: sírdogált magában. Még arra nem siklott egy olyan hosszú vízikígyó, amilyet a kicsi polip még sosem látott. Miért szamargatsz? Kérdezte a polipot.
1: Mert nagyon ügyetlen vagyok, pityeregte a polip. Minden kiesik a kezeimből, mindent elejtek. Senki sem fogja a hasznomat venni soha.
0: Hát, ha így áll a dolog, én segíthetek, válaszolta a kígyó.
1: De hát neked még csak karjaid sincsenek, csodálkozott a polip.
0: Csak ne félj, pont ez a titka a dolognak. Olyan dolgokat taníthatok neked, amiket én nem tudnék megcsinálni. A kicsi polipot nagyon érdekelte a dolog, ezért megbeszélték a kígyóval, hogy minden nap találkoznak majd iskola után. És így is tettek. A kígyó pedig nekilátott, hogy kitanítsa a kis polipot. Az a baj, kicsi polip, hogy túl sok mindenre figyelsz egyszerre, mondta neki. Nézd, nekem csak ezt a hosszú testet kell irányítanom. Gondold azt, hogy csak egy karod van. A kis polip összeszedte minden erejét, és nagyon figyelt, hogy csak egy karját mozgassa, a kígyó pedig a farkával ütögette neki a labdákat. És lásd csodát, a kis polip egyet el is tudott kapni, amiért a kígyó nagyon meg is dicsérte. Így haladtak szépen lassan egyesével.
1: Először csak az egyik karjával tanulta meg elkapni az összes labdát, aztán kettővel, aztán hárommal, majd hosszú és fárasztó hetek után eljutottak mind a nyolcig. A kis polip olyan boldog volt, mint még soha, és nagyon hálás volt a kígyónak a segítségét. Semmiség, mondta a kígyó, de lehetsz még ennél sokkal jobb is. És akkor kezdődött csak az igazi munka. Minden délután titokban gyakoroltak, és egy nap a kígyó azt mondta, most már készen állsz, menj szépen, és mutasd meg a többieknek, mit tudsz. A kis polip másnap nagyon izgult iskolába menet, izzadt mind a nyolc karja, de elhatározta, hogy megmutatja a többieknek, mit tanult. Egyik szünetben azt mondta, ide nézzetek, és kiállt a többiek elé. Azok az elején pukkadoztak a nevetéstől, várták, hát ha valamit megint tönkre fog tenni a kis polip, de amikor előkerült nyolc labda, és a kis polip mindegyiket nagyon ügyesen dobálta és kapta el megint, már csak tátott szájjal tudtak nézni. Ilyen ügyes zsonglőrködést még sosem láttunk, és úgy megtapsolták, mint még sosem. A kis polip pedig csak úgy dagadt a büszkeségtől, és alig várta, hogy iskola után a kígyónak is elmeséljen mindent. A kígyó végighallgatta, és azt mondta neki. Nagyon büszke vagyok rád. Tudod, nekem van egy cirkuszom, és pont zsonglőrt kerestem, amikor megláttalak a kövön. Most már tudom, hogy érdemes volt annyit gyakorolni veled. Így történt, hogy a boldog kis polip lett a városi cirkusz első és azóta is legjobb zsonglőre. Talán még most is ő az. Majd kérdezzetek utána.

0: műsorajánló következik.
1: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
2: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
1: Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma kivételesen egy olyan szöveggel készültem nektek, aminél az a fontos, hogy jól tagoljátok a szavakat, hiszen így lesz értelmes a mondat. Segítek nektek. Először megmutatom én, majd lassan ismétlem és mondjátok velem. Csak ügyesen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Most elmondom nagyon lassan is, és mondjátok utána. Már ősz volt szinte, most mondjuk együtt, már ősz volt szinte, mehetünk tovább, mikor egy őszinte őszinte, most együtt, mikor egy őszinte őszinte. Következő mondat, hogy legyek őszinte, most együtt próbáljuk meg, hogy legyek őszinte, és a legvége, mert ő szinte őszinte. És akkor most együtt, mert ő szinte őszinte. Készen is vagyunk. És akkor most elmondom még egyszer gyorsabban, mondjátok velem közösen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Nagyszerű, nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok többet és többet, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.

0: Sugármese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Petra vagyok. Azt tudtátok, hogy Boribonnak is van kedvence? Bizonyám, méghozzá egy cicája. De a többit hamarosan megtudjátok. Marék Veronika, Boribon cicája. Hova indulsz, Anni Panni? Elszaladok a piacra cseresznyéért. Én is jövök veled! Futott utána Boribon. Ne, maradj csak itthon, sietek haza! De jaj, Boribon nem figyelt, és bum, zrr, csicsat, az autós polc felborult. A cica ilyettében kiugrott az ablakon. Boribon kiszaladt utána a kertbe. Körülnézett, de sehol nem látta. Se fenn, se len, sem elől, sem hátul. Boribon megijedt. Szerencsére megérkezett Anni Panni. Gyere gyorsan, segíts, eltűnt a cicánk. Ne aggódj, Boribon, mindjárt megkeressük. Átkutatták a kertet. Mindenhová bekukucskáltak. Mindent felforgattak, de hiába. Anni Panni egyszer csak elnevette magát. Haj, de buták vagyunk. Kiabálj és hívd ide. Boribon felállt a kis székre, és nagyot kiáltott. Cica! Cica, gyere ide hozzám! De a kiabálásra sok-sok ismeretlen cica jött elő. Miért hívtál minket? Én csak a mi cicánkat keresem. Akkor miért nem a nevén szólítod? Mert nincs is neve, válaszolt Boribon. A cicák elcsodálkoztak. Neve mindenkinek van. Nézd csak, én vagyok Bozont. Ő körmös, ő kormos, és ott fekszik Gombóc a gyerekeivel. Már nekik is van nevük. Pihe, Pici és Poci. A cicák szétszélettek. Boribon meg visszament Anni Pannival a házba. Itt a kék egér, a csíkos labda, a lila párna és a zöld tányér. Csak a cica nincs sehol, buslakodott Boribon. Hapci hallatszott hirtelen. Boribon és Anni Panni kiszaladt a kertbe. Ha! Ez a cica hangja? Hol lehet? Erre? Arra? Talán felmászott a nagy diófára? Fussunk! Kiáltott Boribon. Felmegyek érte! És Boribon már kapaszkodott is felfelé a fatörzsön. Fenn a lombok között megpillantotta a cicát. Egy vékony ág végén billegett. Gyere szépen ide, de vigyázz! A cica alatt hirtelen meghajlott az ág, és már le is pottyant. Szerencsére puhára esett. Jó, hogy megvagy, cica, örvendezett Anni Panni. Nagyon hiányoztál. Kéne neked egy név, hogy máskor könnyebben megtaláljunk, mondta Boribon. És mi lesz a nevem? Kérdezte a cica. Én már tudom, nevetett Boribon. Át is hívom a szomszéd cicákat. Bozont, Kormi, Körmi, Gombóc, Pihe, Pici és Poci, gyertek át hozzánk ünnepelni. Mindenki eljött. És akkor Boribon kimondta a cica nevét. Hapci! Tetszett a cicáknak az új név. Ízlett a finom tej. Jót mulattak a kertben. Másnap játék közben Boribon hatalmasat tüsszentett. Hapci! A cica abban a percben megjelent. Hívtál? Boribon nagyot nevetett. Nem, bocsánat. Csak tüsszentettem.
3: Csukásmese Rádió.
4: Ha lenne egy olyan verseny, ahol azt kutatnák, melyik vadvirágot ismerik a legtöbben, akkor a levendula biztosan dobogós helyen végezne. Ki tudja? Az is lehet, hogy megszerezné magát az első helyet is. A levendulát szinte mindenki szereti, dicséri és ezer dologra használja. Biztosan találkoztál már a szekrényben szárított levendulával, amit azért dugtak a ruhák közé, hogy a moly, ez a mindent szétrágó lepkék rendjébe tartozó bosszantó rovar, még véletlenül se költözzön abba a szekrénybe. Ugyanis A moly nagyon nem kedveli a levendula illatát. Jobbat mondok, ha nyáron valami apró seb lenne a lábadon vagy karodon, akkor csak tegyél rá levendula olajat, és már is fertőtlenít ez a csodás növény. Tudsz venni levendulából készült fagylaltot, szörpöt és lekvárt is. Ha még nem kóstoltad, akkor legyél bátor és kóstold csak meg. Nyugi, nem marad lila tőle örökre a nyelved. Viszont a szervezetednek nagyon jót tesz ez a gyógyító, nagyon élénk illatú virág, a levendula. Csukás Mese Rádió.
0: Sziasztok, gyerekek! Én Babosfehér Nóra vagyok, és most én mesélek nektek egy kedves kis mesét. Bartócz Ilona, mese a szitakötőről. A bakonyi erdő szélén, pár lépésre a magányosan hajladozó fenyőfáktól tiszta vízű patak csordogál, s reggelenként versenyt muzsikál az erdő madaraival. Két partján minden tavasszal magasra nő a selymesfű. Zöldjét aranyszínű gólya hírpettyezi, halványkék ne felejtsd szegélyezi. A reggeli napsütésben kék szárnyú szitakötők lebegnek a patak felett, lebuknak a fodrozó vízre, aztán megint felreppennek, játszadoznak, libegnek. Mind meg annyi kék ruhás, néma tündér. Bizony, kék ruhás tündérnek gondolta őket Julika is, mikor egy májusi reggel a patak partján üldögélt kis húgával, Katicával. Látod, szárnyas tündérkék, mondta Julika. Tündérkék, ámuldozott Katica. Tündérkék, akik teljesítik a kisfiúk meg a kislányok minden kívánságát. Egész biztosan tündérek, erősgette a nővérkéje. Julika, édes Julika, vigyünk haza legalább egy kékszárnyú tündért. Vigyünk haza egyet, hökkent meg Julika. Minek vigyük haza? Hogy teljesítse a kívánságainkat. Anyu meg apu is örülnének, egész biztosan örülnének neki. A tündérke talán az ő kívánságaikat is teljesíteni. Julika jó kislány volt, nagyon szerette a húgocskáját, az édesapját, meg az édesanyját is. No és nagyon szeretett volna magának egy piros pettyes gumilabdát, egy szőke alvóbabát, ha lesz egy kékszárnyú házi tündérük, talán ez a két nagy kívánsága is teljesülhet. Jól van, Katicám, fogunk egy tündérkét, hazavisszük, dobozba tesszük, késem engedjük onnan, míg nem teljesíti minden kívánságunkat. Julika szép óvatosan a patakhoz lépkedett. Elővette a zsebkendőjét, s olyan ügyesen dobta a libegő-lebegő szitakötők fölé, hogy foglyul ejtett egyet, a legszebbiket. Julika vigyázva fölemelte a zsebkendőt, ügyesen összefogta a négy sarkát, a szitakötő hiába verdesett szép kék szárnyával. Nem menekülhetett. A két kislány hazasietett. Gyorsan kiürítették édesanyjuk legkisebb varródobozát. Szanaszét gurult a fehér cérna, a sok piros meg a sárga gyűszű. Az üres dobozba meg belezárták szegény kis szitakötőt. Julika aztán térdére vette a dobozt, kis Katica meg elibe kuporodott, s együtt mondogatták. Tündérke, kékszárnyú tündérke, teljesítsd a kívánságunk, hozzál nekünk piros labdát, hozzál nekünk hajas babát. Kérlelték, bíztatták a szegény fogoly szitakötőt, de a kívánságok csak nem teljesültek. Végre bejött anyuka, s megkérdezte, mit keres a padlón a cérna, a gyűszű, meg a sok gomb, miért szorongatja, miért rázogatja Julika a varródobozt. A két kislány szép sorba elmondta anyukának, hogy miért ejtették foglyul a szitakötőt, miért hozták haza. Anyuka először csak mosolygott, de aztán elszomorodott. Kivette Julika kezéből a dobozt, s felnyitotta. Nézzétek csak meg! Julika meg Katika kíváncsian kukucskáltak a dobozba, s ti ugye már tudjátok is, hogy mit láttak. A patak fölött tündér szép táncot járó szitakötő mozdulatlanul szürkén gubbasztott a doboz fenekén. Most már Julika sem képzelte, hogy akár a legeslegkisebb kívánságot is teljesíthetné. Hova tűnt a táncoló, lebegő, kékszárnyú tündér? Katica meg Julika csodálkozva nézett anyukára. Gyertek, vigyük vissza a patakpartra. A napfényben, a virágok között talán felvidul, mondta anyuka. És újra szép lesz? Kérdezte Katica. Úgy szeretném, ha megint vidáman táncolna. No, ezt az egy kívánságot talán mégis teljesíti a kis szitakötő, mosolygott anyuka. Mert tudod, kislányom, csak egyet szabad tőle kívánnunk, azt, hogy szép legyen, hogy táncoljon a napsütésben, hogy gyönyörködhessünk benne. Na, most gyertek szépen! Anyuka kézen fogta a két kislányt, lesétált velük a patakpartra, s a szomorú kis szitakötőt szép, óvatosan rátette egy gólyahír aranyszínű virágára. A szitakötő ott sütkérezett kicsit, aztán hamarosan fölröppent, és elvegyült a csobogó patak tükre felett táncoló testvérei között. Julika meg Katica még sok nyári reggelen gyönyörködött a szitakötők boldog táncában, de soha többé eszükbe sem jutott, hogy akár egyet is sötét dobozba zárjanak.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csugás Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Marie-Louise Ware, mese a kőről, aki mindig elégedett volt. Volt odafent a hegyen, félig belemélyedve a földbe egy nagy kő. Ez a kő mindig elégedett volt. Mióta lehetett már ott, maga sem tudta. Reggel harmadtól frissen ébredt, délben a nap megforrósította, és este, mielőtt elaludt, rózsaszínű és lila árnyalatokba öltözött. Naphosszat a tájat nézte, és nem unatkozott. Hiszen ott voltak a szomszédhegyek, melyek nagy köpenyekbe burkolt óriásokra hasonlítottak, akik azért gyűltek össze, hogy meséket mondjanak el egymásnak. Azután ott voltak a völgyek mélyedéseiben a házak kis csomócskái, fehérek, mint a tojások a fészekben, és a templom, akár egy kövér tyúk úgy feküdt a közepükben. És ott volt még egészen távol, lent a síkságon ez a nagy, ragyogó kígyó is, a folyó. Kövünk sok mindent látott a saját hegyén is, a legelőket, a csordák jövés menését. Nyomukban csengettyű szószált, majd lejjebb az erdőt, a sötét fenyőket. Ha a szél meghajlította az ágaikat, olyan mozgással és zajjal elevenedtek meg, mint a tenger. Körülötte hollók keringtek kiáltozva, és bogarak zizegtek a száraz fűben. Az eső és a napfény úgy vonult át kövünkön, hogy a békéjét nem zavarta. Márpedig a hegy rossz szelleme nem szerette a boldog embereket, sem a nyugodt tárgyakat. Azt mondta a kőnek. Örülsz, hogy itt lehetsz? Igen, felelte a kő. Jól meg vagyok itt. Úgy, örülsz? No, majd én kiköltöztetlek innen, és elgurítalak messzire. Micsoda szerencse, mormolta a kő. Utazni fogok. Szörnyűséges földomlás keletkezett. A kő levált és elszabadult. Lejtőről lejtőre bukott. Majd begurult egy mély szakadékba. Milyen finom hűvösség van itt, mondta, amint leérkezett. Ez a vizek birodalma volt. Mohaszálak és fodorkák alatt megbújva kis források csörgedeztek a sziklák között. Oda hallatszott tompa morolya egy vízesésnek, melyet a fák és bokrok elrejtettek a szem elől. A szakadék legmélyén pedig egy hegyi patak játszott bakugrást a sziklákon. Kövünk egy hegyi patak medrébe esett. Amikor az esés szédületéből magához tért, érdeklődve figyelte környezete életét. Fehér hasú, fekete pöttyös hátú pisztrángok siklottak körülötte, bújócskát játszva. Apró rákok másztak feléje, visszafelé járva, és ő alatta rejtőztek el. Mindez roppant mulatságos volt. Még mindig olyan elégedett vagy? Kérdezte fütyörészve a rossz szellem. Igen, felelte. A szellem erre dühösen kiáltotta. Majd megmutatom én neked. Elvitetlek egészen a tengerig. Micsoda szerencse, gondolta a kő. Még sosem láttam a tengert. És a hegyi patak megdagadt, zúgott, félelmetessé vált. Magával sodorta a követ, az vele bugdácsolt egészen a folyóig. A folyó belevetette a folyamba, és egy szép reggelen megérkezett a tengerhez. A kő utazása alatt megszabadult a földtől, amely besározta. Megcsiszolódott, és most szép, gömbölyű volt, fényes, sima, mint a márvány, és oly kellemes tapintású is. Az emberek felvették, ujjukkal simogatták, és nézegették. Milyen szép lettem, mondta a kő. Igazán örülök, hogy gömbölyű lehetek. A rossz szellem ezt is meghallotta. Belegurította az óceánba, egyenesen egy sziklahalom közepébe. Egész nap követte a hullámok mozgását, melyek a szirtekhez csapkodták. Ekkor összetört, szétmorzsolódott és kis kavicsokként a partra hullott. Milyen kellemes itt, gondolta magában, míg a fürdőzőket nézte. Gyerekek körében élt, akik parányi ásóikkal kivágyták a homokot vagy süteményeket készítettek. Addig taposódott, míg nem lágy, aranysárga homokká lett, mely vízként folyt alá az ujjak között. Érzem, hogy könnyűvé válok, oly könnyűvé, mondta még mindig örömmel. A rossz szellem végül is megfeledkezett róla. Visszatért a hegyekbe, hogy más élőlényeket és más tárgyakat gyötörjön. A kő pedig boldog időket ért meg. A gyerekek nagyon szerették napszínű homokját. Azután egy este, mikor már nem volt több, mint egy csipetnyi aranyló por, könnyű szél járt arra, végig simítva a virágzó orgonabokrokon, magával vitte őt egy illatos fuvallatban. Így tűnt el a kő, aki mindig elégedett volt.
0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: és egy huppanás.
1: Hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
2: Igen!
3: Szeretem a Csukás Mese Rádiót.
1: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
2: Nem a képernyőt nézni, hanem csak hallgatni, és lehet közben könyvet olvasni.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Nemes Nagy Ágnes, akácfa, aki elmondja Pató Márton. Akácfa, akácfa, sárga lombot hullató, kezemre, kezemre, mintha hullna sárga hó. Mintha hullna sárga hó, csak hogy el nem olvadó, járda szélen nagy kupacban, színaranyként csillogó. Hogyha belegázolok, hogy zizeg és hogy ropog, mit csinálsz te, kérdik, járok-járok sárga hóban, színaranyban térdig.
5: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.

kecskegidák meg a farkas. Erdő szélén házikó, abban lakik kecskeapó. Hazavárja kecskemama és két kis gida. De az erdőből veszély fenyeget, ordas farkas közeleg. Kecskemama egyet gondol, a kis gidáknak friss fűért indul. Hanem mielőtt elválnak, ellátja őket jó tanáccsal. Kis gidáim, elmegyek, de míg oda vagyok, senkit be ne eresszetek. Óvakodjatok a farkastól, és csak engem engedjetek be. Megismertek majd magas hangomról. Kiáltsátok! Ha anyánk vagy, mutasd fehér lábadat. Így a farkas hoppon marad, neki kívül tágasabb. Elindul a kecskemama, egyedül marad a két kis gida. Közben a farkas a ház mögött várja, hogy megegye őket vacsorára. Odaoson az ajtóhoz, s nyájas hangon bekopog. Eresszetek be, kis gidáim! Anyátok vár itt kinn! Furcsálja a két gida, a hang nem hasonlít anyjukéra. Ki is kiáltanak. Ha anyánk vagy, mutasd fehér lábadat! Pórul jár a farkas, mikor megmutatja, fekete a tappancsa. Megfogadják a gidák az intelmet, és az ordas kinreked. No, a farkas egyet gondol, és a faluba lohol. Egyenest a pékhez siet, a lisztben meghempereg. Már liszttől fehéren fut Izibe, s kéri a gidákat. Anyátok vagyok, engedjetek be! Ha anyánk vagy, mutasd fehér lábadat, kiáltja a két gida. A gasz farkas lisztes lábát bedugja, és fehérnek látja a kis gida. Így azt hiszi, anyjának ajtót tár, és beengedi a toportyánt. Azzal az ordas nagyot ugrik, a gidáknak nekiesik. Le is nyeli őket egyben. Órák óta várt éhesen. Azzal jól lakottan befekszik a kémény alá, nagy szuszogva. Hazaér a kecskemama, várja, hogy beengedje két kisfia. A farkas ki is kiállt, miként előbb a gidák. Ha anyánk vagy, mutasd fehér lábadat! De a kecskemama rájön a cselre egy-kettőre, s felmászik a tetőre. Ott a kémény alatt látszik a farkas nagy hasa, benne a két kis gida. Anyjuk pedig utcu neki, magát a kéménybe veti. Ráesik a gonosz nagy hasára. Kiszakad az hamarjába. A gidák pedig kiesnek, s nem tudják, hol ébredtek. Megörülnek anyjuknak, aki ellátta baját a farkasnak. Közben beesteledik, kecskeapó is megérkezik. Elmesélnek neki mindent, csak nevetnek az egészen.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: A nagyot mondó paraszt ökrei. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
2: Élt egyszer egy paraszt meg egy pásztor a bakony alján. Ketten találtak egy ökröt, aztán nem tudtak rajta megosztozni, kié legyen. Elmentek hát a bíróhoz, hogy tegyen igazságot köztük. Így szólt a bíró. Azé legyen ez az ökör, aki nagyobbat tud hazudni közületek. 3 nap múlva ide várlak benneteket, addig gondolkodhattok rajta. Mikor letelt a 3 nap, megjelentek a bírónál. Hadd hallom, mire jutottál a 3 nap alatt, kérdezte az a pásztortól. Tudja azt mindenki, hogy nekem még az öregapám is pásztor volt, kezdte az a mondókáját. De az nem ilyen ökröket őrzött ám, mint amilyeneket mi. Olyan ökrei voltak, hogy a fecske napkeltétől napnyugtáig repülhetett egy huzamba, míg egyik szarvahegyétől a másikhoz ért. Hát ez igaz lehet, felelte a bíró. Mert sok nagy szarvú ökör van a világon. Leülhet. Na, János gazda, maga mit tud nekünk mondani? Tavasszal, mikor árpát vetni indultam, a feleségem is fölrakott egy fél zsák kendermagot a sarogjámba. Mikor kihajtottam az udvarból, még utánam is kiabált, aztán apjuk, el ne felejtsd ám elvetni a kendermagomat. Már hogy felejteném el, kiáltottam vissza neki. Aztán kimentem a földre, elvetettem az árpát. Mikor végeztem a vetéssel, még meg is fogasoltam az árpámat. A fogas kihúzta a földet az útra, hát oda mentem a kocsihoz a kapáért, hogy azzal majd visszahúzkodjam. Háj, a nem jóját akkor vettem észre, hogy mégiscsak elfelejtettem elvetni a kendermagot. De most már... hová vessem, tele a föld árpával? Szégyen szemre meg mégsem vihetem haza. Mit is csináljak, mit is csináljak? Gondoltam, kapával jó mély gödröt kaparok a földem végébe, és abba beleöntöm a kendermagot. Hazamegyek, kérdi ám a feleségem. Elvetetted-e a kendermagot? El én? Látod, hogy nem hoztam haza. Hát, egyszer, amint arra vadászok, már messziről látom ám, hogy a földem végében valami nagy fa nőtt. Hű, micsoda fa! De hiszen nem volt ebben az egész dűlőben sem fa. Oda megyek közelebb, akkor látom ám, hogy a mérő kendermagból lett ilyen óriási kenderfa, hogy fölért az égig. A hegye nem is látszott. Amint a szél fújta, kicsiszolta, kiukasztotta az eget. Oda támasztottam hozzá a puskámat, és elindultam a kenderfán fölfelé. Vajon milyen világ lehet ott fent, gondoltam magamban. Úgy elfáradtam, már alig szuszogtam, sokszor meg is kellett állnom pihenni, de azt gondoltam, most már végére járok, mi lehet a felhőkön túl. Ahogy felértem, nem láttam mást, mint csúnya sziklás hegyeket. Köröztül vánszorogtam rajtuk, de se ember, se állat nem volt sem erre. Leértem egy lapájra, s ott láttam 3 elhagyott fűrészmalmot, meg egy nagy halom fűrészport. Már sokat bolyongtam, el is fáradtam, meg is éheztem. Gondoltam, jó lesz végre hazamenni, mert beesteledik, és még utóbb nem találok vissza ebből az égi birodalomból. Ahogy visszaértem oda, ahol a fa kicsiszolta az eget, hát bizony, inamba szállt a bátorságom. Valaki kinyűtte a kenderfát! Most mi lesz? Bakargattam a fülem tövét. Olyan magasan voltam, hogy nem is láttam a földet a lyukon át. Hopp! Megvan. Eszembe jutott a határ fűrészpor. Elmentem vissza, csavartam belőle egy hosszú kötelet. Jó hosszú volt, gondoltam, ez csak leér a földig. Leengedtem, és magam is óvatosan leereszkedtem rajta. Egyszer csak elfogyott alólam a kötél, ott kalimpáltam ég és föld között, de a föld még mindig csak alig látszott. Hát most mit csináljak? Itt nem maradhatok. Hát visszamásztam a fűrészpor kötélen az égbe. Mivel az alsó vége volt rövid a kötélnek, megfordítottam. Levágtam a felső végét, ahol fel volt kötözve egy égi durungra, s újra leereszkedtem az égi repedésen. Na, így sokkal hosszabb lett már, hát újra mászni kezdtem rajta lefelé, de még akkor is nagyon messze volt tőlem a föld. Gondoltam, én már vissza nem megyek többé, lesz, ami lesz, elereztem a kötelet. Szálltam, szálltam, zuhantam lefelé, egyszer csak mégis földet értem, de akkorát huppantam, hogy derékig belesüllyedtem a szántásba. Kiabálni kezdtem, segítség, segítség! Jó este volt már, a határban nem járt senki. Akárhogy erőlködtem, nem tudtam kihúzni magamat a földből. Mit csináljak? Kaptam magam, elmentem haza az ásóért meg a lapátért, kiástam magam, így aztán nagy nehezen mégiscsak hazatértem. Hát ez már mégse igaz, János gazda, kiáltott rá a bíró. Hát akkor enyém az a szép ökör, örvendezett boldogan a nagyotmondó paraszt.
1: A Nagyotmondó paraszt ökrei című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól. Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi volt?
2: Na?
1: Tegnap kimostam a ruháimat, de elpakolni már nem volt kedvem, ezért csak ledobtam a székemre. Mára az összes összegyűrődött, ráncos lett, úgyhogy ma nem csak elpakolnom kell, de ki is kell vasalnom.
2: Hát igen, a rest kétszer fárad.
1: Ez meg mit jelent?
2: Hogy a lusta embernek végül kétszer annyit kell dolgoznia, mint annak, aki azonnal elvégzi a feladatát.
0: Csukásmese Rádió.
1: Grimm testvérek, Hamupipőke, első rész. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
3: Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, volt egyszer egy özvegyember, s annak egy szépséges, szép leánya. Az özvegyember szomszédságában lakott egy özvegyasszony, annak meg két leánya volt, de egyik csúnyább a másiknál. Egyszer az özvegyasszony által üzent az özvegyembernek, vegye feleségül őt, majd meglátja, milyen jó dolga lesz neki is, a leányának is. Gondolta az özvegyember, bizaz jó lesz, ha ketten lesznek, megoszlik a teher. Nem sokáig gondolkozott, feleségül vette az özvegyasszonyt. Hanem egy hét, kettő alig múlt el, keservesen megbánta a házasságát, mert az új asszony csak a maga leányaival gondolt, azokat szép ruhában járatta, az özvegyember leányának pedig jó volt a rongy is. El is nevezték a szegény leányt Hamupipőkének. Telik múlik az idő, egyszer az ember bemegy a városba, s kérdi a leányokat. Na leányok, mit hoznak nektek a városból? Mindjárt előállott a két csúnya leány, s alig győzték elésorolni, hogy mi mindent hozzon nekik. Drága sejemköntösöket, aranygyűrűt, fülbevalót, karperecet, a jóisten tudja még mit. Hát neked, Hamupipőke, mit hozzak? Kérdezte az apja. Ne hozzon nekem semmit, édesapám, mondotta Hamupipőke. Jó nekem így rongyosan is. De ha már a másik kettőnek hozok, rólad sem feledkezem meg, mondotta az ember. Jól van, édesapám, ha mindenképpen akar hozni valamit, hozzon nekem 3 diót, én azzal is beérem. Na, az nem sok, mondotta az ember, s azzal elment be a városba. Ottan vett a mostoha leányainak mindent, mit kívántak, s az édes leányának csak ugyan nem hozott egyebet 3 diónál. Másnap éppen vasárnap volt, s a csúnya leányok felöltözködtek nagy cifrán, úgy indultak a templomba. Hamupipőke is szeretett volna elmenni, de őt otthon hagyták, hogy ne üljön dolog nélkül, kijöntöttek az udvarra egy véka konkolyos búzát, s megparancsolták, hogy mire a templomból visszajönnek, mindegy szemig tisztítsa meg a konkolytól, különben jaj neki. Hely Istenem, sírt szegény Hamupipőke, hullott a könnye, mint a zápor eső. Istenem, Istenem, sóhajtozott magában, hogy tudjam én ezt a búzát megtisztítani? Hát abban a pillanatban leszáll egy sereg fehér galamb az udvarra, nekiesnek a búzának, s egy szempillantás alatt kiszemelték a konkolyt a búzából. Ugrált, táncolt, örömében Hamupipőke nem tudta, mit csináljon. Gondolja magában, hadd legyen neki is egy jó vasárnapja, feltör egyet a 3 dióból. Csak ugyan, fel is tör egy diót, s ím, halljatok csodát, egy ragyogó szép köntös esett ki a dió hajából. Ámult-bámult Hamupipőke nézte, forgatta mindenfelől a részköntös, s aztán mit gondolt, mit nem, hirtelen magára vette, s elment ő is a templomba. Történetesen a királyfi éppen ott volt a templomban, s mikor Hamupipőke belépett, a királyfi reávetette szemét, s többet le sem vette róla. Nézték, csodálták a népek is. Azt hitték, hogy valami király kisasszony, senki sem ismerte meg Hamupipőkét. Az apja sem, az anyja sem, a nénjei sem. Hanem Hamupipőke nem várta meg, míg a pap áment mond, hirtelen kifordult a templomból, hogy mire a többiek hazajönnek, otthon lehessen az ő rongyos ruhájában. Azám, de a királyfinak sem volt maradása a templomban. Egyszeriben kijött az inasával, szalasztotta Hamupipőke után, hadd nézze meg, hová tér be. De Hamupipőke az ő kicsi részpapucsában olyan sebesen ment, mint a szél. Egy pillantás alatt eltűnt az inas szeme elől, s hiába nézett be minden udvarra, minden házba, Hamupipőkét sehol sem találta meg. Aközben hazaértek a leányok, s mondották nagy dicsekedéssel. Hely, mit láttunk mi, Hamupipőke, ha te azt láttad volna? Ugyan mit láttatok? Kérdezte Hamupipőke. Ott volt a királyfi a templomban, aztán ott volt valami királykisasszony, de olyan szép, mint égen a ragyogó csillag. Ó, én azt jól láttam, mondotta Hamupipőke. Ugyan, honnét láttad volna? Honnét? Felmentem a lajtorján a kémény mellé, és onnét néztem, míg az utcán szépen végig sétált. Úgy? Hát te a kéményen mászkálsz, ahelyett, hogy a búzát tisztítanád? Mondotta Hamupipőke szép csendesen. Ó, ne féljetek, megtisztítottam én a búzát is. A leányok majd megpukkadtak mérgükben, mikor látták, hogy egy szemkonkoly sincs a búzában, de olyan tiszta, mint az arany. Nagy mérgükben dirib darabra vagdalták a lajtorját, hogy többet a kéményhez föl ne mászhasson. S délután, mikor vecsernyére mentek, két véka konkolyos búzát öntöttek ki az udvarra, hadd tisztítsa meg Hamupipőke. Azzal elmentek a templomba, leültek az első székbe nagy cifrán, kényesen, mint két páva, és illegették, billegették magukat, hát ha valahogy rájuk tekintene a királyfi. Mert a királyfi délután mit is elment akkor a templomba, hadd lássa, ott lesz-e ismét Hamupipőke.
1: A Hamupipőke című mese első részét hallottátok.
4: Zokni és Inkoz, a bravúros zokni páros.
5: Sziasztok, hallgatóság!
6: Sziasztok, üdvözlünk benneteket innen a stúdióból. Én Zokni vagyok.
5: Én pedig Inkoz!
6: Korábban már volt arról szó, hogy milyen sok természetes vízkészletünk van itthon Magyarországon.
5: Hiszen ott a Duna, a Tisza, a Balaton, a Velencei tó, a forrásvizek, jaj, meg még egy csomó minden más.
6: Igen, viszont vigyáznunk kell ezekre a vizeinkre.
5: Pontosan, és a bennük élő élővilágra is.
6: Például én sosem dobok bele semmit sem a vízbe.
5: Na, hát azt én se. Viszont emlékszem, kicsiként azért sokszor... belepisíltél?
6: Jó, de ezen a rossz szokáson szerintem majdnem mindenki átesik.
5: Hát az meg lehet. Így viszont, hogy nem dobsz bele szemetet, véded az élővilágot is.
6: Na-na, Kesztyű barátom mesélte, hogy a Balatonban egyszer egy teknős beleakadt egy műanyag zacskóba, ami valószínűleg nem magától tévedt oda.
5: Aj, szegényke.
6: De megmentették.
5: Juhú, még szerencse. Védjük meg együtt vizeinket, és ti is figyeljetek arra, hogy ne szemeteljetek természetes vízlelő helyeinkbe.
6: Sőt, igazából sehova se szemeteljetek.
5: Így bizony, ez a legtutibb. Mindent a saját helyére dobjatok.
6: A műanyagot, a papírt és az üveget külön szelektív hulladékgyűjtőbe.
5: Minden mást, azaz a kommunális hulladékot pedig...
6: A sima szemetesekbe! Pontosan, figyeljünk a környezetünkre.
5: És még jobb ezt együtt csinálni. Szóljatok a barátoknak, ovis vagy iskolástársaitoknak,
6: hogy védjük együtt a természetet.
5: Zokni, kijött egy szál belőled.
6: Jaj, csak nem feslek?
5: Ne aggódj, ruhamanó megoldja.
6: Hú, igaz, most eltotyogunk, de tartsatok velünk legközelebb is.
5: Sziasztok!
6: Sziasztok!
5: Na, gyere már!
6: Oké, megyek, de... Inkoz?
5: Igen.
6: Hol az ajtó?
5: Hát azt nem tudom.
6: Valaki?

0: volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Muki és Bajszi. Egyszer, valamikor réges-régen egy kis faluban élt egy kis kutya, Muki. Imádta a nyarat. Amikor sütött a nap, ott hempergett vígan a fűben, vagy kergetőzött a vidám gyerekekkel a mezőn. Még a sárkány eregetést is élvezte. Amikor a szellő magasabbra fújta a papírsárkányt, fark csóválva ugatta meg. Szerette szimatolni a tiritarka virágok szirmait. Hű, de finom az illata, mondta bódultan. Egyik nap, amikor Muki a réten sétálgatott, meglátott egy csapat kisegérkét, akik szomorkodva üldögéltek az árnyas fűben. Szervusztok! Hát micsoda szomorú arcokat látok! Mondta nekik Muki. Miért vagytok ennyire bánatosak? Az egyik kisegér, Bajszi, megszólalt. Szervusz, Muki! Azért, mert nagyon félünk a macskáktól. Milyen macskáktól? Kérdezte Muki. Hát akik itt élnek a környéken. Círmostól, hógolyótól, aki fehér, mint a hó, és kormitól, aki fekete, mint a holló. Ó, tudom, kikről beszéltek, de hát ők olyan aranyosak. Csak még játékosak, hiszen kölyök macskák. Nem sokkal nagyobbak, mint ti. Igaz, de attól még szeretik az egereket, és mi vagyunk az egyik kedvenc eledelük. Ebben igazad van. Muki megértette a kisegérkék aggodalmát. Nekem is voltak félelmeim, sőt, vannak is, és szerintem mindig is lesznek. De megtanultam, hogyan legyek bátor, hogyan tudjam kezelni ezt az érzést. Nem volt egyszerű, kitartónak kellett lennem, de nem adtam fel. Te... Komolyan? Mitől féltél? Sok mindentől. Rettegtem a sötéttől, az árnyéktól, de rájöttem, hogy sem a sötét, sem az árnyék nem bánt. Mindennek és mindenkinek van árnya, még nekem is, nektek is. Nekünk is. Hát persze. Hogy? Például, ha süt a nap az égen, mindig követ. A folyó tükrében szálló madárkának is van árnyéka. A vízpartján álló fáknak a víz tükrében látható. A benne úszkáló kacsáknak is van, és még sorolhatnám. Este pedig, ha valahol, valami vagy valaki közelében fény van, akkor árnyék vetül ki. De van, amikor csak fél árny. Az se biztos, hogy mögé. Lehet, hogy elé vagy mellé, majd figyeld meg. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nagyon szívesen. Mitől félsz még? Kérdezte Bajszi.
6: Hát feláll a szőr a hátamon, ha valaki sokkal nagyobb nálam, még ha kutya is az. És a furcsa idegen dolgoktól, sőt, akkor is, ha ijesztő hangokat, durranásokat hallok. Olyankor mit csinálsz? Régebben odafutottam az anyukámhoz, de egy ideje a gazdimhoz, vagy a házamba, akkor megnyugszom. Hű, te igazán bátor vagy, sőt, hős. Dehogy, mosolyodott el Muki, de köszönöm, jól esik, ha így gondolod. Köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekünk. Nagyon szívesen, felelte Bajszi. Akkor mi is megtanuljuk megtalálni a bátorságunkat, hogy élvezhessük a nyár minden pillanatát. Tegyétek azt! Muki megtanította a kisegérkéknek, hogyan kell rejtőzni a bokrok között, hogy észrevétlenek maradjanak. Megmutatta nekik, hogyan figyeljék meg a környezetüket, hogy időben észrevegyék a veszélyt. Azt is megtanította nekik, hogyan mozogjanak gyorsan és ügyesen, hogy megusszák a macskák karmait. Ó, ezt a szüleink is így mutatták. Hát hallgassatok rájuk, és tanuljatok tőlük. Ők nagyon tapasztaltak. Így teszünk, ígérjük. Nagy előnyötök, hogy fürgék vagytok. Ráadásul akármilyen pici lyukban el tudtok bújni. ez igaz. Ezen aztán jót kuncogtak az egérkék. Megfogadták Muki tanácsait, és megtanulták tőle a bátorságot. Szüleik tanácsára is hallgattak, minden nap egyre jobban bíztak magukban, és egyre kevésbé féltek a macskáktól. Egyre jobban nőtt az önbizalmuk, és egyre több kalandot vállaltak, azért az óvatosságról se feledkeztek meg. Egy nyári nap Muki és a kisegérkék úgy döntöttek, hogy felfedezik a falu melletti erdőt. Az erdőben vidám madárdal töltötte be a levegőt, és a napfény suhintása átszűrődött a lombkoronák között. Az állatok ugrándoztak, futkároztak, és boldogan élvezték a nyár adta szabadságot. Muki és a kisegérkék belevetették magukat a kalandokba, felfedezték az erdő titkait, meglátogatták a tópartot, és megmászták a legmagasabb fát. Együtt szaladgáltak a réten, és ugráltak a virágok között. Boldogan teltek napjaik.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják.
8: Képzeljétek el, van olyan, hogy a dalok annyira hasonlítanak egymásra, hogy szinte ugyanolyanok. Most három ilyen hasonló dalt fogunk.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Tyúkás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sej, haj, dene, vér, bennünk van a kutya vér. Sej, haj, dene.

0: Pont, pont, veszőcske, készen van a fejecske, kicsi nyaka, nagy a hasa, készen van a török basa. Rajzolok egy kerekecskét, gömbölyűre, mint a zsemlét. Kerekecskén kis gombocska, akár csak egy baba volna, gombocskának két nagy füle, vajon mi néz ki belőle? Bajuszkája, farkincája, kerekecske, gombocska, itt csücsül a nyulacska. Úton megyen két karó, azon felül nagy hordó, azon felül kis hordó, azon felül ákombákom, azon felül szörcsöm-börcsöm, azon felül illom-pillom, azon felül két kis domb, azon felül sűrű erdő, abba lakik siska disznó. Egyest kaptam, hazamentem, hátba vágtak, meggörbültem, kalapot tettek a fejemre, jól van, eredj a helyedre. Egy, kettő, három, kakas ül az ágon, fogadjunk egy icceborba, hogy ez 13. Ákom, bákom, tubákom, elfogyott a dohányom, ha elfogyott venni kell, 16-nak lenni kell.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, mi?
1: A barátom, Peti, kapott egy távirányítós robotot. Azt mondta, hogy ez a világ legjobb játéka, és soha nem fogja letenni. Most meg ott porosodik az ágya alatt.
2: Hát igen, erre szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart.
1: 3 napig? De a robot nem is romlott el, és az eleme is sokkal tovább bírja, mint 3 nap.
2: Persze, nem is a robot romlott el, csak elmúlt az újdonság varázsa. Ez azt jelenti, hogyha valami nagyon különleges vagy izgalmas dolog történik, például valaki kap egy ilyen szuperjátékot, akkor az elején még oda van érte, de aztán hamar megszokja és már nem is tűnik olyan érdekesnek. Pont mint Peti robotja, ami pár nap után most már csak egy sima játék a sok közül.
3: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Donászi Magda, a kíváncsi bocs. Mackó bácsi odújában szokatlanul nagy a csend. Téli módi alguásra készülődnek odabent. Frici, a kiskölyök Mackó már 1 hete elaludt. Mackó néni 2 tüskével beszögezte a kaput. Mackó bácsi leverte a makrapipa parazsát, átölelte Mackó nénit. Brumma, brumma, jót szakált. Hanem annyit izgett, mozgott, forgolászott, csapkodott, Mancsa Karma kitépte a kockás kartonhúzatot. A dagadó dunnaciha ásítozva kiszakadt, szálltak egymás hegyén hátán a tolpihemadarak. Lelkendezve keringőztek, sejehuja, hajahely, Frici Mackó orrán táncolt pihécske és tolpehely. A bocs orrát dörzsölgette, 3-szor is habcizott, saját magát orrba vágta, mégiscsak sok, ami sok. Kik vagytok és mit akartok? A 2 pihe kacagott, titkon összesúgtak, búgtak, becsapták a kis bocsot. Hópihécskék vagyunk, látod? Ruhánk puha és fehér. Mama azt mesélte, a hó hideg, mint a dér. A te mamád alszik télen, azt se tudja, mi a hó. Mackó nagymamát se látta, milyen a jó télapó. Gyere, pihe, hívta Pehely, csúszkáljunk a patakon. Gyere te is, csalták Fricit, itt a remek alkalom. Frici Mackó talpra ugrott, fölemelte buksiját, meséljetek télapóról, kedves pihe, mondd tovább. Télapóka öreg bácsi, hóhegyeken éldegél, jégből van a palotája, 9 tornya égig ér. Miklós napkor minden évben teletömi puttonyát, mézes-mázos ajándékkal szánkózik az úton át. Frici egyre kíváncsibb lett. Nagyon hideg künn a tél? Gyáva bocs vagy, a hidegtől még a gyönge ősz se fél. Frici már nem tétovázott, bátran mondta. Elmegyek, csak nem fekszem egész télen itthon, mint a betegek. Neki feszült az ajtónak, kinyitotta, nosza hát. Nem bújsz vissza? Fenyegette öklével a nyírfaág. Frici rá se hederített, sebben lobbal kiszaladt, fényes téli napsütésben nyalogatta a havat. A 2 pihe elvezette a befagyott patakig. Jeges hátán csicsonkáztak, csúszkáltak egy darabig. Hanem mikor a fák alól előbújt a téli est, Frici ijedezve látta, hogy már sötétedni kezd. Pihécske is vacogott már, Pehelyke is remegett, hanem ők a bocs bundában találtak jó meleget. A furfangos 2 mihaszna összebújva elaludt, Fricike meg pityeregve keresgette. Hol az út? Szerencsére Szelek anyja meglátta a fákon át, hogy a havas mackóbocsot cibálják az unokák. Mars haza a fellegekbe, aludjatok hajnalig! Én elviszem a kicsi bocsot, bár csak tudnám, hol lakik. Meddig mentek, ki tudhatná, tán a pejhes fellegek, ám egyszer csak ott jártak a 9 tornyos vár felett. Télapóka kipillantott, gyorsan oda sietett, nem tudta, a borzas, havas bundácskában mi lehet. Nagy nehezen lehámozta Friciről a hósubát. Vau, vau, egy kis mackó! Kerülgették a kutyák. Fényes szemű ezüst cica odafutott. A kisbocsnak édes, mézes, ősztejecske volna jó. Télapóka simogatta, nem kérdezte kicsoda, örült, hogy a megfagyott bocs oda került, épp oda. Aranyozott cicatában kapott édes ősztejet, Télapóka szelídkeze simogatta szél helyett. Ezüst cica miákolva hívogatta Fricikét, ám a kis bocs Télapókát el nem hagyta semmiképp. Fogócskázni nem volt kedve, Télapónak segített. Kis zsákokra, zsomborokra kötött piros zsineget. Elmesélte Miklós bának, szánom bánom, könyv között, hogy a kedves odújából két pihével megszökött. Nem kér diót, csokoládét, még a lépes més sem jó. Csak azt kéri, odujába vigye vissza Télapó. A Mikulás meghallgatta a kis mackó bánatot, megígérte másnap reggel, hat rénszarvast szánba fog. Legelsőnek Frici ül fel, ezüst cica búcsúzik, a kutyák is hűségesen kísérik a kapuig. Télapóka felrakta még három zsákját, puttonyát, a kis bocsot ölbe vette, ne fázzon az úton át. Szalad a szán, repül a szán, múlik a nap. Délután az ismerős barlang elé nesztelenül ér a szán. Ott a kis bocs úgy leugrik, mint a sebes pillanat. Nyírfaág, hogy jobban lássa, lerázza a friss havat. Ilyet még a legöregebb jegenye sem láthatott, Miklós napján Télapóval ölelkező kis bocsot. Fricike a nyitott ajtón belopózik csendesen, mackóéknál ennyi zajra nem ébred fel senki sem. Télapóka kinyitja a jégvirágos ablakot, keze nyomán itt is, ott is két üveg méz mosolyog. Begurul a piros alma, csengő dió, mogyoró, lesz öröm, ha észreveszik, erre járt a Télapó. Amikor a távolodó szarvas szánkó dala cseng, a két pihe előbújik, jobbra libben, balra leng. Pihe Fricit csiklandozza. Mi az? Meg sem köszönöd, hogy elvittünk Télországba? Szedte-vette bocskölyök. Nem csoda, hogy Fricikének a szava is elakadt. Egy csapásra kézre kapja a két pihe madarat. Bedugja a vánkos csücskén, rábiccenti buksiját, februárig meg sem moccan, brumma, brumma, jó cakát.

Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szukásmese Rádió. Hallottátok már, hogy zenél a nyár? Reggel a madarak ébresztenek bennünket. Csicsergés, füttyök, rövid és hosszú dallamok hallatszanak. Van, amit könnyű felismerni, és van, amit csak figyelünk, mert nem tudjuk, melyik madáré. Te szoktál figyelni madárhangokat reggelente? A virágok szirmai között apró méhek szorgoskodnak. Zümmögve repülnek egyik virágról a másikra, és közben virágport gyűjtenek, amelyekből később méz készül. Néha egy pillangó is elrepül mellettünk. A fák levelei halkan susognak, amikor fúj a szél. Jó ilyenkor egy kicsit megállni és figyelni, mi minden történik körülöttünk. És amikor este lesz, a nyár sem halkul el teljesen. A békák a tóparton koncertet adnak. A tücskök a bokrok között ciripelnek, mintha mindenki része lenne egy nagy nyári zenének. Ha ilyenkor csendben maradsz egy pillanatra, lehet, hogy te is észreveszed, mennyi hangja van a nyárnak. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerbusztok, én Ifjan Bazsinkai József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője és tuba művész. Nekem is van 3 gyermekem, szoktam nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok most ti szeretettel Fecske László meséjét, melynek címe Szelence Mihály szerencséje. Mihókfalván éltek a világ legszerencsésebb emberei. Hogy ez miért volt így, az csak a jó Isten tudhatja. Szerencséjük okán vidámak, boldogak voltak valamennyien. Egyszer egy bútorasztalos mester költözött a faluba a feleségével és egyszer fiával, Mihállyal. Mihály az édesapja mesterségét tanulgatta, de nem túl eredményesen, mert a kalapács gyakran kiesett a kezéből, éppen a lábfejére, ami valljuk be, nem túl kellemes érzés. A fiú hamar összebarátkozott a szomszéd Ács gyermekével, Béluskával, aki viszont olyan ügyes volt, hogy fiatal kora ellenére még az apja segítsége nélkül is be tudott fedni egy házat. Irigyelte is Mihály, de nem csak az ügyességét, hanem a szerencséjét is. Ha Béluska sorsjegyet vásárolt, mindig nyert vele. Ha jégre ment korsolyázni, sosem szakadt be alatta. Ráadásul, ha egy fáról véletlenül leesett almaszedés közben, mindig a talpára érkezett, mint a macskák. Mihály vele ellentétben állandóan ügyetlenkedett. Édesapám, miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Kérdezte egy nap az apjától. Ha megyek az utcán, minden kőbe belebotlok. Az eső mindig fél úton kap el hazafelé, és a madarak is nem egyszer megtisztelték már röptükben a kalapomat. Csak a baj talál meg mindig, bezzeg a falubelieket. Az apja letette kezéből a fűrészt, odalépett a fia mellé, és így szólt. Édes fiam, mi másmilyen vidékről jöttünk, másmilyen a felfogásunk, a hozzáállásunk a dolgokhoz, de hidd el, idővel minden megváltozik. Bízz a szerencsétben, s akkor melléd fog állni. Már a nevünkben is majdnem benne van. A Szelence család mindig is kitartó és hűséges volt, ez pedig nem marad jutalom nélkül. Azonban, ha ennyire vágysz rá, javaslom, sétálj ki a rétre és keress 4 levelű lóheréket. Azok állítólag szerencsét hoznak. Mihály megköszönte a bíztatást, s azon nyomban kiszaladt a rétre. Talált is, nem is egyet. Ott hevert előtte tucatnyi nagy szirmú lóhere 4 levéllel. Szaladt is haza nagy örömmel, egy csokornyi lóherével a kezében, azonban a boldogsága még aznap délután alábbhagyott. A templomba igyekezve ugyanis egy vékony gyökérben elesett, és teljesen bepiszkolta a ruháját. Oda a jó szerencsém, mondta szomorúan, miközben hazafelé kullogott. Bízni kell, fiam, ne feledd el a szavam, támogatta az édesapja, majd újabb ötlettel hozta meg a kedvét. Ebéd után menj el a kovácshoz, és kérj tőle egy patkót. Gyermekként olvastam egy könyvben, hogy azok is szerencsét hoznak. Mihály alig várta a delet. Gyorsan megebédelt, elköszönt és nyargalt a kovács műhelyébe patkóért. Ezekre nincs szükségem, felelte a kovács, és egy jó adag nyit nyomott Mihály ölébe. Volt is öröm a háznál, a fiú sorra szegelte fel a szobája falára a frissen szerzett csecsebecséket. Egyet még a zsebében is hordott a biztonság kedvéért. Aznap délután Mihály horgászni ment Béluskával, s amíg Béluska egyre másra fogta ki a halakat a tóból, addig Mihály horgára csak egy rozsdás vasaló akadt. Bánatosan ballagott haza Szelence Mihály azon a vasárnapi napon, s ki se akart jönni a szobájából. Az édesapja ismét odament hozzá, hogy lelket öntsön belé. Drága fiam, ne búsulj azon, ha sorra ér a bal szerencse. Azt is meg kell köszönnünk a jó Istennek. Minden okkal történik. Az élet attól színes és mozgalmas, hogy jó és rossz dolgok is történnek velünk. A rosszakból tanulunk, s ekképp élhetjük meg a jó dolgokat. Így változik a világ, s így változunk mi is lassacskán. A fiúnak jól estek édesapja szavai. Ha még mindig hajszolni akarod a szerencsét, hát tedd, a te dolgod, de hidd el, megtalál az magától. Ha viszont továbbra is vágysz rá, javaslom, védj magadnak egy kis malacot. A lóhere és a patkók mellett a malackák is nagy szerencse hozók hírében állnak. El is indult a fiú, hogy a falusi vásáron egy malacot vásároljon magának. Talált is egy szép, mosolygós példányt. Az utolsó megtakarított pénzét adta oda a piaci kofának, s ölében a malackával sietett haza a szüleihez. Megjöttem, megvettem, itt van, kiáltozta boldogságában. A szülei örömmel fogadták az új családtagot, be is vezették az ólba a tyúkok és libák mellé. Teltek a napok, s Mihályt úgy tűnt, hogy elkerüli a bal szerencse. Ez az öröm azonban csak néhány hétig tartott. Egy hétfő reggelen ugyanis a fiú éppen az apjával dolgozott egy székelykapun, s amikor Mihály meglendítette a kalapácsát, az egyenesen az alatta lévő asztalra esett, kiborítva a szeges dobozt, amitől az apró szegecskék szerte szétszálltak a fűben. Teljes aggodalom lett úrrá a fiú. Könnyes szemmel mászott le a létráról, s elkönyvelte magában, hogy neki sosem lehet szerencséje, mert az élet mindig megakadályozza ebben. Egyik munka sem megy zökkenőmentesen, miképp az élet sem problémamentes, nyugtatgatta az apja. Mondok én neked valamit, fiam. Hagyj fel a szerencse folytonos kutatásával, majd jön az magától. Az egész csak felfogás kérdése. Ezt a falusiak is jól tudják. Nézz rájuk. Vidáman járnak-kelnek, dolgoznak, dalolásznak. Boldogan élik a mindennapjaikat. Megélik a szomorúságot is, de aztán túlteszik magukat a bajon, és bizakodva tekintenek a jövőbe. Így nem csoda, hogy a szerencse könnyen rájuk talál. Ha elhiszed, hogy téged is pártol, akkor egész életedben körül fog venni. Optimistának kell lennünk, ez az első lépés a jó kedély állapot felé. A vidámság és a szerencse aztán ráragad mindenkire, aki nyitott szívvel él. Szelence Mihály szinte lélegzetvétel nélkül hallgatta meg apja bölcs szavait. Igaza van édesapámnak. Pattant fel a földről, s olyan szorosan ölelte át őt, hogy alig kapott levegőt. A munkát immár vidáman, fütyörészve folytatták, és estére be is fejezték. A következő napok zökkenőmentesen zajlottak, s Mihály élete gyökeresen megváltozott. Nem tartotta már eztán magát távol tőle a szerencse. Mindennapos vendéggé vált, boldogságot, szeretetet és vidámságot hozva magával.

Sziasztok, kedves gyerekek, Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a pici rovar piros ruhát hord fekete pöttyökkel. Néha a kezedre száll, és ha kedvesen fújsz rá, elrepül. A kertekben sokan szeretik, mert segít megvédeni a növényeket. Sokatoknak az óvodában ez a jele. Szép kis állat, de nem olyan könnyű lerajzolni. Mi lehet ez? Igen, ez a katica bogár. Mindig örülök, amikor találok egy katicát. Olyan aranyosak. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
3: Felkészültetek? Van hangotok?

0: Ilyen most a
1: talán! Tolatunk hátra, csípőre a kezet, és egy kis lengetős következik. Nehogy itt unatkozzunk! Cipőbűzök is lengetünk közben. Kezeket a magasba, itt legetünk. Kikiriki! Nagyon gyorsan.
0: Na,

0: Tánya fecskéi. Az orosz mesét Makai Margit mondja el.
1: Tányáéknál a pajta padlásán egy fecskepár fészkelt. Reggelente hangos csivitelése repültek ki a fészekből, körbecsapongtak a pajtában, és aztán elindultak a maguk dolgára. A fecskék kedvéért Tánya is kinn aludt a pajtában. A csivitelésükre ébredt, és ez nagyon kellemes volt. Egyik nap a fecskék néhány kört repültek a ház felett, aztán elszálltak, és nem is jöttek vissza többé. Gyerünk, Tányuska, mondta nagymama. Költözd be aludni a szobába, mert hamar vége lesz a szép napoknak. Elmentek a fecskék, jön az ősz.
2: Hová mentek a fecskéink? Érdeklődött Tánya. Messze-messze, tengereken, hegyeken túlra. Olyan országba, ahol soha sincsen tél. Nincs tél, álmodozott Tánya. Folyton csak nyár van, és mindig lehet fürödni a folyóban. Úgy ám, bólogatott a nagymama. Tánya elszomorodott. Nem jönnek vissza a fecskéink, ott jobb nekik. De bizony visszajönnek, mondta a nagymama, majd meglátod.
1: Az őszi szél elsodorta a színes virágok szirmát, a málnák édes illatát, a madár csicsergést, megjött a tél jéggel, hóval, faggyal, zúgó viharos szelekkel. Tánya egész télen szánkózott, csúszkált, hógolyózott a barátaival, szinte észre sem vette, hogy kifelé lábolnak a télből. Egyik pillanatról a másikra fújdogálni kezdett a tavaszi szél, és megenyhült az idő. Tánya rohant a padlásra, kinyitotta az ablakot, hogy a fecskék be tudjanak repülni, ha megérkeznek.
2: A padlás csupa pókháló meg por, hogyan is tudnak itt élni a fecskék?
1: Gyorsan fogott egy seprűt, összesöpört, rendet teremtett, aztán büszkén jelentette a nagymamának.
2: Kitakarítottam a padlást, most már jöhettek haza a fecskéink.
1: Nagyon jó, bólogatott a nagymama. Akár ki is mehetsz a mezőre, és hívhatod őket.
2: Hogy hívjam?
1: Kiárs nekik, itt a tavasz, gyertek haza. Vigyélek is süteménymorzsát is, hogy legyen mivel megkínálnod őket, ha megérkeztek. Tánya eliramodott, de Tamarát is hívta, mert ketten nagyobbat tudnak kiáltani. A levegőben rengeteg madár repült, egyesével, párosával és csoportokban, valamennyien csiviteltek, cserregtek.
2: Azok lesznek a mieink,
1: mutatott Tánya két kis fekete pötyre az égen. Nagyon messze, és már is kiabálni kezdett.
2: Gyertek haza, itt a tavasz, gyertek haza!
1: A pöttyök megnagyobbodtak, de bizony ügyet se vetettek Tányára, tovább repültek.
2: Tamara, kiabálj te is, mert nem hallják!
1: Tamara is szájához emelte a kezét, és ketten hívogatták a fecskéket. Hosszasan kiabáltak, de a madarak nem törődtek velük, irányváltoztatás nélkül tovaszáltak. Végre a kislányok elunták a hiába való várakozást, megették a finom sütemény morzsát, és hazaszaladtak.
2: Nagymama, nem jöttek meg a fecskéink, nem hallották a hívásunkat.
1: Lehet, hogy elkerültétek egymást, mondta a nagymama, szaladj csak oda a pajtához. Tánya odaszaladt, és lám csak, a fészek körül ott cikázott két fekete frakkos, fehér mellényes kis fecske.
2: Jaj, de jó, örült Tánya! Megjöttek a fecskék, én is kint alhatok a pajtában.
1: No, még nem, felelte a nagymama. Még csak jön a tavasz, de még nincs itt nálunk.
3: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kutyatár.
1: Kutyafülű. Kutyatár.
0: Kutyatár.
1: Kutyafülű.
2: Hát azaz, hogy aladár!
3: 20 forintért targa kutya.
0: 10-es fehér kutya jár.
1: Tösörök, de 5 forintért kapható a kutya. Hát kutyatár.
0: Kutyatár.
1: Kutyafülű. Kutyatár.
0: Kutyatár.
1: Kutyafülű.
2: Természetesen aladár!
1: Bum!

0: Kutyatár.
1: Kutyafülű.
2: Aladár.
1: Kutyatár.
0: Kutyatár.
1: Kutyafülű.
2: Hát arról van szó. Hogy az aladár?
3: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a tízesen, a nagy pedig a 12-esen áll. Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
3: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
4: Csukásmese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a századik könyv. Aki elmeséli nektek, Besenyei Ferenc.
1: Mikor kisdeák koromban az első bizonyítványt hazavittem, az édesapám örömében olyan barackot nyomott a fejemre, hogy csak úgy ropogott. Ember vagy a talpadon, mondta hozzá. Most már megérdemled, hogy megmutassam a könyvtáramat. Azzal megfogta a kezemet, és bevezetett a tiszta szobába. Jártam én már máskor is ott, de sose láttam a könyvtárt. Most is hiába nézelődtem utána, híresen volt ott könyvespolcnak. Szegény szántóvetőnek gerendán a könyvtára, okosított fel édesapám. A székre állva leszedegette a könyveket a mestergerendáról. Volt ott könyv jó nyalábbal, ócskább, újabb, vékonyabb, vastagabb, cifrább, szegényesebb. Válassz egyet magadnak, biztatott édesapám. De csak okosan, avval a kis ésszel. Bizén nem okosan választottam. Azt kaptam föl, amelyiknek legszebb volt a táblája. Csupa virág, meg csupa pillangó. Valami virágkereskedésnek az árjegyzéke volt. Na, ezt szépen kiválasztottad, nevetett édesapám. Meglátom, mire mégy vele. Megbirkóztam én azzal is, ha egy hónapig tartott is. De akkorra olyan virágtudós lettem, hogy apám uram elbámult bele. Ezt már szeretem, veregette meg a vállamat. Jóra való méhecske a gyimgyomban is megtalálja a mézet. Hanem most majd én választok neked könyvet olyant, amelyik csupa lépes méz lesz. Verses könyv volt, az tele nekem való versekkel, harmatosokkal, mint a hajnalka virág, csengőbongókkal, mint a reggeli harangszó. Estélig átsuhantam fölöttük, mint a fecske a víz fölött. Hanem az édesapám nem dicsért meg a nagy sietségemért, inkább megcsóválta a fejét. Nem jó van ez így, fiam uram. Nem fecske módra kell átsúrranni a könyvön. Meg is kell abban merülni. Addig olvasgattam aztán a verses könyvem, hogy utoljára kívülről tudtam az egészet. Nem is tudott az iskolában senki annyi verset, mint én. Kaptam is a második esztendő végén annyi jutalomkönyvet, hogy alig bírtam haza. Az én könyvtáram még egészen elszégyeli magát a tied mellett, mosolygott az apám. Mit szólnál hozzá, ha azt is neked adnám? Nem tudtam én semmit se szólni az örömtől, csak kapkodtam hol az egyik könyvhöz, hol a másikhoz. És addig nem volt nyugtom, míg az édesanyám a régi fazekas polcot nekem nem adta könyvtárnak. Akkor aztán nem cseréltem volna a szolgabíróval se. Beraktam a könyveimet szép sorjába, ragasztottam rájuk számot is, és azt pingáltam a polc fölé piros plajbásszal, az én könyvtárom. Attól fogva az egész iskola csodájára járt a könyvtáramnak. Kölcsön is kéregettek belőle, és nem sokára mindenki több hasznát vette, mint a könyvtáros úr. Én már akkor nem győztem olvasni, csak úgy feléből, harmadából lapoztam át a könyveimet. Minden eszem, kedvem azon volt, hogy minél több könyvem legyen. Mire nagyobbacska deák lettem, tetejétől aljáig megtelt a fazekas polc, de biz én minden tizedik könyvemről se tudtam volna megmondani, hogy mi van benne. Volt olyan is, amit ki se nyitottam még, de a címét sorban el tudtam fújni valamennyinek. Egyszer, hogy a könyveimet porolgatom, oda jön hozzám az édesapám, és azt kérdezi. Hány könyvem van már? Egy híja 100, feleltem büszkén. Na, ehol a századik. Húzott elő a hóna alól édesapám egy takaros kis könyvet. Éppen most hozta haza a könyvkötő. Fekete bőrkötésű, aranymetszésű könyvecske volt. Szemüveges bagoly volt rányomva a táblájára. A bagoly papírtekercset tartott a csőre közt. És arra volt írva a könyv címe. Okos könyv. Ez lesz a legszebb könyvem, tettem volna be a helyére a könyvet, de apám megfogta a kezemet. Szeretném, ha el is olvasnád. Én írtam, ami benne van, te majd folytathatod. Apám írta. Nyitottam föl megzavarodva a könyvet. Üres volt az egész, mint valami notesz. Csak az első lapjára volt ráírva az édesapám szép öreges betűivel, azaz egy sor. Sose kívánj több földet, mint amennyit megbírsz szántani. Azóta soha se tettem be a könyvtáramba könyvet olvasatlan. Az okoskönyvbe azonban jegyeztem már egyet-mást magam is azóta, de az édesapáménál okosabb tanácsot egyet se.
0: A századik könyv című mesét hallottátok.

Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a holló a varjúfélék családjába tartozik, és nagyon okos madár? A madarászok szerint ő az egyik legintelligensebb állat a Földön. Hallgass csak! Lehet, hogy legközelebb már te is felismered a hangját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Máté, játszunk.
2: Jó, mit?
1: Hát barkópázzunk.
2: Jó, rendben. De te gondolsz először.
1: Jó, megvan.
2: Tárgy?
1: Tárgy.
2: Nagyobb mondjuk, mint egy mikró.
1: Van nagyobb, meg van kisebb is.
2: Csak otthon használjuk ezt a tárgyat?
1: Bár lehet, hogy van hordozható verziója is.
2: Értem. Általában akkor használjuk, amikor jó kedvünk van?
1: Nem tudom. Nekem mindig jó kedvem van. De igen, igen. Akkor is használjuk, hogyha jó kedvünk van.
2: Örülök, hogy mindig jó kedved van. Akkor általában télen használjuk?
1: Nem. Télen nem használjuk.
2: Nem használjuk télen? Hát akkor biztosan tavasszal használjuk.
1: Igen. Akár tavasszal is használhatjuk, hogyha már akkor meleg van.
2: Szóval valahogyan kapcsolódik a meleghez.
1: Igen.
2: Egy kicsit elszóltad magad.
1: Hát.
2: De ez nekem nagyon jó, mert segítettél. Köszönöm. A nappaliban szoktuk használni ezt a tárgyat.
1: Ha ott van meleged?
2: Klíma?
1: Nem. Majdnem. De ezt nem szabad.
2: Nem?
1: Rákérdeztél.
2: Bocsánat, hogy így rákérdeztem. Akkor mondjuk csak nem... ventilátor.
1: De, ventilátor.
2: Tényleg?
1: Végig tudtad, igaz?
2: Nem, dehogy is.
1: Ti is kitaláltátok volna?
2: Hát, én kitaláltam. Tartsatok velünk legközelebb is.
1: Sziasztok!
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, metrómese. A metrószerelvény begördült a remízbe, hogy megérdemelt éjszakai nyugovóra térjen. A kocsik fáradtan nyújtózkodtak, ellazították rúgóikat, egy-két álmos pillantás után a szemük is bekoppant. Csak a 336-os kocsi figyelt éberen, mintha a több órás gurulással még nem járt volna le a szolgálata. Ajtói lélegzet visszafojtva várták, hogy a remízmester egy gomnyomással becsukja a kerekeken gördülő kaput, s odakintről eloltsa a villanyt. A mély fekete remíz éjszakában azonnal izgatott sugdolózás kezdődött. Hurrá, én győztem! Sisterekte diadalmasan az első ajtó.
4: Az korán sem biztos, mondta a harmadik. Na, mondd a számot.
3: 79.
5: Lemaradtál. Kettővel megelőztelek, örvendezett a második ajtó. Rajtam 81 ember járt át az utolsó fordulóban.
4: 81? Hát az lehetetlen.
3: Hitetlenkedett a harmadik.
4: Akkor rajtam miért csak 44? Biztos, hogy jól számoltál?
5: Csak nem képzeled, hogy csalok.
4: Hát akkor te győztél. Ha csak az utolsó ajtó meg nem előzött.
5: Hé, utolsó ajtó, miért lapítasz? Nem lapítok én, mondta durcásan az utolsó ajtó. Te nyertél. Minek beszéljek fölöslegesen? Azért csak mondd meg az eredményedet, mondta nagykegyesen a győztes. Az utolsó ajtó, mintha nem hallotta volna a felszólítást, hallgatott. Na, mondd már, sürgette most már mind a három társa. 1, mondta alig hallhatóan az utolsó ajtó. Mennyi? Ámuldoztak a többiek, és nem tudták visszatartani a nevetést. 1? Na hát, mondhatom, szép eredmény. Nagyon szégyelte magát az utolsó ajtó. Azt azért vegyétek figyelembe, hogy ennek az egynek ferde volt az orrsövénye. Hogy micsoda? Kérdezték a többiek, és átvillant rajtuk, lehet, hogy a kudarc megzavarta szegény utolsó eszét. De nagyon jól állt neki, folytatta a habókos utolsó ajtó. Nehogy azt higgyétek, egy cseppet is rontott az arcán ez a picike hiba, sőt, ettől lett nagyon bájos a szabályos, szép meccésű orra. A szeme mandulavágású, a színe opálkék.
3: Az opál nem is kék, szakította félbe a második ajtó. Nem baj, akkor is opál kék volt a szeme, mondta határozottan az utolsó ajtó. És vidámság lakott a szemében, látszott rajta, a szomorúakat egy-két szóval meg tudja vigasztalni. Sőt, szó sem kell, csak rájuk néz, és huss, már is elröppen a szomorúság. A többiek erőlködve próbáltak felidézni valakit a saját utasaik közül, de csak egy ellibbenő hajfonat, egy lábikra, egy kabátszárny. És milyen volt a haja? Kérdezte az első ajtó. Milyen lett volna? Szőke. Fehér blúzban és sötétkék szoknyában volt. A keze finom művű, keskeny.
5: Nem is emlékszel a kezére?
3: Már hogy ne emlékeznék, amikor olyan volt a keze, mint egy ékszer. És meg is simogatott.
5: Megsimogatott?
3: Azt hiszem. Mi az, hogy azt hiszed? Most megsimogatott vagy nem? Amikor kiszállt, könnyedén megérintett.
5: Az csak véletlen volt, biztos kapaszkodott, mondta az első ajtó.
3: Szerintem simogatás volt, mondta a második.
4: És hol szállt föl? Kérdezte a harmadik.
3: Az Arany János utcai megállóban.
4: És meddig jött?
3: Sajnos csak a Calvin térig. Nagyon reménykedtem benne, hogy kispesti, de nem. Ott lakhat valahol a Calvin tér környékén.
4: Mit mondtál? Milyen blúzban volt?
3: Fehér. Fehér fodros blúzban. Amikor kiszállt, le nem vettem a szemem a blúz a fehér foltjáról, hogy minél tovább láthassam. S ja, igen, a járása. A járása is szívmelegítő volt. Elnéztem volna ítélet napig. A négy ajtó hallgatott. Lecsukódott a szemük, s ha jól tudom, aznap éjjel valamennyien a fehér blúzosról álmodtak.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Horváth Csenge Zsófia, a hisztis királylány, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, ott élt egy király kisasszony, akit úgy hívtak, hogy Viktória. Ez a királylány, ha valamit nem kapott meg, nekiállt hisztizni, és akkor megkapta, amit akart. Jó hiszemű édesapja azt gondolta, ha teljesíti lánya kéréseit, akkor majd abba marad a nyafogás is. Ám nem sok idő kellett. A lány újabb és újabb kívánságokkal állt elő. Egyik nap Viktória gyémánt hajcsatot akart. Az apja ezt mondta neki. Ezt a gyémánt hajcsatot most nem veszem meg neked, van már rengeteg hajcsatod, ezüst, arany és gyémánt is, használd azokat. Erre Viktória rögtön bőgni kezdett, olyan hangosan sírt és nyafogott, hogy az apja mégis megvásárolta neki a gyémánt hajcsatot. Máskor elefánt háton akart lovagolni, az apja így szólt hozzá. Most nem tudlak elvinni Afrikába az elefántokhoz, de megígérem, hogy jövő hónapban elutazunk oda. Erre a lánya olyan hangosan kezdett bömbölni, hogy majdnem beszakadt az édesapja dobhártyája. Csak hogy végre elhallgasson a lány, az apja mégis elvitte Afrikába elefánttal lovagolni. Volt olyan, hogy Viktória egy igazi herceget akart magának. Az apja erre így szólt. Édes lányom, nem tudok most neked ide varázsolni egy herceget. Viktória erre akkora toporzékolásba kezdett, hogy még a palota ablakai is megcsendültek. Erre a király hivatott egy herceget a palotába, csak hogy a lánya ne hisztizzen tovább. A herceg hamarosan meg is érkezett, de annyira megijedt a folyton mindenért hisztiző királylánytól, hogy inkább sírva hazamenekült. A lány látva azt, hogy édesapja előbb-utóbb úgyis teljesíti akaratát, képtelenebbnél képtelenebb kéréseket fogalmazott meg. Nyár volt, amikor Viktória azt találta ki, hogy ő bizony hóvirágot akar szedni. Az apja megelégelte lánya végeláthatatlan hisztieit, és nyugodt hangon ezt mondta neki. Édes lányom, nyáron nincs hóvirág, nem tudsz ilyenkor szedni belőle, majd tavasszal nyílik csak. Erre Viktória ismét nekiállt toporzékolni, de apja ezt már figyelmen kívül hagyta. A királylány, mivel észrevette, hogy nem megy semmire az akaratával, nagyon dühös lett. Eltervezte, hogy világgá megy. El is indult a nagyvilágba. Nem ért messzire, amikor találkozott egy kislánnyal, aki nagyon sírt. Viktória odasétált hozzá és megkérdezte tőle, miért sírsz? A kislány erre azt felelte, hóembert akarok építeni, most! A királylány erre így válaszolt. Nyáron nem lehet hóembert építeni, majd télen, ha esik a hó, akkor építhetsz hóembert. Ahogy ezt kimondta, akkor jutott eszébe, hogy ő is ilyen lehetetlen kérésekkel fordult az apja felé. Ekkor megértette, hogy miért nem tudta azokat teljesíteni. Látva a kislány csúnya viselkedését, magára ismert, és belátta, hogy igaza volt az apjának. A kislánynak is elmagyarázta, hogy nem szép hisztivel elérni akaratunkat, és elmesélte neki, hogy ő hogy viselkedett királylányként. A kislány abba hagyta a pityergést, elbúcsúztak egymástól és hazamentek. Hazaérve azonnal bocsánatot kértek a viselkedésük miatt. A királylány édesapja majd kiugrott örömében a koronája alól. Viktória és a kislány nagyon jó lányok lettek, sőt, úgy összebarátkoztak, hogy azóta minden nap együtt játszanak. Nem hisztíznek már semmiért, mert megelégednek azzal, amiük van. És így boldogok.
0: A Hisztis Királylány című mesét hallottátok.
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Csanádi Imre, bőségdicsérő. Nyár, nyár, nyár, sárgul a határ. Búzapuszta, rozspászta, kukorica, tarkázza. Rajzik a sok lepke, zümmög a méhecske. Bőség, bőség, tiéd a dicsőség.
2: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

kis taps. Ha ismerős a dal, akkor otthon is tudjátok énekelni velem, meg egy kicsit elmutogatni együtt. Na, indulunk megint a bicajjal.

próbáljuk még egyszer, jó hangosan. Ti is otthon próbáljátok velem együtt énekelni.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csuklásmese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csuklásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Keresztes Ildikó vagyok, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Bizonyára tudjátok, hogy a fele életemet a színházban élem, a felét pedig a zenei pódiumokon, és már kisgyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem minden, ami a mesevilággal kapcsolatos. És egy kicsit a saját szakmámat is úgy tekintem még ma is, mint egy mesevilág, hiszen a színházban különböző figurákat ölthetek magamra, különböző jelmezekbe bújhatok. Nagyon szerettem táncolni, mozogni, tornázni, és nagyon élénk volt a fantázia világom, és mindig így, amikor meséket olvastam, akkor teljesen vizuálisan magam elé képzeltem ezt az egész történetet, mint egy filmen. Úgyhogy remélem, hogy ti is így fogjátok majd tenni most. Hogyan találtak hegedűt az áfonya bokorban? Írta Václav Crtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha a kisujjával megpiszkálta a fülét. Állandóan hallok valamit, mondta halkan. Páfrány tölcsért formált a kezéből, és a fülére szorította. Én is hallok valamit. Valahonnan a tisztásról lágy zene szólt. Meg kell néznünk, mi az, mondta Moha. Oda mentek, és egy kis hegedűt találtak ott. Az áfonya bokor alatt feküdt. Páfrány körbejárt a kis hegedűt. Kié vagy? Kérdezte.
2: Cini,
1: mondta a hegedű. Értelmesebben nem tudott beszélni, Páfrány még egyszer körbejárta. Itt megülnél a harmadtól, inkább elviszünk a házikunkba. Hazavitték hát a hegedűt, és letették az asztalra. Páfrány harmadszor is körbejárta. Játszom rajta egy kicsit, mondta. Kíváncsi vagyok, hogyan, hiszen nincs vonód, figyelmeztette Moha. Hát csinálok magamnak, jelentette ki Páfrány. A füle mögül kitépett egy hajszálat, meghajlított egy vesszőt, valahogy ráerősítette, és meg is volt a vonó. És most játszom, te pedig táncolsz, mondta Mohának. Az álla alá illesztette a hegedűt, és végighúzta rajta a vonót, de a hegedű meg se nyikkant. Úgy látom, nem sokat fogok táncolni, gúnyolodott Moha. Páfrány bekente a vonót fenyőgyantával, és még egyszer megpróbálta. A hegedű úgy elkezdett játszani, hogy Mohának valósággal ugrándozni támadt kedve. Egy ideig polkát járt, majd galoppot, végül kifulladt. Hagyd már abba, Páfrány! Nem tudom, mondta Páfrány. Akármit csinált is, a hegedű tovább játszott. Olyan kopogosra zendített rá, hogy Moha csak úgy ugrándozott a szobában. Táncra perdült minden, aminek csak lába volt a házikóban. Az asztal úgy forgatta a széket, mint egy kisasszonyt. Az almárium pedig a pohárszékkel robta, mint Koma Kománéval. Moha forgott közöttük, és csak a sarkára ügyelt, nehogy a pad rálépjen. Az Istenért, Páfrány, vesd már ennek valahogy véget! Páfrány nem tudott jobb megoldást, mint hogy az ablakhoz ugrott, és kidobta a hegedűt a patakba. Ahogy a hegedű beesett a patakba, feljajdult és elnémult. Végre nyugtunk van tőle! Lélegzett fel Moha, és fújogatta a táncolásba belefájdult lábát. Kisvártatva bedugta a fejét az ablakon tücsök. Nem láttátok itt valahol a hegedűmet? Letettem egy percre az áfonya bokor alá, és eltűnt onnan. Egy kis hegedűt, melyet nem lehetett elhallgatni, épp az imént dobtunk a patakba, mondta Páfrány. Úram Istenti, aztán elbántatok vele, rémült meg Tücsök, hiszen az az én hegedűm volt. Tücsök leült a sarokba, és úgy szomorkodott, hogy még a csápjai is keresztbe feküdtek egymáson. Moha meg Páfrány csak nézték a sipkájukat, és tanástalanul kérdezték. Hát most mi lesz? A hegedű mindjárt beúszik a tóba, kesergett Tücsök. De Moha meg Páfrány már vonultak is ki a házikóból. Futottak egyenesen a patakhoz, és keresték a hegedűt. Mikor már csak egy ugrásnyira voltak a tótól, Moha felkiáltott. Oda néz, Páfrány! A patak fölé hajló fűzfán Vizimanó forgatta pracliában a hegedűt. Épp az imént hozta nekem, a patak örvendezett. Moha meg Páfrány zihálva megálltak a fűzfalat, és kérték, hogy Vizimanó adja vissza nekik a hegedűt. Dehogy adom, mondta Vizimanó. Letört egy veszőt, lehajolt egy 100 zöld szittyóért, és vonót készített magának. Amit a patakhoz, az az enyém. És a vonót merészen végighúzta a húrokon. Moha meg Páfrány gyorsan belekapaszkodtak egy hatalmas sziklába, mely mázsányi súlyával állt a parton. A hegedű pedig nem húzta az időt sem polkával, sem galoppal, hanem rögtön olyan rezgő csárdásba kezdett, hogy Vizimanó belepottyant a patakba. Még belefúlok a vízbe! Játszol rajta, aki akar! Mondta a vizet nyelve, és a hegedűt kitette a partra. Moha meg Páfrány csak erre vártak. Felkapták a hegedűt, és vitték a házikójukba. Nesze, visszahoztuk! Nyújtották át a hegedűt Tücsöknek. Tücsök csápjai felemelkedtek, finoman az álla alá illesztette a hegedűjét, és kijelentette. Ezen a hegedűn nem tudám akárki játszani. És olyan szépen hegedült, hogy Moha meg Páfrány úgy járták együtt a táncot, akár egy igazi bálban.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: lakakaóm, öleljetek meg!
1: Esik eső, jajajaj, mindjárt itt a zivatar. Tüzes villám cikázik, aki nem fut, megázik.
2: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!

kezéből. Hallod-e te, erdei ács, ki az úr az erdőben? Harkár mester máskor erre a kérdésre mindig leugrott az alsó ágra, szárnya alá dugta a piros sapkáját, azt felelte alázatosan. Tányér talpú, lompos farkú, tipe-topa mackó. Most azonban meg se billentette a sapkát, csak úgy félválról vetette oda Fokhegyről, hogy ki az úr az erdőben? Hát a nagyhatalmú sündisznócska. Mackó úr akkorát ütött a fára tányér talpával, hogy a hernyócskák egyszerre begubóztak ilyettükben. Darázs, dárda, mély szurony, kitől hallottad ezt az újságot? Magától a nagyhatalmú sündisznócskától hunyorodott le az erdei ácsmester a bozontos fejű nagyúrra. De akkorát horkantott az haragjában, hogy harkálymester leejtette ilyettében a kis baltáját. Nem is találta meg azóta se, azért keresi máig is nagy panaszkodással. Hová lett? Hová lett? Mackó úr pedig dúlva-fúlva vágott neki az erdőnek, törve zúzva a bokrokat, amik eléje kerültek, s a bokrok azt recsegték, a szellő azt dudorázta. Még a saját tipe-topa lépései is azt csoszogták a harmatos fűben. Nagy hatalmú sündisznócska. Na majd kipróbáljuk a hatalmát annak a híres sündisznócskának, bormogta Mackó úr, és egyenesen annak a tölgyfának tartott, amelyiknek a tövében sündisznócska nyaralni szokott. Éppen a küszöbön sütkérezett az ártatlan, és egy boglárka virágot tartott a körmei között. Annak a tükréből pedergette hegyesre a bajszát friss nyírfa balzsammal. De ahogy Mackó urat meglátta, úgy elfogta a reszketés, hogy menten lekonyult a bajusza. Alázatos a szolga, nyöszörögte ilyetten, s nagy zavarodott a Mackó urat kínálta meg nyírfa balzsammal. Parancsoljon, uram, bátyám, egy kis bajuszpedrő. Na, hiszen egyéb se kellett Mackó úrnak. Világ életében mindig azt szégyellette legjobban, hogy neki még vénségére se nőtt ki a bajusza. Még a foga is csattogott, ahogy ráförmett a sündisznócskára. Ho-ho! Kis öcsém, azt a nagy hatalmadat mutogasd inkább, de sebesen ám, mert mindjárt befelé fordítom tüskéivel a bundádat. Sündisznócska ravaszul hunyorított a ragyogó fekete szemével. Hát, ami igaz, igaz. Én előlem mindenki elszalad ilyettében, erdőn, mezőn. Na, azt magam is szeretném látni, kacagott Mackó úr akkorát, hogy a sündisznócskának összeütődtek tőle a szuronyai. Állom a szavam, mosolygott sündisznócska a bajusza alatt. Mindenkit megszalajtok, akivel találkozunk. Ha nem hiszed, gyere utánam. Azzal elkezdett gurulni sündisznócska, mint a gombolyag, és a sarkában nagy dérrel durral Mackó úr recsegtetve a gajakat jobbra-balra. Fusson, akinek az élete kedves! Sikított a sündisznócska, ahogy a torkán kifért, s lett olyan futás az erdőben, hogy szem nem látta mását. A sok erdei egér mind elhagyta ilyettében a csizmáját. Ez semmi! Fújt nagyok a dühében, Mackó úr. Azt a szarvast ijeszd meg, amelyik a patakban nézegeti magát. Fusson, akinek az élete kedves! Sivított sündisznócska, s a szarvas ilyetten kapta fel a fejét a vízből, úgy eliramodott, mint a nyúl, ahogy a Mackó urat meglátta. Ej, de derék fickó ez a sündisznócska, mondogatta magában. Ha ő fel nem riaszt, bizony csúffá tesz Mackó úr. Mackó úr csodálkozva csóválta meg a kócos üstökét. No, ez már valami volt, sündisznócska. De azért akkora hatalmad még sincs, hogy az erdőkerülőt meg tudnád ijeszteni. Az erdőkerülő pedig éppen szembe jött velük. Ordas mester, a farkas. Úgy látszik, hiába kerülte az erdőt, mert úgy villogott a szeme az éhségtől, mint a parázs. Fusson, akinek az élete kedves! Füttyente

0: kicsicska, s ordasmester már kitátotta rá a száját, mikor Mackó urat megpillantotta. De el is szelelt onnan, mint a nap elől a köd. Ejnye! Most megszabta volna Mackó úr a bundám, ha a sündisznócska nem figyelmeztet, gondolta magában. Na, meg is hálálom neki. Nem eszem sündisznó pecsenyét egy hétig. Mackó úr pedig úgy rázta a fejét bámulatában, mint a szél a mákot. No, ilyet még álmomban se értem, motyogta kelletlenül. Hanem, ha csak ugyan te vagy az úr az erdőben, na ijeszd meg azt a pásztort, aki az erdő szélen legeltet. Azzal Mackó úr kidugta az ormótlan nagy fejét a bokrok közül, a sündisznócska pedig olyan sikoltott, majd beleszakadt a tüdeje. Fusson, akinek az élete kedves! Hű, lett is foganatja, mert oda tekintett a pásztor, s ahogy Mackó úr fejét meglátta, úgy elszaladt, hogy még ma se állt meg. Sündisznócska pedig büszkén tekintett hátra. Na, uram, bátyám, hiszél már a nagy hatalmam? Hát híre hamva se volt már ott Mackó úrnak. Úgy elkullogott onnan, mint akit arron vertek. Megijedt a sündisznócska nagy hatalmától, és soha se kérdezte többet senkitől, ki az úr az erdőben. Sündisznócska pedig azóta még kétszer olyan hegyesre pedri a bajuszát, mint azelőtt.
1: A nagyhatalmú sündisznócska című mesét hallottátok.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csakarok, talán inkább kérek?
1: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.
2: Elszaladt a csüskedisznó.
3: Ki fogja meg?

Valamikor réges-régen élt egy király, akinek egy napon két csodaszép, életerős fia született. Az öreg király úgy szerette őket, hogy tejben, vajban füröztötte. Mindent megadott nekik, amit csak szemük szájuk kívánt. Majd ahogy telt múlt az idő, a fiúk lassan ifjú doliákká cseperedtek. És nem volt náluk vonzóbb legény az egész birodalomban. Az összes lány epedezve nézte őket, amint a királyfik végigvonultak hegykelovaikkal a városon. Aztán egy reggel furcsa dolog történt. Éppen úgy, mint máskor, a királyfiak felkeltek és készülődni kezdtek. Megmosakodtak, felöltöztek, majd lementek az ebédlőbe, hogy elfogyasszák pompás reggeliüket. Ám amikor az asztalhoz ültek, és a szolgálók meglátták őket, egyszerre mind felsikítottak. Egyikük annyira megijedt, hogy még a tányérokat is eldobta. Mi az? Hát titeket meg mi lehet? Kérdezte meglepetten a két dalia, ám a cselédeknek egy szó sem jött ki a torkán. A királyfik fejvesztve rohantak a szomszédos terembe, és belenéztek a tükörbe. Arcuk sápadt, falfehér volt, bőrük pedig olyan ráncos, mintha egy éjszaka alatt 20 évet öregedtek volna. Rémülten néztek egymásra, egyikük sem értette, mi történt. Az udvari orvos azonnal ágyba parancsolta a két sápatag fiút, amíg jobban nem lesznek. A fiúk egész nap feküdtek, és közben a szolgálók elhalmozták őket mindenféle finomsággal. Egyre másra hozták az ízletes húsokat és az édes süteményeket. A napok teltek, múltak, de az orvos bármilyen kúrával próbálkozott, egyik sem használt. A fiúk egyre rosszabbul lettek, és hamarosan már az étvágyukat is elvesztették. Az öreg király annyira aggódott fiaiért, hogy a birodalom összes doktorát, kuruzslóját, javasasszonyát összehívatta, hogy fejtsék meg, mi lehet a királyfik baja. A gyógyítók 7 nappal lát éve próbáltak rájönni, mi lehet az a rejtélyes kór, de hiába nem jutottak semmire. A fiúk közben megelégelték az állandó tehetetlenséget és várakozást, és elhatározásra jutottak. Ne várjunk tovább. Induljunk el magunk, és derítsük ki a betegségünk okát, mielőtt még túl késő lesz. Egyeztek meg a fivérek. Másnap kora hajnalban, mikor még mindenki az igazak álmát aludta, a két királyfi minden erejüket összeszedve elindultak, hogy nekivágjanak a nagyvilágnak. A nap egyre magasabban mászott az égen, de a királyfik a forróság ellenére is kitartóan meneteltek az országúton. Már órák óta úton voltak, de egy árva lélekkel sem találkoztak. Talán mégsem volt olyan jó ötlet világgá menni. Sóhajtott fel az idősebbik. Nézd, ott van egy ember. Kiáltott fel az öccse. Hol? Az csak egy déli báb. Vágta rá másik. Nézd meg jobban! Az bizony egy földműves. Erősködött a kisebbik. Közelebb mentek, és akkor látták, hogy egy ember földet ás a szántóföld közepén. Jó napot, bátya! Hát magának nincs jobb dolga, mint földet ásni ebben a rekkenő hőségben, szólította meg az idősebbik fiú. Hogy ne lenne, fiam! De estig fel kell ásnom az egész darab földet. Válaszolta az öreg, és közben a homlokát törölgette. Hanem ti mi járatban vagytok erre? Elég sápatnak tűntök mind a ketten. Talán jobb lenne, ha inkább lepihennétek valahol. Higgyel, egész eddig pihentünk, felelte a kisebbik. A birodalom trónörökösei vagyunk, és nekivágtunk a világnak, hogy kiderítsük, mi a bajunk. Miért vagyunk sápadtak, fáradtak, és miért nincs étvágyunk, magyarázta a királyfi. Az öreg elgondolkodott. Tudjátok mit? Ha segítetek nekem, én is segítek rajtatok. Még ma estig ássátok fel ezt a földet, és ígérem, hogy utána meggyógyítalak titeket, mondta az ember. Királyfiak egymásra néztek és elmosolyodtak. Rendben van, nem fog csalódni bennünk, válaszolták egyszerre. Szegény ember odaadta nekik az ásóját, mit ad Isten, éppen volt nála még egy. Na most lássatok neki, fiúk! Nekem el kell mennem, de hamarosan visszatérek, mondta az öreg,
és magára hagyta a két királyfit. A két Dalia neki kezdett a munkának is, egész állónap szorgalmasan dolgoztak. Hét ágra sütött a nap, az idő egyre forróbb lett, de a fiúkat semmi nem tudta eltántorítani a munkától. Keményen dolgoztak, hogy a nap végén, jutalmul megkaphassák a remélt orvosságot. Eközben az ember hazament, és azt mondta a feleségének. Vacsorára főz egy egész kondér kását. Egy kondérral? És mégis ki fogja megenni? Kérdezte meglepetten az asszony. Ne aggódj, az utolsó csepp is el fog fogyni, válaszolta az öreg. Aztán, mikor lement a nap, szegény ember kiment a szántóföldre, és elégedetten látta, hogy a királyfik felásták az egész földet. Na hát, ez ám a jó munka, kiáltott fel vidáman. Nos, gyertek, megvendégellek titeket. És elvezette házához a fáradt legényeket. Mikor odaértek, a kása már az asztalon gőzölgött. Mindjárt neki láttak az evésnek, és a fiúk olyan jó ízűen falatoztak, mint még soha. Mondja, bátyám, mit kevert ebbe a kásába? Tán csak nem ebben van a gyógyír a bajunkra, kérdezte az idősebbik testvér. Olyan jól esik, hogy alig bírom abba hagyni, mondta a másik, miközben a kását habzsolta. Tudjátok meg, a gyógyír nem a kásában, hanem az ásóban van, válaszolta jókedvűen az öreg. A királyfik megértették a leckét. Attól fogva nem lustálkodtak többé, és nem hagyták, hogy mások szolgálják ki őket. A sok munkától pedig minden nap úgy elfáradtak, hogy többé nem volt gond az étvágyukkal.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A Béka királylány, népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük, ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le, a középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt, a legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
2: Búslakodásra nincs okod! Leszek én híres asszonyod!
1: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát. Miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele. De Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyikőtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
2: Aludj csak, és álmodj szépet! Minden egyebet intézek!
1: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
3: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
1: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
2: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
1: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bárcsak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajította. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még három napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életemben raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig huss, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
3: Kímélt meg az életemet! Egy napon a segítségedre leszek!
1: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanez történt később a sárkánnyal, és egy nyúllal is. Aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét.
3: Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává 3 évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét.
1: Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsahasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát, de túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról.
3: Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva Kosej lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Ha ti tudnátok, hogy én hogy szeretem a meséket, és ha ti tudnátok azt, hogy én hány mesének és rajzfilmnek voltam a hangja, ismeritek az Oroszlán királyt? Ott az elején, amikor a majom fölemeli a kis oroszlánt, na azt a dalt is én éneklem. Nagyon izgalmas. Amikor az én kislányom kicsi volt, minden délután meséltem neki. És képzeljétek el, mindig én aludtam el hamarabb, mint ő. De a meséket azóta is nagyon-nagyon szeretem. Ma a Kisködmönről fogok nektek mesélni, ez egy magyar népmese. Én pedig nem vagyok más, mint Szulák Andrea. A Kisködmön. Magyar népmese. Felolvassa nektek Szulák Andrea. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú paraszt ember, annak volt egy felesége, meg egy leánya. Egyszer oda ment egy szép fiatal legény másodvagával háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal, borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki kisfia, annak ő vesz egy kisködmönt a vásárban, a kisfiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kisködmön. Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, ott sírt. Már odafönn nem győzték várni, leküldt hát az ember a feleségét is.
2: Ugyan anyjuk, eredj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében. Tán a bort folyatta el, azért nem mer feljönni.
1: Lement az asszony, látja, hogy oly keservesen sírdogál a leánya. Miért sírsz, édes leányom?
3: Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg így elgondolkodtam jövendőbeli állapotomat?
1: Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé, és ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
2: Ennyi szedte-vette, már bizonyosan a bort folyatták el. Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
1: Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett. Az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajuk akadt.
2: Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett így hirtelen?
3: Jaj, kedves apjukom, hogy ne sírnánk, rínánk,
1: felelt rá az asszony,
3: mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
1: Itt elbeszéltek neki mindent, s úgy annyira elkeserítették, hogy az is közibükült, segített nekik a sírásban. A kérőse győzte őket tovább várni. Kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta, mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírathatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűt nevetett. No, mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam. Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kentek lányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat otthagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt, hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akarta padlásra felhányni. Közelebb egy hozzá, megszólítja.
2: Hát, Kent atyafi, mit csinál azzal a dióval?
4: Én bizony nagy munkában vagyok,
3: Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon felszállítaná. No, hát majd felszállítom én, mondja a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább ment vele. No, gondolta magába, akadtam már egy bolondra. Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója. Oda megy hozzá, megszólítja. Jó napot adjon Isten, földi! Hát miben fárad az ikkend? Fogadj Isten, atyafi! Hát bizén a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg, mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja, Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
2: No, majd világossá teszem én, mondja rá a legény.
3: Elővett egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 100 forintot, azzal ezt is otthagyta.
2: No, gondolta magába, akadtam már 2. bolondra is.
3: Megint mendegélt, és talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény.
2: Hát, kednéném, asszó, mit csinál?
4: Hát, bizén, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogyha szerteszéllyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy sem tudom aládugni, mert ha az egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Adnék ki 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit évő legyek velük.
2: Én megmondom, néném asszony, sose dugdossa kend azokat a csirkéket a kotló alá. Majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.
3: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak. Mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot, az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
2: No, hála Istennek, gondolta magába. Megtaláltam mind a 3 bolondot.
3: Mihelyt hazaért, mindjárt elkendőzte a leányt, 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiúk, vettek is neki ködmönt, hanem azért a káposztáskő nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel! Mesék és mondák Mátyás királyról. A Gyevi törvény. Magyar népmese. Gyevit ne tessék keresni a térképen, mert a térképen csak algyő található. Egy macskaugrásnyira Szegedhez. A régi világban szokásban volt a nagyeszű magyaroknál a Márton gyereket Mártának kereszteltetni, hogy a császár lánynak gondolja, és ne öltöztesse angyalbőrbe. Valami ilyen huncutság lehetett abban is, hogy Algyő Gyevinek nevezte el magát. Gondolta, hogy így majd nem találják meg mindenféle dézsmaszedők. No, de ez a tudósok dolga, én csak annyit mondhatok, hogy Gyevi már akkor is Gyevi volt, mikor utoljára járt benne a király. Az pedig igen régen volt, mert az utolsó király, aki benne járt, Mátyás király volt. Az pedig még Kossuth atyánknál is régebben volt hallja. Így mondja az én Gyevi emberem, akinek valahogy olyan, mintha a 48-tól 1000 esztendő választan el bennünket. Különben vagyunk ezzel itt többen is. Elég az hozzá, hogy Mátyásra egyszer ráesteledett a szegedi határban, ahol nyulászni járt. Valahogy eltévejedett a kíséretétől, nem volt vele senki az ispánján kívül, aki alatta nádor értendő, azt ijesztegette tréfás szóval. Na cselédem, hová bújjunk éjszakára, hogy el ne kapjon a résztollú bagó? Itt van Gyevi egy mi atyánkra, emelte meg a süvegét az ispán. Ott meghálhatunk reggel, aztán megkereshetjük a többieket. Okos embernek az kenyeret, ispán, biccentett rá Mátyás a tanácsra. Csak adnék, királyom, ha óna, mutatta mosolyogva az ispán az üres tarisznyát. No, annál szaporábban mehetünk, legalább nem viszünk terhet, nevetett a király. Mentek is szaporán, gyertyagyújtáskor be is értek Gyevibe. Tűcsök muzsikás nyári este volt, bujkáló holdvilág úszkált az égen. Ráérő emberek beszélgettek a leveles kapukban. A fejedelem délceg alakján mindjárt megakadt az asszonyok szeme, mondták is felhangon.
1: Jaj, ott is nagy eső járt, ahol ez termett. Hét határban nincs ilyen szép szellegény. Hallod-e, ispán? Húzta ki magát büszkén a király.
0: Az ispán még meg sem ukkanhatott, mikor valaki alázatosan megszólalt.
2: Kivéve a Gyevi bírót.
0: Szép fehérhajú öregember volt, aki mondta, még a sapkáját is megemelte hozzá. Összenézett a király meg az ispán, de csak elnevették magukat. Ballagtak tovább be a falu közepére, ahol nyitott ajtajú ház ajtófélfáján forgás cégért lobogtatott a szél. Ott is ácsingózott egy-két ember, odafordult hozzájuk a király.
1: Csárda ez? Atyafiak! Ez bizony az? Van-e benne fehér cipó?
2: A Váci püspök se eszik olyant. Kivéve a Gyevi bírót, mondták ketten is egyszerre.
0: Az ispán meg akarta kérdezni, miért kell mindenből kivenni a Gyevi bírót, de Mátyás húzta befelé. Gyere, gyere, mert éhes vagyok, mint a farkas. Hát elverték az éhüket hamar. Rántottá tettek kakastejes kenyérrel. Meg is köszönték a vacsorát a csárdásnak illendően. Ilyen jó ízűt se ettek ma Budavárában, ütött a vállára a király barátságosan.
2: Álljék egészségére, vitéz uram, dörzsögette össze a kezét a gazda, de neki is mindjárt eszébe jutott hozzátenni, hogy kivéve a Gyevi bírót.
1: Én bizony nem veszem ki a Gyevi bírót sem, nevette el magát a király.
2: Hej, dehogy nem, vitéz uram, dehogy nem, kiáltotta ilyetten a csárdás, és kézzel, lábbal, szemmel, orral egyre integetett a sarok felé.
0: A király azonban most már bosszúsan vont vállat.
2: Ejnye, de fura falu ez a Gyevi. Vigye el a markolát, kivéve a Gyevi bírót, kottyant bele a gazda, de olyan sebesen ám, hogy a királynak megint csak nevetése szaladt a szája.
0: Mátyás bosszúsan húzta össze a szemöldökét.
1: De bizony, azt vigye el legelőbb, mondta felhangon.
2: Már pedig azt nem viszi, csikorgott ki valaki a sorokból, mint a kenetlen kerék. Ebben a pillanatban kigurult a szoba közepére egy kis dudaformájú ember, akinek szép nagy szélfogó füle volt, mint a szentesi korsónak, és azt annál sebesebben mozgatta, minél jobban elfutotta a méreg.
0: Gyeviben az a törvény, hogy a bírót mindenből ki kell venni.
2: Éjnye, kutya meg a mája, csodálkozott el a király. Hát aztán kihozta ezt a Gyevi törvényt?
1: A Gyevi bíró,
0: lengette a füleit a duda ember.
2: Na szeretném én azt a jeles bírót látni, kacagott a király.
1: Hát csak nézzem meg, Ken, szuszogott a duda ember. Én vagyok
2: A gyevi bíró.
1: Hát akkor Kendet vigye el a markoláb, mutatott rá király. Ezt meg Mátyás deák mondja Kendnek.
2: Hát úgy, gurult dübbe a dudaember.
1: Úgy ám,
2: bólintott Mátyás király. Az lett ebből, hogy a gyevi bíró mindjárt előrikkantotta a kisbírót, és hűvösre tette a két diákot. Ki nem ereszted őket, még meg nem tanulják a gyevi törvényt, adta ki a parancsot a méregtől kipirulva. Ment is a két diák engedelmesen, de kisvártatva, lelkendezve futott vissza a kisbíró, mutogatva az összeszorított markát, mint az éget sebet. Hát te parazsat szorongatsz a markodban, hé? Mereztett nagy szemet a bíró. Jobban süt ez annál is, nyitotta ki a markát a kisbíró. Ezt küldik a csárdás gazdának a garabonciások.
0: Vadonatúj aranyforint volt. Szent László kép az egyik felén, gyűrűs holló a másikon. Addig csak hallomásból tudtak ilyenről gyeviben. Meg is szeppent a bíró egy kicsit, hogy mégse lehetnek ezek a deákok valami csiribiri emberek. Hazamenet a faluháza felé került, bekukucskált a kulcsukon a két deákra, de nem csináltak azok semmi különöset. Papírost szedtek elő a tarisznyából, arra írkáltak, firkáltak. A nagyobb mondta,

0: kanála legyen. Kivéve a gyevi bírót. 10 arany útravalót kapjon, hajtogatta össze az ispán az írást.
1: Kivéve
0: a gyevi bírót, mondta rá a király, és odafordult nevetve a duda emberhez. No, gyevi bíró, ugye, hogy jól megtanultam a gyevi törvényt? Azzal megsalkantyúzta lovát, és egyszerre porba veszett a kíséretével. A por nem is változott azóta se. A gyevi bíró pedig nyekkent egyet, mint a megszúrt duda. Betakarta magát a fülével, s világ életében ki nem bújt többé alóla, úgy elszégyelte magát. Egy életre megtanulta a leckét.

0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket. Vágó Bernadett vagyok, most én mesélek nektek. Mátyás király és a szegény favágó. Magyar népmese. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogyhogy nem, elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Segítsen az Isten, te szegény favágó! Köszönt oda neki. Hát bizony rám is férne a segítség, mondja a szegény ember, aki bizony nem ismerte meg a királyt, nem tudta kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király, te szegény favágó, vannak gyermekeid? Vannak bizony, uram, 4, 2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Van, amennyi éppen kell. Tudja, én a pénzemet 3 felé szoktam osztani örökké. Az egyik részével az adósságomat fizetem, a másik részét kölcsönadom, a harmadik részét sárba vetem. Ennyi hát, mondd el nekem, hogy értsem ezt. Mit jelent? Kérdezte Mátyás király. Az első részével az adósságomat fizetem. Ez azt jelenti, hogy nekem még van édesapám és édesanyám, és azok szépen rendben felneveltek engem. Őket most én tartom el. Hát így fizetem a régi adósságomat. A másik részét kölcsönadom. Ez azt jelenti, hogy van 2 fiam. Rájuk költöm. De azok majd, ha én megöregedek, akkor visszafizetik nekem. A harmadik részét sárba vetem. Ez azt jelenti, hogy a 2 szép leányomra költöm. Ruházom őket, gondozom őket. Aztán majd férjhez mennek, s ott hagynak engemet. Hát így, a sárba vetem. Jaj, be éles eszed van, vág, mint a beretva, mondja Mátyás király. De hallod-e, te szegény ember? Én ebben az erdőben elvesztem. Nem vezetnél ki engem? Jaj, uram, nem érek ér rá vezetgetni senkit se. A szegény embernek dolgozni kell sietni. Megfizetem én neked a napszámodat. Csak vezessél ki ebből az erdőből. Hát, úgy igen. Pénzért? Azt szívesen megteszem, mondja a szegény ember. És azzal elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát, amint mennek, ballagnak, beszélgetnek. Kérdezi Mátyás király. Hát aztán, te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Na, most kiérünk ebből az erdőből, mondja. S ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak. És mikor meglátják a királyt, mindenki leveszi a fejéről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapban. Akkor ott majd meglátod. Hát erre a beszédre ki is értek ők az erdőből. Hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejéről a kalapot. Mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda! Itt mindenki hajadon főtt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba. Hát most melyikünk a király? Én vagy te? Hát, egyikünk bizonyosan az. Mondja Mátyás király, s megveregette a szegény embernek a hátát, megköszönte a jó tettét, s azzal tovább mentek.
2: Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz. Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejű.

0: gyereknek.
1: Egyszer voltam nálatok, leszakadt az ágyatok. Rippegett, ropogott, a szalmája szottyogott.
0: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kismalac meg a farkasok. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, kerekerdő közepében egy kismalac éldegélt. Takaros kis házában éppen ebédet főzött magának, amikor az ajtóhoz az ordas lopakodott és bekopogott.
1: Kismalac kedves, eresz be! Hideg van, nagyon fázom, alig érzem a lábom.
0: De a kismalac, amilyen kicsi volt, olyan eszes.
2: Bizén, be nem eresztelek, még a végén megeszel.
1: Kedves malacka, legalább az egyik hátsó lábamat enged, hogy berakjam.
0: Na, a kismalac elgondolkozott, és gyorsan egy fazekat hozott. A fazekat vízzel megtöltötte, s felrakta a tűzre.
2: Jól van, farkaskoma, rakd csak be az egyik lábadat.
1: Jaj, kismalac, kérlek, segíts nekem, másik lábamat is enged betennem.
0: Beeresztette hát a másik hátsó lábát.
1: Malacka, nagyon hideg lett, kérlek, a melső lábaimat is ereszt be.
0: A malac beeresztette, nem volt már más kint a házból, csak a farkas feje.
1: Igazán, malackám, engedj már be egészen, nem bántolok, ígérem,
0: kérlelte a toportján, közben máson sem járt az esze, csak a malac lakomán. A víz éppen felfort, és a kis malac egy nagy zsákért nyúlt. Azt az ajtó szájához tartotta, és kiszólt az ordasnak.
2: Gyere csak, farkas, beengedlek!
0: A farkas szépen belehátrált a zsákba, a malac gyorsan csomót kötött a szájára. Akkor levette a tűzről a fazekat, és a forró vizet mind az ordasra zúdította. Ordítva menekült a kopasz farkas. A malac is gyorsan elszaladt. Egy fát meglátott, arra felmászott, a tetejéről mindent látott. Szaladt a farkas a társaihoz. Együtt indultak, hogy lehozzák a malacot. De fára mászni egyik sem tudott. Tanakodtak. A magas ágat hogy érjék el? És arra jutottak, legjobb lesz, ha egymás hátára másznak fel. Nagy nehezen sikerült nekik. Legalább a kopasz állt, s a legfelső farkas már majdnem elérte a malackát.
2: Forró vizet a kopaszra,
0: kiáltotta ekkor a malacka. Erre a kopasz úgy megijedt, illaberek, nádakerek, kiugrott a többi alól, és futásnak eredt. Ahogy a kopasz elfutott, a többi farkas mind lepotyogott. Nagy szégyenkezve mind elkullogott, fájlalva kezét, lábát. A malac a fáról lemászott, komótosan hazabattyogott. A farkasok azóta is úgy félnek, a malacházának közelébe sem mentek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 24-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és buskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 24-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Vadadi Adrien, leszel a pattársam? Az első reggel Lea nagy izgalommal készülődött az iskolába. Jó korán felébredt, és amióta kibújt az ágyból, be sem állt a szája, egyfolytában csicsergett. Azon tanakodott, hogy melyik szoknyáját vegye fel, hogy Dorci vagy Maja mellé üljön a padba, és hogy a napközi előtt vagy után menjenek-e érte a szülei az iskolába. Úgy készülődött, mintha nyaralni indult volna. Előző este annyi mindent bepakolt az iskola táskájába, hogy a sok hóbelevanctól alig tudta bekapcsolni a táska csattyait. Mert nem csak az iskolás holmikat rakta el, a tolltartót, a füzetet, az olvasókönyvet és a munkafüzetet, hanem a kedvenc játékait is. Lea, a babára nem lesz szükség az iskolában, magyarázta az anyukája, és a nyuszi családra sem. De ha nem lesznek játékok, aggodalmaskodott Lea, akkor mit csinálok egész nap? Tanulsz, felelte unottan Kolos, a nagy testvére, aki már régóta iskolás. És amikor meglátta Lea táskájában az alvós cimboráját, még hozzátette, vagy alszol, én is azt szoktam az énekórán meg a rajzon. Az órákon odafigyelsz, a szünetekben pedig futkározol, vagy játszol majd az iskolai játékokkal, mondta Lea anyukája. Tudod, az óvodába sem lehetett az otthoni játékokat bevinni. Aztán megpróbálta kiimádkozni az iskolatáskából a babát, a nyuszi családot, az alvós lovacskát és a gyöngyfűző készletet, de hiába, Lea nem engedett. Egész este a dugig pakolt táskával a hátán flangált fel alá a lakásban. Másnap még a villamoson sem vette le a hátáról. Hadd lássa mindenki, hogy ő már iskolás. Pedig nagyon húzta már a vállát. Mire Lea, Kolos és anya megérkeztek az iskolába, Ákos, Zsófi és Dani már ott voltak. És persze még sok kisgyerek, akiket Lea egyáltalán nem ismert. A tanítónéni az anyukákkal beszélgetett, így hát Leáék is oda mentek hozzá. A tanítónéni sorban minden kérdése válaszolt. Megmutatta szekrényeket, ahová le lehet pakolni a sok-sok holmit, amit hoztak magukkal. A tornazsákot, a váltóruhát, a váltócipőt. Lea az anyukája kezét fogva mindent figyelmesen végighallgatott, de legszívesebben már tovább állt volna megnézni, mi újság az osztályteremben. Egyszer csak odaszaladt hozzá egy szőke, copfos kislány. Leszel a pattársam? Kérdezte Leától vidáman. Lea úgy meglepődött a váratlan kérdéstől, hogy hirtelen nem is tudta, mit feleljen. De a kislány már meg is fogta a kezét, és az osztályterem közepére a padjához vezette. Amúgy Eszti vagyok, és ez lesz az én helyem, mutatott az egyik székre. Az meg a tiéd, jó? És mivel Lea bólintott, hogy jó, Eszti örömében a nyakába ugrott. Akkor te leszel a legjobb barátnőm, újjongott, azzal helyet csinált Leának. Lea a szeme sarkából látta, hogy Maja és Dorci is megérkezett, de most nem törődött velük. Becipelte az iskolatáskáját az osztályterembe, hogy legújabb barátnőjével szépen mindent kipakolásszanak. A füzeteket meg a könyvet a padba tette. A tolltartót a pad tetejére, pont úgy, ahogy ezt is csinálta. A babát pedig az ölébe. Eszti megcsodálta le a babáját, megsimogatta az alvós lovacskáját, megszámolta a nyuszi család tagjait, és kiválogatta a legcsillogósabb gyöngyeit. De mivel Eszti is azt mondta, hogy a játékok nem iskolába valók, visszapakolázták őket az iskolatáskába. Majd a szünetben fűzünk neked nyakláncot, ígérte Lea. Ha akarod, haza is viheted. Azzal visszacsukta a táska tetejét, és felakasztotta a pad fogantyújára. Aztán csak ücsörögtek, lóbálták a lábukat a magas székekről, megnézegették egymás toltartójában a sok színes ceruzát, a hegyezőt és a radírt. Te tudsz már írni? Kérdezte Lea. Mert én a nevemet már letudom. Legyintett Eszti. Persze, én olvasni is tudok. Hogy? Álmodozott Lea. Te jártál már iskolába? Dehogy is, nevetett Eszti. Csak úgy megtanultam, amikor még ovis voltam. Lea csodálta Eszti tudományát. Náluk az óvodában senki sem tudott olvasni, csak az óvónéni. Még Györgyi és Zsófi sem, pedig ők mindig iskolást játszottak. És Peti egy kicsit, de csak a paradicsom levesben a betűtésztákat. Lea örült, hogy Eszti ennyi mindent tud, mert arra gondolt, majd szünetben megkéri, hogy a gyöngyfűzés helyett inkább tanítsa meg őt is olvasni, és akkor elkápráztatják vele az egész osztályt, sőt, még a tanítónénit is. Biztos, rögtön kapnak egy-egy piros csillagot, amiért olyan ügyesek mind a ketten. Aztán megbeszélték, hol van a pad fele, nehogy átpakoljanak egymás területére. Majd épp ki akartak szaladni a folyosóra, elköszönni az anyukájuktól, és elmesélni a tanítónéninek, hogy ők ketten a legjobb barátnők lettek, amikor betoppant a terembe Peti. Peti egyedül volt, mert már az iskola kapuban elköszönt az apukájától. Nem kell engem kísérgetni, legyintett. Nem vagyok én kisfiú. Ám amikor felszaladt a lépcsőn és az osztályteremhez érkezett, egyetlen ismerős arcot sem látott. Ráadásul mindenki sokkal nagyobb volt, mint ő. Fogócskáztak, nevetgéltek, a padok tetején üldögéltek. Peti meg csak áldogált tétován az ajtóban, és nem tudta, hová keveredett. Már bánta, hogy elküldte az apukáját. Mihez kezdjem most egyedül? Csak bámult zavartan, egyik lábáról a másikra állva, amikor odalépett hozzá egy nagy lány. Eltévedtél? Mosolygott Petire. Ez itt a 8. osztály, mutatott a zsibongó társaságra. Az első osztály a folyosó másik végén van. Biztosan rossz irányba fordultál a lépcső tetején. Petibe belefagyott a szó. Nem válaszolt semmit, csak nézett nagy szemekkel a nagy lányra. Aztán, mintha puskából lőtték volna ki, elszaladt. Keresztül vágtázott sok ismeretlen gyereken, beszélgető, búcsúzkodó anyukán, apukán, és amikor végre elérte az első osztályt, berontott a terembe. A legelső, akibe belebotlott, Lea volt. Villámgyorsan lehuppant a mellette lévő székre, mit sem törődve azzal, hogy egy másik lány már ül rajta. Na! Kiáltott rá Eszti. Ez az én helyem, te nem itt ülsz! Peti azonban nem tágított. Csak trónolt tovább a szék szélén, félig lelógó fenékkel, mintha gyökeret eresztett volna a lába. Aztán, amikor Lea is, ezt is egyre hangosabban óbégatott, Peti, mintha az élete múlna rajta, teljes erejéből elkezdte letolni az idegen kislányt a helyéről. De ezt is sem hagyta magát. A padba kapaszkodva úgy lökte, nyomta, taszította a kisfiút, ahogy csak bírta. Lea nem is értette, mi folyik itt. Hiszen Petinek nem is ő a legjobb barátja, hanem Dani meg Ákos. Mire belépett a terembe a tanítónéni, ezt és Peti már majdnem össze is verekedtek. Hát ti mind kakaskodtok? Bámult a méregtől kipirult gyerekekre. Ez a fiú ki akar tolni a helyemről, rikácsolta Eszti. Mert én ülök le a mellett, kiáltotta Peti elfúló hangon, míg a szemébe is könny szökött. Lea az óvodában alig látta Petit sírni. Ott mindig olyan nagyfiúsan viselkedett, el sem tudta képzelni, mi lelte. Így hát, amikor a tanítónéni megkérdezte Petitől, keresette neki egy másik jó helyet, egy másik kedves pattárs mellett, és Peti potyogó könnyekkel a fejét rázta, Leának megesett rajta a szíve, és azt mondta, maradhat. Peti lassan megnyugodott. Felállt, hogy kiengedje Esztit a padból, aztán bevackolta magát Lea mellé. Eszti morgolódott még egy darabig, de amikor Lea elé költözhetett egy másik kislánnyal, szent lett a béke köztük. Miután átpakolta a dolgait az új padjára, hátrafordult Leához. Azt azért mind a ketten leszögezték, hogy attól még, mert végül nem lettek pattársak, örökké a legjobb barátnők maradnak.
3: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Au! Ez megcsipett. Képzeljétek el, én egyszer fogtam egy akkora szúnyogot, hát az nagyobb volt egy lónál. Akkora volt, hogy amikor leszállt, beleremegett a ház. Akkora volt, hogy a kutya felmászott a fára ijedtében, a macska meg

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Harcos Bálint, Dorka és az elgurult gomb. Dorkának volt egy babája, akit úgy hívott, hogy Györgyi baba. Együtt laktak anyuval és apuval egy ózsdi házban, a legfelső emeleten. Sőt, nem is a legfelsőn, hanem még annál is följebb a padláson. Dorkáék lakását ugyanis az öreg ház padlásából alakították ki, ahol csak ők laktak, senki más. A harmadik emeletről egy eldugott lépcső vitt föl a lakáshoz, amely olyan magasan bújt meg, hogy galambok és cinkék röpültek az ablakok párkányára, és a szobákba mindig besütött a nap. Dorkának is volt saját szobája, ahonnan egy kerek ablak nézett le az utcára és a fák tetejére. Györgyi baba volt Dorka legjobb barátja. Anyu varratta külön neki Irén néninél, a bogaras varrónőnél. És Dorka vigyázott is rá nagyon. Mindenhová magával vitte, még az óvodába, sőt, az ágyába is. A babának vörös haja volt, zöld ruhát hordott, és a ruháján volt egy kis ezüstkék gomb. De nem akármilyen gomb volt ez. Ha Dorka este lefekvéskor megcsavarta, akkor Györgyi baba elaludt. Ha pedig megcsavarta reggel, akkor fölébredt. Ám az egyik este különös dolog történt. Mindketten ágyban voltak már, apu elmondta a mesét, puszit adott és leoltotta a villanyt. Dorka félig már aludt, de még odasuttogta Györgyinek jó éjszakát, és nyúlt a gombért, hogy megcsavarja, de a gomb nem volt sehol. Dorka végig tapogatta a ruhát, és ráébredt, hogy a gomb leszakadt, így most nem tudja megcsavarni. Györgyi pedig nem tud elaludni. A baba álmos szemekkel nézett rá. Megkeressük, jó? Súgta Dorka. Végig simította a takarót, a párnát, a lepedőt, de nem találta. Aztán fölkapcsolta a villanyt. Benézett az ágy alá, a szék mögé, a játékok közé, de sehol semmi. Dorka rájött, hogy a gomb nem itt veszett el a szobában. Fölnyalábolt a Györgyit, és kimerészkedett az előszobába, aztán a konyhába, aztán a fürdőszobába és a vécébe. Végül halkan, nehogy felébresszen bárkit is, belopakodott anyuék szobájába. Ám a gombot sehol nem találta meg.
2: Hol lehet?
1: Súgta tétován.
2: Hisz amikor elindultunk az oviból, még megvolt. Szóval, hűha, akkor tudom, hol veszett el. Az utcán.
1: Györgyi csüggetten nézett rá, majdnem leragadt a szeme. De mégsem tudott elaludni.
2: Ki kell mennünk az utcára, meg kell találnunk,
1: döntött Dorka. Magához ölelte a babát, és kisurrant a lakásból, leszaladt mezitlába lépcsőn, és már kint is voltak az utcán. Dorka belebámult a sötétbe. Még sosem járt ilyen későn itt, főleg nem egyedül. Meleg tavaszi este volt, tehát nem fázott. De a fák lombjai feketén ingadoztak, és csak távol lehetett látni pár embert. Ám Dorka nagy levegőt vett, és elindultak. Először balra fordultak, aztán jobbra. Majd egy hosszú utcán kellett végigmenniük. Menet közben végig a járdát és a házfalak tövét figyelték, hát ha meglátják a gombot, de az nem került elő. Végül kiértek egy lombos fákkal teli parkba. Dorka nagyon szerette ezt a parkot, most viszont furcsa volt, tele sötét, ingó árnyékokkal.
2: Jaj, ne félj, Györgyi, szorította magához a babát. Mindjárt megtaláljuk, és aludhatsz.
1: Ám hiába néztek itt is körbe, kukkantottak be a bokrok alá, nem találtak semmit. Már éppen tovább mentek volna, amikor Dorka észrevette, hogy egy fatövében, a fűben megcsillan valami.
2: Ott van a gombunk, megvan!
1: Mutatott előre, és nevetve futni kezdett a megcsillanó pont felé. De még a táv felénél sem jártak, amikor fentről lecsapott egy sötét árny, fölkapta a csillanó valamit, és visszaszállt vele föl a fára.
2: – Hé, az a mi gombunk! – szaladt oda Dorka. – Add vissza!
1: Dorka odaért a fa alá, és fölnézett a falombjára. És akkor meglátta, hogy az árny egy nagy fekete holló. Ám Dorka nem ijedt meg.
2: Na várj csak, szólt fölfelé. Györgyi, öleld át a nyakamat!
1: A baba Dorka nyakába csimpaszkodott, ő pedig fölmászott a holló után jó magasra. Rögtön rá is lelt a madárra, ott állt a fészkében és Dorkára bámult.
2: Kérjük vissza a gombunkat, mondta dühösen a kislány. Györgyi nem tud elaludni nélküle.
1: A holló félszegen pislogott.
3: Milyen gombot? Itt nincs semmiféle gomb.
2: Hát akkor az micsoda?
1: Bökött Dorka a megcsillanó tárgyra.
3: Az csak egy pénz, topogott a madár.
1: Dorka a kezébe vette, és látta, hogy tényleg egy ezüstös fényű 10 forintos volt az.
2: Jaj, ez nem a mi gombunk, ejtette le a vállait. Most mi legyen?
1: Györgyi baba szomorúan nézett rá.
3: De igazából kik vagytok ti?
1: Kérdezte a holló.
2: Én Dorka vagyok,
1: intett a kislány. Ő meg a babám Györgyi.
3: Sziasztok!
1: Igazgatta meg a tollait a madár.
3: Az én nevem Ascitő.
1: Dorka meghökkent. Vascipő? A holló elhúzta a csőrét.
3: Nem, Ascitő. Már miért lenne egy hollon vascipő?
1: De, tétovázott Dorka, mi értelme van annak, hogy Ascitő? A holló visszavágott.
3: És annak mi értelme van, hogy Dorka?
2: Ez igaz, bólintott a kislány. Ne haragudj, tudod, egy kicsit bosszús vagyok.
3: Mert a babádnak elveszett egy gombja,
1: nézett a holló.
2: Igen, biccente Dorka, de ez egy különleges gomb, mert Györgyi csak úgy tud elaludni, meg fölébredni, ha én azt megcsavarom itt.
1: És Dorka rámutatott a gomb helyére.
3: És eredetileg kivarta oda?
1: Vislatta Ascitő.
2: Hát, aki Györgyit készítette, Irén néni a varrónő.
1: A holló elképett.
3: Muk Irén? A Cibere utcából? Hisz én őt ismerem,
1: rezgette meg a szárnyait, majd Dorkára merett.
3: De ha nincs meg a gombotok, akkor miért nem mész el ő hozzá? Hisz ő varta, neki biztosan van egy ugyanolyan gombja, és azt ugyanúgy föl tudná varni a babádra.
2: Ez is igaz, hökkent meg Dorka, csak nem tudom, hol lakik, és azt sem, hogy hogyan mászom le innen.
1: Dorka lenézett a falombjából. Eddig nem is vette észre, hogy milyen magasra mászott, és most megijedt.
3: Majd én elviszlek titeket oda,
1: tárta ki a szárnyait a holló. Üljetek a hátamra!
2: Dorka csak most látta meg, hogy Ascitő milyen hatalmas. Akkora volt, mintha ő maga lenne a falombja.
1: A szél zúgott, Dorka Györgyit ölelve fölmászott a madár 2 szárnya közé, odasugta a babának, hogy kapaszkodj, majd így szólt. Indulhatunk! És Ascitő, hus, fölrepült a levegőbe. Dorka nem sokat látott, csak ide-oda ingó árnyakat és a lámpák fényeit. A holló először magasra szárnyalt, aztán jobbra fordult, majd lejjebb ereszkedett, és Dorka látta, hogy nagy házak ablakai mellett suhannak el, és némelyikben még ég a villany, de többségük mögött már alszanak az emberek. Ascitő még lejjebb ereszkedett, majd fékezni kezdett, végül leszállt egy sötét terecskén.
3: Megérkeztünk,
1: rázta meg a tollát.
3: Az ott Irén néni boltja, látod?
1: És a csőrével egy kis üzletre bökött, amelyben halvány fény égett.
2: Látom, mászott le Dorka. És ez a néni még ébren van ilyenkor?
3: Igen, ő nagyon keveset alszik. Éjjel-nappal csak var és var babákat, ruhákat, kis bútorhúzatokat. Tudod, elég bogaras, szóval vigyázz vele.
2: Köszönöm, Ascitő, hogy elhoztál, simogatta meg Dorka a hollót. Igazi barát vagy.
1: Ascitő lehajtotta a fejét, és hagyta, hogy a kislány simogassa.
3: De kérlek, ne áruld el Mukirénnek, hogy én hoztalak el ide, mondta. Tudod, néha elcsentem tőle egy-két gyűszűt meg tűt, mert úgy csillogtak, és ezért mérges rám.
1: Rendben van, bólintott Dorka, nem árulom el, de most már be kell mennem, mert Györgyi nagyon álmos.
3: Értem, viszlát!
1: Verdesett a szárnyaival a citő.
3: Légy ügyes!
1: És visszaszállt a levegőbe. Dorka és Györgyi egy ideig még integettek utána, majd odasétáltak a bolthoz. Az üzlet fölött egy tábla lógott. Muk, Irén, varrónő és babakészítő. Dorka megint vett egy mély levegőt, és beléptek. Egy szűk helyiségbe érkeztek meg. A kisbolt zsúfolásig volt tömve ruhakupacokkal, fonalgombolyagokkal, szövetbálákkal, a mennyezetről pedig kéz és félkéz babák lógtak lefelé, egyenesen az ember arcába, amelyeknek sűrűjében Dorkának úgy kellett utat nyitnia a kezével, hogy lásson is valamit. De így sem látott senkit.
2: Jó estét, mondta bizonytalanul és előrébb lépett.
3: Töröljetek lábat!
1: Recsent rájuk egy hang az üzlet végéből. De Dorka továbbra sem látott senkit.
2: Bocsánat, mondta, és visszalépve megtörölte a lábát.
3: Ezek a mai kölykök, azt sem tudják, mi az illem!
1: Zsörtölődött a hang, majd egyszer csak a bábukat félre söpörve előcsoszogott egy apró nénike. Muk Irén, a varrónő. A kezében egy babát vitt egy asztalhoz, és föl sem nézett.
3: Lábat sem törölnek, be sem mutatkoznak,
1: morgott tovább. Dorka zavarba jött.
2: Elnézést, én Dorka vagyok.
3: Tudom, ki vagy,
1: csoszogott a néni, és továbbra sem nézett föl.
3: Megismertelek róla.
1: És hirtelen Györgyi babára bökött. Györgyi ilyetten bújt a kislány mögé.
3: Mit bújsz el, te buta, hunyorította néni, hiszen én készítettelek.
1: Dorka bátorítóan megsimogatta a babáját.
3: Na, és miért jöttetek? Hessentett Muk Irén. Kivele, mert nincs sok időm.
2: Hát, mutatta Dorka a babaruháját, Györgyinek leszakadt itt a gombja, és most nem tudom elaltatni.
1: A varrónő kézbe vette a babát, és ide-oda forgatva megvizsgálta.
3: Az altató ébresztő gomb, morogta. Biztos túl erősen csavargattad.
2: Igazából azért jöttem, hogy nem tetszene tudni felvarni rá egy ugyanolyat, mert nagyon késő van, és Györgyi nem tud elaludni.
1: Muk Irén megnyomkodta kissé a gomb helyét, majd hümmögve kotorászni kezdett egy szekrényben.
3: Nagy a gond. Elgurult a kicsi gomb.
1: Dönökte, majd nyögve előhúzott egy óriási vázát, amely dugig volt gombokkal. Rogyadozó térdekkel egy asztalkára helyezte, majd surr, kiborította az egészet. Dorkának tátva maradt a szája, mintha egy ezerszínű folyam ömlött volna ki eléje, zöld és arany, rózsaszín és azúr, lila és piros gombokat görgetve magával. Volt köztük domború, lyukas, lapos és duruzmás, csillámló és fakó, kerek és szögletes, voltak ott csontgombok, fagombok, kőgombok, fémgombok, műanyaggombok, sőt, még üveggombok is. Muk Irén ujjai szélsebesen matadtak közöttük, forgatták, fölcsippentették, majd eldobták őket, végül a néni hopp, kiemelt egyet közülük, és így szólt.
3: Na, itt is van.
1: Az új gomb megszólalásig olyan volt, mint amelyik elveszett. A varrónő már is tűt és cérnát kapott elő, és villámgyorsan fölvarta Györgyire.
3: Látod? Mutatta közben Dorkának. Befűzöd a tűbe, aztán előbb alulról szúrsz, aztán felülről, aztán megint alulról és megint fölülről. Végül itt alul ráhurkolod, megcsavazod, és kész.
1: Dorka feszülten figyelte, majd föllélegzett és karjába vette a babáját.
2: Végre, Györgyi, most már aludhatsz. Szép álmokat!
1: És megcsavarta a gombot. Györgyi hálásan, várakozva pislogott rá, és és nem történt semmi. Az új gomb nem altatta el a babát. Györgyi kimerülten nézett Dorkára. Mukkirén a fejét csóválta, majd így szólt.
3: Ekkor nincs mese. Találd meg az eredetit, és ha megvan, valami erősebbel vard vissza, tette hozzá morogva.
2: Jó, de hol keressem? Sóhajtott Dorka.
3: Hol, hol?
1: Dobálta arrébb puffogva a szövet bálákat a varrónő.
3: Azt neked kell tudni, hisz miért nem szoktak elaludni a gyerekek? Na, miért? Mert félnek valamitől, és azt a valamit le kell győzniük. Na!
2: Dorka eltátotta a száját. Legyőzniük? De hogyan?
3: Hogyan, hogyan? Sémbelt a néni. Úgy, hogy megtalálják benne, amit keresnek.
2: A félelmükben?
3: Abban, abban!
1: Kezdte el kifelé taszigálni a varrónő Dorkát, de aztán lopva megcirógatta.
3: Na, törd a fejed! Ki az, akitől a legjobban félsz?
1: Dorka már a bolt ajtajában állt, de most eltöprengett. Majd azt mondta.
2: Az oroszlántól, a szobortól, ami egy téren áll közel hozzánk.
3: Akkor nála van, keresd meg!
1: Unyorintotta néni.
3: Csak bátran!
1: Muk Irén becsukta utánok az ajtót, Dorka és Györgyi pedig újra az utcán találták magukat.
2: Az oroszlán egy kis téren egy talapzaton állt, és hiába volt csupán egy szobor, Dorka nagyon félt tőle. Még látni sem szerette, ezért ha anyuval vagy apuval épp átkelt a téren, akkor ő inkább kikerülte, és átment a túloldalra. Most azonban pont a szobor felé indult el Györgyivel. Az éjszaka talán még sötétebb volt, csak néhány lámpa fénye pislákolt itt-ott. Szűk utcákon vágtak keresztül, sarkokon fordultak be, végül kiértek a térre. És a közepén ott állt az oroszlán. Az izmai megfeszültek. A melső mancsaival föllépett egy sziklára, a farkát hátra csapta, és a szájával vicsorgott.
1: Dorkát rossz érzés fogta el, de aztán Györgyire pillantott, és oda sétált az oroszlánhoz. Az mereven, villogó szemmel nézett előre. Dorka óvatosan a szobrot végig szemmel tartva keresgélni kezdett körülötte, de nem találta a gombot sehol. A kis tér szinte üres volt, csak a távolban ácsorgott néhány járókelő. Dorka lábújhegyre állt, hogy megnézze a talapzatot is, és ekkor kisi hátrébb megvillant valami. A kislány először azt hitte, csak az egyik lámpa fénye villant a szemébe, de aztán jobban megnézte, és mit látott meg? A gombot! Ott billegett az oroszlán farka hegyén. Dorka megörült, ám rögtön meg is rémült, hiszen akkor föl kell másznia az oroszlánhoz. Milyen dühösen néz, és hogy vicsorog! Dorka szinte megdermett a félelemtől, mégis elkezdett fölmászni a talapzatra. Följebb merészkedett, aztán még följebb. És ekkor már szorosan ott állt az oroszlán mellett. Dorka fölemelte a kezeit, és úgy óvakodott végig a talapzaton, nehogy hozzáérjen az oroszlán oldalához. Oda arra szólt a farkához, lábújhegyre állt, és lassan, nagyon lassan kinyújtotta az ujjait a gomb felé. Még a lélegzetét is visszafojtotta. A keze közeledett a gombhoz, közeledett és közeledett. Már-már elérte, amikor az oroszlán megmozdult. Rázta meg magát. Dorka villámgyorsan leugrott a földre, de nem futott el. Az oroszlán kinyújtotta a karmait, összecsattintotta a fogait, és a kislány felé fordult. Dorka magához szorította Györgyit, de nem tágított. A nagymacska lelépett a szikláról, a mancsaival nyúlkálni kezdett, és ekkor Dorka rájött, hogy az oroszlán csak nyújtózik. A kislányra nézett. Szia, Dorka!
2: Dorka elámult. Te tudod a nevemet?
4: Persze, hogy tudom. Ásított az oroszlán. Régóta ismerlek. Minden reggel és délután átjössz itt a téren, csak sajnos, vakarta meg a fülét, mindig kikerülsz engem, és átmész a túloldalra.
2: Igen, mert félek tőled, mondta Dorka.
4: Azt is tudom, bólintott az oroszlán, pedig én szívesen lennék a barátod.
2: Tényleg? Lepődött meg Dorka. Akkor miért nem szóltál eddig?
3: Miért, miért? Mert csak akkor tudok megelevenedni, ha nem lát senki.
0: Kivéve, ha te látsz meg, huppant le a földre.
3: Most is csak azért tudtam életre kelni, mert már késő este van, és mert végre onnan is elment az a pár ember.
2: És orrával a tér távoli sarka felé bökött. És a gombunk, jutott Dorka eszébe, az hogy került hozzád?
3: Úgy, hogy megtaláltam,
2: vidult fel az oroszlán, vagyis megláttam, amikor elvesztetted. Délután ugyanis itt jöttetek át a téren, és egyszer csak azt láttam, hogy kling, leesik a babádról a gomb, de ti tovább mentek.
3: És a gomb ott hevert magában, én pedig, amint megtudtam elevenedni, odaszaladtam, magamhoz vettem, és már rohantam is vissza, mert egy szobor sosem hagyhatja el a talapzatát, szóval vigyáztam rá neked.
2: És miért a farkat hegyére tűzted? Nevette el magát Dorka.
3: Hát, mert a mancsaimon állnom kell,
2: húzta ki magát az oroszlán.
3: A farkam bojtja viszont szépen tartja a gombot, mert olyan erős ott a szőröm, látod?
2: Olyan erős? A szőröd? Torpant meg Dorka. De hisz a varrónő épp ezt mondta, hogy a gombot majd erősebb cérnával kell visszavarni.
3: Ó, akkor parancsolj!
2: Nyújtotta oda a farka végét az oroszlán.
3: A gomb és egy szőrszál! Húzd ki nyugodtan!
2: Dorka elvette a gombot, és kirántott egy szőrszálat a nagymacska bojtos farkából. Az oroszlán föl sem sziszent.
5: Köszönöm,
2: ölelte át Dorka anyakát, bár alig érte át a karjával.
5: Nélküled elveszett volna a gomb, és Györgyi soha többé nem tudna elaludni, és én sem.
3: Jó, de most már siessetek,
2: furta oda hozzá Busa fejét az oroszlán,
3: szörnyen késő van.
2: Dorka megsimogatta a nagymacska füleit.
5: Soha többé nem megyek át a túloldalra, súgta neki. És örökké barátok leszünk.
2: Az oroszlán morrantott egyet, majd visszaugrott a talpazatra, Dorka pedig Györgyivel együtt hazaszaladt. Visszasurrantak a lakásba, ahol anyu és apu mélyen aludtak. Dorka előcsempészett egy tűt a konyhaasztal fiókjából, majd Györgyivel bebújtak az ágyukba. Dorka befűzte a tűbe az oroszlán szőrszálát, és ahogy Muk iréntől látta, finom öltésekkel visszavarta a gombot Györgyi ruhájára. Miután befejezte, megsimogatta a babát. Az súgta neki.
5: Most már aludhatunk.
2: Megcsavarta a gombot, és mintha az egész utazásuk meg sem történt volna, mind a ketten elaludtak.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Na, sziasztok! Patrik vagyok. Tudtátok, hogy a nyelvtörő egy olyan tréfás szöveg, aminek a célja az, hogy minél nehezebb legyen szépen, tisztán és érthetően elmondani. De nekünk közösen ez is menni fog. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utánom. Mára tudjátok? Kicsika csak kicsikecsege, csís csacsage kocsirecsege. Most elmondom lassan. Mondjátok együtt velem. Kicsika csak kicsikecsege. Most együtt. Kicsika csak kicsikecsege. Mehetünk a következő részre. Csís csacsoge. Most együtt mondjuk. Csís csacsoge. Aztán a következő rész. Kocsirecsege. Most mondjuk együtt. Kocsirecsege. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer egyben, közösen. Kicsika csak kicsikecsege. Csís csacsoge. Kocsirecsege. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A tej útja. No, nem a tejútrendszerről fogok mesélni, amit fönn az egekben látsz, hanem arról a tejről, amit talán nap mint nap reggelente fogyasztasz. Arról a tejről mesélek most, hogy a tej, amit elfogyasztasz nap mint nap, vagy általában reggelente, hogy kerül a poharadba. Ha már a reggeli kifliről, vagy a friss cipóról beszéltünk, gondolkodjunk csak, mi az, amit sokan mellé isznak. Hát mi lenne más, mint a finom tejecske? De vajon honnan jön a tej, és hogyan kerül a poharadba? Minden a tehenekkel kezdődik. Ők a tej igazi mesterei. Egy tehén naponta több 10 liter tejet is adhat. Ha jól bánnak vele, ha friss a széna, a víz, és nyugalmas körülmények között tartják, akkor ők nagyon-nagyon bőségesen adják a tejet. Régen a falvakban az emberek kézzel fejték meg a tehenet. Ma már modern fejőgépek végzik ezt a fáradtságos munkát. Gyorsan, kíméletesen, miközben a tehén akár még zenét is hallgathat. Mert a nyugodt tehén több tejet ad. A friss tejet hatalmas tartályokba gyűjtik, majd teherautók viszik el a tejüzembe. Ott aztán szigorúan ellenőrzik, tiszta-e, megfelelő-e a minősége. Aztán jön a pasztőrözés, ami azt jelenti, hogy kíméletesen felmelegítik, hogy elpusztítsák a káros baktériumokat, de közben minden jó benne maradjon. Tejet ezután hűtik, szűrik, palackozzák, vagy éppen dobozokba töltik, amit te is már ismersz a boltokból. De nem csak inni lehet a tejet, készül belőle vaj, sajt, túró, joghurt, meg egy csomó finomság. Szóval, amikor reggel a cipó mellé tejet iszol, képzeld csak el, hogy ez is egy hosszú, gondos úton érkezett meg hozzád, akár a kenyér, vagy a zsömle, vagy éppen a kifli. És ki tudja, lehet, hogy egyszer majd te is tejgazdaságban fogsz dolgozni, vagy kitalálsz egy új gépet, ami még jobbá teszi a tejet. A világ tele van felfedezni valóval. Látod, még egy pohár tej mögött is történet rejtőzik.
1: Csukásmese Rádió. Ki szereti a fagyit?
4: Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs. De finomak. Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk, és vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesélőtanulás meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Volt

0: Fábula patkója, Fakovács patkolta. Fából volt faragva a föld is alatta.
1: Csukás Mese Rádió. Sarkadi Mária, születésnapi mese. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
2: Úgy kezdődött, hogy Andriska fintorgott és dobbantott a lábával. Már mindent játszottunk, nem tudok semmi újat. Olvas mesét. Ez kissé parancsolóan hangzott, de anyu szelíden válaszolt. Kisfiam, tudod jól, hogy délután iskolába mentek, ebédet kell főznöm. Nem érdekel, húzta fel a vállát Andriska. Kapsz egy pofont, mondta még mindig csendesen anyu. De Andriska megsértődött. Azért sem érdekel. Vedd tudomásul, hogy neked nem is volt érdemes megszületnem. Most már elég legyen, fiam, szólt anyu szigorúan. És az micsoda beszéd, hogy neked nem is volt érdemes megszületnem. Annyit már illene tudnod, hogy ezt így kell mondani. Nekem nem is volt érdemes megszületnem. Ha már mindenáron ilyen butaságokat akarsz mondani.
3: Ez nem butaság, anyu, mondta Andriska csendesebben.
2: Én jól mondtam. Neked nem volt érdemes. Nekem?
3: Miért? Nem neked születtem? Nem a te kisfiad vagyok? Ma egész nap velem kellene foglalkoznod. A születésnapom van, nem?
2: De igen, nézett anyu komolyan. Már meg is ünnepeltük tegnap. Kaptál ajándékot, rántott csirkét csináltam, és itt voltak a barátaid is.
4: De ma nem kell ebéd. Mesélj, mondta nagy szemekkel Andriska.
2: Nagyon sajnálom, mondta anyu. Te csak magadra gondolsz, és lehet, hogy nem vagy éhes. De Gabi anyukája elment, és megkért, hogy a kislánya ebédeljen nálunk. Gabi igazán nem mehet éhesen miattad az iskolába, igaz, Gabikám? Fordult a kislányhoz, és becsukta az ajtót.
3: De a születésnapján néha érzékeny az ember. Andriska se találta a helyét. Lefeküdt a szőnyegre, és végiggurult a szobában. Gabika megszeppenve nézte. Andriska gurult, oda-vissza háromszor is. Aztán hirtelen felpattant.
2: Azért is játszunk.
3: Mit? Kérdezte Gabika.
2: Mesét.
3: Gabika nevetett.
2: Ne neves korán, figyelmeztette Andriska. Nem hiszed? Ülj le! Hallgasd! Krimit csinálok, izgalmasat!
4: Ha nem érdekel, menj ki a konyhába anyuhoz. Ti nők úgyis.
2: De nem fejezte be.
3: Mi nők? Kérdezte tágra nyílt szemmel Gabika.
4: Ti nők úgyis kissé értelmetlenek vagytok, nevetett Andriska, és érezte, hogy ez egyaféle sikerült mondás a felnőttek tréfálkozásából.
3: Gabikának nem volt ennyire felvágva a nyelve, bántotta, hogy nem tud visszaszólni, sírva kiszaladt.
5: Bumbi néni, az Andriska bánt.
3: Mit csinált az a haszontalan, kérdezte Andriska anyukája, és indult, hogy igazságot tegyen. De az előszobában megálltak. Andriska benn magában beszélt.
6: Kedves gyerekek! Tudjátok, mi abban a házban lakunk, ahol a Florida Presszó van. Finom fagylaltot szoktam ott enni. Ha erre jártok, kóstoljátok meg ti is.
3: Gabika bement, szótlanul leült, anyu meg nyitva hagyta az ajtót. Andriska zavartalanul folytatta.
6: A ház tetején jól lehet napozni, ott szoktam lesülni, és szép a kilátás. A hegyek úgy látszanak, mintha messze volnának, különösen aminek kilátó van a tetején, de autóval gyorsan lehet odaérni. Mellette egy kisebb hegynek az oldalában van egy mély, nagyon mély zegzugos barlang. Ott lakik három manó. Hogy hívják őket? Kérdezte Gabikától.
3: Nem tudom, felelte Gabika.
2: Buta vagy, mondta Andriska, és élvezte a helyzetet, mert gondolta, hogy anyu is hallja. A manók neve... Örr, mörr és dörr. Mit gondolsz, miért? Kérdezte újra Gabikát.
3: Gabika, akit az előbbi buta vagy bántott egy kicsit, nem felelt. Andriska észrevette és megpróbálta kibékíteni.
2: Azért, mert ezeket a neveket nagyon jól lehet berregtetni. Figyeled? Örr, mörr.
3: Andriska belemerült a berregtetésbe, és nem vette észre, hogy apukája hazajött, és anyu intésére halkan a falhoz simulva szorosan leült az előszobában.
7: Örmör és dör,
3: igazi manuk voltak. Aprók, szakállasak és jók. Persze csak azokkal, akik megérdemlik. Te megérdemled, Gabi?
5: Meg, bólintott Gabika. És milyennek azok a manók?
3: Andriska megörült a kérdésnek.
7: Az örr
3: fekete hajú, és fekete szakállal leér a földig. Piros kabátban jár, és fekete nadrágban. A nadrágja mörrnek is, dörnek is, fekete. A csizmájuk is egyformán piros, olyan, mint anyué. A mörr haja szőke, kék kabátot hord, és a szakálla csak derékig ér. Dörr vörös hajú, zöld kabátban mászkál, és a szakálla is rövid. Olyan, mint annak a szobrásznak a tévében. Emlékszel, Gabi?
5: Gabika bólintott, Andriska folytatta.
7: Ördörr és mörr. Modern manók voltak, a barlangjukban sokféle gép volt, és távirányítással közlekedtek.
5: Olyan távirányított busszal, amelyet tegnap kaptál?
7: Olyannal is. De légy szíves, ne zavarj, mert koncentrálok, vágta ki hirtelen. És ha megzavarsz, egyrészt elfelejtem, miről akarok mesélni, másrészt elmegy a kedvem az egésztől. Most csak én kérdezhetek, világos?
3: Kérdezte Andriska, és újra nekifogott. Szóval, egyszer elmentünk az apuval a hegyre. Az erdőben keskeny volt az út, autóval nem tudtunk bemenni. Szerettem volna az erdőben sétálni. Kinhagytuk az autót is, indultunk befelé.
7: Annak köszönhetem, hogy megismerkedtünk örrel.
3: Gyönyörű, nagy fák közé értünk, és egyre sötétebb lett. A fák nagyon magasak voltak. Fenn összeértek az ágak, és a napot is eltakarták. Egyszer csak látjuk, hogy az egyik fa alatt azzik egy férfi, meg egy kisfiú. Megijedtünk, hogy talán betegek, és felkeltettük őket. Nagy nehezen felébredtek, és azt mondták, nagyon éhesek, mert régen eltévedtek az erdőben. Magyarázták, hogy egy hangszóró küldte őket oda, aki azt bömbölte folyton, hogy arra folyik egy folyó, ami tele van hallal. Abból szerettek volna halászni, és friss pecsenyét sütni, mert vendéget vártak, és kevés pénzük volt. De a folyót nem találták meg. Mondtuk nekik, hogy megkeressük együtt. Már éppen indultunk volna, amikor az egyik odúból kinyúlt egy kéz, és hozzánk hajított egy dobozt. Oda szaladtam, őr volt a piros kabátjában, és azt mondta, a dobozt nyissátok ki, olyan orvosság van benne, hogy egy hétre nem lesztek éhesek.
5: Figyeld, súgta apu anyunak, Andriska múltkorában a tévében látott valami hasonlót, azt kombinálja.
3: Mi még nem voltunk éhesek, mondta a mesét Andriska, szakadatlan. Apu éppen nagy tábla csokoládét hozott, így a férfi meg a fia ettek először a dobozból.
7: De mi történt velük? Borzasztó eset! Tényleg jól laktak, és elkezdtek hízni. Nőtt a hasuk, nőtt a fejük, nőtt mindenük, csak éppen a ruha nem, ami rajtuk volt. Két perc alatt kihízták a ruháikat. Mi meg néztünk egymásra apuval. Micsoda szerencse, hogy mi még nem voltunk éhesek. A férfinak meg a fiának a ruháiról elkezdtek potyogni a gombok. Bum! Az egyik jól orrba vágott. Apu feltette a szemüvegét, az törhetetlen üvegből van, és egy fa mögé bújtunk, mert nagy csihipuhi következett. Pik, pik, pik, pik, potyogtak a gombok. A férfi meg a fia annyira megnőttek, hogy alig tudtunk felnézni rájuk. Akkor valaki megrántotta a kezemet. Őr volt, és azt mondta.
8: Andriska, most ebből a dobozból adj neki. Sajnos az előzőt eltévesztettem,
3: mondtam neki. Az bizony elég baj, mert biztos kényelmetlenül érzik magukat. És mi lesz, ha megint eltéveszted?
8: Dehogy tévesztem, bizonygatta őr. Szinte lehetetlen, nézd meg. Rá van írva, ma de in göncölszekér vissza.
3: Na és kérdeztem tőle.
8: Ennyi, Andriska türelmetlenkedett őr.
3: A másikra az volt írva,
8: ma de in göncölszekér oda.
3: Még mindig nem értettem. Na és kérdeztem újra.
8: Na és, idegeskedett őr. Ha véletlenül az odát adtam oda, akkor azon csak a vissza segíthet. Tulajdonképpen egy harmadik dobozt kellett volna adnom, ilyen felirattal, made in göncöl szekér ennivaló.
7: Na, akkor apu, milyen szerencse, hogy kosárlabdázó volt, beledobálta a szájukba azt a másik szemet, mert ők már olyan kövérek voltak, hogy a kezüket sem tudták megmozdítani. Nem sokára elkezdtek fogyni, és amikor teljesen lefogytak, őr megfogta a kezemet, és egy zöld fényű ösvényen kivezetett bennünket az erdőből. Az autó a közelben állt. A férfit meg a fiát itt tettük le a fogasnál. Ők taxival mentek tovább, mert egy árva gomb sem volt a ruhájukon. Úgy emlékszem, valahol Zuglóban laknak. És őr azóta is többször meglátogat.
5: Még soha sem láttam, jegyezte meg Gabika.
7: Pedig most is itt van, mosolygott Andriska.
5: Hol?
7: Ijedt meg Gabika. A játékok közül Andriska előszedett egy bábot, amelyiknek piros kabátja és fekete nadrágja volt. Az ujjaira húzta és bólogatott.
8: Én vagyok. Szervusztok, gyerekek! Eddig tartott a mese, és ha benn jártok az erdőben, majd ti is találkoztok a manókkal, de vigyázzatok, akármit ne fogadjatok el. Jó éjszakát, gyerekek, jó éjszakát!
7: Anyu, kész van az ebéd? Kiáltott nagyot Andriska. Kész van, kisfiam, mondta apu.
5: Hát te mikor jöttél, örült Andriska. Hallottad a mesémet? Mit szólsz hozzá? Ha mesét szeretnék hallani, még azt is magamnak kell kitalálni. A nők csak a főzéshez értenek.
7: Apukája kuszán teleírt lapokat mutatott neki. Nézd, Andriskám, leírtam, amit meséltél. Mesélj máskor is, ne csak a születésnapodon. Andriska felvágta a fejét, mint egy boldog kis csikó. Felugrott az egyik fotel szélére, ott egyensúlyozott, és azt kiabálta.
9: Na-na! Na-na! Na-na!
1: A Születésnapi Mese című mesét hallottátok.
10: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
11: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és most egy mesével készültem nektek. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a susogó fák meséje. Valahol messze, ahol az ég egybeolvad a fák koronáival, létezett egy ősi erdő, amit az emberek csak úgy emlegettek, a susogó rengeteg. Nem volt térképen, sem útjelző táblán, mégis néha napján rátalált, aki elég kíváncsi volt, és elég csendes. A susogó rengeteg fái mások voltak, mint bárhol a világon. Ők beszélni tudtak. Nem szóval, nem kiáltással, hanem susogással. Olyan susogással, mely csak alkonyatkor született meg, mikor már a madarak is leszálltak pihenni. Az erdő mélyén, egy idős tölgyfa árnyékában élt egy kisfiú, Ábel. Nem volt ő fa, és nem volt madár sem, hanem egy kíváncsi, kalandvágyó gyermek, akit egy vándorló madár vezetett az erdőbe. A fiú egy viharos éjszakán tévedt el az erdei úton, és mikor a villámlás rémisztő képeket festett az égre, hát a madár, egy sárga pettyes fülemüle, egyenest a susogó rengetegbe vezette. Ábel először félt. Az erdő hangja nem olyan volt, mint a város zajai. Itt nem dudált semmi, nem zörgött autó, csak levelek susogtak, ágak roppantak, s a madarak fészkük mélyén csiviteltek álmosan.
12: Ki van ott?
11: Kérdezte a fiú egy este, mikor már 3 napja élt a fák közt. Egy magas, görbehátú bükkfa válaszolt először. Ágaival meglendült, s kérge meg-megnyikordult. Mi vagyunk, kisvándor, mi vagyunk a mesélő fák. Ábel körbefordult, szemét nagyra nyitotta. Tudtok beszélni? Nem úgy, mint az emberek. Mi a szél hangját kölcsönözzük, a lombunk rezzenését s az évszakok emlékét. Suttogta az öreg nyírfa, akinek kérge olyan fehér volt, mint a frissen hullott hó. És attól fogva minden este, mikor már a csillagok kibújtak az égre, s a szél puhán játszott a lombok között, a fák mesélni kezdtek. Elmesélték a tavaszi virágzás első illatát, amikor a méhek először zümmögtek a réten. Elmesélték, mikor egy réges-régi télben egy barna medve család épített odót a tölgyfa tövében. Meséltek arról is, mikor egy árva őzike könnye harmattá vált a hajnali fényben. Ábel minden este ott ült a fülemüle társaságában, hallgatta a fákat, és nem csak a történeteket tanulta meg, hanem hallani is. Meghallani a szél hangjában a szavakat, a lombok között megbúvó gondolatokat. Miért meséltek nekem? Kérdezte egyszer. Mert figyelsz, felelt egy sovány nyárfa. És aki figyel, az képes megőrizni a világ emlékeit. Egy napon, mikor Ábel már hetek óta ott élt, a fák azt mondták. Itt az idő, hogy hazatérj. Vigyél magaddal minket is. Ne a törzsünket, nem a leveleinket, hanem a meséinket. Ábel szomorúan, de tudta, hogy el kell indulnia. A fülemüle elkísérte az erdő széléig, ahol a világ ismét zajos és színes lett. Visszament a városba, szülei karjába, a megszokott mindennapok közé. De a fák szavai ott susogtak a fülében minden éjjel. És attól kezdve Ábel mesélni kezdett. Először csak a testvérének, aztán az iskolában, később könyvekbe írta mindazt, amit a susogó rengeteg megtanított neki. S aki meghallotta ezeket a meséket, annak a szíve megnyílt egy kicsit. Némelyek még az erdőségek felé is vetettek egy pillantást, hát ha ott a távoli lombok között egyszer majd meghallják a fák susogását is. Mert aki jól figyel, bizony meghallhatja. Csak csendben kell maradni. És hinni a mesékben.
13: Mindig legyetek kedvesek másokkal. A barátságok örömet hoznak az életünkbe. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
14: Hát ez a szél mit akar? Mindent kifőtt, kitakar. Ajjajjaj, ajjajjaj. Nyakunkon a zivatar.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Fazekas Anna, öreg néne őzikéje. Mátra alján, falu szélén, lakik az én öreg néném. Meleg szívű, dolgos derék, tőle tudom ezt a mesét. Őzgidácska setes uta, rátévedt az országútra. Megbotlott egy kidőlt fába, eltörött a gidalába. Panaszosan sír szegényke, arra ballag öreg néne. Ölbe veszi, megsajnálja, haza viszi kis házába. Ápolgatja, dédelgeti, friss szénával megeteti, forrásvízzel megitatja, mintha volna édes anyja. Cilicica, bodri kutya, mellé búvik az ugolyba, tanultak ők emberséget, nem bántják a kis vendéget. Gyorsan gyógyul a gidalába, elmehetne ő az őzbálba, vidám táncot ellejthetne, de nincs hozzávaló kedve. Barna szeme bús szomorún, csüng a távol hegykoszorú. Reggel bíbor napsugarak játszanak a felhők alatt. Esti szellő ködöt kerget, dombok, lankák üzengetnek. Vár a sarjú, gyenge hajtás, gyere haza, gidapajtás. Könyvbe lábad az ősszeme. Hely, nagyon is visszamenne, csak az anyja úgy ne várná, csak a nénét ne sajnálná. Éjjel-nappal visszavágyik, hol sejemfű, puha pázsit, tarka mező, száz virága, ősztestvérkét hazavárja. Ahol mókus ugrabugrál, kopácsol a tarka harkály, vígan szól a kakuk hangja, bábot cipel szorgos hangja. Várja patak, várja szellő, kék ég alján futó felhő, harmadgyöngyös harangvirág, vad árvácskák, kékek, lilák. Öreg néne megsiratja, vissza dehogy mégse tartja. Kiki lakik hazájában, őzerdőben, emberházban. Kapuig is elkíséri, visszatipeg öreg néni, és integet, amíg látja, éj boldogul, őzgidácska. Lassan lépdel, csendben ballag, kattan ajtó, zörren ablak, onnan lesi öreg néne, kis gidája visszanéz-e. Azontalan állatkája egyre jobban szaporázza, s olyan gyorsan, mint a villám, fenterem a mohos sziklán. De a tetőn, hegygerincen megfordul, hogy búcsút intsen. Ég ágyan, rét, kicsi csalit, s mint a szél, eliromodik. Nyár elröppen, levél sárgul, lepereg a vénbükk fáról, óborul már házra, rétre, egyedül él öreg néne. Újra kihajt fű, fa, virág, nem felejti a kis gidát. Fordul a föld egyszer, kétszer, zörgetnek a kerítésen. Kitekint az ablakrésen, kikopogtat vajon éjjel? Hold ragyogja be a falut, kitárja a kicsi kaput. Ölelésre lendül karja. Kis gidácska, meg az anyja áldogálott. Beereszti, szíve dobban, megismeri. Őz mama lett a kis gida, az meg ott a gida fia. Eltörött a mellső lába, elhozta hát a kórházba, hogy szemével kérve kérje, gyógyítsa meg öreg néne. Puha gyolcsba bugyolálja, ne szepegjen fiacskája. S köd előtte, köd utána, belevész az éjszakába. Gida lábát két kezébe veszi lágyan öreg néne. Meg is gyógyul egy-kettőre, felbiceg a dombtetőre. S mire a tölgyről lehull a makk, a kicsi bak, az a ballag. Mátrai falu széle, kapuban ül öreg néne. Nincs egyedül. Miért is volna? A fú, a fagy, sok a dolga. Körülötte gidák, őzek, látogatni el-el jőnek. Télen, nyáron, évről évre fejük hajtják az ölébe. Falu népe is szereti. Kedves szóval becézgeti öreg nénét, s azóta így nevezik, őz anyóka. Piros pipacs, szegfű, zsája virít háza ablakába. Nagy köcsökben, kis csuporban, szivárványszín 100 csokor van. Egyiket Gál Péter hozta, másikat meg Kovács Julcsa, harmadikat Horváth Erzsi, ott törő lesz valamennyi. Vadvirágnak dal a párja, énekszótól zeng a háza. Oly vidám a gyereknóta, neve sír is őz anyóka. Mátralján, falu szélén, lakik az én öreg néném, meleg szívű, dolgos derék, mese őrzi arany szívét. Gidára vár sós kenyérke, kalács cipó apró népre, egyszer te is légy vendége, itt a vége, fuss el véle!

0: így nem leszel saláta.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A Csiga család. Egy elhagyatott romos udvarház, óriási lapulevelekkel benőtt kertjében éldekélt a Csiga család. Csiga papa és Csiga mama. Testük hófehér színű volt, csigaházaik pedig gyöngyházfényben tündököltek, mikor a napsugarai megvilágították őket. A csigapapa és a csigamama felett bizony már eljárt az idő, s mivel nem született gyerekük, végül úgy döntöttek, hogy örökbe fogadnak egy árva kis csigát az egyik szomszéd kertből. Az apróságot nagyon szerették, s mindent megadtak neki, amiről csak egy kis csiga álmodhatott. Esténként a csiga család a nappaliban üldögélt, s míg a csiga mama olvasott, a csiga papa az ifjú csigát okította, aki csak úgy szomjazott a tudásra.
3: Jegyezd meg! Egy meg egy az kettő!
4: Egy meg egy az kettő!
2: Ismételte meg a csiga fiú. Majd izgatottan felkiáltott.
4: Kérdezhetek valamit? Mi van a lapuerdőn túl?
2: A kérdés bizony nagy fejtörést okozott a csigapapának, mert még egyikük sem járt a kert határánál messzebb. Nem tudták, mit rejt még a nagyvilág. Hosszas gondolkodás után végül a csigapapa azt felelte.
3: Az erdőn túl nincs semmi.
2: A csigamama meghallotta férje válaszát.
4: Ugyan, hisz ott van még az udvarház. Bár csak bekerülhetnénk az udvarházba,
2: sóhajtott fel, és elmerült emlékeiben. Ugyanis a csigamama még emlékezett rá, mikor az udvarház csak úgy nyüzsgött az élettől, s a csigák között a legnagyobb megtiszteltetésnek számított, ha valamelyikük a bálozók ezüstányérján végezte, mint vacsora.
4: Ó, azok a régi szép idők,
2: sóhajtott egyet.
4: Mesélj még,
2: kérlelte a kis csiga.
3: Ugyan, hisz sokkal jobb nekünk itt a lapuerdő biztonságában, ahol senki sem zargat minket,
2: zsémbelt a csigapapa, aki nem szerette a változásokat. Ám ahogy a csigafiú egyre idősebb lett, úgy a kíváncsisága is egyre csak nőtt. Mindig arról álmodozott, hogy egyszer elhagyja a lapuerdőt, és felfedezi a világot. Sokszor mondogatta is otthon, de a csiga szülők csak legyintettek.
3: Majd kinövi.
2: Ám a csiga nem adta fel az álmát, és egy nap a szülei elé állt.
4: Köszönöm, amit eddig tettetek értem, de most már szeretnék a magam ura lenni. Szeretnék világot látni, és egy kedves feleséggel hazatérni. De hiszen nem kell ahhoz messze menni, hogy feleséget találj magadnak. Ha jól tudom, a lapuerdő másik felén él néhány csiga család, s mintha épp lenne egy eladó sorban lévő lányuk, vágta rá a csigamama.
2: A fiú végül engedett szülei akaratának, és elindultak közösen, hogy mennyasszonyt keressenek a lapuerdőben. Elsőként a hangyához kopogtattak be.
4: Jó napot!
3: Jó napot! Miben segíthetek?
4: A fiúnak keresünk feleséget, és gondoltuk maga annyi felé jár kell. Ismeri az erdő összes lakóját. Biztos van ötlete, hol találunk hozzávaló teremtést.
3: Ez így igaz. Tudok is valakit, aki éppen megházasodna. A szépséges királynőnk az.
4: Lehet, hogy királynő, de van-e saját háza?
2: Kérdezett vissza a pökhendi csiga.
3: Még hogy háza? Egy egész kastélya van, 100 meg 100 szobával, olyan magas, hogy alig látni a tetejét.
2: Mutogatott a levegőben lelkesen a hangya.
4: Köszönjük a segítséget, de a hangyabolyt inkább meghagyjuk másnak,
2: vélekedett a csigamama. Azzal tovább indultak a lapuerdő széle felé, a pocsolya közelébe, ahol a szúnyogok mulatták az időt.
3: Szúnyog uraság,
4: Maga a levegőből mindent lát és hall. Mondja, ismer jó házból való csigalányt a környéken?
5: Igazán köszönöm a dicsérő szavakat, ami azt illeti, a minap találkoztam egy bájos csigalánnyal a szomszédos ház udvarán, magányosan éldegél egy csipkebokor alatt.
4: A csiga fiúnak mindjárt felcsillant a szeme a hír hallatán.
6: Végre egy kis kaland,
4: gondolta magában. A csiga mama és a csiga papa oda már nem kísérték el, féltek a lapuerdőn túli világtól. Fiúkat is megpróbálták lebeszélni, ám ő hajthatatlan volt. Másnap hajnalban felvette a hátizsákját, és elindult a szomszéd kert felé, hogy megkeresse a csigalányt. A csiga fiú egész álló nap csúszott és mászott, csak éjszakánként pihent meg egy lapú levél vagy egy páfrány oldalában. Olyan elszánt volt, hogy pár nap alatt eljutott egészen a kerítésig. Egy magas kőfal választotta el egymástól a két kertet. A bátor csiga felmászott rá, majd a tetejéről szétnézett, és egy hasonló kertet pillantott meg, mint az övé. Egy aprócska házat látott, előtte egy halastó terült el, és a kerítéstől nem messze megpillantotta a pirosló csipkebokrot. Óvatosan lekúszott a kerítés másik oldalán, majd nekivágott a bozótnak. A csigalány a gombaháza előtt sepregetett, mikor a csigafiú köszöntötte. A két kis csiga egymásra nézett, és rögtön tudták, hogy egymásnak teremtette őket a sors. Néhányszor randevúztak még a közeli tó mellett, majd a fiú megkérte a csigalány kezét. Az esküvőt a lapuerdő árnyékában tartották, és a csigaszülők igazán kitettek magukért. Apró Szent János bogarak világítottak mindenhol, s a kert összes lakója tiszteletét tette az eseményen. Hála a kis csiga bátorságának és kíváncsiságának, végül megtalálta a párját, és közben még egy kis kalandban is volt része. Azt tervezi, hogy jövőre a szüleinek is megmutatja, hogy mi van a kerítés túloldalán.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Morgenthal Ádám, Alsó-Némedire jöttem. 8 éves vagyok. Géjó Katalin, unatkozom, mit csináljak? Talán vicces fejet vágjak? Vagy cigánykereket hányjak? Vagy ugráljak az ágyamon? Kiabáljak a balkonon? Hívjam át Petit és Pannát. Készítsünk pár vízi bombát. Dobáljuk meg bele egymást. Autózzak, vagy legózzak, vagy piszkáljam a tesómat. Játsszak a telefonom. Már azt is nagyon unom. Elegem van. Unatkozom. Nincsen kivel szórakoznom. Nem tudom, hogy mit is tegyek. Problémámat ki érti meg? Púsan ülök, kalimpálok. Majd a szobámban járkálok. A könyves polcom hívogat. Beadom a derekamat. Leveszek egy jó könyvet. Olvasgatok egy cseppet.
2: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
3: Oswald Marika vagyok. Most egy csodálatos mesét fogtok hallani. Csukás István, Tóbiás és a Húzat címmel. Korán reggel Tóbiás fürgén felkel, kinyitja az ablakot, stornázik, ahogy minden nap szokott. Ám odakint az égen felhők gyűlnek, sötéten, eltakarják a napot. Rossz idő van? Majd megjavul. Sétálgatok egy kicsit. Tóbiás jól felöltözve ajtót nyit. Jaj, az ajtó, jaj, az ablak. Mind a kettő nyitva maradt. Rögtön kivisz a húzat. Gyorsan az ablakot. Teszek rá egy nagy lakatot. Ígyni. Erős, nagy lakat. Ám hiába. Leszakítja a húzat. Ennyi, most mit tegyek? Szöget verek körbe-körbe, jó nagyot. Beszögelem az ablakot. Ám a húzat, szörnyű húzat, kirántja a szögeket. Tóbiás a falnak rántja. Szöggel tele a kabátja, a kalapja, a nadrágja. Olyan, mint egy képkeret. Igen, falra szögelt képkeret. Ott fúj a szél az ablakon. A szekrényt majd odatolom. Ám a húzat, szörnyű húzat, szétveszíti a szekrényt. Röpül az ing és a kabát, törülköző szárnyal alá, s zuhan szokni és mellény. Ebből elég, szól Tóbiás, nem fog ki rajtam a húzat. Téglától és meszet hozat. Téglát téglára rakott, s befalaszta az ablakot. Lássuk csak, mi erősebb, ez a fal vagy a húzat? Dudorázgat, fütyülészget, vígen az ajtóhoz lépked, s lenyomja a kilincset, s fejhez kap, mert a húzat, szörnyű húzat, eldöntötte a falat. Kifele nyavajás tégla, kifele az ablakon. Tóbiás nagy-nagy dühében kidobál mindent az ablakon. Lent az ablak alatt a téren egy cukrászínas jött éppen, szép nagy tortát vitt a lakodalomba. Egy macska is cikázott, cselezett, de hiába. A tégla felé esett. Az utca felbojdult. Ki az? Ki dobál? Megbánja százszor. Rohantak föl a lépcsőn, dühösen robogtak, hogy megmondják a véleményüket a tégladobáló alaknak. De ahogy fönt az ajtók nyílnak, nagyon meglepődtek, mert a húzat kivitte őket. Egyszer csak elvonultak a fellegek, elültek a szelek, s a nap kisütött, ragyogott, s mindenki lepatyogott. Csak egy valaki nem esett le, Tóbiás volt az, s így búcsúzott. Ne haragudjatok, a huszat volt.
0: Csukás Mese Rádió. Ha becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. Hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tiszatóhoz, a Velencei tóhoz, vagy akár a Fertőtóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni, határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz. Nagyon hasznos és jó dolog az úszás. Csukás Mese Rádió.

0: bújnak.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, az igazságtevő nyúl. A majom éppen a diófán ült és diót evett. Vidáman köpkötte a dióhéjat, dudorászott is, jó kedve volt, mert sütött a nap. Egyetlen erősebb állat sem járt arra, s végül evett. Hát azt hitte, övé a világ. Aztán meglátott egy hangyát. Mondta rátartian. Miféle légy piszok izeg mozogott? Nem piszok vagyok, mondta sértődötten a hangya. Hangya vagyok. Az mindegy, mondta a majom. Tűnj el innen. Miért zavarlak? Csodálkozott a hangya. Én tőlem aztán nyugodtan ehetsz itt ítéletnapig is. Ne feleselj, legyintett nagyképűen a majom, mert úgy kupán váglak, hogy... Milyen napot mondtál az előbb? Ítéletnapot. No, addig fogsz jajgatni. De nekem dolgom van itt, mondta a hangya. Nem hagyhatom abba a te szeszélyed miatt a munkám. A majom elképett, fölhúzta a szemöldökét, és mind a két kezét csípőre tette, közben a farkával is kapaszkodott, hogy le ne essen. Ezt a szemtelenséget, kiáltotta. Ide figyelj, te pöcspiszok, piszokpöcs, vagy hogy is nevezzelek. Legjobb lesz, ha a tisztességes nevemen nevezel, mondta mérgesen a hangya, ugyanolyan jogom van itt járkálni, mint neked. A majom erre már felelni sem tudott. Elképedésében egy fél diót lejtett a földre. Jogod, még hogy jogod? Épp olyan állat vagyok, mint te, mondta a hangya. A majom teli torokból nevetni kezdett. Ez megőrült, mondta, és körülnézett, kinek mutathatná meg az őrült hangyát, de éppen nem járt arra senki. Egyáltalában nem őrültem meg, felelte a hangya. Igenis, éppen olyan állat vagyok, mint te. Épp olyan erős? Kérdezte gúnyosan a majom. Épp olyan, mondta a hangya. Épp olyan gyors? Kérdezte a majom, és a hasát fogta nevettében. Épp olyan, mondta dühösen a hangya. No gyere, nevetett a majom, akkor versenyezzünk. Jó, mondta elszántan a hangya, és edzésképpen csinált két fekvőtámaszt. Lementek a fa alá. Először versenyt futunk, mondta a majom. Látod azt a fát? Látom, mondta a hangya. Az a cél. Háromra indulunk, mondta a majom, és számolni kezdett. Háromra elrohant, futott a hangya is, ahogy a lába bírta. Alig került ki öt fűszálat, a majom már kiabált a másik fától. Hol vagy? Itt, morogta dühösen a hangya. No látod, Big Fitz. Kerülgetnem kellett a fűszálakat, védekezett a hangya. A majom ettől nevető görcsöt kapott. Most súlyt emelünk, mondta aztán. Itt ez a kő. Először fölemelem én, aztán te. Fogta a követ, földobta a levegőbe, még kiáltott is, hogy hoplá! Elkapta és letette a földre. Most te jössz. A hangya neki durálta magát, nyomni kezdte a vállával a követ, a vér mind a fejébe tódult az erőlködéstől, a kő meg sem mozdult. A majom vigyorgott. No most fára mászó versenyt rendezünk, mondta. Gyere ide a fa alá, háromra indulunk. A hangya tenyérnyit haladt, a majom már fönt volt a fa csúcsán. Most megérdemelnéd, hogy eltapossalak, mert szemtelenkedtél, mondta a majom, amikor lemászott. Ha még egyszer azt mered mondani, éppen olyan állat vagy, mint én, magadra vess. A hangyának vörös lett a füle a szégyentől. A majom elfordult, keresni kezdte a fél dióját, amit az imént lejtett. Hol lehet a fél dióm? Mondta félhangosan. Bocsánat, hallatszott ekkor egy hang. Éppen most tettem meg. Nem tudtam, hogy a tied. Előlépett a nyúl, és megemelte a lapulevelet, amit kalap helyett a fején hordott. A majom megörült, hogy végre valakinek elmondhatja a történteket, még a fél dióval sem törődött, amikor az elbeszélés végére ért, a nyúl hitetlenkedve csóválta a fejét. Csak ugyan legyőzted? Talán nem hiszed? Kérdezte sértődötten a majom. Volt versenybíró? Kérdezte válasz helyett a nyúl. Nem volt. Akkor nem érvényes, mondta a nyúl. Ismételjétek meg a versenyt, én leszek a versenybíró. Nekem aztán mindegy, mondta fölényes mosolyjal a majom. Na, akkor lépjél 100 lépést, mondta a nyúl a majomnak. A majom lelépte a 100 lépést, a századiknál földbe szúrt egy száraz gajat. Ott lesz a cél, kiabálta a nyúl, a majom bólintott. Nem akarok versenyezni, mondta ekkor sírósan a hangya. Úgy is legyőz, mégiscsak különb állat nálam. Csönd, a versenyzők nem beszélnek feleslegesen, mondta szigorúan a nyúl, aztán körülnézett. Hol vagy? Itt, mondta a hangya egy tök magárnyékában. Közben visszaért a majom. Kezdhetjük, mondta. Várj, intett a nyúl, és odaszólt a hangyának. Lépjél te is 100 lépést. A hangya lépett 100-at, éppen az egyik fűszától a másikig tartott. Ez minek? Kérdezte gyanakodva a majom. Világos, te is 100 lépést futsz, meg ő is. Mit nem értesz ezen? Az előbb talán nem így csináltátok? De nem ám, mondta harciasan a hangya. Akkor nem volt igazságos, legyintett a nyúl. Most viszont 100 hangyalépés meg 100 majomlépés. Ez igazságos lesz. A majom mondani akart valamit, de a nyúl rászólt. Csönd, én vagyok a versenybíró. Futottak. A majom még a táv felét sem tette meg, a hangya már ott volt a másik fűszálnál. Sajnos lemaradtál, mondta a majomnak a nyúl. A majom dühöngött. Majd a súlyemelés dönt, ordította. Előbb mérlegelünk, mondta a nyúl. Mit csinálunk? Bandzsított a majom. Mérlegelünk, mondta a nyúl, és egyik fülére ültette a hangyát, a másikra rátett egy kövecskét. Ez fülmérték, magyarázta, s később hozzátette. Rendben, éppen egyforma súlyúak. A hangya játszva fölemelte a hangya súlyú kövecskét. Most te jössz, te is emelj fel egy követ, aminek akkora a súlya, mint neked, mondta a nyúl. Talán engem is a füledre ültetsz? Gúnyolódott a majom. Nem, mondta a nyúl, azzal jól megnézte a majmot, aztán szemügyre vett egy nagy követ. Ezt szemmértékkel csinálom, ugyanolyan pontos, mint a fülmérték. A majom erőlködött, még a szeme is kigúvatta, míg felemelte a követ. A füles bagoly kitűnően gyógyítja a sérvet, szemtelenkedett a hangya. Még egy ilyen megjegyzés, és kizárlak a versenyből, kiabált a nyúl. A hangya annál a kétszerte súlyosabb követ is megemelte, a majom nem tudta. Ordított mérgében. Majd a fára mászás! Pardon, csak mászás, javította ki a nyúl, a majom nem értette. Ugyanis fára csak te fogsz mászni. Nézzük, ezzel nézni kezdte a fát. 5-ször magasabb, mint te, mondta a majomnak. Ez a fűszál meg 5-ször magasabb a hangyánál, tehát ő erre a fűszárra mászik. A majom kitűnően mászott, ugyanakkor ért fel a fa csúcsára, amikor a hangya a fűszál tetejére. Döntetlen, mondta a nyúl. Ebben valamit javítottál, de az összetett versenyt a hangya nyerte. A majom akkor már lent állt a földön, elöntötte a pulyka méreg, fölkapott egy husángot és elordította magát. Megálljatok! Futás! Vezényelt a nyúl, gyorsan fölkapta a hangyát és elvágtatott, ahogy a lába bírta. Az erdő szélen megálltak, a nyúl lihegett a fáradtságtól. Letette a hangyát, egymásra nevettek. Győztünk, mondta a nyúl. És ez igaz is. Győztek!
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki. Fákra szállok, kopogok, fúrok, sokszor faragok, bogarakat is falok, erdőben fákat gyógyítok, tudjátok-e, ki vagyok? Ez a Hark.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Varga Lilla vagyok, és jelentkeztem a Legmesésebb Mesélő című pályázatra, ahol külön díjas lettem, én lettem a legmesésebb anyuka, és hát ez nyilván nem véletlen, mert hogy van nekem is egy kisfiam, aki nagyon-nagyon szereti Szepes Mária Pöttyös Panni című könyvét, ebből fogom most nektek felolvasni az Elromlott szerkezet című fejezetet. Panni valamelyik reggel úgy ébredt fel, hogy mindenre azt kellett mondania, nem. És ettől az első nemtől kezdve mindenre csak azt hajtogatta. Nem és nem! Akarsz a kertbe menni? Kérdezte a nagymamája. Nem! Mondta Panni. Akarsz ide fent játszani? Nem! Eredj és rakd össze a játékaidat! Nem! És ez így ment egész nap. Ha evett, ha leült, ha felállt, ha lefektették, egyre csak azt ismételgette. Nem, nem, nem! Mikor már egy hete így ment a dolog, nagymama gondolt egyet, és egyik este felé elvitte Pannit az öreg Kovács bácsihoz, aki éjjeli őr volt egy fatelepen, és mindent meg tud javítani. Köszönj kedvesen Kovács bácsinak, figyelmeztette útközben Pannit a nagymamája. Nem! Szaladt ki Panni száján gépiesen. Kovács bácsi, kérem, elhoztam Pannit, mert valami elromlott benne. Maga a lemezjátszón kis motorját is megjavította a múltkor, mikor mindig ugyanazt ismételgette. Szeretném, ha Panniban is megjavítaná a kis motort, amelyik mindenre azt mondja, hogy nem.
2: Hát csak hagyja itt, nagymama, majd én megjavítom.
1: Itt maradsz, Panni? Kérdezte nagymama. Nem!
2: Tessék csak várni, majd én kérdezem, mondta Kovács bácsi. Hazamégy a nagymamával, Panni?
1: Nem!
2: Akkor jó.
1: Azzal intett nagymamának, aki elköszönt és elment. Panni már nagyon megbánta, hogy nemet mondott, és ha nem szégyelli magát, bizony nagymama után szaladt volna.
2: De amikor Kovács bácsi megkérdezte, akar-e utána menni, az elromlott szerkezet megint azt mondta benne.
1: Nem! Azután gyorsan egymás után még háromszor elismételte, nem, nem, nem, és a lábával is dobbantott hozzá.
2: Így hát ott maradt Kovács bácsinál, aki egyáltalán nem törődött vele, hanem hozzálátott a vacsora melegítéséhez.
1: Panni nagyon éhes lett, amikor megérezte a paprikás krumpli szagát. Kovács bácsi udvariasan megkérdezte tőle, hogy ki ír a krumpliból. Panni megint nemmel felelt, de annyiszor ismételte, hogy azt már meg sem lehetett számolni.
2: Kovács bácsi szelíden bólintott és vacsorához látott. Egy szóval sem unszolta, nem is kínálta Pannit. Panni csak állt a sarokban és nézte. Nagyon éhes volt, és nagyon álmos.
1: Nem akarsz leülni? Kérdezte Kovács bácsi.
2: Nem!
1: Nem akarsz lefeküdni?
2: Nem!
1: Kovács bácsi megint csak bólintott, és nem erőltette. Vacsora után összeszedte a holmiát, és elindult a telepre.
2: Velem jössz? Kérdezte Pannitól.
1: Nem!
2: Itt maradsz?
1: Nem!
2: Amikor azonban Kovács bácsi kilépett az ajtón, Panni elsírta magát. Kovács bácsi visszasietett a szobába, és lehajolt hozzá.
1: Na most jól vigyázz, mit felelsz. Nagymamád finom krumpli paprikást főzött neked, meg is ágyazott. A mackód már lefeküdt, vár téged. Még egyszer kérdezem, szeretnél nagymamához hazamenni?
2: Panni agyában az elromlott motor már-már újra működésbe lépett, de hirtelen elfogta a vágy a nagymama, a krumpli paprikás, a kiságy és a mackó után. Olyan erős volt ez a vágy, hogy a szerkezet egyszerre a helyére zökkent tőle, először csak egészen halkan súgta.
1: Igen, szeretnék.
2: Azután egyre hangosabban sírva kiáltotta. Haza akarok menni nagymamához, igen, igen, igen!
1: Kovács bácsi akkor kézen fogta és hazavezette. Nagymama nagyon megörült neki és átölelte.
2: Szeretsz itthon lenni, Pannikám?
3: Igen, nagyon szeretek,
2: felelte Panni álmosan, és hozzásimult nagymamához.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kinek köszönt a szegény ember. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Együtt utazott a szél, a hideg meg a meleg. Jött rájuk szemközt a szegény ember, már messziről köszönt. Jó napot, nagyságos uram! Azt mondja a meleg. Kinek köszönt az az ember? Azt mondja a szél. Nekem. Nem te neked, hanem én nekem, mondja a hideg. Addig osztozkodtak, hogy a szegény ember már elment mellettük, azt mondja a meleg. Menjünk vissza, kérdezzük meg. Visszamentek megkérdezni, azt mondja a meleg. Ugye, nekem köszöntél, te szegény ember? Nem, én kérem, a szél nagyságos úrnak. Megállj, te szegény ember, jöjjön csak el a kánikula, majd adok én neked, olyan meleg lesz, hogy elolvadsz. Bánom is én, csak a szél nagyságos úr ott legyen, azt mondja a hideg. Hát akkor nekem köszöntél? Nem én kérem, hanem a szél nagyságos úrnak. Megállj, jöjjön csak el a tél, olyan hideg lesz, hogy megfagysz. Bánom is én, csak a nagyságos úr, a szél nagyságos úr ott ne legyen. Kutya bánja a hideget szél nélkül.
0: Akinek köszönt a szegény ember című mesét hallottátok.

0: amit most hallgatsz, az a...
1: Csukás Vese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Göbölyös Attila, az időjósló hagyományok titkai. Egyszer volt, hol nem volt, egy hegyekkel körülvett kis faluban élt egy idős gazda, Pistabá, akit mindenki az időjárás nagy tudorának tartott. Pistabá nem használt modern eszközöket, mégis mindig pontosan meg tudta mondani, milyen idő várható a következő hetekben. A falusiak csodálkozva figyelték, hogyan olvassa ki az eget, a földet és a természet apró jeleit. Egy nap a szomszéd falu gazdái is ellátogattak hozzá, mert hosszú, esős napok után szerették volna tudni, mikor kezdhetnek vetni. Amikor megérkeztek, Pistabá épp a kerti fák között sétált és a leveleket vizsgálta. Pistabá, áruld el nekünk, hogyan jósolod meg az időjárást, kérte az egyik fiatal gazda, János. Az idős ember mosolyogva leült a farönkre és így szólt. Gyermekeim, az időjárás megjóslása nem varázslat, csak figyelem kérdése. A természet mindent elmond, csak meg kell tanulni meghallani a szavát. És akkor Pistabá elmesélte az időjóslás néhány titkát. A szél iránya és ereje. Ha a szél kelet felől fúj, eső közeleg. Ha nyugat felől, jó idő lesz. A felhők formája. A bárányfelhők derült időt jeleznek, míg a szürke, sűrű felhők eső. Az állatok viselkedése. Ha a fecskék alacsonyan repülnek, vihar közeleg. Ha a hangyák elkezdik magasra építeni a bojukat, hűvös, csapadékos idő várható. A holdfény ragyogása. Ha a hold körül halványgyűrű látható, hamarosan esni fog. A természet hangjai. Ha a tücsök hangja halkabb lesz, leülés várható. A gazdák tátott szájjal hallgatták, és megfogadták, hogy ők is figyelmesebben követik majd a természet jeleit. Az egyikük azonban megkérdezte, és mi van akkor, ha tévedsz, Pistabá? Az idős gazda elnevette magát. Az időjárás sosem hazudik, csak néha máshogy mutatja meg magát. Ha jól figyelsz, mindig meglátod az igazságot. A fiatal gazdák hálásan tértek haza, és azóta is megfigyelték a természet apró jeleit, hogy jobban értsék az időjárást. A faluban pedig még sokáig mesélték, hogyan segítette Pistabá a gazdákat a terményeik megóvásában és a földek gondozásában. Tanulság. A természet mindig beszél hozzánk, csak türelemmel és figyelemmel kell hallgatnunk. Az ősi tudás és a hagyományok értéke soha nem veszik el, ha továbbadjuk őket a következő nemzedékeknek.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Szacsvai László vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: A csodatévő foci csuka. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer a messzi napsütötte Afrikában egy kis ügyetlen kisfiú, Kanu, akinek a futball volt a mindene. Focizott a suliban, focizott a suli után, focizott a hétvégén, de még a szünidő alatt sem tudott másra gondolni, mint hogy találjon pár társat egy kis labdakergetéshez. Minden álma az volt, hogyha felnő, híres játékos lesz, akinek egész Afrika ismeri a nevét. Azonban Kanu nem volt túl ügyes a labdával. Amikor bele kellett volna rúgni, mindig annyira izgult, hogy még a 11-eséből is bedobás lett. Nevetett is rajta a falu apraja nagyja. Az egyik ilyen rosszul sikerült mérkőzés után könnyes szemekkel ballagott hazafelé. Akárhogy is próbálkozom, akármennyit gyakorolok, a pályán mindig rosszul sülnek el a dolgok. Talán abba kellene hagynom a játékot, kesergett Kanu magában. Félúton járhatott hazafelé, mikor a távolban megjelent egy motoros, nagy porfelhőt kavarva maga mögött. A jármű lelassított, majd megállt Kanu mellett. Helyetek, ölyök! Miért lógatod az orrod egy ilyen szép napon? Kérdezte a motoros.
2: Miért lógatom, ismételgette Kanu. Semmit sem szeretek jobban, mint focizni. Gyakorolok éjjel-nappal. Még álmomban is rúgom a bőrt, de mégis én vagyok a legügyetlenebb. Ha hozzám kerül a labda, elfelejtek mindent, panaszolta.
1: Motoros végighallgatta a kis focista súlyos gondjait, majd vidáman felkiáltott. Csak ennyi a baj! Ezért nem érdemes szomorkodni, kezdte a mondandóját. Guru vagyok, a varázsló. Ha valaki, akkor én tudok segíteni rajtad. Azzal leszállt a motorjáról, és a csomagtartójához lépett. Kanu hallott már varázslókról, de még sohasem találkozott egyel sem. Guru elővette egy pár fényes, piros focicipőt. Tessék, nyújtott át Kanunak. Ez itt egy csodacsuka. A legrosszabb játékost is világklasszissá varázsolja. Csak annyi a dolgod, hogy mostantól ebben kell játszanod. És meglásd, te leszel a pályán a legjobb. A gyönyörű, új focicipő ott pihent Kanu kezében. Minden vágya az volt, hogy jó játékos váljon belőle, és ez most végre valóra válhat. Kanu annyira el volt foglalva a gondolataival, hogy észre sem vette, mikor a motoros tovább száguldott, mielőtt még megköszönhette volna neki a csodás ajándékot. Kanu aznap este sokáig forgolódott az ágyában, gondolatai a csodatévő focicsukán jártak. Mostantól én leszek a legjobb a pályán! Senki nem fog nevetni! Még az edző bácsi is büszke lesz rám! Ábrándozott, majd lassan elszenderült. Másnap az ország legjobb foci csapata jött el a falujukba. A fiúk aggódva nézték őket. Na, most fel kell kötni a gatyát, fiúk, mondta az egyik. Ők a bajnokság esélyesei, tette hozzá egy másik. Egyedül Kanu volt nyugodt. A varázscsukával a lábán nem volt mitől félnie. Egy éles sípszó harsant fel, és a mérkőzés kezdetét vette. Az ellenfél vezette a támadást. A labda lábról lábra pontosan járt, és pillanatok alatt eljutott a Kanué kapujáig. Villámgyors csatárok éppen lövéshez készülődött, amit a kapus rémült szemekkel várt. Ám az utolsó pillanatban, a semmiből, egy láb megakadályozta a lövést. Kanu csúszott be, és vette el a labdát a meglepett ellenféltől. A varázscipő működött, és ügyetlen hősünk szíve megtelt önbizalommal. Kanu szélsebesen száguldott a labdával a kapu felé. Tudta, hogy amíg a csodacsuka a lábán van, senki nem tudja megállítani. Gyorsabb és ügyesebb volt, mint valaha. A lelátón az emberek némán nézték, ahogy Kanu
2: aki azelőtt csak a csapat terhére volt, egészen a kapuig vezette a labdát. Ez volt Kanu pillanata. Az ellenfél játékosait mind maga mögött hagyta, és csak egy lövés választott el a hősi válástól. Kanu lába ezúttal nem remegett, és jobbjával hatalmas erővel rúgta a labdát a kapus mellé a hálóba. A labda a gólvonal mögött pihent. A csapattársak nem hittek a szemüknek. Egy pillanatig csönd volt, majd mind egyszerre üvöltötték Kanu nevét. A játékosok hátukra vették társukat, és úgy ünnepelték a naphősét. Ez volt Kanu életének legszebb napja. Így kezdődött a tavasz győzelmi sorozata. Kanu minden mérkőzésen gólt szerzett, és a tavasz végén a csapata magasba emelhette a bajnoki kupát. Az egész vidék büszke volt a kis focistára, aki csodacsukájában megállíthatatlan volt a pályán. Mikor Kanu a bajnoki aranyéremmel sétált hazafelé, valami furcsa dolog történt. Az érem a nyakában egyre súlyosabb lett. Úgy éreztem, mintha lopott kincs lett volna. Ez az érem nem az enyém. Csak a csodacsuka miatt lettem bajnok. Anélkül most is csak ügyetlen Kanu lennék, állapította megkeserűen. Ezzel az érzéssel sétált tovább, amikor egy cipősbolt ablakán keresztül egy ismerős arcra lett figyelmes. A boltban nem más, mint guru dolgozott. Furcsa varázsló ez. Cipőt árul ahelyett, hogy varázsigéket mormolna. Morfondírozott, majd belépett a boltba. Jó napot, guru! Köszönt hangosan. Üdvözöllek, Kanu! Hallom, bajnok lett belőled, mondta vidáman a varázsló. Ám akkor Kanu átnyújtotta neki a csodacsukát. Visszaadom a cipőt. A győzelem mit sem ér, ha csalással érjük el. Szeretnék jobb játékos lenni, de nem varázslattal. Csak magadnak köszönheted, hogy jó játékossá váltál, mosolygott guru. Én nem varázsló vagyok, csak egy cipész. Ez pedig nem csodacsuka, hanem egy egyszerű foci cipő. Aznap, amikor felvetted, elhitted, hogy jó játékos vagy, és önbizalommal focisztál. Ez segített, hogy megnyerjétek a bajnokságot, mondta a cipész Kanu legnagyobb meglepetésére. Azóta Kanu felnőtt, és nagyszerű játékossá vált. Egész Afrika megismerte a nevét. Az évek során nem telt el úgy mérkőzés, hogy ne jutott volna eszébe ez a történet a varázslóval és a csodacsukával, amely megtanította, hogy az ember bármit elérhet, ha igazán akarja, és bízik önmagában.
3: Csukás Mese Rádió. Láttatok már szivárványt? Azt mondják, a szivárvány akkor jelenik meg, amikor a nap és az eső összebarátkozik. A nap nagyot mosolyog, az eső pedig apró csillogó cseppeket szór a levegőbe. És egyszer csak ott ragyog az égen a szivárvány. Piros, narancssárga, sárga, zöld, kék és lila színek sorakoznak egymás mellett, mintha valaki egy hatalmas festőecsettel színes hidat rajzolt volna a felhők közé. Te vajon melyik színt veszed észre először, amikor felnézel az égre? Úgy tűnik, mintha a szivárvány közel lenne. Mégsem lehet megérinteni. Mire odaérnénk, már arrébb is csúszik egy kicsit az égen. Talán ezért olyan varázslatos. Sok mese szól a szivárványról. Vannak, akik szerint egy titkos híd az ég és a föld között. Mások úgy tartják, hogy ahol véget ér, ott kincs lapul. Egyszer én is megláttam egy nagy szivárványt egy nyári zápor után. Sokáig néztem, mert attól valahogy minden vidámabbnak tűnt körülöttem. Olyan közelinek látszott, hogy legszívesebben elindultam volna megkeresni, hol ér földet. Amikor szivárványt látok, mindig eszembe jut, hogy a felhők mögött ott van a napsütés. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ha hiszitek, ha nem, újra itt vagyok egy izgalmas találós kérdéssel. Így hangzik. Ez a kedves barát mindig a lábad alatt ólálkodik, amikor bemész egy szobába. Lehet nagyon puha, vagy kemény, és van, hogy szép színekben pompázik, de van, hogy csak egyszerű egyszínű. Néha segít melegen tartani a lábadat, máskor meg tiszta marad, ha rajta jársz. Találkozhatsz vele a padlón, a szoba közepén. Ó, lehet rajta ülve építőkockázni. De a fürdőszobában, ó, még a hálószobában is megtalálható. Mi lehet ez? Vajon rájöttél már? Igen, ez a szőnyeg. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem élveztétek. Legközelebb is találkozunk. Sziasztok!
5: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, hamarosan nagymamája is leszek egy kisfiúnak, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. Janina Porozsinszka, a szeles idő. Átdolgozta Sebők Éva. Fűzfalván mindenki a szelet szitta. Öregapu azt panaszolta, hogy fütyül a kürtőben. Öreganyó, hogy süvít odakünn. Az öreg kondás, hogy befúj az ablakrésen. A sánta Pietrek, hogy letöri a virágait. Csak a kis Marcinak tetszett a szél. Mamuskám, de szépen fütyül ez a szél. Gonosz az angyalom, miatta nem lesz termés az idén. Messze sodorja a porzószálakat, minden tönkretesz. Kenyerünk se lesz. Adjon egy karéjjal, mamuskám, jutott Marci eszébe a kenyérről, hogy éhes. A szél pedig elmenekült a faluból, ahol mindenki csak rosszat mondott rá, s így töprengett. Az bizony igaz, hogy csak süvítek, meg vonítok, de mit tegyek, ha nem tudok énekelni? Ment a kakashoz, hogy tanítsa meg énekelni, de az csak kukorékolt. Ment a békához, az meg csak brekegett. S hát egyszer csak megpillantott egy madárjesztőt az apföldön, de nem ám akármilyet. Gyönyörű kisasszonynak volt öltöztetve, kalapja volt, meg selyem szoknyája. Büszke is volt, annyira, hogy szegény szél a közelébe sem mert menni. Elsietett az orgonabokorhoz, illatot kért tőle, hogy méltó módon közeledhessen a szép kisasszonyhoz. Futott, száguldott vissza, hogy el ne illanjon az illata, odarontott, perdült a kisasszony elé, de jaj! A nagy sietségben letépte véletlenül a szép kisasszony kalapját. Léggömbre fújta fel a selyem szoknyáját. Az meg persze ettől úgy megsértődött, hogy szóba se állt vele. Szegény szél nagyon elszomorodott. Baktatott vissza a falu felé, s hát látja, hogy a lentföldön Marci édesanyja hajlunk dolgozik. Fiacskájának meg nagy kendőjéből függőágyat kötött a fűzfa két ágára, abban szendergett a gyerek. Ó, hát alszik ez a kedves kis Marci, gondolta a szél. Az egyetlen az egész faluból, aki szeretett, elringatom, hadd álmodjon szépeket. És lágyan, lassan fújdogálva ringatta a függőbölcsőt. A gabona meg csak erre várt. Kitárta zöld virágait. Földre hullajtotta porzószálait. Ünnepélyesen, enyhén susogva felvetették fejüket az ezüst kalászok. Marci pedig aludt, aludt, és nem tudott semmiről semmit.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Molnár Mester malmában, meg sem ukkan magában. Szomorkodik, nem mulat.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok gyerekek! Madai Gábor vagyok, színész. És talán éppen azért lettem színész, hogy nyugodtan gyermek maradhassak, és tovább játszhassam azokat a meséket, amelyeket gyermekkoromban láttam, hallgattam, olvastam. A felnőtt mesék is mesék. Valójában mindegyikben az igazságot keresik, és hiszem, hogy a mesék igazsága valós. Hiszem, hogy a jó végül elnyeri a végső jutalmát. Hiszem, hogy minden jóra fordul, előbb vagy utóbb. Móra Ferenc, a vásár. Édesapám szűcsmester volt. 6 legénnyel, 2 inassal varta a sok szép subát, tulipántos ködmönt. Én gyerekes szemmel föl nem tudtam érni, minek az a sok tengersuba, az a tömérdek ködmönt. El nem bírjuk mi a szaggatni, ha minden nap másikat veszünk is magunkra. Nem is nekünk készül az, fiam, okosított föl az édesapám. Hát ugyan kinek? Mindenkinek, akinek szüksége van rá. Akad ennek minnyáján a gazdája a vásárban. Azért megy az ember a vásárba, hogy túladjon azon, amilyen van, és vegyen helyette olyant, amilyen nincs. Másnap reggel, mire kidörgöltem szememből az álmot, se egy árvasubát, se egy fiaködmön nem láttam a házunknál. Mind kivitték azt a vásárba még hajnalkor, mondta édesanyám. Odakint van édesapád is, árulja. Gyerünk ki mi is, szerencsét próbálni. Ki is mentünk, hanem én egy kicsit megcsalatkoztam a vásárban. Nini édesanyám, hiszen ez a vásár csak olyan, mint a piac. Olyan, fiam. Csak hogy ahány száz ember van a piacon, annyi ezer ember van a vásárban. Mindenki abban bizakodik, hogy ahol ilyen sokan vannak, ott könnyebb adni-venni. Csak ugyan annyi volt ott az ember, hogy csak úgy nyüzsgött, mint varjúsereg a mezőn. A mi városunk népének is kint sürgött-forgott kicsien adja. A pajtásaim is mind itt hízlalták a szemüket. Ki az állatseregletes bódi előtt átsorgott, ki a bicska hányás nézegette, ki meg a mézes kalácsos sátrak körül tátotta a száját. Legjobban irigyeltem Jani cimborámat. Az a forgó komédiában lovagolt valami furcsa lovon, amelyiknek a farka helyén is feje volt. Oda rikkantott nekem is nagy büszkén. Gyere, öcsém, huszárnak! Előbb édesapámat kellett megkeresni. Alig találtuk meg a nagy sokadalomban, a sok mindenféle mesterember közt. Ott álltak hosszú sorban a rostások, a kádárok, a szappanosok. A takácsok kínálták a hófehér vásznat, kalaposok a pörge kalapokat, csizmadiák a csikorgós csizmákat, szabók a sok szép ruhát. Édesapám egy hián mind eladta már a sok subát, erre az egyre is éppen alkudott egy nagy bajuszú juhász. Valami szép, pávaszemes, tulipántos, sejemmel kivarrott suba volt. Ahhoz való volt az ára is, kerek 100 pengő. Így van ez, mondta a juhász, ahogy beleolvasgatta a pénzt az édesapám markába. Az elébb 25 birkát adtam el 100 pengőért, most meg 5 birkának a bőréért oda a 100 pengő. Hazám, atyám fia, azt mondja erre az édesapám, csak hogy 2 hétig dolgoztam ám harmat magammal azon az 5 bőrön, míg suba lett belőlük. Ehole, még a fiam is segített benne. Ő nyögött helyettem, mikor nagyon elfáradtam a bőrtörésben. Nagyra nőj, öcsém, ütött a vállamra a juhász, s markomba nyomott egy szörnyen penészes krajcárt. Védj rajta vásárfiát! Nini, nevetett édesapám, haza került a krajcárom. Reggel kaptam a helypénzszedőtől, aztán itt a karimáján lekapartam róla a penészt. Azt néztem, jó pénze. Jó, ez csak volna belőle egy tarisznyával, mondta a juhász. Én az előbb kaptam valami kovácslegénytől, sajtot vett tőlem. Nolám, csodálkozott édesapám, pedig én egy bosnyáknak adtam reggel a penészes krajcárt, mikor botot vettem tőle. Ilyen gyorsan forog a vásárban a pénz. Én nálam se ért rá megmelegedni a penészes krajcár. Lovat nem adtak érte, vettem rajta cukorfütyülőt, s úgy mentem haza a vásárból, mint a gőzös, fütyülve.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Az éhes teve és a tolvajok. Angol mese. Fordította Láng Anikó. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
1: A teve egy napon izgatottan ügetett ki házából a többi állat gyülekező helye felé. Ide figyeljetek! Mindnyájan ide figyeljetek! Kiáltotta. Míg náthásan ágyamban feküdtem, köhögtem és tüsszögtem reggeltől estig, és egy falat sem ment le a torkomon, valaki ellopta a púpomat. Ez felháborító. Tudni akarom, ki tette. Ugyan teve, koma, ez senki sem tehette. Nyugodj meg, itt valami tévedésnek kell lennie. Csillapította a tevét elefántné asszonyság. Tévedés, mordult rá a teve. Rablás ez, semmi más. Be is jelentem a rendőrségen. Ezt alig, ha teheted, mondta elefántné asszony. Különösen azért, mert nekünk állatoknak nincs rendőrségünk. Különben meghívlak benneteket a házamba, kaptok egy kis jó ízű haraptivalót, és megpróbálunk valami megoldást találni. Kétlem, hogy sikerül, dünnyögött a kárvallott teve. De azután kordult egyet a gyomra, nem akadékoskodott hát tovább, ment a többiekkel, és csak hamar megtelt a bendője elefántné asszony ízes főztjével. Amikor a zebra megkérdezte őt, hogy az ágy alatt megnézte elveszett púpját, csak megvetően keresztül nézett az oktondi állaton. Felháborodott a legyintett melső lábával, amikor a zsiráf kisasszony szerényen megjegyezte, hogy biztos-e abban, hogy volt púpja egyáltalában. És miután a rinocérosz rejtélyes szemhunyorítással megkérdezte, hogy hol látta legutoljára az elveszett púpot, a teve mérgesen ledobta a szalvétáját. Ugyan hol láttam volna? Természetesen a hátamon, vágott vissza. Ahol mindig lenni szokott, rendes körülmények között. Éppen itt. Ezzel hátranyult a megszokott helyre, és csodák csodája, a púp ott volt. Épp úgy, mint máskor, a háta közepén. Kitette oda? Kitette vissza, amíg nem néztem hátra, kiabálta a megzavarodott teve. Senki sem tette oda, felállt a rinocérosz, mert én egész idő alatt figyeltem, s azt vettem észre, hogy minél többet eszel, annál nagyobbra nő hátadon a púp. Hát persze, örvendezett a teve. Teljesen elfeledkeztem róla, hogy a púp a tartalék táplálék tárolására való. És mivel én napokig nem ettem, az egész tartalék elfogyott, és így nem maradt púpom. Elolvadt, mint a hó a tavaszi napon. Olyan ártatlanul nézett elefántné asszonságra, hogy a sietve odatolt elé még egy tányér főzeléket. Edd meg! Akkor nem fordulhat még egyszer elő ilyesmi, mondta mosolyogva. Igazad lehet, hagyta rá a teve, és jó ízűen megette az egész tányér ennivalót. Most történt talán életében először, hogy a falánk teve igazán jól lakhatott.
0: Az éhes teve és a tolvajok című mesét hallottátok.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Csukás István nagyon sok csodálatos mesehőst alkotott. Most mondok pár nevet. Te ezekből kiket ismersz? Süsü a sárkány, Mirmur kandúr, a nagy ho-ho-ho horgász, a legkisebb ugrifüles, Pompom, Gombóc Artúr, Picúr, Oriza Triznyák. Ó, egy idős úr itt mellettem azt állítja, hogy ő az összes itt felsorolt mesehőst ismeri. Hát legyen, akkor adok neki most játékból egy Gombóc Artúr csokoládé alakú kitűzőt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Na de most kicsit megnyugodtunk. Mert nem árt a pihenés, nem árt a megnyugvás. Úgyhogy jöjjenek egy kis aranyos mondókák. Csigabiga csúszik csendbe, harmat csillag le is cseppen. Csípős csalán merre nincsen?

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok! Üdvözlünk minden kedves hallgatót! Én Zokni vagyok, mellettem pedig a kifordított jó barátom!
2: Inkoz, sziasztok!
1: A ruhák megmentésén kívül nagyon szeretünk a környezetvédelemmel foglalkozni.
2: Igen, mondhatni ez a hobbink, de valahol a ruhák megmentésével is védjük a környezetünket.
1: Mondjuk ez is igaz. Ma egy olyan ötletet hoztunk nektek, kedves hallgatók, amivel zümmögő pajtársainknak, a méheknek tudunk segíteni.
2: Bizony, a méhecskéknek számos fajtája létezik.
1: Viszont akadnak köztük magányos méhfajták is. Ez persze nem azt jelenti, hogy szomorúak, csupán ők nem családokban élnek és mézet sem készítenek. Azonban nekik is hősi feladatuk van ám.
2: A virágok beporzása. Sajnos ezek a méhecskék a modern, nyüzsgő nagyvárosokban nehezen tudnak maguknak házat találni, viszont mi segíthetünk nekik.
1: Építhetünk saját méhszállodát, vagy darázsgarást. Kinek melyik elnevezést tetszik jobban?
2: Nekem a darázsgarás. Darázsgarás.
1: Menő, nem?
2: Nagyon vicces. Kertesházak udvarában is elkészíthető, de legtöbbet egy városi erkélyen segíthetünk nekik, ahol kevés a zöld terület.
1: Kifejezetten jó családi móka a szálloda építése. Egy szabad hétvégi délutánon kérjétek meg anyut vagy aput, vagy az unokatestvéreteket,
2: hát,
1: vagy a tesótokat,
2: vagy egy
1: a nagymamátokat, vagy a nagymamájátokat, vagy egy
2: zoknit,
1: hogy építsetek közösen egyet. No, de hogy is kell inkoz?
2: Hát úgy, hogy különböző méretű farönkökbe fúróval először lyukakat kell fúrni. Ígyni, hogy kicsiket, és nagyobbakat is, így. Ebbe az lyukba tudnak majd a méhek bekuckózni. Na, már most fontos, hogy a benne keletkezett faforgácsot mindenképp szedjétek ki belőle, és tulajdonképpen kész is.
1: Még feldobhatjátok néhány plusz emelettel. Egy régi nádkerítésből vágjatok le egy keveset, és göngyöljétek fel.
2: A szélét csiszoljátok le, és akár egy ceruza segítségével picit tisztítsátok ki a járatokat. Nehogy szalka menjen majd a lakók ízelt lábába.
1: Ó, igen, ez nem lenne jó.
2: Nem.
1: Majd tadám, kész is van a saját méhszállodátok, ami tárt kapukkal várja az odatévedt zümmögő pajtásokat.
2: A mi méhecskénk, Mézi, a minap költözött be hozzánk.
1: És zümzüm nyelven tanít minket.
2: De jaj, az nagyon nehéz nyelv.
1: Figyeljetek.
2: Tessék.
1: Ó, inkoz, ez azt jelenti, hogy tartsatok velünk legközelebb is.
2: Jaj, és azt hogy mondják méhül, hogy hallgassátok a Csukás Mese Rádiót? Jaj, hát én ezt soha nem tudnám megismételni. Na mindegy, hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Sziasztok!
1: Sziasztok! Hello, hello! Nem mondjuk azt, hogy hello, hello!
0: Műsorajánló következik.
3: Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk az augusztus 31-ével kezdődő szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
5: Drága barátaim!
4: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
6: Én nagyon szeretem!
4: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
0: Műsorajánlót hallottatok.
3: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban, vagy akár a szabadban. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
7: Csukás Mese Rádió!
8: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió!
1: Na, ki táncol a nappali közepén? Ez itt a Zenevarázs, és most mindjárt jön egy igazi ugra-bugra sláger. Ne fogd vissza magad! Énekelj hangosan, hadd hallják a szomszédok is. Milyen jó kedved van!
2: Csukás Mese Rádió, rádió egyfejűeknek!

nem azt mondja kitkot. Vannak még furábbak, egyet nevezzünk a nevén, hisz van egy, ami bőgni szokott. Ez pedig a...

0: Be a dalba.
1: Ha-ho, itt Buli Manu. Tudtad, hogy a tánc boldoggá tesz? Akkor most nagyon boldog leszel, mert jön a következő zenevarásláger. Rázd a lábad, csapd össze a tenyered, és bulizd velünk! Ez a zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.

0: Soy hack. Super!
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az?
1: Melyik a kedvenc meséd?
2: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
1: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
2: Süsü. Aki mondja.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

rohom, gyönyörű szép, fogadok, hogy észre sem vetted még, mert a füledbe berregen, és szép lassan az idegeidet vegyek.

0: igazán rengeteges.
1: Mindenki eltaposna, bán ellennék poloska. Hey, a bugi bugi bugi bugi, pillanatom nem tud tudni, nem tudni. A szól a bugi bugi bugi, s beindul a buli bugi bugi. Megpróbálok éppen változni. Az otthonod ellepem, nincsen bennem félelem. A kedvem kiváló, az nem hat rám a rovar riasztó.

0: igyekszem majd tavasszal eltűnni.
1: Ha-hó, itt a Buli Manó, ez pedig itt a Zenevarázs. Itt csak olyan zenék szólnak, amelyekre nem lehet nem táncolni. Ha a szobádban nincs elég hely, tolj ki egy széket, és már is kész a táncparkett.
2: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Néha légy bolond, egy kicsi kételre repül úgy a szürke gond, derül az ég,

mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűek.

0: miért hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
1: Azért, mert izgalmas.
2: Mert lehet belőle valamit tanulni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Békás Mese Rádióban. Én pedig Buli Manó vagyok. Remélem senki sem ücsörög a kanapén, mert most jön egy dal, amitől tuti megmozdul a lábad. Készülj táncra fel! És ne feledd, a legjobb tánclépések mindig a nevetéssel kezdődnek. Csukás!

0: Hopti, kökti, hopti, kökti.
1: Zsonga világ dugta a mékos, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kuriora, leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra, hallgass kurióra.
0: Hopti, kökti, hopti, kökti.
3: És ezzel már a véget ért a zenevarázs. Elköszön a buli, Manu. Vagyis én. Remélem, jól bulisztál velünk. Jövő vasárnap délután 3 órától újra jönnek a vidám dalok, tánc és nevetés. Addig is, mosolyog sokat, és ne feledd, a zene veled van.
4: Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
5: Csukás Mese Rádió!
6: Rádió egyfejűeknek.
7: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
8: Hallgass te is!
7: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kis Ernő Zsolt vagyok.
10: Én pedig Nyári Darinka, és ma mi mesélünk nektek.
9: Benedek Elek, vége jó, minden jó.
10: Éjfélt kondított az óra a palotában, szólt a zene, közbe-közbe vidám dalokat énekeltek. Mirkó király is fehér bajusza alatt elelzüm mögött egy-egy dalt, s egyszerre csak nyílt az ajtó, belépett az egyik ajtonálló.
9: Felséges királyom!
10: Jelentette az ajtonálló.
9: Itt van Mész király egész kíséretével. Bejöhet-e, hogy üdvözölje a király kisasszonyt?
10: Bezzeg eltűnt most a király jó kedve, mert szertelen nagy örömében megfeledkezett arról, hogy Mész király is van a világon.
9: Vezesd be!
10: Szólt végre Mirkó király, s intett a jelen voltaknak, hogy maradjanak csendben, aztán felkelt az asztal mellől, s elébe lépett Mész királynak. Hiszen volt mit látni a vendégseregnek, mikor nagyhegyként kidüllesztett mellel bevonult a bíborba, básonyba öltözött Mész király. Potrohosabb volt, mint valaha. Vékony lába csak úgy dülöngött alatta, de úgy látszik, ő igen szépnek találta magát, mert gőgösen nézett el a vendégsereg fölött. Bűbájas, dühösen a király kisasszony pedig mosolyogva nézte Mész királyt, aki először az öreg királyi pár előtt, azután a király kisasszony előtt hajolt meg, s mézédes hangján mondta.
9: Bocsánatot kérek, felséges királyom és királyném! Bocsánatot kérek tőled is, szép király kisasszony, hogy ilyen késő éjszaka jöttem el üdvözletemmel, de hiszem, nem veszitek zokon tőlem, akinek van némi érdemem, hogy oly nagyra nőtt, olyan szép a csudafa.
10: A király kisasszony meg se várta, hogy az apja válaszoljon, hozzászaladt, édesen, kedvesen biccentett a fejével, s azt mondta.
9: Dehogy haragszunk, kedves Mész király. Hiszen ez a csudafa hozta meg az én boldogságomat. Lám, lám, halljátok!
10: Mondta a Mész király, s büszkén pillantott a vendégseregre.
9: A király kisasszony is tudja, s tudjátok meg hát ti is mindannyian, hogy nálam nélkül sohasem szabadult volna meg a gonosz bűbájostól.
10: De már erre nem csak a király kisasszony mosolygott, hanem mosolygott az egész vendégsereg. Retek pedig akkorát prüsszentett, hogy rengett a palota belé. Mész király azt hitte, hogy örömükbe mosolyognak, s folytatta a beszédét.
9: Most is azért siettem ide, szép király kisasszony, nehogy az a gonosz bűbájos még egyszer megzavarja a boldogságunkat.
10: Hiszen éppen eleget hallott bűbájos. Tűrtöztette magát eddig, de most felállt. Mész királyhoz lépett, vállára tette a kezét, mire Mész király elengedte a király kisasszony kezét.
9: Elég volt a beszédből, Mész király!
10: Mondta határozottan.
9: Most már ideje hazamenned!
10: Alig hangzott el ez a szó, Mész király kíséretével együtt sietve kifelé indult. Hely volt kacagás, hogy csak úgy zengett belé a palota, aztán tovább folyt a dínom-dánom, de bűbájos egyszerre csak felállt, s azt mondta.
9: Én nekem most búcsúznom kell, felséges királyom és királynőm. Búcsúznom kell, szép menyasszonyom. Haza kell mennem, hogy rendbe hozzam a házikómat. Eljövök, érted? S akkor mondjuk el egymásnak az örök hűséget.
10: Mély csend követte bűvályos szavait, könnyes szemmel búcsúztak el egymástól, aztán Bűbájos lement a palota udvarára. Elővette varázsvesszőjét, intett a felette szálló felhőknek, de egy sem szállt le hozzá.
8: Úgy látszik, megszűnt a varázserőm,
10: mondta magába.
9: No, de se baj.
10: Aranyszőke haja csak úgy lobogott a szélben, arca szeme mosolygott a boldogságtól, mert szüntelen a király kisasszonyra gondolt. Lelke az ő lelkével társalkodott, s bár szokatlan volt neki a nagy út, amelyet felhőbe gomolyodva néhány szempillantás alatt tett meg máskor, nem törődött az út hosszúságával, mert egész úton arról a szép tavaszról gondolkozott, amikor övé lesz a világ legszebb leánya. Gyönyörű téli reggel volt, amikor hazaérkezett, messziről mosolygott feléje a piros fedelű ház, s amikor beugratott a kertbe, egy nekiserdült fickó legény seperte ott a havat.
8: Ho, ha, ho!
10: Kiabált rá a legényke, s fenyegetően rázta felé a seprűt.
8: Hogy mert az úr így berontani Bűbájos kertjébe?
10: Bűbájos elnevette magát a seprű láttára, de azért megcsendesítette a paripát, lassú lépésben közeledett a fickó legényhez.
8: Talán bizony te vagy a ház gazdája?
10: Kérdezte Bűbájos.
8: Vagyok, nem vagyok. Az nem a kegyelmed dolga.
10: Felelt hegykén a legény, aztán körülvizsgálta Bűbájost, hogy ugyan miféle szerzet lehet, de bizony nem ismert rá.
8: Látod, barátom?
10: Mondta Bűbájos.
8: Ha régen laknál itt, ismerned kéne engem, mert a régi gazdáddal jó barátságban voltam. Mit? Hát maga ismert az én gazdámat? Nosza, mindjárt szálljon le a lóról, jöjjön be a házba, mondja el, mit tud róla, mert éppen ezen az áldott szent napon akartam utána indulni.
10: Bűbájos leszállt a lóról, a legény a lovat bekötötte az istállóba, aztán együtt mentek be a házikóba. Hely, Istenem, minő változás! Alig ismert a házikóra Bűbájos. A kuvik helyett tengelice énekelt a kalickában, mint amikor apjával s anyjával lakott itt. A varázskemence helyén búbos kemencébe pattogott a tűz. A mindenféle varázsló tégelyek és kancsok helyén szép virágos edények, kristálytiszta poharak sorakoztak a pohárszéken és az asztalon. Minden olyan szép, minden olyan kedves volt, hogy Bűbájos nem találta helyét végtelen nagy boldogságában.
8: Nos, uram!
10: Türelmetlenkedett a legény.
8: Mondd el gyorsan, mit tudsz a gazdámról?
10: De Bűbájos elmosolyodott befelé, nem akart elmondani addig semmit, amíg próbára nem teszi a legényt.
8: Mindent elmondok, fiam!
10: Ült le közben Bűbájos.
8: Elébb azonban azt szeretném tudni, mi lett azzal a kis szolgával, akit a gazdád ide visszaküldött, amikor megszabadult Tündérországból.
10: Nagyot kacagott a legény, összecsapta bokáját Bűbájos előtt, s mondá.
8: Hogy mi történt azzal a kis fiúcskával? Hát bizony nagy változás történt vele, mert egyik napról a másikra megnőtt és megerősödött. Hallod-e te, legényke? Az Isten Istenem ne legyen, ha te valamikor réges-régen nem szikra voltál. No hát, ezt eltaláltad.
10: Kacagott szikra.
8: Mert tetőtől talpig az vagyok, úgy néz reám. De hogy ismertél reám, ha ezelőtt sohasem láttál? Ne törődj te azzal, hogy láttalak vagy sem, inkább azt mondd el nekem szép rendibe, micsoda történt veled? Hogy abból a pöttöm legényből ilyen helyre legény lett?
10: Leült most a legény Bűbájos lábához, és elkezdte a történetét.
8: Hát bizony, azt magam sem tudom, micsoda történt velem s ezzel a házzal. Valami Bűbájosság lesz a dologban, másként megmagyarázni nem tudom. Éppen karácsony szombatján történt, hogy egyszerre csak különös változás lett körülöttem. A kemencében a tűzfénye kisebb lett, a szobában nagy csend lett, s úgy éreztem, minden másképp van, mint addig. Amikor körülnéztem, láttam ám, hogy nagy csuda történt. A napsugár bekacagott az ablakon, s csak úgy táncolt a varázskemence helyén álló búbos kemencén. Aztán, amikor felkeltem a földről, mert ilyettemben bizony hasra vágódtam, hát hajcsudát, uram! Nem kellett felnyúlnom az asztalra, mint máskor, hanem lenyúltam hozzá. Akkor odamentem az ablaküveghez, belenéztem, s hát, uram teremtőm, volt szikra, nincs szikra. Nem veres lett az arcom, mint azelőtt, hanem szép barna-piros lett. Hey, de nagyon megörültem. Addig sokat búsultam, amiatt, hogy olyan apró, teddes, elése vedlegényke voltam. Most meg egyszerre hirtelen váratlan deli, nagy legényé lettem. Hát bizony, ami igaz, igaz,
10: mondta Bűbájos.
8: Olyan dali szép legény lett belőled, hogy öröm nézni. Azt mondom hát neked, hagyd itt ezt a házat, gyere velem, légy az én segítőm.
10: Hely, elpirult erre szikra arca, s felugrott Bűbájos lába mellől.
8: Mit? Hogy én kegyelmedet szolgáljam a szép arcáért? Mit gondol én rólam? Fel is út, le is út.
10: Hely, elkacagta magát Bűbájos, hogy csak úgy csengett a ház belé. Ölelte, csókolt a szikrát.
8: Ó, te édes, hűséges fiam, te! Sohasem felejtem el, hogy rossz sorsomban nem hagytál el, s most is hű maradtál hozzám. A király kisasszony szerelme váltott meg a varázslattól, de te nélküled a csudafától soha meg nem szabadulok.
10: Ámult, bámult szikra csak nézte, nézte tetőtől talpig a gazdáját. Nem akart hinni a szemének, oly szép volt az ő édes jó gazdája. Ide-oda táncolt, szaladgált, szertelen nagy örömében. Már-már azt hitte Bűbájos, hogy a szegény fiú a nagy örömtől megzavarodott. Amikor aztán lecsendesedett szikra, elmondta Bűbájos, hogy mi történt, miért jött haza. Rendbe kell hozni tavaszig a házat, mert akkor idehozza ám a szép király kisasszonyt. De most már igazán nem lehetett bírni szikrával. A feje tetejére állt, s háromszor úgy táncolta körbe a szobát. Egyszer azonban erős kopogás hallatszott az ajtón. Szikra talpra ugrott, az ajtóhoz szaladt, s kikiáltott.
8: Ki kopog? Mi kopog?
10: Válasz helyett egyszer csak kinyílt az ajtó. Hát mit gondoltok, kilépett be rajta? Senki más, mint a nagy Bűbájos, mégpedig mosolyogva. Hely volt ott öröm. Bűbájos is, szikra is nagyon megörült neki. Ide-oda szaladgáltak, úgy örvendeztek, azt se tudták, hova ültessék a kedves vendéget. De a nagy Bűbájos nem sokat válogatott, szépen leült a búbos kemence mellé, és halkan kedvesen így szólt.
9: Azért jöttem, hogy elköszönjek tőled, Bűbájos fiam. Most már minden úgy van, ahogyan szeretted volna. Igazi földi ember lettél.
10: Bűbájos odahajtotta a fejét a nagy Bűbájos térdére, és csendesen így felelt.
9: Nem bánom, hogy a varázspálcán már nem varázsol, mert amit a legjobban szerettem volna, azt megkaptam, a király kisasszony szívét. Csak azt sajnálom, hogy téged nem láthatlak majd gyakran.
10: A nagy Bűbájos megsimogatta Bűbájos aranyszőke haját.
9: Ne szomorkodj, fiam! Bár nem látsz majd engem, mindig gondolok rád, és titokban gyakran megnézem, boldog vagy-e. Mielőtt azonban elbúcsúzom, még egy ajándékot adok neked. Olyan palotát varázsolok ide, amilyen nincs senkinek a világon.
10: Ezzel a nagy Bűbájos gyengéden lehúnyt a Bűbájos és szikra szemét, akik békésen álomba merültek. Ő pedig felemelkedett, megforgatta a varázspálcáját, és halkan ezt mondta.
9: Kismanók, bölcsvarázslók, gyertek ide mind, és építsetek gyönyörű palotát.
10: Abban a pillanatban megtelt a kert sok apró manóval és segítő varázslóval. Szorgalmasan dolgoztak, s mire megérkezett a tavasz első napsugara, a kis ház helyén csodálatos nagy palota állt. Csillogott az ablaka, ragyogott a teteje, s nem messze tőle istáló is volt sok-sok szép paripával. Amikor minden elkészült, a nagy Bűbájos még egyszer gyengéden megérintette Bűbájos és szikra szemét. Amikor felébredtek, alig akartak hinni a szemüknek. Csak dörzsölték, mert azt hitték álmodnak.
8: Nézd csak, szikra!
10: Mondta Bűbájos.
8: Megjött a tavasz!
10: Nevetve járták be a palotát, szobáról szobára mentek, reggeltől estig, de még akkor sem értek a végére. Nem is maradt tovább Bűbájos otthon. Kiválasztotta a legszebb paripát, és sebesen elindult Mirkó király palotájába. Éppen jókor érkezett, mert a csodafa virágba borult, s a király kisasszony már nagyon várta őt. Retek is észrevette, s örömmel szaladt a király kisasszonyhoz.
8: Jön a vőlegényed, szép király kisasszony! Most már nincs több sírás!
10: Így aztán nagy készülődés kezdődött. Feldíszítették a kertet, s a csodafa alatt tartották meg az esküvőt. Sok vendég érkezett, de bizony Mész királyt ott senki sem látta. Amikor Bűbájos és a király kisasszony örök hűséget fogadtak egymásnak, a gyertyák fényéből egy csodaszép füstmadár szállt fel, egy ideig ott lebegett felettük, majd lassan eltűnt az égen. Bűbájos tudta csak, hogy a nagy bűbájos volt az, aki így jött el megnézni a boldogságát. 7 napig, 7 éjjel tartott a lakodalom, én is ott voltam, táncoltam eleget, aztán hazaszaladtam, hogy nektek ezt a mesét elmondjam.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Akit az istenek szeretnek, örökre meghagyják gyereknek.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: A kígyó meg a vakond. Japán mese. Egyszer régen, nagyon régen a kígyónak csodálatos hangja volt, de nem volt szeme. Egy sötét, föld alatti üregben töltötte a napjait, és mindig csak azon járt az esze, hogy bárcsak lenne szeme. Ha lenne szemem, végre megláthatnám a mező gyönyörű virágait, akár a hangomat is odaadnám érte cserébe. A vakondnak volt szeme, de nem volt hangja. Ő akkoriban a fűben élt, és annyira szerette hallgatni az énekszót, hogy azt kívánta, bárcsak lenne hangja neki is. Ha lenne hangom, egész nap csak dalolnék, akár a szememet is odaadnám cserébe a hangért. Egy nap, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a kígyó összetalálkozott a vakonddal, és alkut kötöttek. A kígyó megkapta a vakond szemét, cserébe a vakond megkapta a kígyó hangját. A kígyó gyönyörködve nézegette a mezővirágait, a vakond pedig énekelt, egyfolytában csak énekelt. Mindketten boldogok voltak, míg nem egyszer a kígyónak mondania kellett volna valamit. Akkor rájött, hogy mégsem kötött olyan jó alkut, szerette volna visszakapni a hangját, de hiába kereste a vakondot, sehol sem találta. Sehol sem találta, mert a vakond is megbánta a cserét. Ráunt az éneklésre, szeretett volna körbenézni a világban és világot látni, de már nem volt szeme. Bánatában elbújt a föld alá, és azóta is ott él vakon. A kígyó pedig azóta is csak sziszegni tud, amikor mondani akar valamit. Kígyók. 4000 kígyófaj létezik, és mindegyik ragadozó. A kígyóknak nincs lábuk, ezért tekergő vagy hullám mozgással haladnak előre. Így nem csak kúszni, hanem úszni is képesek. A szemükön kívül szagminta alapján tájékozódnak, mégpedig úgy, hogy kétágú nyelvük vékony hegyével szaganyagokat továbbítanak a szájpadlásukon található szagérzékelő szervbe.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Nyaka hosszú, 4 emelet, legeli a falevelet. Mi az?
4: Ez a zsiráf.
5: Sziasztok, Mili vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
6: Szervusztok, gyerekek! Szacsvai László vagyok. Most én mesélek nektek. Csukás István mirr-murr nyomoz Budapesten. Nagykör a Nagykörúton. Mirr-murr a héven utazott, és elbúcsúzott az elsuhanó ókortól és Óbudától. A végállomáson kiment a Dunapartra, és látta, hogy éppen feléje úszik egy kis hajó. Gyere, kis hajó! Suttogta izgatottan, mivel még sosem utazott hajón, se kicsin, se nagyon. A kis hajó, mintha csak meghallotta volna a suttogást, a parthoz úszott és kikötött. A parton várakozó utasok egy pallón sétáltak fel a kis hajóra. A kis hajó nagyot dudált és elindult, csak úgy szelte a habokat. Mirr-murr álmodozva nézte a vizet, olyan, mintha a tengeren hajóznánk, csak kicsiben. A túlsó parton kiszállt az utasokkal együtt. Visszanézett a Dunára, a kis hajóra. Mirr-murr a matróz! Nyávogta vigyorogva. Majd körülnézett. Hol lehet a mozdony? Síneket ugyan látott, de azokon csak villamosok gurultak. Aztán meg egy busz robogott el. Aztán egy trolli suhant csendben. Aztán egy mentőautó száguldott szirénázva. Aztán egy szemetes kocsi dübörgött arra. Mozdonyt nem látott egyet se. Bölcsen megállapította, mint a nagynyomozók, úgy látszik, a mozdonyok nem az utcán közlekednek. Végig sétált a rakparton a Margit hídig. Ezt a hidat a várból láttam, állapította meg. Csak ez a pesti oldala. Visszanézett a várra, a Gellért hegyre, minden ugyanaz. Csak most a másik oldalról látom. Büszkén mosolygott, hogy már ilyen jól kiismeri magát Budapesten. Nem olyan nehéz, gondolta. Az előbb Budán tettem egy nagy kört, most Pest következik. Hogy lehet nagy kört tenni? Világos, hogy a nagy körúton, benne van a nevében, hogy nagy is meg körbe megy. Ha van nagy körút, kell lennie kis körútnak is, töprengett Mirbur. Logikus, de én most nagy kört akarok tenni, vagyis a kis körútat máskor nézem meg. Nagyon meg volt magával elégedve, hogy ilyen jól tájékozódik. Elindult bátran a nagy körút felé. Ahogy ballagott meg poroszkált, finom virágillat csapta meg az orrát. Egy asztal tel is tele volt virággal, megbámulta a virágárust, és elismerően nyávogott. Ez igen, virágos kert az utcán. Egy ember lépkedett el mellette, létra volt a vállán, nagy táska a hátán, a plakát ragasztó. Mirmur kíváncsian követte. A plakát ragasztó megállt egy hirdető oszlopnál, neki támasztotta a létrát, és felragasztott egy plakátot. Rámosolygott a bámészkodó macskára. Nem szabad letépni. A plakát az utca hírmondója, ezt én mondom, Lópici Gáspár. Ez a neve. Mirmur megígérte, hogy nem tépi le, és tovább ballagott. Egyszer csak óriási tüsszentett. Hácsi! Valami facsarta az orrát, csípős dohány illatot érzett. Megnézte a trafikos bódét közelebbről is, és megint egy óriási tüsszentett. Az ablakon kihajolt a trafikos, hogy megnézze, ki tüsszög. Egy szivar? Kérdezte. Avagy finom pipadohányt? Mirmur vigyorogva elfutott, búcsúzól, egy nagyot tüsszentve. Nem dohányzom, nyávogta messziről. Nem látott jól a tüsszögéstől, és majdnem neki ment egy nagy söprűnek. Mi egy macska, mondta az utca seprő. Megtörölted a lábad? Az utcán nem szemetelünk, nem azért seprek. Mirmur bólogatott, és óvatosan kikerülte az utca seprőt. A járdán óvodás csoport ment, Mirmur gyorsan beállt leghátulra. A kereszteződéshez értek és megálltak. Egy rendőr mutogatott a lámpára. Piros, vagyis tilos. Most zöld, most lehet menni. Köszönjük, rendőr bácsi, mondták kórusban az óvodások, Mirmur is megköszönte hátul. Legalább ezt is tudom, mormolta. Aztán elvált a csoporttól, egyedül ügetett tovább. Az is jó, gondolta ügetés közben, hogy egy ilyen nagyvárosban sose vagyunk egyedül. Az utcán mindig van valaki. Így érkezett el a Vígszínházhoz. Megbámulta a kupolás épületet. Most nincs időm színházba menni, várnak a mozdonyok, mormogta. Futott tovább. Egyszer csak megdobbant a szíve, mert meglátta a nyugati pályaudvart. Honnan tudta, hogy mit látott? Onnan, hogy embereket látott kijönni nagy bőröndökkel, meg onnan, hogy oldalt hosszú vonatokat látott, meg onnan tudta, hogy bemondta a hangszóró, nyugati pályaudvar, végállomás, a vágányok mellettessék vigyázni. Vigyázok, suttogta Mirmus, vigyázva óvatosan beosont a pályaudvarra. A pályaudvar épülete gyönyörű, vasszerkezet tartja a hatalmas csarnokot. Valamikor innen indult a régi állomásról az első magyar vonat Vácra. Tudjuk a dátumot is, 1846. július 15-én. Petőfi Sándor verset is írt róla, olyan nagy esemény volt ez akkor. Később átépítették, mégpedig a híres párizsi Eiffel cég, amelyik az Eiffel tornyot is építette. Igazán büszkék lehetünk rá. Mir Moore is büszkén bámészkodott, ide találtam, és egyedül, illetve a jel után. És mozdony is van. A csarnokban nagy volt a nyüzsgés, vonatok jöttek, vonatok mentek, utasok rohantak a bőröndökkel, kalauzok fütyültek, a rokonok zsebkendővel integettek. Mir Moore nem zavarta a nyüzsgés, végig szaladt a csarnokban a fal mellett. Kereste az újabb jelet, amit Oriza Triznyák hagyott neki. Nézett föl, nézett le, sehol nem találta. De nem csüggett, kereste tovább, tudta, hogy itt kell lenni valahol. Végül megtalálta, a büfé falára volt rajzolva. A büféből csábító illatok szálltak, nem csoda, hogy Mir Moore végül arra kanyarodott. A kövér büfésnő kihajolt és megszólította. Kérsz egy kis szafaládét? Mir Moore szaporán bólogatott, jöhet a szafaládé. A büfésnő egy kis papírtálcát nyújtott le, Mir Moore lekapta róla a szafaládét, és evés közben jól megnézte az újabb jelet. Gondolta majszolgatva, kimegyek. Aztán a nyolcszögű térnél jobbra, egészen a kotta fejig. Még nem tudom, hogy mit jelent, de ott majd biztosan megtudom. Lenyelte az utolsó falat szafaládét, köszönésképpen nyávogott egyet, és kifutott a pályaudvarról egészen a villamos megállóig. Éppen jött a hatos villamos, Mir Moore gyorsan felsurrant, és az ajtónál egy pad alá bújt. Nincs ugyan jegyem, gondolta, se bérletem, de most nyomozó úton vagyok, s szerintem ingyen utazhatok. Eszébe jutott egy vers, és gyorsan elnyávogta. Villamos, villamos, leghíresebb a hatos. Közben azért figyelt, hogy mikor érkeznek el a térre. Zögykölődtek, rászkódtak és elérkeztek a nyolcszögű térre, amit oktogonnak hívnak. Görög szó azt jelenti, hogy nyolcszögű, de már magyarul is mindenki érti. Mir Moore leszállt és jobbra indult, ahogy a jel mutatta. Ment az Andrássy úton, amikor egy hatalmas árkádos épülethez ért, az operaházhoz. Az operából hangok szűrődtek ki, hegedű szólt, kürt harsogott, cintányér csattant. Ez az, örvendezett Mir Moore, ezt jelenti a kottafej. Felment a kocsi feljárón, köszönt illedelmesen a két nagy magyar zeneszerző, Erkel Ferenc és Liszt Ferenc fülkében álló szobrának. Régi szobrok, a két nagy zeneszerző még maga ült modellt a híres szobrásznak, Strobl Alajosnak. Mir Moore ugyanezt nem tudta, de tudta, hogy mi az illem, hogy köszönni kell, ha bemegyünk valahová. Áhítattal lépett be. Az operázat nagyon híres építész Ibl Miklós építette. Belesett a nézőtérre, s felfelé bámult. Ez igen. Bólogatott, ez gyönyörű, érdemes volt bekukkantani. Aztán kisétált és kereste az újabb jelet. A kapunál persze meg is találta. Rögtön megfejtette jobbra, azután a saroknál hátra, egészen a harangig. A busz megállóhoz ment, buszon még úgyse utaztam, gondolta, és felszállt a beérkező buszra. A saroknál leszállt és végignézett a Bajcsi-Zsilinszky úton. Hol van itt harang? Kérdezte, és ekkor megszólalt a harang a bazilikában. Bim-bam, bim-bam, ott van a harang, örvendezett Mir Moore. Közelebb ment és áhítatosan megcsodálta Budapest legnagyobb templomát. Fent a tornyok fülkéiben négy szent szobra áldogál. A harang a jobb oldali toronyban zengett hatalmas zúgással, ami nem csoda, hiszen Magyarország legnagyobb harangja. A főkapu felett Szent István, az első magyar király mellszobra van. A királyról nevezték el a bazilikát. Csöndben belesett a templomba, megcsodálta a magas kupolát, és szemben a főoltárt Szent István életnagyságú márvány szobrával. A Szent jobb kápolnába is belesett, ahol ereklyetartóban őrzik első királyunk jobb kezét. Borzongva lepillantott a hatalmas altemplomba is. Mikor már kellően kigyönyörködte magát, keresni kezdte az újabb jelet. A jel a bejárati lépcsőre volt rajzolva krétával. Mirmur ezt is megfejtette egy szembillanás alatt. Balra, előre, majd le a föld alá. Majd fel, ott, ahol látok egy oszlopot. Elment a sarokig. Éppen zöld volt a lámpa. Átment, aztán le a föld alá.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Juhász Péter vagyok. Hoztam nektek egy mesét Lázár Ervin tollából. Babberci kalandjai. A csodapatika. Mit nem képzel? Ordított első vevőjére torka szakadtából, rimapénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg, rimapéntek főterén. Hogy mit képzelek? Emelte fel a hangját az első vevő. Talán nem az van kiírva maga boltjára, hogy patika? De az, mondta rimapénteki rimai péntek. Akkor meg mit ordítozik, ha aspirint kérek? Hol kérjem, hanem a patikában? Az is ki van írva, hogy ki a cég tulajdonos. Mondta fölényesen, rimapénteki rimai péntek. Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Háborgott az első vevő. Nekem aspirin kell, és kész. Csak nem képzeli, hogy egy rimapénteki rimai péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, láb izzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul. Mi az ösztárulna mást egy patikában? Mérgelődött az első vevő. Embernek fia, mondta kisé lecsillapodva rimapénteki rimai péntek. Ez nem a test, ez a lélek patikája. Az első vevő szemében érdeklődés csillant. Lelki bajok ellen? Igen, mondta rimapénteki rimai péntek. Most már teljesen elpárolgott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre, ami az ő esetében elég nagy szó. Tisztelt barátom, folytatta kisé ünnepélyesen. Mivel ön az első vevőm, bármit vásárol, ingyen kapja. Válasszon. Hogy őszinte legyek, toporgott izgatottan az első vevő. Nem pontosan értem, hogy mire lehet gyógyszert kapni az ön patikájában, bár reménykedem, de reményemet ki sem merem mondani. Mondja csak bátran. Biztatta rimapénteki rimai péntek. Netán irigység, gőg, nagyképűség, gyávaság, káröröm, rossz indulat? Rimapénteki rimai péntek átszellemült arccal bólogatott, és folytatta. Meg kicsinség, kabzsiság, nagyravágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohonyaság, lelkirestség, pénzsóvárgás és mindenféle gonoszság, eltévejedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim. Ez nagyszerű, uram! Bocsásson meg, hogy az imént emeltebb hangot merészeltem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni. Az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. Házsártosság ellen is van gyógyszere? Van, mondta gyanakodva rimapénteki rimai péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében. Tetszik tudni, van egy házsártos, irigy, lusta és nagyképű feleségem, egy kicsinyes kabzsi napam, egy torkos, tohonya, pénzsóvár ipam, egy alamuszi ándyikám, egy kárörvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár. Ír, balzsam, pasztilla, egyre megy, csak használjon. Rimapénteki rimai péntek vakarta a feje búbiát. Van egy bökkenő, mondta. Engem már semmi meg nem akadályoz, hogy megmentsem a feleségemet, ipamat, napamat, ányikámat, bácsikámat. Mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam azt a bökkenőt. Annyi csak, mondta rimapénteki rimai péntek, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ. Úgy érti, tátotta el a száját az első vevő. Úgy. Bólintott a mondat végét meg sem várva, rimapénteki rimai péntek. Hát azt várhatja. Mondta elkeseredetten az első vevő. Mit? Hogy mondjuk a feleségem idejöjjön és gyógyírt kérjen irigység, lustaság, házsárt és nagy kép ellen a saját maga számára. Már miért ne történhetne meg? Mert azt hiszi magáról, hogy jóindulatú, szerény, szorgalmas. Éppen rólam állítja, hogy irigy, lusta, veszekedős és nagy képű vagyok. Szívesen állok rendelkezésére, készségeskedett rimapénteki rimai péntek. Kérjen csak akármelyik ellen. Egy szempillantás alatt meggyógyul. Csak nem képzeli, hogy igaz. Még, hogy én irigy. Még, hogy én lusta. Még, hogy én nagyképű. Nevetséges. De veszekedősnek csak veszekedős. Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett. Én? Ember maga veszekedett. Legjobb lenne, ha beszedne valamit veszekedőség ellen a híres gyógyszereiből. Tablettát, írt vagy balzsamot. Maga nagyképű fajankó. Ordította el magát rimapénteki rimajpéntek. Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sic. Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy, dérrel, durral becsapta maga után a patika ajtót. Durr! Hát, ha mégis igaza van, gondolta rimapénteki rimajpéntek, és be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ugyan? Legyintett azonnal. Nem hirtelen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok. Annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni. Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk sincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők, nem akadt senki rimapénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kabzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénsóvár, lelkirest. Nem tudom. Ha te rimapénteken laksz, elmentél volna rimapénteki rimai péntek patikájába valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem? Mert így bizony fölkopott az áll a szegény csodapatikusnak, írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak, ő maga meg búvában, bánatában elbújdosott, ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál. Ha csak Babberci nem. De ő mélyen hallgat felőle.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor két hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukás Mese Rádió.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Képzeljétek el, hogy ez az állat, amiről most énekelni fogunk, az egész ház.

0: ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Banner Géza vagyok. Zsombi és Gergő meséje következik, ami egy igazi barátságról szól, ami arról szól, hogy minden körülmények között kiállok a legjobb barátomért, megvédem, ha kell, harcolok érte. Gévai Csilla a szerző, és az a címe, hogy kiállok a barátomért. Aznap délután az oviban nagy volt a béke és a nyugalom. Zsombi és Gergő az új műanyag kockákkal játszottak. A csodálatos sárga kockákból annyi érdekes dolgot lehetett építeni, házakat, meg iskolát, olyan városházát, aminek egy csengős óra lehetett a tetején. Az a csodaszép csengős óra. Mindenkinek az volt a kedvence. Volt rajta egy piros gomb, ha azt megnyomták a gyerekek, csilingelt is. Az óvónéninek már szabályt is kellett hozni arra, hogy ne legyen emiatt a csiling óra miatt veszekedés. Igazságos döntés született, minden gyerek kettesével 15 percig játszhatott vele. Ezen a napon az utolsó pár Zsombi és Gergő volt, utána már lejárt a játékidő, és a gyerekek kimentek az udvarra. Zsombi nagyon szeretett Gergővel játszani, jól megértették egymást. Miközben építettek, halkan megbeszélték, hogy majd, ha nagyok lesznek, építészek lesznek, és ugyanúgy együtt fognak építeni, de akkor már igazi, nagy házakat. Figyelj, Gergő, és akkor majd viselni fogunk olyan sárga bukós isakot is, mert kimegyünk majd mindig megnézni, mennyit nőtt az új ház, mondta Zsombi lelkesen. Jó, viseljünk, válaszolt rá Gergő. Gergő hallgatag, visszahúzódó fiú volt. Már majdnem kész volt az építmény, amikor az óvónéni elkiáltotta magát, hogy rendrakás, utána kézmosás. Zsombi felpattant, és már rohant is a mosdó felé. Gergő pedig szófogadóan kezdte visszatenni az elemeket a dobozba. Pár perc múlva már minden a helyén volt. A gyerekek felvették a kinti ruhát, a kabátot, és már szaladtak is ki az udvarra. Mire visszaértek, az óvónéni már várta őket. Mindenkit megkért, hogy üljön le a mesélős szőnyegre, mert beszélni szeretne az ő okos és kedves nyuszi csoportjával. A gyerekek kíváncsian várták, hogy mit fog mondani nekik. Kedves gyerekek, tegye fel a kezét, aki ma játszott az építővel. A levegőbe lendült 8 kis kéz. Most pedig tegye fel a kezét, aki utoljára játszott a játékkal. Ekkor már csak Zsombi és Gergő keze maradt fent. A csoportban ekkor mindenki ezt a két kisfiút nézte. Az óvónéni ekkor lesütötte a szemét, majd így szólt. Rendben van, letehetitek a kezeteket. Amíg az udvaron voltatok, én ellenőriztem a kockákat, és sajnos a csengő hiányzik. Esetleg nem szeretnétek valamit mondani?
2: Én nem,
1: válaszolta határozottan Zsombi.
2: Én sem, mondta félénken Gergő.
1: Hát pedig az nem tűnhetett el csak úgy magától. Persze, hogy nem, de mi sem voltunk, nem vettük el, állt ki magáért és a barátjáért Zsombor. Együtt pakoltátok el? Kérdezte az óvónéni komolyan.
2: Á, igen, vagyis nem. Én kirohantam, Gergőre hagytam a pakolást, ez nem volt szép dolog tőlem, döbbent rá Zsombi.
1: Tehát akkor, Gergő, te voltál az utolsó, aki látta a csengőt, állapította meg az óvónéni. Gergő, te betetted a dobozba a csengőt? Kérdezte ekkor már csak Gergőt, az óvónéni. Gergő nem válaszolt, könnybe lábadt a szeme, annyira rosszul esett

0: kapitány odament, és megmutatta azt a részt a doboz belsejében, ami mindent megmagyarázott. A doboznak ugyanis volt egy műanyag része, amin tényleg volt egy kis lyuk. A lyuk mögött pedig ott lapult a csengő. Az óvónéni rögtön megértette, hogy most bizony ő hibázott. Félreértette a helyzetet, és igazságtalanul gondolta Gergőről, hogy elcsente a csengőt. Gyerekek, látjátok? Egy felnőtt is tévedhet. Sajnálom, Gergő, hogy meggyanúsítottalak. Bocsánatot kérek tőled. Erre a megoldásra egyáltalán nem gondoltam. Ekkor Gergő felnézett, és rámosolygott az óvónéniére. Semmi baj. A legfontosabb, hogy Zsombi hitt nekem, mert ő a barátom.
1: Csukásmese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy habos-babos rejtély érkezik. Így szól. Ez a dolog a fürdőszobában lakik, és mindig segít tisztán tartani a kezed. Ha víz éri, csúszóssá válik, és buborékokat csinál. Lehet illatos, színes, vagy teljesen átlátszó. Kézmosásnál nélkülözhetetlen. Mi lehet ez? Persze, a szappan! Imádom a gyümölcsillatú szappanokat. Olyan finom az illatuk. Képzeljétek, szülinapomra sokfélét kaptam. És a legkülönlegesebb köztük a málnás levendulás. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukásmese Rádió.

0: nagyon jó. Akkor mehet? De tuti?
1: Igen.
0: Hol tuti? Jó! Ez az! Nyomjátok, fiúk!

0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Zelg Zoltán, a patak meséje. Aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. A patak szélén áldogáló bokor egyszer megkérdezte a locsogó pataktól. Mondd, hová sietsz, hogy sosem állsz meg? Mi dolgod tulajdonképpen? Elmondanám, felelte a kis patak, ha versenyt futnál velem, mert hosszú ez a történet, s nincs időm óra hosszat beszélgetni. De ha akarod, utam végén elmondom a folyóparti fának, s megkérem, hogy üzenje meg neked egy fa levélen. A bokor örömmel beleegyezett, s várta, hogy mikor jön meg a fa levélre írt üzenet. Nem sokáig kellett várnia, harmadnap odaérkezett a természet postása, a szél, s a bokor ágai közé hajította a folyóparti fa üzenetét. Köszönt is, de nem állt meg, hiszen még messzi út várt rá, erdőkbe, kertekbe, hegyek tetejére vitte a rábízott fa leveleket. A patakparti bokrok kíváncsian hajoltak össze a lombjaikkal, valamennyien tudni akarták, mi van a levélben. De várniuk kellett, míg kisüt a nap, mert bokortársuk már bizony öreg volt, s csak napfénynél tudott olvasni. Mikor aztán a nap kisütött, megtudhatták végre, hogy miért olyan sietős az útja a pataknak. Egyszer régen, nagyon régen, négy testvér élt a földön, négy kis forrás. Nagyon szerették egymást, boldogan éltek együtt a hegytövében, csak azon búsultak, hogy nem vándorolhatják be az egész világot. Öreg barátjuk a hegy azt tanácsolta nekik, hogy az egyik induljon világgá, s ha hazajön, mesélje el a többieknek, hogy mit látott. Így is történt. Nagy búcsúszkodás, sírás, rívás közben útra kelt a kis forrás, miközben a hegy, a szél s az erdő jó tanácsokat kiabáltak utána. De hiába várták, elmúlt egy év, elmúlt kettő, elmúlt három, a forrás még mindig nem tért haza. Amikor aztán a negyedik évben is hiába várták, elhatározták, hogy egyikük elindul s megkeresi. Igen ám, de hol, merre, mikor már negyedik éve nem hallottak róla semmit. Így töprengtek, szomorkodtak, mikor váratlanul egy madár szállott le hozzájuk, s kéretlenül is megszólalt. Nagy hírt hozok nektek a testvéretekről, akár hiszitek, akár nem, már nem forrás ő, hanem tenger. Olyan nagy és hatalmas, hogy három hét alatt sem tudok átrepülni a partjai között. Ő már nem jöhet többé közétek, de nagyon vágyik utánatok, s ezért arra kér, hogy ti menjetek hozzá. Egyéb sem kellett, az egyik forrás rögtön útra kelt, s ment, amerre a madár vezette. De ő sem jött vissza, sem egy, sem két, sem három év múlva. Helyette is madár jött el a negyedik évben. Akár hiszitek, akár nem, folyó lett a ti testvéretekből. Nagyon vágyik már utánatok, kér, hogy menjetek el hozzá. Amikor idáig ért a bokor az olvasásban, megszólalt a patak. Egy percre megállhatok, a végét már én mondom el. Amikor ezt meghallottam a madártól, én is útra keltem, patakká változtam, s azóta is minden nap elszaladok folyóvá lett testvéremhez. Legkisebb testvérem a forrás üzenetét viszem a folyóhoz, ő pedig a tengerhez. Így élünk mi négyen.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. 10-et ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Szevasztok, csukimukik! Mi most egy kicsit pihenünk, de ti nem maradtok csukás meseposta nélkül. Csoda meseládikával bekészítettük az egyik kalandunkat. Emlékeztek még Mici néni lila színű kertjének első rejtélyére? Ha? Hallgassuk meg együtt újra. Készen álltok?
2: Indul a csukás meseposta. Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a meseposztás,
3: sziasztok!
2: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
4: Majd kipukadok már.
2: Itt a csukás meseposta, jókedv borítékolva.
5: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
1: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem szerény hajlékomban, a csukás mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok?
4: Én például ma reggel 3 veréppel énekeltem kánonban. Képzeljétek, az egyik hőjük egy vándor verép volt.
1: Milyen kár, hogy én ezt nem hallottam, ládikám. Na de csukimukikáim, emlékeztek még, hogy hol hagytuk abba a múltkor? Egy héttel ezelőtt ott fejeztük be, hogy bár lekéstük a vonatunkat, de a micsoda meseládikánk kitalálta, hogyha már így és úgy is felkészültünk a kirándulásra, akkor bandukoljunk el Mici néni házához, mert neki csukisztikus kertje van, és különben is, ha átmegyünk hozzá, akkor ott mindig történik valami.
4: És igazam is lett, Mici néni házatáján mindig történik valami varázslatos.
1: Bizony, most is így történt. Ahogy baktattunk az erdei ösvényen, egyre különösebb illatok szálltak felénk. Frissen nyílt bodza, édes ibolya, cseresznye, fahéj, meg valami édes sütemény illat. Panka rögtön meg is kérdezte Terkát, hogy mama, szerinted Mici néni tudja, hogy megyünk hozzá, és már is neki állt sütni? Terka csak elmosolyodott, és annyit felelt, hogy Mici néni mindig mindent előre tud, úgyhogy még ez is megtörténhet. Ahogy odaértünk a kertkapuhoz, egyszerre csak meghallottuk Mici néni hangját.
4: Jaj, nekem is! Csippancs! A reggeli vándorveréb itt hagyta nálam az ő mesét, és most... Jaj, nagyon sziklandoz! Már jön is ki belőlem!
2: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda meseládából. Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
6: Szervusztok, kedves gyerekek! Tunyogi Bernadett vagyok. Most én mesélek nektek egy kalandos mesét. Orgoványi Anikó, Csippancs a vándor veréb. A veréb család egy magas oszlop tetején álló gólyafészek oldalában alakította ki lakhelyét. Komoly építmény volt, kibírta még az erős viharokat is. Elég magasan volt ahhoz, hogy macska ne érjen fel hozzájuk, felülről pedig a gólya család nyújtott védelmet a ragadozó madarak támadásai elől. Csippancs, a legkisebb verébgyerek utoljára dugta ki puksi fejét a tojásból, ezért testvérkéi jóval erősebbek és életre valóbbak voltak nála. Veréb mama és veréb papa aggódva szemlélte kis csemetéjét, vajon meg tud-e erősödni a nyár végéig annyira, hogy képes legyen repülni és önállóan ellátni magát. Szorgosan hordták a finomabbnál finomabb falatokat, minek következtében gyorsan felnőttek fiókáik, s hamarosan eljött az idő, amikor szüleik a fészek elhagyására bíztatták őket. Először ők maguk mutatták meg, hogyan kell elrugaszkodni a fészek széléről, majd szárnyukat kitárva leereszkedni a közeli bokrokig. Sorra nekilódultak a fiókás kiügyesebben, kis sutábban, de mindannyian elérték a bokrot. Majd onnan, a talajra ereszkedve, lelkesen kutattak eleség után. Csak Csippancs maradt a fészekben. Sehogyan sem tudta elszánni magát a nagy ugrásra. Rettenetes mélység tátongott a fészek alatt, s aprónak látszott a bokor. Mi lesz, ha nem találja el, s a földre zuhan? Ugorj már! Lebegtesd meg a szárnyaidat, és lökd el magad! Csiripelték neki a többiek, addig-addig még végül Csippancs összeszedte minden bátorságát. Neki rugaszkodott, és levitorlázott a mélybe. Sűvített a levegő a füle mellett, alig tudta egyensúlyban tartani magát, de végül sikerült megkapaszkodnia a bokor egyik szélső ágában. Nagy volt az öröm. Látod, milyen ügyes vagy, és bátor is, dicsérték meg szülei és testvérei a kis verebet. Egész nap vígan voltak, magokat csipegettek, borban hempergőztek, pócsolya langyos vizében lubickoltak, bujócskáztak a bokrok között. Amikor a nap lefelé indult égi útján, a veréb szülők magukhoz intették csemetéiket. Gyerekek, itt az ideje nyugovóra térni. Csapkodjatok jó erősen a szárnyaitokkal egészen addig, amíg a gólyafészket el nem éritek. Kapaszkodjatok meg az egyik kiálló gajban, s másszatok be a családi oduba. No, induljatok szépen! A veréb fiókák meglebegtették szárnyaikat, emelkedni kezdtek, s amikor elérték a gólyafészek oldalát, gyorsan bebújtak rejtekadó kuckójukba. Csippancs háromszor is nekilódult, mire veréb mama segítségével végül is ő is sikeresen hazatért. A következő napokban egyre könnyebben ment a veréb gyerekeknek a fészek elhagyás és visszatalálás. A környék bokros területét is felfedezték már maguknak. Nem szállunk messzebbre? Kérdezte Csippancs, mert a bokrokon túli világ is felkeltette a kíváncsiságát. Nem bizony. Ez a terület biztonságos a számunkra. Túl gyenge a szárnyunk ahhoz, hogy magasabbra vagy messzebbre repüljünk, válaszolta veréb mama. Egyébként van látnivaló itt is bőven, tette hozzá veréb papa. Csippancsot azonban egyre jobban érdekelte a távolabbi világ. Nyár vége felé, amikor egyik nap takaródóra vonult vissza a család, akkora erővel emelkedett a magasba, hogy felröpült a gólyafészek tetejére. Ott aztán igencsak elcsodálkozott. Először csak két magasba nyúló hosszú lábat látott, aztán egy nagy tollas testet, mely eltakarta előle a napot, majd egy félelmetesen hosszú csőrt. Segítség! Beakadt a lábam valami kócba itt a fészek szélén is. Nem tudok belőle kigabajodni. Kelepelte a nagy madár. Várj! Majd én segítek! Ajánlotta fel Csippancs, és minden ügyességét latba vetve kibogózta a csomót, ami rátekeredett a gólya lábára. Köszönöm a segítséged! Ki vagy te? Kérdezte csodálkozva kelemen a gólyafi. Csippancs vagyok, a veréb fióka. Örülök, hogy segíthettem. Itt lakunk a fészketek oldalában. Milyen szép a kilátás innen tőletek, kiáltotta csodálkozva. Bizony, ellátni a folyóparttól egész a falu közepéig, válaszolta kelemen. De ez mind semmi ahhoz képest, amit nem sokára látni fogunk, ha elindulunk a nagy vándorutunkra. Mi is szoktunk vándorolni. Már a bokros terület határánál is voltunk, büszkélkedett Csippancs. Ti meddig mentek majd? Afrikáig, válaszolta kelemen. Afrikáig? Az milyen messze van? Még az erdőn is túl? Kérdezte a veréb fióka. Még annál is messzebb. egész száraz földeket repülünk át, még a tengerszorost is átszeljük, válaszolta Kelemen. Ó, ez izgalmasan hangzik. Hadd menjek én is veletek, kérlelte újdonsült barátját a kisveréb. Túl kicsi vagy te ehhez, meg a szárnyad se elég erős, de... De tudod mit? Jót tett helyébe, jót várj. Ha erősen megkapaszkodsz a hátamban, elviszlek magammal. Jaj, de jó, mikor indulunk? Lelkendezett Csippancs. A következő holtölte után kora reggel, válaszolta Kelemen. Csippancs már alig várta az indulás napját. Felröppent barátja hátára, Kelemen néhányszor meglebbentette szárnyait, s már emelkedtek is egyre följebb és följebb, olyan magasba, amit a kis veréb eddig elképzelni sem tudott. Körülöttük más gólyák is köröztek, majd mindannyian dél felé vették az irányt. Kitárt szárnyaikkal, a meleg áramlatokat követve jutottak el egészen Afrika déli csücskéig. Itt aztán végre megpihenhettek, s erőt gyűjthettek tavaszig, a visszaútig. Csippancs nem győzött csodálkozni a különleges élőlények láttán. Életében először találkozott zsiráffal, oroszlánnal és szemkábráztatóan csíkos zebra csapattal. Jókat mulatott a szurikáták mókás népségén, de óvatosnak is kellett lennie, nehogy kígyóval vagy skorpióval találkozott.

0: magához. Gyere, indulunk hazafelé. Pattanj fel a hátamra, aztán jól megkapaszkodjám, nehogy lefújjon onnan a forgó szél. Ezúttal észak felé vették az irányt, és több héten át tartó, fáradtságos út végén szerencsésen hazaértek a fészkükbe. Csippancsot kitörő örömmel üdvözölte a családja, mivel azt hitték, már régen elveszett. Mesélj, mi volt a legnagyobb élményed az út során? Faggatták izgatottan. A hazatérés, válaszolta boldogan Csippancs, és befúrta magát a fészekalj közepébe.
1: Mindenhol jó, de a legjobb otthon, tartja a mondás. Micsoda bátor kisveréből találkoztál, Ládikám? Köszönöm, kiskutyám. A héten is jó néhány levéllel megajándékoztatok. Mindet fel is olvasom ma.
2: De előtte még meséld el a csukimugiknak, hogy mi történt Mici néninél.
1: Ja, igen. Ott tartottam, hogy Mici néni jajveszékelésére lettünk figyelmesek a kapu aljában. Vakancs előre futott, s mikorra utolértük, annyit láttunk, hogy az én vadász kiskutyám megtorpanva állt a kert szélén, a vetemény közepén pedig Mici néni állt meglepetten, talpig lilában. Körülötte lila színű répa, lila paradicsom, lila bodza, lila paprika. A döbbenettől szóhoz sem tudtunk jutni.
2: A magatok nevében beszélj, István bácsi. Nekem az első kérdésem az volt, hogy itt meg mi a csuki történt?
1: Palkó ekkor felkiáltott. Nézzétek, még a napraforgó is lila. Mici nénin láttuk, hogy nagyon elszomorodott, hiszen délutánra várta a mesekert zsűri egyik tagját, hogy megnézze az ő csodálatos kertjét, és esetlegesen ő nyerje el az év kertje címet. Terka néni azonban rögtön ötletelni kezdett. Ha már lila lett minden, akkor hozzuk ki belőle a legtöbbet.
2: Na jó, de mitől lett minden lila?
1: Na, hát mire erre rájöttünk, addigra majdnem este lett. Eljutunk majd oda is, Ládikám, el fogom mesélni. Olvasom, olvasom, Vakkancs. Kösz szépen. Anna írt nekünk Kolozsvárról. Azt mondja, hogy kedves István bácsi, Anna vagyok Kolozsvárról, Erdélyből. 7,5 éves vagyok és első osztályos. Nagyon szeretem a Csukás Meserádiót. A kedvenc mesém az óriás tüdejű levegőfújó. A lap másik oldalára készítettem egy rajzot, rajta van a csoda meseládika, a nagymamám kutyája, akit úgy hívnak, hogy Gyuri, és a nagymamám rózsája. Remélem, hogy sok szép mesét hallhatok még a Csukás Meserádióban. Szeretettel, Anna. Nagyon szépen köszönjük a leveledet, Anna. Igazán szép rajzot készítettél. Szerintem Gyuri jóban lenne Vakkancsal is.
2: Ihaj, milyen csukisztikusan festek én is a képen.
1: Cserébe meghallgatjuk Anna kedvenc meséjét, Ládikám. Hát, ha másnak is a legkedvesebb lesz. Utána pedig folytatom Mici néni lila kertjének a titokzatos kalandját.
2: Helyezkedjetek el kényelmesen, csukibukik! Indul a mese!
3: Ez a Csukás Meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Sziasztok, gyerekek! Én Káder Elgellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, pompom meséi, óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. de nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és Picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkantgatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésütartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is Picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van? Mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le. Én is? Neked nem muszáj, úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön. De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát és fújj fel a kereket! Picúr idegesen hümgetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa, valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs. Aha, ködlámpa van, fésütartó van, zászló van, első-hátsó vicsogó van, pumpa nincs. Haj. Ez aztán a meglepetés, haj. Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott. Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó, ha az most itt lenne. Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe. Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan! Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél. Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel. Hát, ahogy ment, mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel.
6: Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én.
5: A benzinkutas beleegyezett.
6: Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel.
5: Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, s végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, hát egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen.
6: Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat!
5: Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres.
6: Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való?
5: Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett.
6: Ha nincs, hát nincs. Ajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok. Majd csak lesz valami.
5: Kiállt az út szélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon.
7: Ugor fel, hátra, öcsi!
5: Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
7: Ajaj, enged a gumi!
5: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
7: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszegett?
5: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
7: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
5: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
6: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő.
5: Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat. Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe. A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
7: Most előre megyünk, vagy hátra megyünk?
5: Morgott dühösen. Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott.
7: Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni!
5: Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami.
7: Elmegyek Gombóc Artúrhoz.
5: Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, s összepréselt szájjal megkérdezte.
7: Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig?
5: Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt.
7: Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, de gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fogyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérlek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban!
5: Óriás tüdejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult.
7: De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem?
5: Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót.
7: Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújni valót.
5: Ezzel kiment, becsukta az ajtót.
7: Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
8: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
7: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
8: Csak el ne vigye a szél,
7: sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felese tréfa, azonnal keresnem kell valami felfújni valót, a csokoládé ráér. S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva.
8: Sürgősen segíteni kellene valakin.
7: Madár az illető? Kérdezte madárvédő, golyókapkodó.
8: Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel is, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót?
7: A madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
8: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál.
7: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
8: Ha-ho, radírpók, itt vagy?
7: Radírpók felmászott a lyukból.
9: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz?
8: Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami.
7: Radírpóknak felcsillant a szeme.
9: És mindent fel tud fújni?
8: Mindent, hajjajaj!
9: Engem is?
8: Téged? Hát minek?
7: Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
9: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
7: Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt.
8: Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz!
7: Egyenest, festéktüsszentő habcibenőhöz ment, hadarva mondta.
8: Szervusz, de jó, hogy itt találok. Mondd, vagyis mind búsulsz?
7: Festéktüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt.
10: Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek, és ne kattogjanak. És most nézd meg, bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új!
7: Gombóc Artúr megnézte az autót, és a fejét csóválta.
8: Hajaj, ez kampec, ebből se lesz már motor.
7: Festéktüsszentő habcibenő még fancsalibb képet vágott.
8: Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem?
7: Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami.
8: Várjál csak! Ne bőgj a fülembe, hadd töprengjek egy kicsit. Há, hopp, megvan. Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk.
7: Festéktüsszentő habcibenő képe felvidult, majd újra elkomorodott.
8: De mi lesz, ha szélcsend lesz?
7: Gombóc Artúr csak legyintett.
8: Semmi vész, és ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért.
6: Erre már festék tüsszentő Habcibenő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő Habcibenő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artur is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Pici úr vidáman bólogatott. Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit. És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt. Ó, hát szóra sem érdemes. Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: Na, csuki, mukikáim, nektek melyik a kedvenc Csukás István bácsi által írt mesétek? Írjátok meg nekünk, hogy a csodameseládika meglephessen vele titeket.
1: Igen, jól mondod, István bácsi, hiszen tudjátok, olyan sok mese van bennem, hogy majd kipakadok, főleg amióta a mamaládika is itt hagyott nekem jó néhányat, alig várom, hogy hallhassátok.
0: Szóval ott tartottunk a mese előtt, hogy mindannyian tanácstalanul álltunk a lila kertet látván, de az én drága feleségem egyből tudta, hogyan hozzuk ki belőle a legtöbbet, hogy a zsűrit is lenyűgözze. Együtt mindent megoldunk, mondta. És tudjátok, hogy mit csináltunk? Minden lilára változott növényt és termést feldíszítettünk. Panka koszorút font a lilára változott cseresznyefa törzse köré. Palkó kis zászlókat készített, amit a paradicsom és paprika mellé szúrt a földbe. Én pedig kiakasztottam egy táblát a kertkapura, amire Terka gyöngybetűkkel a következőt írta. Üdvözlünk a lila csuki kertben! Mici néni először csak pislogott ide és oda, majd tőle megszokott bölcsességgel annyit mondott. Tudjátok mit, gyermekeim? Tulajdonképpen így még szebb és különlegesebb, mint mielőtt meglocsoltam reggel. Vakkancs pedig boldogan hemperegni kezdett a fűben. Ugye? Én ekkor visszakérdeztem, hogy meglocsolta. Mici néni mondta, hogy igen. Adtam a vízhez egy kis harmadcsepp oldatot is. Ez szöget ütött a fejemben, és Palkóval be is osontunk a fészer alá, hogy megfejtsük a lila kert rejtélyét.
1: Bizony, nem hiába írnak a csukimukik, és Vakkancs sem feleslegesen várja őket a kapuban. Tessék elolvasni őket!
0: A napom fénypontja, amikor megkapom őket. Köszönöm, hogy idehoztad nekem a lányok levelét is. Először Pannáét olvasom. Szia, István bácsi, Panna vagyok, és most Budapestről írok neked. Nagyon szeretem a Csukás mesepostát. Apával és a tesómmal gyakran hallgatom a mesepostát. Februárban lettem 7 éves, járok úszni. Egyébként meg üdvözlöm István bácsit is, és külön a csoda meseládikát. Puszi, Panna!
1: Puszi, puszi!
0: Köszönjük szépen a levelet, Panna. Nézzük a kisugod levelét is. Kedves István bácsi, Zsófi vagyok, 3 éves Budapestről, és az anyukám segít megírni ezt a levelet. A testvéremmel, Pannával nagyon szeretünk téged hallgatni. Ő is írt neked egy külön levelet. A kedvenc mesém az Orgona meséje Gubik Petrától. A legjobban az Ovis társam Iringó szülinapján éreztem magam. Erről készítettem neked egy rajzot. Üdvözlöm a mesepostát és a csoda meseládikát. Sok puszi, Zsófi! Köszönöm, lányok, nagyon szép levelet és rajzokat küldtetek. Az Orgona meséje nagyon tetszett nekem is Petrától.
1: Szerintem a mostani meséje lesz az új kedvenc, a nyárfáról!
2: Csukás mese rádió.
3: Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
4: Gévai Csilla. Nyárfa meséje. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Ti is érzitek már a nyár illatát. A természet teljes kibontakozását, a fák pihéinek szállingózását a levegőben. Ugyan felnőtt vagyok, de ha arra gondolok, hogy megismerhetek közelebbről egy állatot, vagy egy növényt, alig tudok uralkodni az izgatottságomon. Például gyakran csak azért állok meg egy fánál, hogy megnézzem a leveleinek az erezetét. Erről eszembe jutott egy történet. Elmesélhetem? Az egyik születésnapomra a nagymamámtól egy különös ajándékot kaptam. Egy kis fadobozt. Finoman csiszoltak voltak az oldalai, sejmes tapintású a teteje. Nyárfából készült, mondta a nagymamám. Hallgass csak meg az énekét! Azzal felnyitotta a doboz tetejét, és a doboz halkan zenélni kezdett. Képzelhetitek, mennyire elvarázsolódtam ettől a dallamos meglepetéstől. Nagyi, ez a dobozka olyan, mintha maga is énekelne. Ez nem véletlen, mosolygott sejtelmesen a nagyikám. Ugyanis a nyárfát sokan beszélő vagy éneklő fának is tartják leveleinek különös susogása miatt. És ez a doboz itt, kérlek szépen, nyárfából készült. A nagyikám ezt olyan különös hangsúllyal mondta, hogy ezt a mondatot nagyon megjegyeztem. Másnap fogtam a zenélő dobozkámat, és elsétáltam vele a közeli folyópartra, oda, ahol a nyárfák szépen egymás után sorakoznak. A folyó kanyarulatnál a víz lassan hömpölygött. A parton száradó kavicsok csillogtak, és a fák hosszú árnyékokat vetettek a földre. Ahogy közelebb értem a nyárfákhoz, már hallottam is ezt a különös susogást. Aztán leültem a leghatalmasabb nyárfa tövébe, melynek törzse világos volt, helyenként szürkés, kérge pedig enyhén repedezett. Ugye, te beszélő fa vagy? Szólítottam meg a nyárfát. A fa levelei ekkor finoman összerezdültek, s ezen a zizegős hangon válaszolt a kérdéseimre. Az vagyok. Ki kérdezi? Petra vagyok. Örülök, hogy érted a szavaimat, Petra. A legtöbben csak a leveleim hangját hallják, de nem értik, mit szeretnék mondani, felelte a nyárfa. Jól látom, hoztál valamit? Ekkor felmutattam a nyárfának a dobozt. Ez itt egy zenélő dobozka. Tegnap kaptam ajándékba a nagymamámtól. Gondoltam, elhozom őt ide hozzátok, mert ez a doboz is nyárfából készült. A falombia ekkor finoman megremegett. Te nagyon figyelmes kislány vagy, Petra. Tiszta szívű, érzékeny lelkületű kislány. Nagyon megérdemled azt a szép ajándékot. Óvatosan felnyitottam a doboz fedelét, és már fel is csendült a dallam. Ekkor a nyárfa levelei elkezdtek ritmusra rezegni. Tudod, miért hívnak minket nyárfának? Kérdezett a fa. Nem igazán, feleltem őszintén. A nevünk egy régi szóból ered. Sokan a nyárhoz kötik, mert ilyenkor hallatszik leginkább a leveleink susogása. De van latin nevünk is. Populus, ami azt jelenti népfája. Mivel mindig közel álltunk az emberek szívéhez. Ekkor végig simítottam a fatörzsét. Majd tovább kérdezősködtem, mert mint mondtam, igazán kíváncsi kislány voltam. És miért rezegnek ilyen hangosan a leveleid? A formájuk miatt, felelt kedvesen a fa. Nézd csak, Petra, a levélnyelünk lapított, ezért a legkisebb szél is megforgat bennünket. Így aztán mindig mozgásban vagyunk, és gyakran összeérnek a leveleink. Én olyan fának ismerlek, aki nagyon magas, sudár, és árnyékot ad a melegben. Bizony, akár 20-30 méter magasra is megnövünk, és mindig árnyékot adunk. Most felnéztem a nyárfalomb koronájára. A fény átszűrődött a leveleken, apró fényköröket rajzolva a földre. Miközben ott ültem a fa alatt, a zenélő dobozkámat újra és újra felhúztam, mivel nagyon tetszett a zenéje, és reméltem, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Ebben a nyugalomban egyre több dolgot vettem észre. A lombok között fészkeket, a fatörzsén kis odut. A fagyökerénél pedig láttam a hangyákat iparkodni befelé, a fagyökerei közé. Sok élőlénynek nyújtasz menedéket? Többnek, mint gondolnád, válaszolta a nyárfa. Madarak fészkelnek a lombkoronámban, rovarok bújnak meg a kérgemben, és ágaimon mókusok is ugrándozhatnak. Nem csak fa vagyok, hanem biztonságot adó otthon is. Amikor pedig lejár az időm, más alakban szolgálom tovább majd az embereket. Ezt most hogy érted? Kérdeztem vissza kíváncsian. Például zenélő dobozt, széket, vagy más bútort készítenek belőlem, vagy papírt. A papírra pedig könyveket nyomnak, amiket olvashatsz majd. De láda is lehetek később, amiben kincseket tartanak, vagy gyufa, ami segít meggyújtani egy gyertyát. Ezen hosszan eltűnődtem. Aztán hirtelen összeállt a kép. Akkor lehet, hogy már sokszor találkoztam veled, csak nem tudtam, hogy te vagy az. Így igaz, suttogta a fa. akkor még nem ismertél fel. Sokáig üldögéltem ott a folyóparton, a csodálatos nyárfa óvó lombjai alatt. Hallgattam a zenét és a susogó leveleket. A kettő együtt valami különös dallammá fonódott össze. A napocska aztán egyre lejjebb és lejjebb vándorolt az égen. A folyó aranyszínű lett, és a levelek susogása már inkább altató dalra hasonlított. Mivel fázni kezdtem, lassan összeszedelőzködtem, és elindultam hazafelé. Ahogy ezt a fa észrevette, levelei finoman összerezdültek, és olyan volt, mintha most nem beszélni, hanem integetni akarna nekem. Természetesen én is visszaintegettem neki. Egész úton hazafelé az járt az eszemben, hogy hogyan tudnám elmesélni az embereknek, a családomnak, az osztálytársaimnak, hogy mennyire fontos részei az életünknek a fák. Hogy ők azok, akik a levegőt tisztítják, hűsítő árnyékot adnak, az állatoknak pedig otthont nyújtanak. Nem érdemelnék meg tehát, hogy sokkal, de sokkal nagyobb figyelmet adjunk nekik. Mire hazaértem, már tele voltam tetvágyjal. Ugyanis megértettem, hogy nem csak emberek, hanem fák is lehetnek a barátaim. És ha nekem valaki a barátom, akkor én értem mindent megteszek, és védelmezem őt.
0: A szeretteinknél nincsen fontosabb, és Petrának igaza van, a fák is lehetnek a barátaink, és ha már meséjében említette az osztálytársakat is, képzeljétek el, hogy egy csukisztikus levél várt rám a minap a nappaliban az íróasztalomon. A feladója egy egész osztály. Az újpesti Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola 4. B osztály tanulói. Na, olvasom is. Kedves Csukás Rádió, iskolánkban volt egy tehetségkutató program, a Kis Csillag, ahol mi is felléptünk az egész osztályjal. A Kire ütött ez a gyerek című produkciót adtuk elő, amit Janikovszki Éva írt. Mivel sok ügyes gyerek jelentkezett a műsorra, végül is sorsolással döntötték el a nyertes osztályprodukciót. Rengeteget gyakoroltunk rá, táncoltunk is az előadásunkban, de nagyon szomorúak lettünk, mert sokat dolgoztunk érte, és sajnos nem mi nyertünk. Ezért gondoltuk úgy, hogy legalább hírt adunk a Csukás Rádiónak erről az eseményről, így más is megtudja, hogy mennyi munkánk volt ebben az előadásban, amit egyébként nagyon élveztünk, és a közönségnek is tetszett. Főleg az anyukáinknak, mert ezt anyák napi ajándéknak szántuk. Ezért egy verssel indítottunk. Anyák napja elmúlt már, de az ajándék még rátok vár. Fogadjátok szeretettel ezt a kedves darabot, melynek eredetén Janikovszki Éva dolgozott. Szerepünket gyakoroltuk, szívünket, lelkünket beleadtuk. Hogy kire ütött ez a gyerek, azt majd ti eldöntitek. Szeretettel a 4. B osztály. Drága 4. B osztály, nevezetesen Liza Beni Balázs Sára, Zsombi Zsófi Barni Dávid, Dani Anna Vilmos Tilda, Peti Fruzsi Dalma Nila, Lili Lucy, Hédi Barnabás, Dani Misi, Eliza és Narmin, Alex és Emma. Gratulálok nektek a produkcióhoz, biztos vagyok benne, hogy csókisztikus előadás volt, és igazán ügyesek voltatok. Az eredmény miatt pedig ne búslakodjatok, legközelebb lehet, hogy éppen titeket sorsolnak ki, nem tudhatjátok előre. Ehhez áldás és szerencse is szükséges, igaz, Ládikám?
1: De még milyen igaz?
0: Ládikám, védítsük fel a 4. B osztály tanulóit egy olyan meseolvasóval, aki éppen ma lett 78 éves. Isten éltesse Blaskó Pétert még nagyon sokáig.
1: Már tudom is, hogy melyik mesének örülnének. Füleljetek, csukimukik!
3: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás.
5: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
6: Kedves gyerekek! Blaskó Péter vagyok. Ma én mondok nektek egy mesét. A szerencse és az áldás. A szerencse és az áldás folyton vetekedtek egymással, hogy melyik tud több jót cselekedni az embereknek. Egyszer, amint vetélkedének egy városnak a végén, arra felé jön egy szegény ember. Ez a szegény ember abból éldegélt egyik napról a másikra, hogy nyírág seprűt kötögetett, bevitte a városba, s ott eladta, ahogy tudta. Mondja az áldás. Nézd, szerencse, ihol jön egy szegény ember, majd megmutatom, hogy nem köt többet seprűt. Ahogy odaért a szegény ember, az áldás kivett a zsebéből 100 forintot, s azt mondta neki. No, te szegény ember, adok neked 100 forintot.

0: keresi, fölhabarja a korpát, de a pénzt nem találja. Szólítja az asszonyt. Hé, asszony! 100 forint volt a korpáspadban, hová tetted? Nagyot kacag a szegény asszony, megbolondult kigyelmed, az egész nemzetségének sem volt 100 forintja. De ilyen-olyan teremtette, káromkodik a szegény ember. Vagy volt, vagy nem volt a nemzetségemnek, de nekem volt. Elmondta a feleségének, hogy egy derék úriember 100 forintot adott neki a város végén, és ő azt a korpáspadba dugta el. Noha bizony oda dugta el, mondta az asszony, akkor az a 100 forint a Szőcsnél van. Éppen most adtam el neki egy fazék korpát. Szaladtak a Szőcshöz, s ráestek, hogy adja vissza nekik a 100 forintot. Megbolondultatok, mondá Szőcs. Amióta világon vagytok, sem láttatok 100 forintot, eltakarodjatok, mert különben pórul jártok. Hiába volt szép szó, csúf szó, a Szőcs nem adta vissza a 100 forintot. Búsult a szegény ember, évelődött. Lám-lám, egyszer volt 100 forintja, s azt is, de hamar elvesztette. Kiment az erdőbe, kötött egy csomó seprűt, s másnap reggel bement a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén, s a szerencse már messziről megpillantotta a szegény embert. No lám, ingerkedett az áldással, ihol jön megint seprűkkel a szegény ember, áldás barátom. Látod, semmit sem ért a 100 forintod. Mérges volt az áldás, rárivalt a szegény emberre. Hát nem megmondtam, hogy többet ne lássalak seprűvel. Ó, uram, mondta a szegény ember, ne haragudjék, de nem volt szerencsém a 100 forinttal. Hallod? Kötekedett a szerencse. Nem volt szerencséje. Jól van, mondta az áldás, adok még 100 forintot, de aztán csak ugyan ne lássalak többé seprűvel. Megköszönte a szegény ember a 100 forintot, be sem vitte a seprűt a városba, ledobta az út szélére, s futva futott hazafelé. A felesége megint nem volt otthon, s a pénzt most egy hammas fazékba dugta el, aztán kiment az erdőbe fáért, mert bizony egy szálfa nem sok, annyi sem volt a háznál. Amíg az erdőre odajárt, hazajön az asszony, s tűnődött, évelődött magában. Istenem, Istenem, de sokáig marad oda az uram, pedig egy puliszkára való liszt sincs a háznál. Gondolkozott, vajon mit lehetne még eladni, hogy az árán puliszka lisztet vegyen. Eszibe jut, hogy van még egy fazék hamuja. Fogja a fazekat, szalad vele a tímárhoz, és eladja. Mire a szegény ember hazajött az erdőről, a puliszka már ott párállott az asztalon. De a szegény ember most sem ült le az asztalhoz, ment, hogy kivegye a 100 forintot a hammas fazékból. No hiszem, mehetett. Híre pora sem volt a fazéknak. Hé, feleség, kiáltott a szegény ember, hol a hamu? Az bizony az asztal közepén, felelte az asszony nagy mérgesen, ha az nem lett volna, ma nem ennénk puliszkát. Hát a 100 forintot, hová tetted? Hallja, kigyelmed, mondta az asszony, engem többet ne bolondítson. De ilyen-olyan teremtette, ez nem bolondság. 100 forintot dugtam a hamu közé, egy krajcár sem volt híja. No bizony, ha oda dugta, szaladjunk a tímárhoz, mert annak adtam el a hamut. Szaladnak a tímárhoz, kérik vissza a 100 forintot, de hiszen a tímárnak sem kellett egyéb, kapott egy botot, s kiverte a házból a boldogtalanokat. Istenem, csak hogy föl nem vetette a nagy erős búbánat a szegény embert. Most már ismét seprűt kell, hogy kössön, ha éhen veszni nem akar. Kiment az erdőre nagy búsan, kötötte a seprűt keserves könyhullatások közt, s mondogatta magában, inkább ne is született volna a világra, sem, hogy ilyen szerencsétlen legyen egész életére. Másnap vitte megint a seprűt a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Nézd csak, áldás barátom, ingerkedett a szerencse, ahol jön megint a szegény ember, seprűt hoz a hátán. No, az áldásnak sem kellett több ennél, nagy mérgesen rákiáltott a szegény emberre. Te hitvány gyalázatos, mit mondottam neked? hova tetted a 100 forintot? Ó, lelkem, áldott jó uram, ne haragudjék rám, könyörgött a szegény ember, de nem tehetek róla, ha nincs szerencsém. No, te szegény ember, mondd el most a szerencse, ne búsulj. Lesz ezután szerencséd. Nesze, adok neked egy krajcárt, menj haza, egyéb gondod ne legyen. A szegény ember megköszönte a krajcárt, aztán bement a városba, ott eladta a seprűt, vett egy kicsi puliszkalisztet, s hogy a feleségét kiengesztelje a krajcáron, mit a szerencsétől kapott, vett 3 diót. Azzal elindult hazafelé. Amint ment, mendegélt az úton, látja, hogy 3 gyerek veszekszik valami ragyogó fényes kő felett. Kérdi a gyerekektől, hát ti miért veszekedtek? Nézze, bátyám uram, mondja az egyik gyerek, én láttam meg először ezt a fényes követ, s nem akarják ideadni nekem. Nem igaz, mondta a másik, s a 3. gyerek, mert én láttam meg először. Azt mondja a szegény ember, ugyan, ne veszekedjetek ezen a haszontalanságon, neztek, adok nektek egy-egy diót, adjátok nekem azt a követ. A gyermekek megörültek a diónak, s odaadták azt a fényes követ a szegény embernek. Hazamegy a szegény ember, leteszi a követ az asztalra, s hát amint beesteledik, olyan ragyogó világosság lesz a házban, hogy a szegény ember s a felesége majd megvakultak a szertelen ragyogástól. Amint éppen azon tűnődnének, hogy mi lehet ez a ragyogó fényes kő, bejön egy uraság, s kérdi tőlük. Mitől van itt ilyen nagy világosság? Mondja a szegény ember, a bizony ettől a kőtől instálom. Tudja mit, atyafi? Mondja az uraság, megveszem Kenttől ezt a követ. Hát, mit ad érte? Adok érte egy véka ezüst pénzt. Gondolta magában a szegény ember, ha mindjárt az első szóra egy véka ezüst pénzt ígér, biztosan többet ér ez a kő. Óhú, annyiért nem adom, mondta a szegény ember, drága portéka ez. Jól van, adok érte 2 véka ezüstöt. Nem lehet, mondta a szegény ember, hát adok érte 3 véka ezüstöt. Úgy tett a szegény ember, mintha nagyon gondolkoznék, vajon adja-e, ne? Kérdezte a feleségét. No, feleség, mit szólsz? Adjam-e 3 véka ezüstért? Én nem bánom, mondta az asszony, ha kigyelmed jónak látja, adja oda. Az uraság egy gazdag örménykereskedő volt, éppen a vásárról jött temérdek pénzzel. Mindjárt leméretett a szekérről 3 véka ezüstöt, s elvitte a fényes követ, amely drága gyémánt volt. No, most már volt pénze a szegény embernek. Turkálhatott benne, vett egy birtokot, ökröt, lovat, birkát, első gazda lett a faluban. Bezzeg ezentúl nem seprűt vitt a városba, hanem búzát. Még egy esztendő sem telt bele, 6 szekér búzát vitt a városba. Minden szekér elé 6 ökör volt fogva, ő maga pedig egy szép paripán lovagolt a szekerek után. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Kérdi a szerencse az áldást. Látod-e azt az úriembert, áldás barátom? Látom, hogy ne látnám. Hát ismered-e? Nem én, honnan ismerném, mikor sohasem láttam. No lám, pedig ez a te szegény, seprűs embered, mondta a szerencse. Lám, hogy felgazdagodott az én krajcáromból. Az áldás megszégyelte magát, s azt mondta. Igazad van, szerencse barátom, az áldás szerencse nélkül csak ugyan nem sokat ér.
1: Kívánom, hogy mindannyian legyetek szerencsések és áldottak, drága csuki mukikáim.
2: Legalább annyira, mint a feltalálóink.
1: Jaj, de jó, hogy szóba hoztad, Ládikám. Már a műsor elején is szerettem volna beszélni erről, de elterelte a figyelmemet Mici néni lila kertje.
2: Még azt sem fejezted be, István bácsi. Mi lenne veled nélkülünk?
1: Jól van, na, ebbe bele sem merek gondolni, de nem is szeretnék. Olyan hálás vagyok nektek.
2: Mi is, de István bácsi a feltalálónk.
1: Igen, igen. Szóval képzeljétek el, hogy ma van a magyar feltalálók napja. Ma azokat az okos embereket ünnepeljük, akiknek nagyon sokat köszönhetünk.
2: Miért éppen ma, István bácsi?
1: Azért, Ládikám, mert sok-sok évvel ezelőtt Szent Györgyi Albert bácsi ezen a napon mutatta annak a C-vitaminnak az előállítását, amit sokan ma is kaptuk a szüleitektől, hogy egészségesek legyetek.
2: Á, már értem! Éljenek a magyar feltalálók! Hip-hip, hurrá!
1: Bizony. Na és akkor eláruljam, hogy hogyan lett Mici néni kertje teljesen lila.
2: Szerintem már mindenki nagyon kíváncsi rá.
1: Szóval, ahogy meséltem is, megütötte a fülemet, amikor Mici néni azt mondta, hogy locsolás előtt még minden növénynek, gyümölcsnek és zöldségnek olyan színei voltak, mint amilyennek lennie kell. Tehát Palkóval bementünk a fészer alá, és nagyjából egyszerre konstatáltuk, hogy mi is történhetett. Ami drága Mici nénink a harmadcsepp oldat helyett véletlenül az ibolya csepp oldatot adta hozzá a locsoló vízhez. Ezáltal, amikor reggel meglocsolta a veteményest, a varázslatos ibolyás főzet mindenre ráragadt. A répákra, a paradicsomokra, a napraforgókra, még a kerti törpe sapkájára is. Ahová csak egy csepp jutott belőle, minden szép ibolya lila színben kezdett pompázni. Kíváncsi vagyok, hogy tetszett a mesekert zsűriének. Jövő hétig megkérdezzük Mici nénit, de addig még meg kell fejtenünk egy titkot is. Már alig várom, hogy elmondhassam nektek.
2: Valami ízelítőt azért csak illene, István bácsi, mondanod.
1: Legyen elég annyi, hogy Mici néni kertjében nem csak a lila szín volt az egyetlen furcsaság, hanem a semmiből egy aranytalicska is megjelent. Benne egy apró borítékkal.
2: Jaj, júj, ezt nem bírom!
1: Ígérem, legközelebb ezzel kezdjük, csukimukikáim. Most pedig hallgassunk meg egy mesét eltaláló feltalálóról. Sziasztok! István bácsi vagyok, a mesepostás.
3: Ne feledd, te is írhatsz nekünk bármiről, ami csak eszedbe jut. István bácsi imádja a gyerekek leveleit, és persze a meséket. Meseposta. Jó kedv borítékolva.
4: Eltaláló, feltaláló. Szívószál. Volt egyszer egy feltaláló, minden hétfőn feltalált ő, és éppen arról gondolkodott, hogy bizony már megint hétfő. Kéne valami okosat gondolni. De csak nem jött az ötlet. Szürcsölgette a limonádéját, ami valahogy egyre több lett. Egyszer csak észrevette, hogy a jégkockák olvadnak. Hogy lehet, ha nincs is meleg? Ezek mégis elfolynak. Hiszen ez én vagyok, pontosabban a kezem. Amitől melegszik az ital, az a saját testmelegem. Ha-ha, ez lesz a mai találmány, ami megváltja a világot. A mi kedves feltalálunk azon nyomban nekilátott. Hogy ihatnak kéz nélkül? Mi fogja a poharat? Ha csak szájjal lefetyeli, nagyon sok benne marad. Hirtelen rájött. Csak szívni kell, és pont. Egy vékony cső kell, és nem lesz többé gond. Egyiket a másik után szebbnél szebb szívószálakat tervező, csak nem műanyag legyen, mert az környezet szennyező. Mint aki jól végezte dolgát, visszaült a székébe. De arra jött egy lány, valamivel a kezében.
5: Jaj, ne! Ezt már feltalálták!
4: Szomorúan kiáltott, az eltaláló feltaláló bizony megint ráfázott.
1: Meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Hétfőtől egy igazán izgalmas sorozat folytatását hallhatjátok, amely egy játékboltban játszódik, ahol semmi sem az, aminek látszik. Egy hét múlva pedig beköszönt a nagybetűs vakáció, ami alatt számos meglepetéssel készülünk nektek. Ha tehetitek, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Meserádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek meséket és verseket. Én, István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
3: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Jövő szombaton pedig 10 órától újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk, és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
6: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
3: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 24-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és buskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 24-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál. A nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Jancsi és Juliska. Élt egyszer egy szegény favágó az erdő szélén, két gyermekével és feleségével, a gyerekek mostohájával. A lánykát Juliskának, a fiút Jancsinak hívták. Óriási bánat nyomta a favágó szívét. Nem tudta eltartani családját. Volt, hogy étel sem került az asztalra. Egyik éjszaka, amikor nem jött álom a szemükre, a mostoha gondolt egyet. Holnap vigyük ki a gyerekeket az erdőbe, és hagyjuk ott őket a sűrűjében. Nem fognak hazatalálni, és már is két éhes szájjal kevesebb. A favágó fájó szívvel, de végül beadta a derekát. Beleegyezett az asszony tervébe. A gyermekek eközben kihallgatták a beszélgetést, és Jancsi már is kieszelt valamit. Éjjel kiosont az udvarra, és kavicsokat gyűjtött. Majd visszafeküdt aludni. Reggel aztán elindultak mind a négyen az erdőbe. Jancsi kissé lemaradt, hogy elszórhassa a köveket az úton. Mikor az erdő sűrűjébe értek, azt mondta a mostoha. Rakjatok tüzet a gajjakból, apátokkal megyünk, és keresünk még tűzifát. Azzal eltűntek a fák között, és magukra hagyták a gyerekeket. Jancsi és Juliska pedig ott üldögéltek a tűz körül. Egyre sötétebb lett, és közben el is aludtak. Mikor felébredtek, Juliska sírva fakadt. Hogy találunk így haza, Jancsi? Ne aggódj, Juliska! Amikor elindultunk otthonról, kavicsokat szórtam el az úton, hogy hazataláljunk. Majd kézen fogta, és elindultak hazafelé. Hajnalban már otthon is voltak. A favágó, mikor meglátta, össze-vissza öleltes csókolta őket. Ám a mostoha nem örült nekik, és éjjel ismét meggyőzte férjét, hogy bizony hagyják ott az erdőben őket. A favágó nehezen, de ismét kötélnek állt. Azonban a mostoha most odafigyelt, és bezárta éjszakára az ajtót. Így Jancsi nem tudott kavicsokat gyűjteni. Hajnalban újra az erdő felé vette az irányt a favágó és a családja. Hogy ne keltsenek feltűnést, adtak reggel a két gyereknek egy kisebb kenyeret. Jancsi pedig gondolt egyet, s most a kenyérmorzsákat ejtette el. Mentek, mendegéltek, majd egy tisztáson a favágó és felesége otthagyta a gyerekeket, amíg ők még több ágat gyűjtenek. És ahogy beesteledett, Jancsi és Juliska szemét ismét elnyomta az álom. Pirkadatkor ébredtek, és hazafele indultak volna az elejtett kenyérmorzsák nyomán, de látják, hogy eltűnt mind. Amíg aludtak, a kismadarak felcsipegették őket. Juliska kétségbe esett. Mi lesz velünk, Jancsi? Úgy döntöttek, megkeresik a hazafele vezető utat. Ám miközben bandukoltak, egyre mélyebbre kerültek az erdőben. Egyszer csak megpillantottak egy gyönyörűen daloló madárkát, és követni kezdték. A pacsirta elvezette őket egy kunyhóhoz, melynek a falai kenyérből és mézes kalácsból voltak, a kerítése pedig cukorkából. A gyerekek ujjongtak. Na hát, köszönjük, hogy ilyen csodás helyre hoztál minket. És rögvest falatozni kezdtek. Ám a hangoskodásra előjött a házból egy vén öregasszony. Gyertek csak, aranyoskáim, egyetek, míg belétek fér, és pihenjetek is lenálam. Jancsi és Juliska el voltak varázsolva. Így engedtek az öregasszony kérésének.
de a vénasszony csak színlelte a kedvességet. Valójában egy gonosz boszorkány volt, aki felhízlalta és megette az arra tévedt gyerekeket. Reggel be is zárta Jancsit az ólba, Juliskát pedig befogta, hogy segítsen neki a ház körül. Jancsi mindig finomabbnál finomabb ételeket kapott, hogy kigömbölyödjön. Juliskának azonban épp hogy jutott egy kis száraz kenyér. A banya minden nap megkérte Jancsit, dugja ki az ujját a ketrecből, hadd lássa, elég kövére már. De Jancsi ravasz volt, és az ujja helyett csontokat nyújtott ki. De aztán egy nap a boszorkány úgy döntött, ma bizony megfőzzük. Odafordult Juliskához. Gyújts be a kemencét, és szólj, ha elég forró. Juliska begyújtott, de tettette, hogy ő bizony nem tudja, mekkora a jó tűz. Így hát odament a banya, hogy megnézze a kemencét, de a lány azon nyomban be is lökte, majd rázárta az ajtót. Aztán odafutott az ólhoz, és kiszabadította Jancsit. Miután megölelgették egymást, megkeresték a boszorkány kincses ládáját, és teletömték zsebüket drága kövekkel, arannyal és ezüsttel. Pár óra múlva elértek a folyóhoz. Onnan már ismerték az utat, és meg sem álltak édesapjuk házáig. Mikor a favágó meglátta gyermekeit, volt ám nagy öröm és boldogság. Elsírta magát, nem győzte eleget ölelni, csókolni őket. A gyerekek is örültek, hiszen apjuk megbánta már, hogy magukra hagyta őket, és elkergette a mostohát. A gyerekek végül megmutatták a kincseket, amiket a boszorkány házából hoztak. Mennyi drágaság! Nem kellett többé aggódni, hogy lesz-e mit az asztalra tenni. Ezután pedig boldogan éltek, míg meg nem haltak.

0: Én vagyok a híres egyfejű.
1: A nevem is ennyi, csak süsű.
0: És én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, Kisfaludi Zsófi vagyok, és most egy verset fogok nektek elmondani. Tordon Ákos, esődal. Csöpre csöpp, cseppre csepp, egyre szebb, fényesebb esőcsepp hull alá. Csöpre csöpp, csöpre csöpp, egyre szebb, egyre több esőcsepp hull alá. Állj alá! Állj alá, az esernyőm alá! Nem állok, nem állok, az esőn kín állok. Az esőn megnövök, egy-kettő felnövök. Csöpre csöpp, cseppre csepp, egy-kettő nagy leszek. Csöpre csepp, csöpre csöpp, csöppecskén megnövök.
4: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: A gomba király. Lengyel népmesét hallotok Sebők Éva átdolgozásában. Radványi Dorottya mesél. Volt egyszer egy sűrű, sötét, öreg erdő. Ebben az erdőben temérdek mindenféle gomba nőtt. Egyszer elhatározták, királyt választanak maguknak. Igen ám, de kit? Tanakodtak, ki lenne a legalkalmasabb, végül kisütötték, hogy maga az erdész. El is mentek hozzá követségbe, és szépen megkérték, hogy legyen a királyuk. Hanem az erdés csak a fejét csóválta. Köszönöm a tisztességet, de hát nekem egyéb dolgom van az erdőben, meg azon túl nagy is vagyok hozzátok. Legyen hát a nyuszi a királyunk. Eszelték ki a gombák újabb hosszas töprengés után, s megkérték a nyuszit, hogy királykodjék felettük. A tapsifüle szépen megköszönte, hogy rágondoltak, de ő sem fogadta el a királyi rangot. Én szeretek ugrándozni, futkározni, a gomba királynak meg folyvást egy helyben kell állnia, méghozzá fél lábon. S hova tegyem akkor a másik lábamat? Újra összeültek a gombák tanakodni, s végül abban állapodtak meg, hogy közülük való legyen a király. No de melyik a sok közül? A tinóró, vagy a rizike, a róka gomba, vagy a kucsma gomba, a csiperke, vagy a pöfeteg? Abban megegyeztek, hogy az lesz a király, aki a legméltóbb az uralkodásra. De ki a legméltóbb? Én, kiáltotta a légyőrő galóca, senkinek sincs ilyen gyönyörű, gyöngyös karlát kalpagja. És nekem mindenki engedelmeskedni fog, mindenki tudja, hogy a mérges gomba veszedelmes. Éppen ezért nem lehetsz király, intették le a többiek a hencegő galócát. És ekkor a fák árnyas rejtekében hirtelen megpillantották a barna sapkás, egyszerű, sose hivalkodó, halkszavú vargányát, aki mindig mindenkinek csak örömet szerzett. Ő a legméltóbb, kiáltoztak a gombák, és szégyelték, hogy szerény külseje miatt már előbb nem gondoltak rá. Így lett a vargánya a gombák királya. Mindenki örült. Az erdész, a nyuszi, a mókusok meg a békák, minden teremtett lélek a sűrű, sötét öreg erdőben, csak a galóca mérgelődött. Még gyönyörű, gyöngyös kalpagját is földhöz vágta volna, ha tehette volna.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Most Szőke András mesél nektek. Csukás István, a nagy ho-ho-ho horgász nyáron, a falánk pelikán történetét fogjátok hallani. A nagy horgász mosolyogva nézett fel az égre, arca derűs volt, a szíve vidám. Mert a horgászok mindig mosolyogva kezdik a napot, erről lehet megismerni őket, meg arról, hogy vidáman fütyörésznek, meg hohóznak. A nagy horgász is fütyörészett, meg hohózott, és széles mosollyal üdvözölte halakat a kis folyóparton.
2: Sziasztok, halacskák! Újra itt vagyok! Örültök nekem? Pompás időnk van! Ho-ho-ho-ho!
1: Micsoda gyönyörű napsütés! Rákötözte a főkugacot a zsinór végére, s mosolyogva unszolta. Mondj te is valamit! A főkukac morogott, dünnyögött.
2: Micsoda hőség!
1: De a nagy horgász kedvét nem lehetett elvenni holmi morgással, meg dünnyögéssel. Nagyot rikkantott.
2: Az a jó! Mindjárt bedobak a vízbe, és ott hűsölhetsz, lubickolhatsz. Csak a horogra vigyázz, azt sose engedd el.
1: Megsuhogtatta a botot, széles ívben bedobta a vízbe a főkukacot a horoggal. A főkukac belepottyant a folyóba, a víz elsímult felette, a nagy horgász rendületlenül mosolyogva ült a parton, élvezte a csendet, a napsütést. De nem sokáig élvezte, mert egy nagy, sötét árnyék lebegett az égen, s eltakarta a napot. A nagy horgász aggódva nézett fel, s a mosoly lehervadt az arcáról. Na nézd csak, milyen árnyék ez? Az előbb még sütött a nap. Csak nem lesz eső. Kinyújtotta a kezét, hogy esik-e az eső. Az eső nem esett. Az árnyék leszállt a folyó közepére, fent újra kisütött a nap, de a nagy horgász arcára nem jött vissza a mosoly. Vagyis egyáltalán nem volt kedve mosolyogni, szigorúan összeráncolta a szemöldökét, és úgy nézte, hogy kizavarja a békés hangulatot. Hát egy nagyra nőtt pelikán ült a vízen, és nem elég, hogy megzavarta a békés hangulatot, hanem mást is csinált. A nagy horgász kigúvat szemmel nézte, hogy mit csinál ez a hatalmas pelikán. A hatalmas pelikán kitátotta hatalmas csőrét, s kanalazta, szűrcsölte befelé a halakat a hombár nagy lebernyekbe. Közben tele szájjal, illetve tele csőrrel motyogott. Ez finom, bár elég kicsi, de azért bekapom. Ham, gyere te is, ham. A halak tehetetlenül sodródtak az erős szürcsölésben, amely úgy szólt, mintha egy szivattyú működne és hörögne. Egy hal menekülni próbált, de a nagy húzat berántotta őket a csőrbe. A nagy horgász kábultan nézte a szivattyúzást, teljesen megbénult a látványtól, szólni se tudott, moccanni se tudott. Egy jajkiáltás hangzott a víz felől. A főkukac jajgatott rémülten.
2: Segítség! Jaj! Jaj! Főnök! Segíts!
1: A pelikán szürcsölve beszivattyúzta a főkukacot a csőrébe, a jajgatás egyre halkult, majd megszűnt. Ennek felesett tréfa, erre már magához tért a nagy horgász, megrázta magát, és egy nagyot ordított.
2: Hé, te nagy csőrű! Hogy képzeled? Csak úgy bekapod a csalit, az én csalimat?
1: A pelikán bugyborékolva dünnyögött.
2: Hát elég kis vacak, de ez is abba semminél. tovább szivattyúzott bugyborékolva és szürcsölve. A nagy horgász látta, hogy itt kutyába se veszik, felállt, kidüllesztette a mellét, s minden tekintélyét bevetve kiabált a pelikánnak. Hallgass ide, te betolakodó idegen, te falánk pelikán! A horgászás sport, nemes küzdelem. Férfi férfi ellen, mármint hal hal ellen, akarom mondani, horoggal a hal ellen. Nem felzabálni az egészet csupasz csőrrel, hagyjál másnak is. A pelikán megrázta a csőrét, vele rázkódott a hatalmas lebernyek, s benne rázkódtak a halak plusz a főkukac. Csattogva válaszolt. Nem vagyok. Még kevés is lesz. Ha tudnád, hogy én mennyit szoktam uzsonnázni, meg reggelizni, meg ebédelni, meg vacsorázni, akkor nem mondanál ilyen badarságot. És nem csak ilyen kis vacak, szálkás halakat, meg újnyi kukacot, hanem például süllőt, például harcsát, például cápát, például bálnát. A nagy horgász megzavarodva rázta a fejét, látta, hogy nem hatnak a szép szavak erre a falánk pelikára. Látta, hogy hiába a beszéd a horgászás szabályairól, ez a zabagép kutyába se veszi a horgászbecsületet. És azt is tudta, hogy valami mást kell kitalálni. Mi lenne, ha beszéltetném? Futott át a fején a gondolat. Beszéd közben nem tud enni. S hangosan így szólt a pelikánhoz. Mondd el, hogy kerültél ide. Meséld el, hogy miért vagy ilyen éhes. A falánk pelikán megrázta a fejét, megint vele rázkódott a csőre alatt a hatalmas lebernyek, s benne rázkódtak a halak és a főkukac. Evés közben nem illik beszélni, mondta csőrt csattogtatva. Ez az ötlet nem jött be. A nagy horgász tovább törte a fejét, egy kicsit zavarta a fejtörésben a nagy szivattyúzás meg a hörbölés. A pelikán vadul szívta befelé a vizet. Pedig gyorsan ki kell találni valamit, amíg le nem nyeli a halakat meg a főkukacot. Mert a nagy horgász gyorsan azt is megfigyelte, hogy az egész zsákmány még a nagy lebernyekben evickélt, úgy látszik, a pelikán ott raktározza az eledelt. Végre a nagy horgásznak beugrott a nagy ötlet, ideje is volt, mert a főkukac elhaló hangon kiáltozott a lebernyekből. Főnök, hát nem segítesz? A nagy horgász biztatóan rikkantott. Tarts ki! Segítek! Te meg addig nyugtasd meg a halakat! Mesélj nekik, hogy ne féljenek! Mindjárt kiszabadultok! Ho-ho-ho-ho! A pelikánhoz szólt komoly képpel. Úgy beszélek veled, mint ember az emberrel. Mint egyik horgász a másikkal. Mint sporttársa sporttársal. Ez a helyes kifejezés. Figyelj, mert óriási ötletem van. Te is jól fogsz lakni, és megmarad a káposzta is, illetve a becsület. Vagyis köpd ki ezeket a vacak kis halakat, csupa csont, meg csupa szálka mind. Nincs is rajtuk semmi hús, nem szólva a csaliról, abban még csont sincs. Eddig világos? A pelikán bambán megrázta a fejét, hogy egyáltalán nem világos semmi, és esze ágában sincs kiköpni, ami egyszer már a csőrében van. De a nagy horgász nem adta fel, hitt a szó erejében, és így folytatta. Várj! Várj! Várj! Ne kapkodd el a választ! Cserébe megtömheted a bendődet a legfinomabb falatokkal. Na? Egy perc, és itt vagyok, és nem jövök üres kézzel. Horgász becsület szavamra ígérem, és ez szent dolog, ezt minden horgász mindig betartja, de te is tarts be a megállapodást. Egyetlen halat sem szabad lenyelned. A pelikán tátott csőrrel bólogatott, teljesen lenyűgözte az ajánlat. A Nagy horgász kiadta a főkukasznak a parancsot. Te, számold meg a halakat! A hajuk szála se görbülhet. Azzal elrohant a közeli faluba. A főkukac is magához tért, visszaszállt a szívébe a remény, kiült a pelikán csőrének a peremére, és számolta a halakat. Ne izzegjetek, nem mozogjatok, nem akarok senkit kétszer számolni, kiszólt a pelikánnak is. Tásd nagyobbra csőrödet, hogy jobban lássak, micsoda homály van itt. A pelikán nagyobbra tátotta a csőrét, a halak nem moccantak, a főkukac rájuk mutogatva számolt. Ötösével fogjátok meg egymás uszonyát. Úgy, úgy. Te pöttyös, menj a bandzsához. Jól van. A pöttyös hal a bandzsához ment, a főkukac éppen végzett a számolással, mikor ho-ho-hozva megérkezett a nagy horgász. Itt vagyok, ragyogok. Ho-ho-ho-ho! Ámulva nézték, a pelikán még nagyobbra tátotta a csőrét. A nagy horgász egy talicskát tolt. A talicska tele volt rakva finom falatokkal. Itt a finom uzsonna. Összeszedtem mindent, ami a faluban volt. Szigorúan a főkukacra nézett. Megszámoltad a halakat? Nem hiányzik egy sem? A főkukac komoly képpel jelentett. Teljes a létszám, nem hiányzik egy sem. A nagy horgász bólintott. Helyes. A pelikánhoz szólt, mint egy becsületes ember a másikhoz. Látom, betartottad a megállapodást, köpt ki a halakat. A pelikán kiköpte a halakat, a halak vidáman potyogtak a vízbe, gyorsan megmosakodtak, lemosták magukról a fogság bűzét. A főkukat belegabajodott a zsinórba, rémülten mondta a nagy horgásznak, ráncs ki, főnök, nekem is jár szabadság. A nagy horgász megmarkolta a botot, s kirántotta a főkukacot. Hí-hí-hí! Vihogott a pelikán. Ne csiklandozz, csiklandós vagyok. A nagy horgász intett a vihogó pelikánnak. Gyere közelebb, te haspók! Te következel! A pelikán a parthoz döcögött, s a kitátott csőrére mutatott. Ide dobád! Gyerünk már! Teljesen üres a gyomrom! Egy percet sem bírok ki üres gyomorra, szédülök, meg savam van, meg lemegy a vércukrom, ha nem eszek. Nyomás, nyomás, ham! A nagy horgász dobálta a finom falatokat a pelikán csőrébe. Egyél te nagy bélű, sonka, kolbász, zöld paprika, retek, lekváros kenyér, alma, körte, főtt kukorica, szilvás gombóc, tavalyi befőtt. Kész, nincs több. De a pelikán tovább tátogott, s mutogatott a csőrére, meg a taligára, hogy azt is, azt is. A nagy horgász kuncogott. Egyet, ha szereted, ne mondd, hogy sajnálom tőled. Sorban dobálta a pelikán csőrébe a tányérokat, a tálat, a kenyeres kosarat, a fakanalat és a sótartót. A pelikán mind lenyelte, meg se kottyant neki. A nagy horgász vigyorogva álmélkodott. Uram, atyám, ez ám a bendő. Kész. Ez is elfogyott. Nincs több. A pelikán csalódottan becsukta a csőrét, dünnyögött, meg motyogott. Ha nincs több, nincs több. Azért köszönöm. Elvertem az első éhemet. Azzal eltotyogott, mivel repülni nem tudott, annyira belakott, hogy nem tudott felemelkedni a levegőbe. A nagy horgász megtörölte a homlokát. Hű, ez nehéz volt. A halakra nézett szigorúan, ti pedig mosakodjatok meg még egyszer, hadd menjen a börtönszagotok. Holnap jövök, és tiszta halakat akarok fogni.
1: reszkessetek, halacskák! Ho ho ho ho!
0: Csukásmeserádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

az örök fa. Réges-régen, messze földön, egy folyton háborúzó országban élt egy fiatal lovász fiúcska. Egy gazdag ember családjánál szolgált, és a vagyonos uraság hatalmas és díszes háza mögött élt egy kunyhóban. Minden áldottabb ápolta, etette a lovakat, takarította az istállót. Szegény kis lovász legény csak a lovakkal beszélgetett, a gazdag család szóra sem méltatta őt. Így éldegélt ott serényen, vidáman, nem is tudta, hogy milyen magányos valójában. Egyszer aztán, amikor éppen az istállóban dolgozott, egy különös hang ütötte meg a fülét. A legszomorúbb sírás volt a földön, a fiúnak még a szíve is belesajdult. Egy kislány kuporgott az istálló sarkában, itatta az egereket. Rögtön felismerte, hogy az uraság egyetlen leánya az, akit addig csak nagyon messziről láthatott. Most, hogy ilyen közel volt hozzá, hirtelen elállt a lélegzete. A kislány szépsége csak bánatával vetekedhetett. Olyan gyönyörűséges volt, s olyan sajnálatra méltó, hogy meg kellett tőle kérdeznie. Miért sírsz? Apukám elment a háborúba, felelte szipogva. De el is szégyelte magát rögtön, mert tudta, hogy a lovász fiú apukája már nagyon régóta harcolt a fronton. Egy pár pillanatig hallgattak, majd a kislány hozzátette. Nem szeretem a háborút. A fiú hosszan elgondolkozott, majd kirohant az istállóból. A kislány nem tudta, mire vélni a hirtelen távozást, újra sírásra biggyeztette az ajkát, amikor megjelent a lovász, s oda nyújtotta tenyerét, amin egy kis magocska volt. Ez egy örökfa magja. Ültessük el ketten. Legyen ez a békefája, ami majd örökké él, így soha többé nem lesz háború, mondta a fiú. A kislánynak rögtön megtetszett az ötlet. Megtörölte arcocskáját, s még aznap elültették a fát a birtok kapujánál. Attól a naptól fogva minden délután találkoztak, együtt öntözték, gondozták a magot, és az nem sokára kis csemetévé cseperedett. Az emberek arról kezdtek beszélni, hogy a háború lassan véget ér, ők pedig örültek, mert tudták, hogy ez csak is az örökfa miatt lehet. Együtt idősödtek a fával, s ez idő alatt egymás iránti szeretetük is egyre csak nőtt. Végül már nem kellett gondozniuk a békefáját, magától fejlődött. Ám ők mégis naponta meglátogatták. Az egyik ágon fészket rakott egy kis énekes madár. Folyton azt búgta vidáman, hogy trillili, trillili. Ők csak leheveredtek a fatövébe, nézték egymást, s hallgatták, hogy trillili, trillili. Közben annyira megvastagodott a fatörzse, hogy már két kézzel sem érték át. Ki is találtak egy titkos írást, aminek szavait halványan az örökfa kérgébe karcolták. Leírták történetüket, álmaikat, a közelgő békét, s ha kellett, így üzentek egymásnak. Végtelen örömben teltek napjaik. A fa egyre csak nőtt, a háborút pedig szinte már el is felejtették az emberek. Majd egy bús őszi napon, amikor a lány egyedül találta az örökfát, szomorú üzenetre lelt a törzs ráncaiban. A lovász fiút is behívták katonának, s nem volt alól a kibúvó. A lány szíve majd megszakadt tehetetlenségében, nem is maradt hát sokáig tétlen. Összeszedte a lehullott, elsárgult fa leveleket, s még aznap éjjel inget kötött azokból a fiúnak. Másnap, mikor búcsúzniuk kellett, átadta az ajándékot. De ő sem maradt üres kézzel. A fiú a fa egyik ágából faragott neki furuját.
nem is akármilyet. Amikor a lány játszani kezdett rajta, abból olyan zene röppent föl, mintha csak a kis énekes madár dalolta volna. Trillili, trillili, trillili, trillili. Úgy örültek egymásnak, mintha soha nem kellene elválni, és úgy búsultak, mintha örökre szólna a búcsú. Telt múlt az idő, de a háború csak tovább zajlott, a faágai lassan nyúltak. Az emberek még mindig a háború végéről beszéltek, de a lány oda sem figyelt rájuk. Egyedül ült a fatövében, hallgatta a kismadár énekét, s furujájával válaszolt mindig a dallamra. Trillili, trillili. Már évek teltek el, amikor egy hideg téli napon valami különös zaj törte meg a falu csöndjét. Éhes és sebesült katonák tűntek fel az üres utcán, fáradtan ballagtak a házak között. Az emberek kikukucskáltak az ablakokon, s örvendezve rohantak ki a házaikból. Vége a háborúnak! Hazajöttek! Ordították, s nagy tömegbe gyűltek egy magányos hős köré, aki az elejétől a végéig mindent elmesélt. Alig hittek a fülüknek. Kitüntetésekkel megrakodva küldték haza a hőst, aki mindig az első sorban vezette a sereget. Mégis valami csoda folytán őt nem sebezték meg soha. Senki nem értette, hogyan úszhatta meg épp bőrrel. Csak a katona. A hős lovász fiú tudta, hogy egy levelekből szőtt ing védte őt, ezért nem görbült hajaszála sem. Mikor szétszélett a nép, ő elindult végre a régi birtok irányába. Amikor a kapuhoz ért, földbe gyökerezett a lába. Látta, hogy az örök fának minden ága hiányzik, a törzse viszont megmaradt. S már majd megszakadt a szíve, amikor egy édes dallam szállt felé valahonnan. Elképzelni sem tudta, honnan jöhet. Elkezdett lépkedni a hang irányába, az pedig egyre hangosabban szólt. Odaért végül régi kis kunyhójához, melyben még kis lovász fiúként lakott. Trillili, trillili, bentről jött a dallam. Benyitott hát, s csodák csodájára ott találta szerelmét, aki a furujáját fújta. Átölelte, megcsókolta a lányt, s talán azóta sem eresztették el egymást. Az országban most béke van, az örök fa pedig minden évvel egyre zöldebb.

0: Csukásmese lábú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, én Fülöp Lóránd vagyok, a NSZ zenekar gitárosa. Én fogom nektek előadni Móra Ferenc Fityók című meséjét. Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl, volt egyszer egy bolondos legény, úgy hívták, hogy Fityók. Ez a Fityók hátul hordta az eszét, mint juhász a botját. Darálni akarta az ecetet, kötözni a homokot. Vargához vitte élesíteni az ekeszarvát, Szabóhoz patkolni a csizmát. Mikor az apja megsokalta a sok balgasságát, azt mondta neki: kocsi út, meg gyalogút, föl is út, meg le is út, eredj Fityók szolgálatot keresni. El is ment Fityók, talált gazdát is, kapott parancsot is. Ez volt a parancs: eredj Fityók fát vágni az erdőre. Amit vágsz, holnap hazahozzuk 4 lovas szekérrel. Nesze ez az árpacipó, élj vele vígan. Fityók mindent jóváhagyott, csak az árpacipót keveselte. Ha kevés, tedd a patakba, megdagad benne, mondja neki a gazda tréfálkozva. Egy szó nem sok, de Fityók annyit se szólt. Kiment az erdőbe, lenyesett két gajat, és betette a patakba. Aztán megette az árpacipót, kifeküdt a napra, és így aludt estig. Akkor aztán hazament. Másnap azt mondja neki a gazda: itt ez a darab szalonna, kend meg vele a szekeret, megyünk az erdőre fáért, amit kivágtál. Kapja magát Fityók, megkenni a szekeret, de mindenütt, nem csak a kerekeit, hanem az oldalát és a rúdját is. Ó, te esze Fity, förmed rá a gazda, nem így kellett volna ezt csinálni. Na most már fogd be a 4 lovat. Be is fogta Fityók a 4 lovat, de úgy, hogy 2 előre a rúdhoz, 2 hátra a sorogjához. Hát, ahogy hajtaná, nem megy a 2 ló, nem bírja egymást húzni. Ó, te

0: Tondi, kiállt rá a gazda. Ezt sem így kell csinálni. Megmutatta, hogyan kell, aztán megindultak. Hanem azt megmondom, hogy az úton meg nem bukkanj, mert megkeserülöd, fölmed rá a gazda fityókra. Szót is fogadott Fityó, pedig látta, hogy kiesik a kerékszög, utána a kerék. De azért meg nem szólalt volna a világért sem. Csak amikor az erdőbe beértek, akkor mukkant meg. Gazduram, baj van! Mi a baj, Fityók? Kiesett a kerékszög. Hely, mézes teringette. Miért nem szóltál előbb? Meg a kerék is elveszett. Hely, jeges teringette. Fogj hamar egy lovat, pattanj a hátára, szaladj a kerékért. Kifogták a nyergest, rápattan Fityók, megy vissza a kerékért. Meg is találja, illegeti a ló hátára, de sehogy se akar megállni rajta. Kapja magát, kiveri belőle a küllőket, a kereket a lónyakába akasztja, úgy lovagol vissza. Lett ebből megint nagy perpatvar. Ahogy kimérgeskedi magát a gazda, fülön fogja Fityókot, és azt mondja neki. Hol az a fa, amit tegnap vágtál? Itt van a patakban. Mutatja Fityók a két szál vesszőt. Gondoltam, majd megdagad benne. Erre aztán már lőcs után kapott a gazda. Gyere, Fityó, hadd járassam el veled a kutyakopogóst. De erre Fityók is nyaka közé kapta a lábát, s úgy meglódult, hogy még most is szalad, ha meg nem állt. Amelyiktek találkozik vele, fogadja föl cselédnek.
1: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: hát a tyúk,
1: az is úgy, hát a pulyka,
2: edd meg Gyurka!
3: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
4: Kedves gyerekek, Rák Kati vagyok, és ma én mondom nektek a gyönyörű mesét. Fecske László, mese a napról, aki ellopta a színeket. Hajdanán, amikor még a Föld az első születésnapját ünnepelte, teli-teli voltak a mezők szebbnél szebb, élénk színű virágokkal. A szorgos méhecskék alig tudták eldönteni, hogy melyikre is szálljanak virágport gyűjteni. Festeni sem lehetett volna szebbet, olyan színpompás réteg szelték keresztül kasul a földrészeket. A nap, amelynek ragyogó sárga fénye úgy tündökölt, mint az arany, megirigyelte a föld színeit. Sugarai segítségével el is szívta a színek nagy részét, így a virágok lassan elhalványultak, a fűszálak kifakultak, a sziklák fénye megkopott, s a víz is teljesen áttetszővé vált. A nap a színek birtokában nagyon boldog volt. Minden félét font belőlük, készített magának csíkos sálat, tarka pulóvert, cifra nyakláncot, s élvezte a pompát, amelyet a föld színeinek köszönhetett. Napról napra fakította meg a földet. Így szegény már-már hasonlítani kezdett a holdra. Nem nézte ezt jó szemmel időapó, aki elment a naphoz, hogy beszéljen vele. Hogy képzeled ezt, mondd csak, mondta megdorgálva az égi testet. Nem foszthatod meg a földet csak úgy, az ő színeitől. Más sem lopja a napot, akarom mondani, az aranyló fényedet. Még hogy nem, pöffeszkedett a nap. Talán nem nyerik el a sugaraimat a föld növényei. Talán nem táplálkoznak belőlük. Az én fényem nélkül nem is lenne élet a földön. Idő apó elgondolkodott. Ez igaz, de ne vedd el cserébe a színeket. Színek nélkül a föld el is pusztulhat. A nap bánatosan hajtotta le a fejét. Mit tegyek? Annyira szeretem a tarka rétet. Elbűvölnek a virágok, s az a szép zöld gyep olyan élénk, oly gyönyörű. Úgy érzem, ha közelebb kerülnek hozzám, az én életem is színesebb lesz. Erőt adnak nekem, amelytől még jobban tudok tündökölni. Idő apó hosszasan bólogatott. Megértelek. A világ szépségei mindenkit elbűvölnek, de megoldást kell találnunk erre a problémára is. Végy, de adj is, ezt jól jegyezd meg. Idő apó elsuhant, a nap pedig azon elmélkedett, hogyan is feleljen meg ennek a tanácsnak. Aztán rájött sugaraival, csupán a színek egy részét szívta el a földről, amelyből magának is megtartott egy darabkát, s a földnek is visszaszolgáltatta amaszt gyönyörű, összeszőtt szivárvány formájában, amelyet esős napok idején gyakran megmutat a bolygó lakóinak is. Ha meg akarod lesni a nap munkáját, csak figyeld meg az udvaron hagyott játékaidat, amelyek fénye akkor kopik meg, amikor a világító égi test éppen egy új alkotáshoz gyűjti a legszebb színeket.
3: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A pók, a dinnye meg a szél. Történt egyszer, hogy az ember talált egy magot a földön. Felvette, nézegette, de nem tudott rájönni, hogy milyen növényhez tartozik. Végül arra gondolt, hogy hazaviszi, próbát tesz vele és elülteti. Másnap aztán az udvarban elültette a magot és gondosan nevelgette. Minden nap meglocsolta, és egyre izgatottabban várta, mikor bújik végre elő a titokzatos növény. Aztán egy nap kicsirázott, idővel pedig jókora kerek termés is megjelent rajta. Először a pók vette észre a dinnyét, közelebb ment, megkopogtatta, ahogy szokás, majd a dinnye falához nyomta a fejét és fülelt.
1: Ez bizony még éretlen,
0: állapította meg a pók, majd elfutott. Nem sokára megérkezett az ember, és szemügyre vette a dinnyét. Ő is megkocogtatta ujjával a kérgét, megérette már, ám az épp hogy csak megszólalt.
1: Ez a dinnye még éretlen, talán majd legközelebb, mondta a gazda, majd sarkon fordult.
0: A pók és az ember minden nap kimentek a szántóföldre, és felváltva lesték és kopogtatták a dinnyét. De annak még idő kellett, hogy beérjen. Majd az egyik nap, mikor a pók megkopogtatta a dinnyét, ismét csak hallgatott. Már éppen fordult volna vissza, mikor a dinnye egyszer csak elrugaszkodott a földtől, és minden erejét összeszedve rázuhant a pókra. Szerencsére az aprócska állatnak sikerült az utolsó pillanatban elmenekülnie, és bebújt az egyik közeli bokor alá. A nagy igyekezetben észre sem vette, hogy egy zebra éppen a bokor leveleiből lakmározik.
1: Hát neked meg mi olyan sietős? Szólította meg a zebra.
2: A dinnye elől menekülök,
0: felelt a pók, a levegőt kapkodva.
1: Még hogy a dinnye elől? Na ne nevettes!
2: De hisz igazat mondok,
0: bizonygatta a pók.
1: Rendben, maradj csak itt, én majd megvédelek.
0: A pók megköszönte a zebra kedvességét, és lekuporodott mellé a bokorba.
1: Ám nem sokára hatalmas szél támadt.
0: Ez meg honnan jöhet? Tette fel a kérdést a zebra.
2: Ez csak a dinnye szele lehet,
0: válaszolta a pók teljes magabiztossággal.
1: Olyan erősen fúj, hogy én nem tudom útját állni. Menj, keres mást, aki megvédhet.
0: A pók hamar összeszedte minden bátorságát, és futni kezdett, hogy új menedéket találjon. Nem messze a bokortól, egy bivaj dagonyázott a sárban.
1: Mikor meglátta a pókot lábaival a nyakában, oda kiáltott neki. Hova ez a nagy sietség, barátom?
2: A dinnye elől menekülök.
1: A dinnye elől? Ilyet se hallok minden nap, csodálkozott a bivaj.
2: De bizony úgy van, ahogy mondom. A dinnye utána merett, én meg futok előle.
1: Na jól van, bújj el a bundámban, ott majd biztonságban leszel.
0: A pók pedig felmászott a bivaj lábán, majd elsétált egészen a hasáig, és ott befészkelte magát a bundájába.
1: Ám sokáig itt sem pihenhetett, mert a szél utolérte őket. Olyan erősen fújt, hogy a póknak minden erejét össze kellett szednie, hogy le ne essen a földre.
3: Hát ez meg micsoda?
0: Kérdezte meglepetten a bivaj.
2: Ez a dinnye süvítő szele,
0: kiáltotta a pók.
1: A dinnyé vagy nem, én nem bírok vele. Jobban jársz, ha másik helyet keresel, mert én nem tudlak megvédeni tőle.
0: A pók pedig gyorsan megköszönte a vendéglátást, hamar leugrott a bivajról, és futott tovább a szavannán. Miközben menekült, egy elefántba botlott az egyik fánál.
1: Hát te meg miért szeded ilyen fürgén a lábaidat? Szólt az elefánt.
2: Futok, hogy a dinnye el ne kapjon.
1: A dinnye? Nevetett fel az elefánt. Talán csak nem lóvá akarsz tenni.
2: Igazad beszélek. A dinnye el akart taposni, és most kerget.
1: No, nem bánom. Búj ide a patám közé, ott majd nem talál meg.
0: Felelte nyájasan az elefánt. A pók épp csak kényelmesen elhelyezkedett, mikor megérkezett a szél.
1: Hát ez meg mi lehet?
0: Kérdezte az elefánt vacogó fogakkal.
2: Ez nem más, mint a dinnye szele.
3: Egy kis szél rajtam nem fog ki,
0: válaszolt maga biztosan az elefánt.
1: Ám ahogy telt az idő, a szél egyre erősebb lett, és már majdhogy nem ledöntötte a hatalmas állatot a lábáról.
3: Szaladj, kicsi pókbarátom, keres valami jó rejtek helyet, mert ez a szél olyan erős, hogy menten leteper.
1: Így a póknak nem volt más választása, újra nekiindult a pusztaságnak. Miközben a fűszálak között utat tört magának, valaki megszólította.
2: Hova futsz, kicsi pókinca?
1: Csivitelte az Ullabella madár.
2: Mit érdekel az téged?
0: Vetette oda morcosan a pók.
2: Igazán nem érdemlem meg, hogy ilyen gorombán bánj velem. Tudd meg, jó barátságban vagyok a nagy vadakkal, és engem mindenki tisztel,
0: mondta kissé mérgesen a madár.
3: Nekem ugyan mindegy. Kár, hogy még a te hatalmas barátaid sem tudnak segíteni rajtam.
1: Legyintett a pók, és folytatta útját.
2: Mi történt?
1: Kérdezgette tovább a madár, miközben a pók felett repkedett.
3: Ha tudni akarod, a dinnyevet üldözőbe, a süvöltő szelétől pedig még az elefánt sem tudott megvédeni.
2: Akkor tegyünk egy próbát. Bújj be a szárnyam alá.
1: Majd az Ullabella leszállt a fűbe. A pók gyorsan bebújt a szárny alá, majd együtt felreppentek a levegőbe. Nem sokára meg is érkezett a szél, ami még erősebben fújt, mint eddig.
2: Kapaszkodj erősen, le ne es, mondta a madár.
1: Aztán hirtelen megjelent a dinnye a levegőben, és mikor észrevette az Ullabellát, teljes erőből rárontott. Hanem a madár okosabb volt nála, és éppen mikor a dinnye elérte volna, az utolsó pillanatban kitért a támadás elől. A dinnye pedig későn vette észre, hogy éppen egy óriási éles szikla felé tart. Neki ütközött, és egy pillanat alatt szétlocsant a kerek gyümölcs, magjai pedig szanaszét szóródtak. Így került az emberekhez a dinnye, és a szél, ami előtte benne lakozott.

0: sukásmese lábú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma este elmesélem nektek Párácska, a legkedvesebb kis felhő történetét. Ez egy Zelg Zoltán mese. Régen történt ez, ó, nagyon régen, és olyan nagyon messze, hogy még a torony tetejéről sem lehetett odalátni. Egy kis felhőcske született a hegy fölött, de olyan szép göndör felhőcske, hogy a nap és a hold egyszerre bújtak ki az égen, csak hogy láthassák a kis felhőt. A vihar is kézen fogta a kis unokáit, a szellőket, így indult el velük meglátogatni Párácskát, a most született kis felhőt. Büszke is volt a felhőpapa és a felhőmama gyönyörű gyermekére. És gyakran mondogatta a felhőpapa szomszédjainak, meglátjátok, mire felnő zivatar lesz belőle. Az bizony, mondogatták a felhőszomszédok, zivatar, de még országos eső is lehet. Csak felhőmama búsult, mikor ezt a beszédet hallotta. Ő azt szerette volna, hogy mindig ilyen kicsi maradjon a gyermeke. Ilyen szelíd és göndör. Soha se kiáltson haragos villámszavakat. Ne veszekedjen mennydörögbe a földdel. S ne verje le jégkavicsokkal a gyümölcsfák virágait. Amíg így aggódott felhőmama Párácska sorsa fölött, az egyre növekedett, egyre erősebb lett, és egyedül szaladgált a hegy csúcsai felett. Egyik reggel odaállt szülei elé, és így szólt. Most már megnőttem, erős vagyok, engedjetek el világot látni. Felhőpapa büszkén nézett Párácskára, és így válaszolt. Menj csak, fia, vándorold be az eget, szórjál villámokat, menj dörögj hangosan, légy erős, büszke felhő. Felhőmama így szólt, menj, fiam, járd be az eget, szeresd az erdőket, a rét virágait, és szelíd légy, mint nénéd a szivárvány. Párácska egy-két esőcseppet könnyezett, elbúcsúzott szüleitől, repülni kezdett az égen. Mikor egy erdő fölé ért, hallotta, hogyan sóhajtoznak odalent az ágak. Ó, felhőcske, öntözd meg minket, mert halálra száradunk. A kis felhőnek eszébe jutottak anyja szavai, s megöntözte a tikkat lombokat. Aztán tovább vándorolt, és egy rét fölé ért. Amikor meglátták az elságult fűszálak, mindnyájan könyörögni kezdtek. Ó, kedves felhőcske, ne hagyj szomjan halni minket! Párácska őket is megöntözte, és boldogan hallgatta, hogyan kortyolják a fűszálak az esőcseppeket. De akkor már bizony nagyon kicsike felhőcske volt. Úgy megfogyott az erdő és a rét megöntözése után, hogy még szállni sem tudott volna, ha meg nem könyörül rajta a szél, és nem fogja erős karjai közé. Alkonyodott már, amikor egy búzatábla fölé ért, ahol éppen szomorúan leste az eget egy gazda. Mikor a kis felhőt meglátta, örömmel felkiáltott. Ó, drága felhőcske, vidítsd fel az én kalásaimat, mert ha elszáradnak, nem süthetek kenyeret a gyermekeimnek. A kis felhő rögtön esővé változott, és a szomjas kalászok boldogan hajladoztak az esőben. A szél pedig hiába kereste kis barátját, mert az már eltűnt az égről, hogy tovább éljen falevélben, fűszálban, margarétában, búzában és kenyérben. Ugye azt tudtátok, hogy az eső, mert szépen megöntözi a földeket, előbb-utóbb újra felhőkké válik majd az égen. Ugye tudtátok? A talajra hulló eső ugye folyókban, a talajvízben összegyűlik, utat talál magának egy nagyobb vízterületbe, mondjuk tavakba, tengerekbe, óceánokba, aztán a párogásnak köszönhetően felhő, majd újra csapadék lesz belőle. Ez a víz körforgása. Na, de elég a tudományból, most már irány a tollasbál, eljött a pihenés és az alvás ideje. Jó éjszakát, szép álmokat!
1: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
0: Fecske, fecske, villás fecske, ide fészkelj, ereszünk be!
1: Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Sziasztok!
2: Giga meg a jó hangulatban köszöntünk titeket innen a Csukás Mese Rádióból. Sziasztok, én Inkoz vagyok.
1: Én pedig Zokni.
2: És itt van velünk
3: Rohamanó Fonalszál!
2: Neves te is.
4: Most nem megy. Sziasztok!
1: Mi a baj?
4: Nem tudom, csak elszakadt a cérna.
2: Hát mondjuk ezt megértem, hogy szomorú vagy, de várj csak, nekem van egy ötletem.
1: Na mondjad, mi az?
2: Gyere, Zokni, gyere, hozok ide a meséskönyvet.
1: Igazad van, tényleg, tényleg, oké. Újon nehéz egy-kettő áram.
2: Gyere, lehozzunk.
1: Ó, tudod, az a mese.
2: És itt van.
1: Oké, felolvassuk együtt.
4: Matyi és a szomorúság. Jó, olvassuk, lehet, hogy ez felvidít.
1: Oké. Akkor kezdjük el!
4: Bendl Vera, Matyi és a szomorúság. Matyi egy nap nagyon elszomorodott. Azt sem tudta, mi az oka. Nem jó dolog csak úgy elszomorodni és ki sem látni a rossz kedvből. A konyhából a szobába ment, a szobából a konyhába, otthonról az óvodába, az óvodából haza. De semmi sem segített.
1: Történt valami, Matyikám?
4: Kérdezte tőle a tigris.
5: Hát...
4: válaszolta Matyi.
5: Egyszer csak itt volt a szomorúság, mint egy barna izé, dolog, sapka. Mit csináljak? Segítesz? Egyedül nem tudom elűzni.
1: Na, hogy segítek,
4: rikkantotta a tigris.
1: Nem nézem túl szívesen azt a búskomor szemedet. Kihúzlak a szomorúságból.
4: És elvitte Matyit a nagy mezőre. Oda hívta Andort. Andor hozott egy labdát, és kidobósoztak. Utána pedig fociztak, de Matyi panaszkodott.
5: Mindig én kapom a gólt. Mindig engem dobtok ki.
4: Kiáltotta. Andor és a tigris tanácstalanul nézett maga elé. Úgy érezték, ez nem is igaz. Egyáltalán nem mindig Matyit dobták ki, hanem leginkább egymást. Nem értették, mi a baj.
1: Akkor fussunk versenyt!
4: Kiáltotta Andor.
5: Az nem ér!
4: Húzta össze a szemöldökét Matyi.
5: Ti úgyis gyorsabbak vagytok.
4: Andor javaslatot tett.
1: Ülj fel a tigris hátára akkor!
3: Na?
4: Matyi beleegyezett. A futó versenyt megnyerték, mégsem vidult fel.
5: Andor biztosan lassabban futott a kedvemért. Ez nem is igazi győzelem volt.
4: Morgott magában.
1: Húha, Matyi, ez nagyon súlyos. Hát mit találhatunk még ki? Banánfagyit azt ennél?
5: Azt ennék, igen. Vagy kürtés kalácsot.
4: Vágta rá Matyi ezen a fanyalgós napon.
1: Jó, de most nincs egyik sem, csak szólok.
4: Mondta Andor morogva. Matyi persze még rosszabbul lett, akkor most miért kellett az egészet szóba hozni, erre gondolt.
1: Legutóbb, amikor semmihez sem volt kedvem, két napot ültem egy bokor tövében.
4: Tűnődött Andor.
1: Nem volt éppen vidító élmény, az már biztos.
5: És ki segített? Hogy lett vége?
4: Érdeklődött Matyi.
1: Senki.
4: Vakkantott egy nagyot Andor.
1: Éppen senki nem járt arra. Kivártam a végét, Matyi.
5: Hú, Andor!
4: Szeppent meg Matyi, aki annál a vakkantásánál ébredt rá, hogy bizony Andor szegény teljesen egyedül maradt a rossz kedvével. Ez nem lehetett könnyű. Egy barátja sem volt vele. Bizony még Matyi sem. A tigris viszont nem szeppent meg. Kiáltott a gondolkodás és megjegyzések helyett.
5: Másszunk!
4: Kiáltotta Matyi. Csak hogy ez sem sikerült úgy, ahogy szerette volna, mert bár Andornak sehogy sem ment, a tigrisnek annál inkább. Egy perc sem telt bele, és már a fa tetejéről kiáltozott a többieknek. Kis híján le is tört az ág, amin himbálózott. Matyi, a máskor türelmes kisfiú, ettől is ideges lett.
5: Ügyetlen vagyok. Még fára sem tudok mászni, még csíkjaim sincsenek, még szőröm sincs.
4: Szipogta. Andor meg a tigris csak a fejét csóválta.
1: Hát erre tényleg jól rájött a dolog. Van ilyen.
4: Jegyezte meg Andor, és fontoskodóan az ég felé nézett, mintha bizony filozófus lenne. Vagy nagypapa. Majd hozzátette homlokráncolva.
1: De hogy ez mennyire idegesítő már?
4: Orrot lógatva felsétáltak a dombtetőre. Leültek, és Andor így szólt.
1: Matyi, én feladom. Sajnálom, hogy szomorú vagy, de nincs több ötletem. Bocs.
4: Matyi szörnyű mérges lett. Nem elég, hogy ügyetlenek voltak a vidításban, még fel is adják. Hát tessék, A tigrisre nézett. A tigris úgy tett, mintha nem lenne véleménye. De Matyi úgy érezte, hogy ő is feladta. Tessék! És még a barátainak merik nevezni magukat. Erre a percre véletlenül kiment a fejéből, hogy annak idején Andort ő meg sem próbálta felvidítani. Hát ez az apróság hirtelen elkerülte a figyelmét.
2: Akkor én hazamegyek!
4: Kiáltotta dühösen a barátainak. Nem válaszoltak. Aztán Andor egyszer csak hasra feküdt, és gurulni kezdett lefele a dombon. A koranyári fűszálak a hasát csiklandozták. Egyszer-egyszer felvakkantott, mert csiklandós egy kutya volt. A tigris nem sokat hezitált. Követte Andort. Annyira gyorsan, hogy a végén ráesett. Birkóztak egy kicsit, aztán visszafutottak, és egymás mellett gurultak le. Annyira nevettek, hogy Matyi kicsit elbizonytalanodott. Mi lenne, ha csak 5 perc múlva menne haza?
1: Gyere, Matyi, gurulj velem!
4: Mondta a tigris, és elkapta Matyit. Jól átölelte, és lebucskáztak a domboldalon. Matyi a tigris hasán landolt, puhára. A tigris erre böffentett egyet, és Matyi nevetett.
1: Nem mész haza?
4: Kérdezte Andor nagy komolyan.
2: Nem, várok még 10 percet.
4: Válaszolta Matyi ugyanolyan komolyan. És felrohantak megint a dombtetőre. Matyi később gondolkozott azért. Lehet, hogy a szomorúságot böfögte ki a tigris. Úgy gondolta, igen, csak így történhetett. Bár nem tudta az ő szomorúsága, hogyan lehetett a tigrisben, elég rejtélyes a világ. Erre jutott.
1: Jaj, ez nagyon szép mese volt.
2: És nagyon hosszú. Kicsit örülök, hogy vége, mert nagyon nehéz volt ilyen sokáig szomorú lenni.
1: Hát elhiszem. Manu, neked jobb kedved lett?
4: Sokkal-sokkal jobb kedvem lett.
2: Jaj, de jó.
1: Úgy tudtuk, hogy ez lesz. Menjünk várni.
4: Jó, várjunk.
1: Oké. Okay.
2: Menjünk.
1: Gyertek.
0: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Az óvónéni minden nap elmondta a gyerekeknek, hogy ne menjenek a fák közé, csak a tisztáson játszhatnak. Azt beszélték ugyanis a faluban, hogy manók laknak az erdőben, és jobb óvakodni, tartózkodni tőlük. Persze a legtöbb ember csak nevetett ezen. Nem nagyon hittek a manók létezésében, aki meg hitt bennük, azt jól kinevették. A gyerekek egy őszi délelőtt az udvaron énekeltek, és

0: Móra Ferenc, a jövendőmondók. Világ életében mindig dolgos ember volt édesapám, de semmi munkában sem lett nagyobb öröme, mint a mezei munkában. Alig várta, hogy kitavaszodjék az idő, s megszólaljon a cinege a vadrózsabokor tetején. Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék! A fürge kismadár bizonyosan künt járt a szőlőhegyekben, s észrevette, hogy a télfagya ellen a homok alá bújtatott szőlőveszők nagyon kikívánkoznak a meleg napvilágra. A gazda ember úgy nyitja ki a szőlőt, hogy eltakarítja a kapával a homokot a veszők fölül. Sok bogár meghernyó kiszabadul ilyenkor a homokból, ahol kiteleltek, a cinege pedig nagyon szereti ezeket. Azért csürgeti úgy a szőlőnyitást mindjárt hóolvadás után. Édesapám mindig szót fogadott a cinegének. Vállára vetette a tarisznyát meg a nyitókapát, s mire a napocska kipillantott rózsaszín felhőpárnái közül, már akkorra mind odakint voltunk a szőlőben. Én is nagyon szerettem odakint, sohasem maradtam le apám mellől. Késő őszig mindig kint jártunk, míg csak le nem hullott a fákról a levél, s a vadludak bele nem fogtak a szomorú nótába. Jön a tél, giágá, mehetünk világgá. A sok szőlőbe járás alatt sokat tanultam az édesapámtól, olyant, amit könyvekből nem lehet megtanulni. Azóta sok iskolát kijártam, sok könyvet olvastam már, de arra sehol se tanítottak meg, hogy lehet azt előre megmondani, esik eső-e holnap, vagy süt a nap. Az én apám könyv nélkül is biztosan megmondta mindig, hogy milyen időt várhatunk. Volt úgy, mikor korán reggel útra kászálottunk, csupa felhő volt az ég, és szemetelt is az eső. Ne menjetek ki ebben a csúfidőben, apja, mondta édesanyám. Úgy se lehet az esőben dolgozni. Édesapám csak mosolygott. Jobban tudják azt az én jövendőmondóim. Azt mondják, olyan szép napos idő lesz ma, hogy lekéredzik a kabát a dolgos emberről. Miféle jövendőmondók? Hát a macska meg a fecske. Látjátok, hogy mosakszik a círmos, mert érzi a szép időt? Nézzétek, a fecskék meg olyan magasan röpködnek, hogy alig-alig látni őket. Márpedig, ha eső készülődnék, olyan lent repülne a fecske, hogy a földet érné a szárnya. Miért tenné azt édesapám? Azért, fiam, mert olyankor tele van a levegő vízpárával. A bogaraknak átnedvesedik a szárnyuk, nem bírnak magasra szállni, csak a földhöz közel kóvályognak. A fecske meg bogárral él, hát neki is alacsonyan kell repülni, hogy elkapkodhassa őket. Igazuk volt a fecskéknek meg a círmosnak. Még ki se értünk, mind eltakarodott a felhő, és az ég kék mezejéről úgy nevetett le a nap, hogy öröm volt nézni. Dicsekedett is édesapám a jövendő mondóival. Nem hazudnak azok sohasem, az egyik sem a másik. A pók is mindig megmondja az időt. A szép csendesen ül a hálója sarkában, nyugodtan sütkérezik a napsugárban, tartós jó időt jelent. De amikor olyan sebesen futkározik, hogy nincs az a takács, aki úgy motollázna, akkor szőrivel kell kifelé fordítani a subát, mert nagy eső lesz. Máskor meleg nyáridőben nagyban ment a kukorica kapálás. Egy kőfeszület volt a földünk végében, annak a lábánál heveréztem. A nyelvem majd leragadt a nagy forróságban, s nagyon jól esett a fejemet a hideg kövön hűsítgetni. Egyszer csak észreveszem ám, hogy a kő, mintha harmatos volna. Oda kiáltottam az édesapámnak. Apám, én még sose éreztem ilyen nagy meleget. Hát bizony, ma kienged a föld fagya, tréfálkozott apám, izzadt homlokát törölve. Apám, nézd csak, még a kő is izzad. Elég baj azt, fiam, mert akkor esőt érez a kő. Azzal még kétszer sebesebben nekilátott a kapálásnak, mint eddig. Én meg azzal múlattam magamat, hogy nézegettem a hangyákat, milyen sebesen sürgenek, forganak a homokban. Olyan nagy csoportokban nyüzsögtek, alig fértek egymástól, s úgy nyargaláztak, mint a versenyfutást tartanának. Mutattam a hangyaforradalmat apámnak. Azt mondta rá, azt jelenti ez, hogy alig, ha nem megázunk ma. Én tréfára vettem a beszédet, mert akkora felhőse volt az égen, mint a tenyerem. Addig gyönyörködtem a hangyák játékában, hogy utoljára elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy egy nagy seregélycsapat repült el fölöttünk, és olyan égtelen lármával, hogy majd belesüketültünk. Erre apám letette a kapát, és azt mondta, hogy induljunk hazafelé, mert olyan zivatar lesz, hogy mindjárt bőrigázunk. Az elől menekülnek olyan rémülten a seregélyek is. Hittem is, nem is, mert szellő se lebbent, az ég pedig sima volt, mint a tükör, hanem azért szót fogadtam. Ugyancsak igyekeztünk hazafelé. Ahogy a legelő földre értünk, apám hátra szólt. Nézd csak, milyen mohón harapják a báránykák a füvet. Érzik az esőt, és tudják, hogy eső után nem lehet legelni a vizes füvet. Hátrafordultam, és nem csak azt láttam, hogy a bárányok nagyon sietnek enni, hanem azt is, hogy ugyancsak fodorodik ám az ég alján a fekete felhő. A nyakunkba szedtük a lábunkat, annyira siettünk, de az eső mégis sebesebb volt. Elért bennünket a város szélén, meg is vert úgy, hogy még másnap is diderektem bele. Ilyen bölcsességeket tanultam én az édesapámtól. Arra is ő tanított meg, hogy a leveli békától nem kell félni. Nagy tudós az időjövendelésben ez a zölddolmányos kis jószág, ha pápa szem nincs is az orrán. Mikor csendesen föntül a fa tetején, nem kell félni a rossz időtől, de ha a levelek közé bújik haragos brekegéssel, akkor messze van az eső. Egy párszor kipróbáltam a tudományát. Mindig bevált, s azóta nagy becsben tartom ő tudós uraságát. Egy ilyen takaros kis jószág itt lakik az asztalomon befőttes üvegben. Van neki egy kis létrája, azon tornázgat egész nap. Ha kint ül a létra hegyén, és onnan rikog a legyek után, akkor nincs baj. De ha lemászik az üveg fenekére, és onnan kurutyolgat kifelé, akkor nem tanácsos sétálni menni. Most is ugyancsak brekeg, mikor éppen őróla írok. Pedig a kis panka éppen sétálni készül. Pipipörös napernyővel új csipkekalapban állít be hozzám. Apuka, mit mond a kis béka? Azt mondja, hogy krekeke, krekeke, krekeke, maradj panka, ide be! Panka persze mindjárt az egereket itatja, és ki akarja dobni a csúnya kis békát. Hanem tudok én ennél okosabbat is. Azt mondom neki, kérje meg a cirmost, hogy nyalogassa meg a talpacskáit, mert akkor jó időt jelent. A cirmost azt mondja, hogy egy kis kávéba mártott kifli végért. Szívesen megteszi ezt a barátságot.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

gyűlik az úton a sok kicsi tócsa. Hullik a földre, hullik a tóba, gyűlik az úton a sok

0: látszott, nem volt rajta semmi feltűnő. Valamivel mégiscsak kivívta az izgága szelek tekintélyét. A templom, amelyben a harang lakott, a város főterén állt. Itt történt minden, ami a városlakók életében fontos volt. Itt vesztek össze, itt békültek ki egymással az emberek. Itt hangzottak el a legfrissebb pletykák. Itt újságolták el egymásnak, kik házasodtak össze, melyik házban született gyermek. Voltak, akik elégedetlenül zsörtölődtek, voltak, akik elpanaszolták bánatukat, mások boldogan szaladtak át a téren. A kis harang mindent hallott, mindent látott, és mindenre emlékezett. Érc nyelve nem volt cserfes, magában tartotta a régi történeteket, ki nem mondott igazságtalanságokat, családok közti viszályokat, meg nem bocsátott szavakat, de megőrizte az ajándékozás örömét, a jó hír hangulatát és az őszinte gyermeki nevetést is. Délben, amikor a nap pontosan az ég tetejére ért, a kis harang 12-t kondult. Ilyenkor a hangja olyan tiszta volt, mintha égi csengettyűk szólaltak volna meg. Azt mondják, a déli harang szó nem volt mindig ilyen varázslatos. Évekig csak rekedten, tompán szólt, mintha valami súly nyomná belülről. Egy különös napon egy vándor érkezett a városba. Öltözetén látszott az útpora. Szemében olyan fáradtság ült, mintha évszázadok súlya nyomná a vállát. A vándor egy öreg kosárfonó mester volt, aki különös tudással rendelkezett. A nap sugaraiból font kosarat. Nem úgy kellett ezt elképzelni, mint egyszerű fonást. Hajnalban kiment a mezőre, amikor a nap még csak újbegyével érintette a világ peremét. Ott leült, és a tenyerét kitárta a fény felé. A napsugarak nem égették meg, hanem engedelmesen gyűltek köré, mintha ismerték volna őt. Ujjai között lassan formálódott egy aranyló kosár melegből, fényből és időből. Ebbe gyűjtötte a szelek hangját, a tavaszi szellő nevetését, a nyári viharok hangos üvöltését, az őszi levelek sóhaját és a téli fagy dermet fehérségét. Amikor a mester meghallotta a kis harangot, elmosolyodott.
1: Mutasd meg valódi hangodat, mutasd meg mindazt, amit magadban hordozol, mondta halkan,
0: de a harang csak a régi hangján válaszolt, rekett, tompa, fémes kongással. Aznap, amikor az éjleple már betakarta a várost, a mester felment a toronyba. Nem vitt magával sem kalapácsot, sem szerszámot, csak a kosarát, amely a napsugaraiból és a szelek erejéből állt össze. Tenyerét rátette a harangra, majd halkan suttogott valami titkos varázsigét. A hideg fém színe fakóbarnából vörösre, majd narancssárgára változott. Reggel, amikor felkelt a nap, az öreg újra útnak indult, s úgy eltűnt, mintha sosem járt volna ott. Csak a kosár maradt utána, de az sem sokáig. Lassan szerte foszlott a fényben. Másnap délben a harang megszólalt, de nem ércesen is rekedten, mint azelőtt. A hangja olyan tisztán csilingelt, mintha a nap sugarai a szél fuvallata hullott volna rá, hogy megkongassa. Benne volt a nap ereje, az északi, a déli, a keleti és a nyugati szél ölelése. A hang nem csak betöltötte a teret, hanem mintha meg is állította volna az időt egy pillanatra. A kis harangnak ugyanis varázs ereje lett. Aki hallotta a hangját,

0: annak a szívében elcsendesedett a harag. Aki szomorú volt, annak könnyebbé vált a lelke. Aki pedig elveszettnek érezte magát, az hirtelen tudta, merre kell tovább mennie. Évek teltek el, és a kis harang csodálatos története egyre messzebbre jutott. Vándorok, zarándokok és kíváncsi utazók érkeztek távoli vidékekről, hogy saját fülükkel hallhassák azt a különös, tiszta déli harangszót, amelyről annyi szépet meséltek. A városka lakói szívesen fogadták az érkezőket. A templom gondnoka, aki már gyermekkorától ismerte a torony minden kövét és minden gerendáját, mosolyogva vezette fel a látogatókat a keskeny lépcsőkön. Ahogy egyre magasabbra kapaszkodtak, letekintve egyre tágasabbnak látszott a világ odalent, még nem megérkeztek a harangtoronyba. Ott függött a kis bronzharang, egyszerűen és szerényen, mintha nem is tudná, hány ezer ember szívét érintette már meg a hangja. Egy szép napon egy kisfiú is felment a toronyhoz, leült a harang alá, és várta a delet. Amikor megszólalt a harang, becsukta a szemét, és akkor valami különös történt. A harang hangja nem csak körülötte szólt, hanem benne is, mintha ő maga lett volna egy pillanatra a hang. Ekkor értette meg, hogy a varázs nem a harangban lakik, hanem abban, aki meghallja. Azóta sok-sok esztendő telt el, nemzedékek váltották egymást, a kis bronzharang pedig továbbra is hűségesen őrizte a déli nap fényét és a szelek emlékét. De a csodás harangszó titka nem maradt a városka falai között, mert amikor a nap felkúszik az ég legmagasabb pontjára, nem csak ennek a régi templomnak a tornyából száll fel az égig a harangok éneke. Hazánk hegyei között megbúvó falvakban és nyüzsgő városokban, folyók partján álló apró kápolnákból és magas templomtornyokban ma is minden délben megszólalnak a harangok, és mind ugyanazt a réges-régi dallamot zengi. Így lett a déli harangszó nemzedékről nemzedékre öröklődő kincsünk. Olyan kincs, amelyet nem lehet ládába zárni, sem kézbe venni, mert láthatatlan, mégis mindenkié.
1: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filztollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Műsorajánlót hallottatok. Mesés estét.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a Búbos Banka fészke. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy szép tarka madár. Annak a neve volt, de még ma is az, Búbos Banka. Amint repkedett jobbra-balra, erre-arra, hát lát egy helyen egy gyönyörű, ügyes fészket, megnézegette alaposan, és elkezdte kérdezni a többi madártól. Ez a fészek milyen madári? Ki csinálta ezt? Milyen ügyesen meg van csinálva? Azt mondta neki a többi madár. Az a sarka fészke, ő csinálta ezt, a sarka. Na hát akkor a Búbos Banka addig ment, amíg találkozott a sarkával, s megkérdezte tőle. Maga csinálta ezt a fészket? Azt mondta rá a sarka. Én. Legyen szíves, azt mondja neki a Búbos Banka, segítsen nekem, csináljunk nekem is egy olyan ügyes fészket, tanítson meg engem is, megfizetem jól. A sarka hajlandó volt. No, mondja, gyere, menjünk, gyűjtsünk anyagot. Elmentek, s hordtak oda tövist, ágat, szalmát, s ami kellett mindenfélét. Mikor mindent összehordtak, akkor keresett egy alkalmas helyet a sarka, ahova a fészket rakja. Azt mondja a Búbos Bankának. Na, nézd ide! Elvett egy ágat. Ezt tedd csak így, s csak úgy is. Azt mondja a Búbos Banka. Tudom, tudom. Akkor vett egy másik ágat. Na, csak így, csak úgy. Azt mondja megint a banka. Tudom, tudom. A harmadik ágat is vette. Csak így, csak úgy. Tudom, tudom. A harmadiknál, a negyediknél már kezdett feltűnni a sarkának. Na te, ez mindenre csak azt mondja, hogy tudom, tudom. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor mind mondogatta a Búbos Banka, s mikor meggyűlt a sarkában a méreg, még csak az alja volt meg a fészeknek, még csak ilyen alakú volt, mint a tenyerem, megharagudott a sarka, s azt mondta a Búbos Bankának. Na, ha tudod, akkor csináld magad. Elrepült a sarka, s a Búbos Banka ott maradt. Ma is, ha valaki valahol lát egy Búbos Banka fészket, csak ennyi. Még le is hengergőznek a tojások róla. Amikor kikölti a kicsi madarakat, így kell odafogózniuk a fészek fenekére, nehogy lehengergőzzenek. Mert amelyik lehengergőzik, az visszamászni többet nem tud. A Búbos Bankának hát úgy maradt a fészke, ahogy hagyta a sark, amikor megharagudott. Azóta is úgy él, éldegél, ahogy lehet.
0: A Búbos Banka fészke című mesét hallottátok.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

A bolondos legény. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény szántóvető, aki olyan szegény volt, hogy három fián kívül csak egy tehene volt. Mikor hosszú évek után jobb létre szenderült, kedves tehenét hagyta örökül fiainak. Tanakodtak a legények, ugyan kié legyen az az egy szem tehé. Három fele mégsem fűrészelhetik. Végül megegyeztek, mindegyik épít egy istállót, s amelyiket a tehén választja, az kapja meg az állatot. A két nagyobbik testvér olyan csodás kacsalábon forgó istállót épített, hogy még az emberek is belesárgultak az irigységbe. Hanem a legkisebbik, kicsit bolondos volt szegényke, ő csak nátszálakat kötött össze. Mikor mindhárman elkészültek, eleresztették a tehenet, s feszülten figyelték, melyikük pajtájába megy be. S lássatok csodát, hiszitek vagy sem, az állat a legkisebb fiú nátszáltákolmányát választotta. Hogy örült a legény, de hogy bosszankodtak az idősebbek. De nem volt mit tenni. Az idősebbek találták ki a próbát, hát hagyták, hogy az ökör az öccsüké legyen. Az pedig fogta, és elvitte magával a vásárra. Elindult a fiú, ő ment elől, maga mögött húzta a tehenet. Hanem miközben bandukoltak, jókora szél támadt, és az út melletti fűszva ágai hajlongani és suhogni kezdtek. Mikor az ügyefogyott fiú meghallotta a fűszva süvítését, azt gondolta, hogy bizonyosan megtetszett neki a marha. Oda kiáltott neki. Eladó az állat, mégis mennyit adsz érte? Ám a fa nem felelt, továbbra sem hallatszott más, csak suhogás. Micsoda? Neked csak szarvak nélkül kell? Kérdezte a fiú. Na jól van akkor, leütöm neked. Azzal már le is esett a földre a két szarv. És most mi az ajánlatod? De a fűz továbbra sem felelt, csak hajlongott és suhogott. Értem, szóval nincsen pénzed. Adok egy kis haladékot, legyen jövő péntek. Azzal a fiú megfogta a tehén pórázát, és oda kötötte a fához. Ő maga pedig jókedvűen és elégedetten elindult hazafelé. Látják ám a testvérei, hogy nincs nála a tehén. Mondd már! Jó vásárt csináltál? Kérdezték tőle egyszerre. De még miért? Válaszolta büszkén. 50 fillért! Egy fűszfa lett a szerencsés! És a pénz hol hagytad? Kérdezték. Azt mondta, majd a jövő héten megadja. A két bátyja egymásra nézett, és hangos nevetésben törtek ki. Persze! Majd, ha piros hó esik, mondták. De a legény nem érdekelték a gúnyolódások, kivárta az egy hetet, s elment a fűzfához. Ám akárhogy szólongatta, az bizony nem felelt neki. Úgy állunk, szóval nem akarsz fizetni. Bedűdött erre az ifjú, elővette a fejszéjét, s akkorát vágott a fára, hogy még a gyökere is kifordult. Még az álla is leesett. A fa helyén megpillantott egy arannyal teli ládát. Ez az igazi becsület! Kiáltott fel elégedetten a legény, mikor összeszámolta a temérdek pénzt. Mikor végzett, vállára kapta a ládikót, majd hazament bátyjaihoz. Nagyot néztek a testvérek, mikor meglátták a kincset, és már is elkezdték tervezgetni, hogyan lophatnák el. Habár a legkisebbik fiú bolondos volt ugyan, de a hallása olyan kifinomult volt, hogy még a falakon át is meghallotta a testvérei szervezkedését. Másnap reggel rögvest a királyhoz ment, ott töviről hegyire elmesélte a tehenet, a fűszfát, meg az egész történetet. No, de erre már a királylány sem tudta magát tűrtőztetni. Akkorát nevetett, hogy még az ég is beleremegett. Édes fiam, végre valaki megnevettette a lányomat. Már vagy 10 éve még csak mosolyogni se láttam.
Most pedig még a könnye is kicsordult a kacagásban. Már régen elhatároztam, hogyha végre valaki mosolyt csal az arcára, annak menten oda is adom a lányom. Fogd hát, s vele tiéd lehet a fele királyságom. Hely, voltám nagy vigadalom. Még aznap megtartották a készfogót, s a lakodalom eltartott vagy 3 hónapot. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

0: Csukásmeseládnő.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy mesét hoztam nektek a Grimm testvérektől. A Csizmás Kandúr. Volt egyszer egy öreg molnár és annak három fia. Hiába dolgoztak azonban szorgalmasan, nem jutottak sokra. Mikor váratlanul lehunyt a szemét az öreg, nem sok osztozkodni valójuk akadt. A legidősebb fiújé lett az öreg malom. Én voltam a jobb keze, én tovább viszem a munkáját, hugatkozott. A középső fiú kapta meg a szamarat. Erős, jó állat, dicsérte. Hasznomra lesz. Sajnálta ugyan, hogy a malom nem az övé lett, de csak addig, míg a bátyja meg nem kérte, maradjon vele, hisz lesz munka kettőjüknek is bőven. A legkisebb fiúnak a malom csalafinta macskája jutott.
3: Jó, jó, szólt a fiú a macskát nézve. Tudom, jó egerésző vagy. Nem kerül sokba a tartásod, mégis jobban örültem volna akár egy zsáklisztnek.
2: A macska oda törleszkedett a lábához, úgy nézett fel rá. A lógó rukisemmizett fiúnak nem volt szíve elkergetni a macskát, engedte, hadd jöjjön vele. A hálás kandúr annyira a nyomába szegődött, hogy lépte nyomon belebotlott. Mikor már sokat szorra bukott fel benne, megmérgesedett, el akarta kergetni magától. Ám a macska megszólalt. Ha gondomat viseled, én majd megcsinálom a szerencsédet. A legény csak bámult. A macska meg szép, kényesen dorombolva az ölébe mászott. Ahogy ott ültek, épp arra jött a szamaras bátyja.
3: Ha, látom, jól jártál az örökséggel, mondta csúfondárosan.
2: Megmondanád, mi a csodát kezdjek vele? Mérgelődött az öccse.
3: Add el a faluban, a bundájáért szép pénzt ad a szűcs.
2: Ahogy elballagott a szamaras, a macska újból megszólalt.
4: Remélem, ezt a tanácsot nem fogadod meg.
2: A legény csak a fejét rázta.
4: No, akkor hallgass rám, tedd, amit kérek. Vegyél nekem szép ruhát, egy pár kis csizmát, és szerezz egy zsákot.
3: Ez kell az én szerencsémhez,
2: tűnődött magában a fiú. Túl sok vesztenivalója nem volt, így hát megszerezte, amit a macska kért. A kandúr boldogan öltözött fel, legjobban a csizmáknak örült. Éppen olyanok voltak, amilyet mindig is szeretett volna.
4: Most még keríts a zsákba illatos lucernát,
2: kérte a fiú csizmás kandúr.
4: A többi már az én dolgom.
2: A teli zsákkal a csizmás kandúr kiment az erdő közepébe. A zsákot jó szélesre nyitotta, egy ággal kitámasztotta a száját. A zsák zsinegét a mancsába fogta, aztán elhevert, mint akit elnyomott a buzgóság. Jött egy pufók buta nyúl. Érezte a jó illatot, bele is mászott a zsákba. Az ág eldőlt, a kandúr összerántotta a zsák száját, és a buta nyúl fogoly lett. Csizmás kandúr loholt vele egyenesen a királyhoz, akiről köztudott volt, hogy élhal a nyúl pástétomért.
4: Felséges uram, hajbókolt előtte, az én uram küldi neked ezt a csekéséget, tisztelete jeléül.
2: A haspók király nagyon örült a nyúlnak.
3: Mondd meg az uradnak, hogy köszönöm. Ki is a te gazdád?
4: Karabas gróf,
2: válaszolta azonnal a kandúr, és büszke volt magára, hogy milyen remek nevet talált két szempillantás alatt. Ettől kezdve a csizmás kandúr egy hónapon át minden nap megjelent a király előtt. Mindig hozott valamit, foglyot, de legtöbbször nyulat. És mindig azt mondta, Karabas gróf ajándéka a vad. Közben volt ideje megfigyelni, hogy a király merre szokott ebéd után kikocsizni hintóján. Mikor elérkezett, meglátta az időt, rohant a gazdájáért.
4: Gyere velem, ha most azt teszed, amit mondok, megfogtad a szerencsédet? Mit kell tennem?
2: Loholt mellette a legény. Elértek a patakon átívelő hídhoz.
4: Vesd le a ruhád, és ereszkedj be a vízbe!
3: No, ezt a nagy melegben szívesen megtette a legény. Csak akkor ijedt meg, amikor látta, hogy levetett holmiát batyúba köti, és elúsztatja a kandúr.
4: Bíz bennem,
2: kérte a csizmás kandúr. Hosszas magyarázkodása nem volt már idő, jött a király hintója. Csizmás kandúr kiabálva futott feléje.
5: Segítség! Karabas grófot zsiványok támadták meg! Mindenét elvették, és őt a vízbe dobták. Szegény nem mer kijönni!
2: A király azonnal ráparancsolt egyik szolgájára, hogy fusson vissza a palotába díszes ruhákért Karabas gróf számára. Aztán, ahogy a vízből kióvakodó fiú díszbe öltözött, maga mellé ültette őt is, a kandúrt is, és mentek a kastélyba. Vendégül látta, minden figyelmességgel elhalmozta őket.
3: A fiút elbűvölte a szép királykisasszony. Igaz, ő is gyakran felejtette a tekintetét a legényen. A lakoma után így szólt a király.
5: Kedves grófom, már nagyon kíváncsi vagyok a birtokodra. Nagy megtiszteltetésnek venném, ha megmutatnád.
3: Amint Gergő meghallotta a király kérését, lába remegni kezdett. Ekkor Csizmás kantúr azt mondta.
4: Felség, fogass be a hintóba, én előre megyek, és alázatos szolgálattal mutatom nektek az utat.
3: A kandúr rohant, és egy zöldellő rétre ért, ahol hatalmas tehéncsordák legeltek. Megkérdezte a csordásokat.
4: Mondjátok, ki ez a sok állat?
5: A mérges, emberevő óriásé. Nem messze van innét a vára.
3: Halljátok, amit most tanácsolok nektek. Mindjárt itt megy el a király kisasszonnyal és egy rangos úrral.
4: A király kérdésére felejétek azt, hogy ez a sok állat Karabas grófé. Ha nem követitek a tanácsomat, szomorú vége lesz. Az emberevő állattá változtat titeket.
3: A csordások hálásak voltak a tanácsért. Amikor a király megkérdezte, kié a gyönyörű csorda, egyszerre felelték.
5: Karabas grófé!
3: A király elégedetten bólogatott, és azt mondta.
5: Gyönyörű csordád van itt, gróf úr!
3: Közben a Csizmás kandúr egy óriási gabonaföldhöz ért. Mikor meghallotta, hogy ez a föld, melyen férfiak és asszonyok az érett kalászt aratták, az emberevőjé, ott is ugyanazt kérte, hallgassanak rá, tegyék meg, amit kér, ha nem akarják, hogy az emberevő átváltoztassa őket. Az emberek megköszönték Csizmás kandúrnak a jó tanácsot. Közben a kandúr egy nagy és sűrű erdőhöz ért. Az erdő szélén egy pásztor nagy birkanyájat őrzött.
4: Mondd, kérdezte. Ki ez az erdő és a sok birka?
5: Kié? Természetesen a gonosz emberevőé, akinek nem messze van innen a vára.
3: Neki sem volt nehéz a lelkére beszélni, hálás volt a jó tanácsért. Mikor a király az erdőhöz ért, és megkérdezte, kié ez a sűrű erdő és a nagy nyáj, a pásztor azt felelte, Karabas grófé. A nagy és sűrű erdő mögött állt az emberevő óriás vára. Mindenki reszketett a gonosz emberevőtől, asszony, férfi, gyerek és aggastyán egyaránt, mert mindenféle állattá át tudott változni, akár pici bolhává is. Csizmás kandúr cseppet sem félt, már tudta, mit kell tennie. Alig, hogy belépett a kandúr a várba, az emberevő barátságosan fogadta, mert már sok kandúrt látott, de olyat még egyet sem, amelyik piros csizmát hordott volna, és emberi hangon tudott volna beszélni. A kandúr azonnal megkérdezte.
4: Igaz, hogy mindenféle állattá át tudsz változni, mint ahogy azt mindenfelé beszélik?
5: Miért ne lenne igaz?
3: Mondta az emberevő, és menten átváltozott oroszlánná. Hangja mennydörgésként zengett.
4: Csodálatos!
3: Álmélkodott a kandúr.
4: De kisegérré biztos nem tudsz átváltozni.
3: Mikor az emberevő ezt meghallotta, nem tétovázott, egy szempillantás alatt egérré változott, és a kandúr elé ugrott. A kandúr se volt rest, nyomban elkergette az egeret. Az emberevőnek így lett vége. A király hintója éppen akkor hajtott be a vár udvarába. Mikor a király és a király kisasszony megpillantotta a büszke várat, nagyon elcsodálkoztak. Leginkább azonban Gergő, a Molnár fia csodálkozott. De nem tartott sokáig az álmélkodás, mert már készült az esküvői lakoma, olyan, amilyet a világ még nem látott. Így lett a Molnár legkisebb fia Franciaország királyának a veje és örököse, Csizmás kandúrt pedig megválasztották tisztartóvá. Mindannyian boldogan és vidáman éltek, míg meg nem haltak.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: A titokzatos alakzat. Volt a világon két lány. Az egyiknek az volt a neve, hogy Dorka, a másiknak pedig, hogy Míra. Elmentek egyszer egy felfedező útra. Észrevettek egy különös árnyékot. Gyorsan elő az elemlámpákkal, ám az árnyék elment. Villám gyorsan és szélsebesen vágtázott a lombok között a sűrűben. Ám Míra és Dorka nem adta fel. Gyorsan rohantak ők is utána, hogy meglehessék a titokzatos alakot, hogy valójában ki ő. Senki nem tudhatta és senki nem ismerhette, vagy mégis? Nem lehetett tudni, csak követték félelmüket legyőzve a félelmetes sötétségbe, rájuk borult az éjszaka. Hamarosan hangokat hallottak. Valahogy ilyesmi volt. Cirip-cirip, curup-curup, erre ment az árnyék. Ki volt az, senki nem tudhatja. Ez egy tücsök, az én barátom, kiáltotta Dorka. Mire-mire? Ha-ha-ha, egy tücsök nem lehet senkinek a barátja. A titokzatos alakot mégis meg kell valahogy lelni, most így nincs idő vitatkozásra. Hangzott egy hang. A sűrűből sötétség indult, és végül elérték a napot. A napnál mindig világos van. Már a föld felénél is tovább jutottunk, de hisz eddig is nappal volt. Na jó, nem volt nappal, csak vicceltem. De Míra és Dorka mindent beleadtak, hogy meglehessék a titokzatos alakot. Végül egy varázspálcát pillantottak meg a földön, sziklákat szort maga után, és a titokzatos alak egyre különösebb lett. Végre megértettem. Hát ez nem más, mint egy tündér. Méghozzá egy különleges tündér. Senki nem ismerhette, és senki nem láthatta még soha ezt a titokzatos tündért. Meg kéne leckésztetni úgy, hogy a titokzatos tündér ne lepjen meg senkit. Vagy talán mégis? Azt egyelőre elmondhatom, hogy csuda jó ez a történet. Ám a titokzatos alak végrejárulása nem más, mint egy különleges tündér. A neve. Gondoskodó tündér. Gondoskodik mindenkiről. Míráról és Dorkáról. Ám most jól meglepte őket. Ez nem nevezném gondoskodásnak. Hát persze, mert ő a gondoskodó tündér gyermeke. Kedves. Ám olykor tréfásni is tud. Olyan nagyon tréfás manu, hogy mindenki csak tréfásnak hívja. Képzeljétek! Én nem láttam, de hallottam a történetét. Olyan csoda szuper történet volt, hogy senki nem tudhatta, mi lapult a falak mögött. Ám ez a tündér, a titokzatos alak, jól viselkedni is tudott. Nem mindig csak tréfálkozott és lepte meg az embereket, hanem olykor segítőkész is tudott lenni. Egykor majd felnő ő is, és olyan nevelő lesz belőle, mint édesanyjából, a nevelő tündérből.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Borsószem herceg kisasszony, Hans Christian Andersen. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jött-ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem le magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél? A hajáról, ruhájáról, patakokban szakadt a víz. A cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. No, majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek. Bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szem borsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szemhunyást sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld volt a testem. Restellem megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük, mert 20 derékaljon és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsú szemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került, ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyanazóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Káder L. Gellért vagyok, és én fogok ma nektek olvasni meséket. Borzas a tanyán. Liza, Alex, anya, apa és Borzas a kiskutya vidékre utaznak meglátogatni a rokonokat. Mindenki lázasan csomagol. A gyerekek összekészítették kedvenc játékaikat, még Borzas is odahozza legkedvesebb gumicsontját, nehogy itt felejtsék. De jó, végre indulunk! Örül Alex, és szorosan tartja az ölében Borzast, aki imád kihajolni a lehúzott ablakon. Liza előcsomagolja az elemózsiát, mert ahogy az autó kigurul a ház elől, ő nyomban megéhezik. Ahogy megérkeznek, kipattannak az autóból, hogy megnézzék a kis bocikat. Igen ám, de Borzas rettentően megijed egy cicától, aki a hátát görbítve, szőrét felborzolva fúj a kutyusra. Biztos ő is fél, de Borzast ez nem vigasztalja, inkább menedéket keresve odabújik anyához, és csak hosszas könyörgésre merészkedik elő. A karámnál Liza lelkesen mutatja Borzasnak a sok tarka jószágot. Nézd, kiskutyám, itt vannak a tehenek. Látod azt a kis bocit? De édes! A kis boci nagyon barátságos, amikor nem szopik. Kíváncsian méregeti őket és a réten csipegető madarakat is. Liza tovább magyaráz Borzasnak. Tudod, a tehenek adnak nekünk tejet, a tejből pedig sok-sok finomság készül. Joghurt, vaj, sajt és tejföl. És képzeld, tehenek nélkül fincsi hamburgert sem ehetnénk. De erre már a legnagyobb tehén is felkapja a fejét, és mérgesen bődül egy nagyot, de akkorát, hogy Borzas ilyetten szalad jó messze a karámtól. Olyan mókás, hogy Alex és Liza a hasát fogja nevettében. A gyerekek ezután a baromfi udvarba mennek, hogy összeszedjék a tojást. Közben a jól megtermett kakas felfedezi a betolakodókat, és csőrével hatalmasat koppint Borzas fejebúbjára. A kiskutyának ez nagyon fáj, és felháborodva ugat. Ettől a tyúkok is megijednek, és hatalmas kotkodácsolással rebbennek szét. Csak úgy röpködnek a tollak szerte szét. Ráadásul minél hangosabban káriccálnak a tyúkok, annál hangosabban ugat Borzas is. A végén Borzas úgy néz ki, mintha óriási párnacsatát vívott volna a tollas

0: merészkedik, a gyerekek a hasukat fogják nevettükben. Borzas úgy néz ki, mint egy madár ijesztő. Liza és Alex letisztogatják Borzas bundájáról a szalmát, és a kerti kúthoz viszik, hogy ő is igyon a hűs vízből a nagy ijegységre. Pihennek egy keveset, aztán újabb felfedezni való után néznek, hiszen annyi mindent nem láttak még ezen az izgalmas tanyán. A disznóolban a gyerekek bácsikája éppen a vájuk tölti meg moslékkal, amit a malacok nagyon-nagyon szeretnek. Alex rögtön beáll segíteni, közben Liza erősen fogja Borzas, nehogy megugassa az éhes jószágokat, mert az ijegységtől elmehet az étvágyuk, márpedig még jó sokat kell hízniuk. Borzas egyre csak kapálózik. Ebből a mókából ő sem akar kimaradni. Végül kiszabadul Liza karjából, és a disznók közé veti magát. A kismalacok nagyon megörülnek az új játszópajtásnak, és nyomban beletuszkolják a kiskutyát a kedvenc, dagonyázó pocsolyájukba. Ez a barátság jele, mert a malacok semmit sem szeretnek jobban, mint a jó, tocsogós sarat. Hát, Borzas most alapos kóstolót kap abból, hogy milyen érzés malackodni. Most éppen úgy illatozol, mint a malacok az ólban, bosszankodik Liza, és Alex segítségével elrángatja a kiskutyát egyenesen a tóhoz, hogy alaposan lecsutakolják, mert nem csak hogy kellemetlen szagokat áraszt, de ráadásul még rettentően ragad is a bundája. A gyerekek letelepednek a tóparton, miközben Borzas lelkesen úszkál a vízben és a vadkacsákat üldözi. A délután nyugodtan telik. Anya finom uzsonnát készített, és a gyerekek gyorsan visszaszaladnak a házba kezet mosni és szólni apának, hogy jöhet piknikezni. Anya is fordul egyet, hogy kihozza, ami nem fért a kosárba. Borzas csak erre várt. Már félig bent is van a kosárban, mert a kolbász olyan pompásan illatozik, hogy nem bír ellenállni neki. Először észre se veszi, hogy valaki van a háta mögött. Egy kíváncsi kis kecskegida az, aki szintén lelkesen szimatolja a kosárból áradó finom illatokat, de a farksóváló szőrgomolyag is nagyon érdekli. Lehet, hogy új játszópajtásra akadt? Szólítja meg a gida a kiskutyát, aki nagyot ugrik ilyettében. De amikor látja, hogy egy kedves kis kecskegida böködi játékosan, megnyugszik és boldogan beleveti magát a fogócskába. Végre valaki, aki nem szól rá, nem akarja megnevelni, csak szaladgál vele ezen az illatos réten. Addig rohangálnak és szögdécselnek, amíg a kis kecske elfárad és visszaindul a mamájához. Borzas azonban még nem akarja abba hagyni a játékot, ezért hangos ugatással elkíséri a kis gidát, de a kecske mama az útját állja. Azt hiszi, ez a rémisztően csaholó fenevad a kisgidája életére tör. Előre szegezi a szarvát, és készen áll arra, hogy minden áron megvédelmezze csemetéjét. Borzas nem érti, mivel bosszantotta fel ennyire a kecskemamát, de jobbnak látja visszavonulót fújni. Beszalad a konyhába, ahol egy tál frissen fejt tejecske várja. Soha ilyen jó ital még nem esett, mint ez a fehéren habzó csodás nedű, amit az utolsó cseppig kilefetyel. Ennyi kaland után nem csoda, hogy Borzast hamar elnyomja az álom. A kandalló elé húzott öblös fotel nagyon-nagyon kényelmes, és a kiskutyának igazán jól esik most itt a pihenés és a sok színes álom malackákról, tyúkokról és kis csibékről.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Jó napot kívánok mindenkinek. Grillus Vilmos vagyok, ma én mesélek nektek is egy olyan mesét, amit én találtam ki. A címe Dodó és Didó. Hé, te álomszuszék, mindjárt este van, ideje felkelni. Bökte oldalba az édesanyja kisfiát, Dodót, aki annyira megijedt a hirtelen ébresztőtől, hogy kicsúszott ujjai közül a kapaszkodó. Majdnem a fejére esett, de az utolsó pillanatban csapkodni kezdett a szárnyával, és nagy nehezen visszakapaszkodott anyja mellé a gerendára, az öreg ház padlásán. Hű, de aludnék még egy kicsit, mama. De ha tényleg este van, akkor kérem a reggelit. Fogd meg magadnak, mondta a mamája. Gyerünk, Dodó, indulás. Az utcai lámpák körül ott repkednek a szúnyogok. Szúnyog! Dodó szájában összefutott a nyál. Gyerünk! De merre? Körülnézett. Gyenge szemével nem sokat látott a sötétben. Kinyitotta a száját, és magas hangot adott ki, olyan magasat, amilyet más már nem is hall meg, és fülelt. A hang össze-vissza verődött a padlástérben, de végre utat talált a nyitott padlásablakon át, és a hang nyomában ők is kirepültek a szabadba. Nézd, ott repülnek! Kiáltott fel egy kislány a teraszon. Látom, mondta apa, és azt gondolta, be kéne csukni végre azt a megvetemedett padlásablakot. Anya felállt a vacsoraasztaltól, és a kezét nyújtotta. Bizony, mindjárt este van, gyere, Didu! Ideje lefeküdni. Didu jó alvó volt, főleg nyáron, mert olyankor kicsit nyitva hagyhatták az ablakot, amin egész éjjel áradt be a friss nyári levegő. Amikor már pirkadt, és Didu éppen egyik oldaláról fordult a másikra, Dodónak azt mondta a mamája, mindjárt itt a reggel induljunk haza. Eleget vacsoráztál? Még azt a jó kövéret bekapom! Dodó villámgyors kanyarral elkapta a kiszemelt szúnyogot, és igyekezett az anyja után. Amikor a házukhoz értek, már ő repült elől. Mindig könnyen megtalálta a padlásablakot, de ma valahogy mindenhonnan visszaverődött a hangja. Aztán végre valahol utat talált, és ő abban a pillanatban utána repült. Még hallotta, ahogy anyja felkiált a háta mögött, hogy Dodó, vigyázz! De már késő volt. Berepült a nyitott ablakon. Zsúfolt kis szobába került, a hangja össze-vissza verődött benne. Teljesen megzavarodott, valaminek neki ment, ami nagy zajjal leesett. Didu felébredt a zajra, meglátta Dodót, és nagyot visított ilyettében. Szegény Dodónak csak ez kellett. Teljesen megsüketült a hangtól, megfordult, nekirepült a könyvespolc sarkának, valahogy megkapaszkodott benne, és remegve, maga tehetetlenül várta, hogy mi lesz. A visításra berohantak Didu szülei. Didu meg se tudott szólalni, csak remegő kézzel Dodóra mutatott. Anya gyorsan magához szorította Didut, hogy megnyugtassa, apa meg felkapott egy kis dobozt, kiszórta belőle a játékokat, és leborította vele a halálra rémült kis állatot. Aztán óvatosan egy kartont csúsztatott a doboz alá, és felemelte. Oda vitte a kis ágyhoz. Tőle aztán igazán nem kell félned, mondta. Hidd el, ő sokkal jobban fél. Óvatosan lehúzta egy kicsit a kartont a dobozról. Dodó és Didu meglátták egymást egész közelről. Jaj, de helyes, gondolta Didu. Milyen kis szőrös, és milyen hosszú a csupasz szárnya. Jaj, de hatalmas, gondolta Dodó, és mekkora a szája, most biztosan bekap majd, mint én a szúnyogot, és rémületében mozdulni se bírt. De nem történt semmi. Egy darabig nézték egymást, aztán apa visszatette a kartont. Az én hibám, tünnyögte. Mégse kellett volna este becsukni ezt a padlásablakot, hiszen ők ott laknak. Gyerünk gyorsan a padlásra, kiáltott. Hadd vigyem én, kérte Didu. Felszaladtak a padlás lépcsőn, elől Didu a dobozzal, benne Dodóval, mögötte a szülők. Apa a padlásablakhoz ment és kitárta, Didu meg letette egy ládára a dobozt, és leemelte Dodóról. És most menjünk, mondta anya, ne zavarjuk őket. Mi legyen reggelire? Lehet, hogy mégse esznek meg, gondolta Dodó egyedül a sötétben, aztán kétségbe esetten cincogni kezdett. Mama, mama! Nem kellett sokat várnia. Anyja egy-kettőre berepült a nyitott ablakon. Dodó, kisfiam, mi történt? Jól vagy? Tudsz repülni? Dodó kitárta a szárnyát, kicsit csapkodott vele, de nem érzett semmi rosszat. Felrepültek a plafonra, lábukkal megkapaszkodtak egymás mellett a gerenda szélében, és lelógatták magukat. Mama, nagyon megijedtem. Még sose láttam embert ilyen közelről, és nem is bántott, hogy annak mekkora a szeme. És akár hiszitek, akár nem, Didu ugyanekkor szóról szóra ugyanezt mondta a reggeliző asztalnál. Csak persze szem helyett fület mondott, ember helyett meg azt, hogy denevér.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Pataki Edit, mese a négy testvérről. Előadja Pató Márton. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer négy testvér. Egy fiú és három lány. Tél, tavasz, nyár és ősz volt a nevük. Öreg szüleik Évapó és Évanyó egyformán szerették őket. Igazságosan osztották szét közöttük minden vagyonukat, az évet. 3-3 hónapot adtak mindegyiküknek. Tél volt a legidősebb a testvérek között, az egyetlen fiú. Hamar megszokta, hogy erősebb húgainál. Már december közepére mindent megfagyasztott maga körül. Szerette a szépséget, a tisztaságot. Fehérbe öltöztette kopár környezetét. A hópihéket aprólékos munkával egyenként formálta meg, ne hasonlítsanak egymásra. Csipkedíszes mennyasszony ruhát varázsolt minden fára bokorra. Óriási jégcsapokat növesztett a házak ereszére, a barlangok bejáratára. Jégpáncélba burkolta a folyókat, tavakat. Hóbunda alá rejtette az őszi vetéseket. Decemberben fehér karácsonnyal kedveskedett az erre áhítozóknak. Napsütéses délutánokon Tél kisbarátnőjével, Sugárkával kicsalta a gyerekeket, hóembert épített velük, hócsatákat rendezett közöttük, korcsolya versenyeket a befagyott vizeken, szánkózást a domboldalakon. A fázós apróságok is kimelegedtek a téli játékokban. Januárban vészterhes felhőkkel takarta el az eget, de még februárban is szaporította a hóakadályokat úttalanná vált utakon, korcsolya pályává változtatva a járdát. Kiéheztette a vadakat, a madarakat, és bizony megfagytak a vigyázatlan rovarok, ha nem bújtak eléggé mélyre az avarban, fakérekben. Tél tombolása megszelidült, mikor március elején szépséges húgával, a nevetős szemű tavasszal találkozott. Elfáradtam, kis húgom, panaszkodott neki, és fagyos puszit lehelt rózsás arcocskájára, átadta neki ősz üdvözletét. Jól dolgoztál, bátyuskám, melengedte meg bátyját tavasz játékos jókedvében. Pihentetted a magvakat, puha hótakaróval fetted be az őszi vetéseket, engedted az állatoknak, hogy téli álmot aludjanak. Ügyelj majd a medvebocsokra, ha előmerészkednek. Nagyon picikék, búcsúzott Tél húgocskájától, de a hegycsúcsokról nem húzódott vissza. Egy-két kemény faggyal márciusban, de még májusban is visszalátogatott a kertekbe, megdermesztve barackfák, mandulák virágait, pedig csak húgocskáját szerette volna viszont látni. Mikor tavasz egyedül maradt, Napocska segítségét kérte. Először a vastag hóbundát vékonyították meg, aztán egyre kisebbekre zsugorították a makacs hófoltokat. Az eddig tiszta fehérséget körben a világon a sár vigasztalan feketesége váltotta fel. Tavasz Napocska tüzével külön felmelengetett minden magvacskát, minden ágacskát. Apró kis csírák hajtások dugták ki kíváncsi fejecskéjüket a még didergő földből, aztán szinte szemlátomást nőttek a cirógató sugarakban. A fák és bokrok rügyeket fakasztottak, ezekből levelecskék és virágocskák pattantak ki, de születtek virágok és levelek az eddig csupasz földön is. Tél fehérsége és a sár feketesége után alig néhány nappal színpompába öltözött a világ. Pirosban, sárgában, fehérben, kékben tündököltek a virágok, zöld színt öltött a környezet, és ez az ég kékségével a végtelenné tágult látóhatár peremén találkozott, össze is olvadt vele. Hűszálakon harmadszivárványlott, katica bogár itta szomjasan. A hóban tisztára fürdetett fák és bokrok ismét csodálatos ruhát öltöttek. Fehérben ékeskedett a megy, a cseresznye, a szilva, a kökény, mintha mindannyian lakodalmukra készülő mennyasszonyok lennének a rózsaszínbe kékes lilába bújt koszorús lányok, a barackok, az almák és a körték között. Az ünnep fenségéhez méltóan virágillat áradt a levegőben. Minden és mindenki felszabadult, újjongott. Madarak daloltak, méhek döngicséltek, megköszönték Télnek, hogy kipihenhették magukat, tavasznak pedig életük szépségét. Tavasz megérlelte első gyümölcseit, az epret, a cseresznyét, és bőtermést ígért a földeken, a veteményesekben is. Fejesedett a saláta, gömbölyödött a retek, nőtt a hagyma, hogy vitaminnal gazdagítsák az embereket. Már is megjöttél, testvérkém? Fogadta kedvesen idősebb húgát tavasz, miközben ki se látszott a munkából, pedig jócskán maradt még tennivalóm. Sokat dolgoztál, nővérkém, üdvözölte őt elismeréssel nyár. Csacsogással, csicsergéssel teltek meg a madárfészkek, kölykök növekednek az odukban, kotorékokban, a föld alatt és a föld felett, a fák lombkoronájának magasában, és tavaknak, folyóknak mélyében is pezseg az élet. Csodálatosan pompáznak a virágok, Nem megszázszoroztad, hanem megezerszerezted a magvakat, a gyümölcsöt. Most már csak rajtam áll, mekkorára növelem őket. Aztán ne sokat heveskedj, Hugicám, mert gyorsan összeasszalod, amit én életerősnek indítottam. Búcsúzott könnyű puszival tavasz, közben átadta testvérük tél üdvözletét. Nyár felnevelte a kétlábú és négylábú apróságok többségét, megérlelte és aratásra engedte át a gabonát, szabadságra küldte az óvodásokat és az iskolásokat. Kikapcsolódókkal, kirándulókkal töltötte meg a vízpartokat, a strandokat, a hegyeket és a völgyeket, az erdőket és a lugasokat. A fák és a bokrok ontották gyümölcsüket, a tövek termésüket, a barack, az alma, a körte, a szilva, a görög és a sárga dinnye mézétesre ért. Paprika, paradicsom, tök, uborka, borsó, bab gazdagította a kínálatot. Sokat dolgoztál, nővérkém, köszöntötte őt elismeréssel ősz. Segítettél a virágoknak, hogy illatosak, színesek maradjanak, hogy szépségükben pompázzanak. Segítettél a gyümölcsöknek, a terméseknek, hogy ízesek, vitamindúsak legyenek. Segítettél a magvaknak kihordani, megérlelni ezerszeres terhüket. Vadászni tanítottad a négylábúak kölykeit, repülni és élelmet keresni a madárfiúkát. Nekem gazdag tárházat hagysz, hogy a betakarítást megkönnyíthessem. Vigyázz a költöző madarakra, de a vándorokra is, búcsúzott tőle nyár, és átadta neki tavasz üzenetét. Erősítsd még meg az apróságokat, mielőtt elmennél, segíts az itt maradóknak sűrű tollazatot, vastag bundát ölteniük. Nehogy sokat sírdogálj, legyen idő betakarítani a termést, felkészíteni télbátyánk látogatására a termőföldeket. Ősz nyári meleggel, derűs napsütéssel köszöntött be, vidám szüretelőkkel, gyümölcsszedőkkel töltötte meg a kerteket, hegyoldalakat. Emberek és gépek serénkedtek a földeken, hordták kamrájukba, csűrjükbe, pajtájukba a termést. Tücskök ciripelése zengte be az éjszakákat. Színpompás ruhát öltött a környezet, az eddig zöld levelek bíborrá, aranyjá, csodabarnává váltak. Gazdagon illatoztak a kertek, túlérett gyümölcsöket lakmároztak madarak, bogarak, gyűjtögethettek téli raktárjukba mókusok, hörcsögök, sünök, méhek, hangyák. Aztán ősz elszomorodott, sajnálta, hogy a virágokat nem őrizheti meg. Sokat sírt, az utakat sártengerré változtatta. A fák és bokrok minden levelüket lehullatták, csontváz csupaszon diderektek, csak a fenyők várakoztak a térre örökzöld szépségükben. Fűszálakra dérdermett, köd szűkítette össze a látóhatárt. Sokat dolgozták, kicsi hugocskám, köszöntötte őszt tél hideg ölelésével, de gyorsan letörölte arcocskájáról a könnyeket, mielőtt odafagytak volna. Vastag avard biztosítottál, hogy a rovarok elbújhassanak. Mélybe hullajtottad a magvakat, hogy téli pihenésük után jövőre is ezerszeresen fizessenek. Segítettél az embereknek, hogy betakarítsák a termést, hogy gondoskodjanak tűzre valójukról. Te is megérdemled a pihenést. Úgy gondolod, bátyó? Kérdezte ősz, és kivételesen nem kötözködött vele, mert nagyon elfáradt az eltelt 3 hónap szorgoskodásában. Átadta testvérének nyár üdvözletét. Azért egy kicsit szívesen maradok még. Hagyjuk meg az élőlényeknek a melengető napsütés ajándékát. Tél nem mondott ellent kedvenc kisugának, átengedett néhány hetet, hogy még kedvére tevékenykedhessék. Bágyadt napsugárral búcsúzott ősz, sok élőlény hálálkodott érte. A növények megköszönték nyárnak és ősznek gyümölcseiket, terméseiket, az állatok is kölykeiket, fiókáikat. Kéréssel fordultak télhez. Vigyázzon álmukra, pihenésükre. December végére tél mindent megfagyasztott maga körül. Fehérbe öltöztette kopár környezetét. A hópihéket aprólékos munkával egyenként formálta meg. Csipkedíszes mennyasszonyi ruhát varázsolt minden fára, bokorra, vezetékre. Jégpáncélba burkolta a folyókat, tavakat, hóbunda alá rejtette az őszivetéseket. Még azok is, akik szerették telet, miközben ajándékait élvezték, örültek neki, hogy utána tavasz is, nyár is, ősz is következik. Alig találkozunk, mégis ugyanazért, ugyanazokért dolgozunk mind a négyen, sóhajtott tél, mikor 3 kisugára gondolt, és a legidősebbre, tavaszra várt. Évanyó és évapó jogosan lehet büszke 4 munkás gyermekére.
1: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

tebo bo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!